0: miatt, ez pedig formálja Magyarország és Európa jövőjét. Sándor Zsolt több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódium beszélgetéssel, ahol Madarász Losonczi Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Nagyon nagy örömmel vállaltuk el ezt a felkérést Bálint a településfejlesztés gyakorlatilag aktívvá tételét. Úgyhogy bele is kezdenék az előadás, mert viszonylag azért rövid az idő, meg nagyon sokat szeretünk beszélni. Amit igazából megvizsgáltunk, mielőtt itt ezt az előadást összeraktuk, hogy hogyan is állunk globális és magyarországi szinten a városokban élő népesség arányával. Azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik ez az arány. Magyarországi szinten egyébként a szuburbanizáció miatt valószínűleg ellaposodott ez a görbe. Ugye most már egyre többen költöznek ki inkább a városok körüli kisebb településekre, amiből aztán a városos szétterülés miatt egyre komolyabb közlekedési problémák következnek, amit nyilván mindenki igyekszik autóval megoldani, ami egy komoly probléma, majd erről Bálint fog részletesebben is beszélni. De mi a másik komoly probléma a 21. században? Az, hogy egyre kényelmesebbek vagyunk, nem csak a hétköznapokban, a közlekedésünkben, igazából a szabadidőnkben, minden egyes területén az életnek próbálunk gépeket vásárolni, most már az agyunkat is megpróbáljuk helyettesíteni mesterséges intelligenciával, ami oda vezet, hogy a fizikai aktivitásunk egyre kevésbé pozitív irányba megy. És hát ennek szerintem az egyik legfontosabb pontja az aktív közlekedésnek a hiánya, vagy a csökkenése, amiről Bálint mindjárt többet is fog beszélni.
4: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Hoztunk egy jó összehasonlítást a 2011-es és 2022-es népszámlálás adatait egy térképen. A zöld települési szint, a zöld szín a gyaloglást, a piros pedig a kerékpározást mutatja, és azt látszik, hogy a napi közlekedésben, városon belül hogy csökkent ezeknek a módoknak az aránya. Tehát látható, hogy 2011-ben sokkal több településen volt a kerékpározás és a gyaloglás a napi közlekedés legfontosabb összetevője, és jól látjuk azt, hogy a sárga, az pedig hogy növekedett, az az autózást jelenti. Ugye ez nem meglepő, ezt egy ilyen statisztikai, tehát egy diagramon is jól lehet látni. Tehát a gyaloglás is csökkent jelentősen körülbelül a felére, és a kerékpározás is. És hát ez miért van? Nincsenek csodák, azért, mert sokkal több autónk van, mint korábban, és az emberek nem azért vesznek autót, hogy otthon a parkolják, hanem azért, hogy használják, hogy gyorsabban jussanak el A-ból B-be, de hát ugye ez nem feltétlenül van így. Nem jutunk el gyorsabban, többet közlekedünk, és ugye eközben kevesebbet mozgunk, ez a legfontosabb probléma, amit itt szeretnék felhozni, és ugye amit Ádám is említett. És a másik probléma ezzel kapcsolatban az pedig az, hogy ezek az autók, ezek az eszközök rengeteg helyet foglalnak el. Tehát, hogyha budapesti agglomerációt vennénk, hoznánk például, akkor 200 000 autóval több van az elmúlt 15 évben, akkor ez körülbelül úgy mondhatnám, hogyha egy autót 5 méterrel számolunk, ez körülbelül 1000 kilométernyi autósor. Ez azt jelenti, hogy a Budapesttől Hegyeshalomig az M1-es autópálya jelenlegi kétszer két sávfusz leállósáv oda-vissza tele autókkal. Tehát még egyszer, Budapesttől az osztrák határig tele van autókkal az autópálya. Ezt az autó mennyiséget kell elhelyezni ma az agglomerációban és Budapesten. Ugye agglomerációban rengetegen bejárnak a fővárosba, tehát ezek az autók a főváros útjait, a főváros közterületeit terhelik. Hát jól látható, hogy ebbe az irányba biztos, hogy nem vezet út, és valamit ki kell találnunk, hogy ezen változtassunk, vagy legalábbis ellensúlyozzuk és alternatívát nyújtjunk. Úgyhogy én, Ádám, azt szeretném tőled kérdezni, hogy milyen lehetősége van itt, sok polgármester, polgármesterasszony van, mit tudunk ajánlani, milyen alternatívát, milyen lehetőségeket?
3: Hát alapvetően érdemes átgondolnunk már az alapoktól a városainkat. Szemléletváltásra van szükség. Meg kell vizsgálnunk, hogy mire tudunk hatással lenni, hogyha aktív életmódot szeretnénk preferálni a mi településünkön. Ugye alapvetően kettő része van az aktív életmódra, amire mi tudunk hatni városvezetőként vagy szakemberként. Egyrészt az épített környezet, talán erre tudunk a leginkább, mert hogyha az épített környezetünk alapvetően aktivitásra sarkalja az embereket, akkor aktívan fognak közlekedni, és hát a társadalmi helyzetük vagy környezetükre tudunk még hatást gyakorolni, és szaggatott vonalain azért, mivel aktív turizmusban dolgozom, a természeti környezetet is megjelölném itt, nyilván itt tudatos fejlesztéssel lehet ezt bevonni. És hát miért fontos az, hogy a városainkkal komolyabban foglalkozzunk, illetve nem is csak a városainkkal, hanem az összes településünkkel? Hát azért, mert a településünk adják azt a teret, ahol gyakorlatilag leéljük az életünket. Hogyha ez a tér szűkében van aktív mobilitási területekkel, vagy aktív szabadidős terekkel, akkor valószínűleg a lakosság nem fog mozogni, mert egyrészt nincsen rákényszerítve, másrészt meg nincsenek meg a megfelelő terek ahhoz, hogy ezt tudja végezni, még azt sem, aki egyébként szívesen végezni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy csak a településfejlesztés vagy a városfejlesztés az, ami az egyetlen terület, amivel tudunk javítani ezen a dolgon, de azért elég jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az emberek mennyire tudnak hozzáférni különböző aktivitási formákhoz. Mit tehetünk stratégiai szinten, hogyha esetleg nagyvárosban vagy egy középvárosban élünk? Egyrészt ugye próbáljunk meg olyan városokat fejleszteni, amelyek nem egyközpontúak, nem ingázásra koncentrálnak. Tehát a városi szétterülést valahogy próbáljuk meg megállítani, a kiköltöző embereket próbáljuk meg visszacsalogatni a város belsejébe. Ehelyett inkább próbáljunk meg, hogyha nagyvárosról beszélünk, több központú várost fejleszteni, ahol gyakorlatilag a szolgáltatások, a különböző bevásárlási lehetőségek, munkalehetőségek több központi területen érhető. El. Egyébként a jobb oldali ábra az alapvetően egy utópia, ez nem nagyon valósul meg a gyakorlatban szinte sehol. Néhány jó példa van. Egyébként Budapest is tartozhatna ide, hiszen a kerület központok azért elég erősek Budapesten, de itt is azért van még előrelépési lehetőség. És hát az is fontos, hogy a különböző alközpontok összelegyenek kötve haránt irányú közlekedési kapcsolatokkal. Ha pedig kisvárosunk van, kis településünk, akkor pedig próbáljunk arra koncentrálni, hogy próbáljunk meg mindent 15 percen belül elérhetővé tenni a lakosság számára. Ez a 15 perc, ez pont az az idő, ami még simán lesétálható, lebringázható, és nincs szükség arra, hogy elővegyék az emberek az autót. Egyébként, hogyha nagyvárosban gondolkodunk, ott is lehet 15 percben gondolkodni, csak ott már az a közösségi közlekedés bevonásával, alapvetően kötött pálya bevonásával lehet ezt még szélesebb térben alkalmazni. És a közlekedés mellett pedig egyébként a másik fontos téma az a rekreációs tereknek a fejlesztése, a köztereink aktívvá tétele. Nyilván ebben az Aktív Magyarország program elég sokat tett azért, hogy ezek a terek bővüljenek, de úgy látjuk, hogy még mindig lehet ezt bővíteni, úgyhogy mindenkit arra sarkalnék, hogy ezen a területen is éljenek el előrelépést a saját településükön. És hát egy idézetet hoztunk még Young Éltől, aki korunk egyik legnagyobb várostervező szakembere. Városoknak arra kell törekedniük, hogy élhetőbbek, biztonságosabbak, fenntarthatóbbak és egészségesebbek legyenek, ezért a városi tereknek az emberekre és nem az autókra kell fókuszálni. Néhány külföldi példát felvillantanék itt. Egyrészt Utrecht, ahol volt már egyébként többször is ilyen kerékpáros tanulmányutunk, egyiken volt nekem is szerencsém részt venni, és hát pont ezt az utcát mutatták meg nekünk, ahol korábban egy elég zsúfolt autóút volt, és teljesen átalakították gyakorlatilag egy ilyen vízi útvonallá, és kizöldítették nyilván ezt az egészet. De hogy kicsit jobb példákat is hozzak, ne csak a vízzel példálozzak. Amsterdamban 30 év alatt sikerült azt elérni, hogy egy teljesen autóközpontú városból egy emberközpontú élhető város kerüljön átalakításra. Szintén ugyanez Bécsben már elég sok helyen felfedezhető, és hát Párizsban is sok ilyen van, főleg a Szajnapartra, hogyha gondolunk. Ugye nálunk a rakpart az jelenleg még nem ilyen, reméljük előbb-utóbb majd eléri nálunk is ezt a szintet. Illetve hát a pollerek azért itt is megjelennek, úgyhogy nem ördögtől való ez a dolog. De hogyan zajlik ez Magyarországon, mert nekünk is vannak jó példáink.
4: Igen, sokszor kapjuk azt a kritikát, akár tanulmányúton, akár csak itthoni beszélgetéseknek, hogy hát Hollandiában könnyű, ott mindenki kerékpárral jár. Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák. Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk. A város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is. De hogyha kicsit közelebb akarunk jönni, már volt szó, volt egy jó kép Székesfehérvárról, ez szintén ott készült a főtéren. Itt azt szeretném kiemelni, hogy az egykori parkoló funkció helyén közösségi funkció, illetve gazdasági funkció is létrejött, tehát a kávézó, az rögtön az önkormányzatnak bevétel, a lakosságnak pedig a találkozás színtere. Itt kapcsolódunk vissza ahhoz, hogy hatnak a közterületeink arra, hogy érezzük magunkat egy városban, milyen lehetőségeink vannak, hova tudunk elmenni. Egy másik példa Nagykanizsáról, megint csak arra utalnék vissza, hogy mennyire formálhatja egy önkormányzat a mobilitást, hogyha olyan kínálatot ad, olyan lehetőséget teremt, hogy lehessen kerékpárral közlekedni. Korábban kétszer két sávon autóval lehetett közlekedni, most lett kerékpársáv, sokkal vonzóbb, sokkal biztonságosabb kerékpározni, de éles szeműek kiszúrhatják, hogy egyébként a járdán megjelentek a padok, tehát az egész utcakép sokkal humánabb lett, sokkal emberközpontúbb lett, élhetőbb lett. De mutathatok kisebb településről is példát, Egyekről, ahol szintén jártunk a Kék Zóna konferencia sorozat keretében. Itt a Budapest-Balaton kerékpárút építésekor épült meg a kerékpársáv, ami azért nagyon fontos, mert korábban ez egy elég forgalmas út, nem volt jó a kerékpározás, nem volt kényelmes, viszont a kerékpársávval egy egészen más szolgáltatási színvonal jelent meg. Egyébként a Budapest-Balaton egy nagyon népszerű útvonal, 100 000-es nagyságrendben bicikliznek Egyekig az emberek, és Egyek tényleg egy nagyon jó példa arra, hogy lehet az aktív közlekedési módok iránt érdekében tenni a városvezetésnek is. De egészen pici példát is tudok hozni Répcelakról, ahol nyitott kerékpársávot alakítottak ki, egészen közelmúlt tavalyi változás volt ez. És ugye itt is az volt a lényeg, hogy az önkormányzat azzal, hogy hozzányúl a közterülethez, hozzányúl az infrastruktúrához, azzal formálja a lakosság közlekedését. Ez az egésznek a lényege, amit itt a holland vagy a dán képeken is látunk, hogyha olyan infrastruktúrát teremtünk, hogy jó legyen kerékpározni, akkor az emberek fognak kerékpározni. Azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki tudja, hogy a képen milyen jelenséget látunk, esetleg ismerős neki ez a, nem a hely, hanem ez a szituáció. Igen, ezek az én saját képeim Gazdagrétről, egy iskola előtt készítettem, de egyébként az ország több ezer iskolájából, nagyjából bárhol, de a felében biztos, hogy hasonló szituációkat lehetne, fényképeket vagy kis videókat lehetne csinálni. Ez reggel általános kép az iskolák előtt, autóval jön mindenki az iskolába, egészen az iskola kapuig hozzák a szülők a gyerekeiket, megnézik, amíg bemennek az iskolába, konkrétan integetnek, aztán tovább mennek, és jön a következő autó, és így szépen arra szolgatnak végig. Ugye jól látjuk, hogy ez egy ördögi kör, mert az ember azért is hozzák az autóval a gyerekeiket, mert féltik őket, viszont minél többen viszik autóval, annál jobban féltjük, tehát erre nem vezet út, ez biztos, hogy nem jó, mert akkor egy idő után már nem lesz több hely így sincs már, de akkor még kevesebb helyünk lesz, még inkább arra fogunk szorulni, hogy nincs más lehetőség. Van más lehetőség, iskola utcákat kell létrehozni. Ez Nyugat-Európában már több helyen is van. Nálunk még gyerekcipőben jár, de vannak jó példák. Ennek az a lényege, hogy reggel az iskola kezdés előtt egy fél órára le lehet zárni az utcát. Kordonokkal itt a képen is látható, ez egy ideiglenes kialakítás, nem végleges. és csak egy adott időszakra szól. Önkéntesek, akár diákok, szülők, vagy pedagógusok segítségével. A lényeg az, hogy ilyenkor az autóforgalom nem használhatja ezt a területet, hanem csak gyalog vagy kerékpárral lehet ezt igénybe venni. És jól látható, hogy ez jól működik. Az egyik magyar példa az Sződligetről van, az első ilyen iskola utca az országban, ahol ez teljesen hivatalos, tehát az önkormányzat

0: Egy olyan elemekkel, mozgatható mobil elemekkel alakítjuk a közterületeinket, amelyek bármikor kivehetők, elvehetők, egy hétvégére kirakhatók, egy délutánra kirakhatók. Ez a példa éppen Barcelonából van itt a kis videó, de alul a budapesti alsórakpart látható, hol egész egyszerűen annyi történik, ugye, hogy amikor nincsen autós forgalom néhány hétvégente, akkor hogy megtelik élettel a rakpart attól, hogy nincs forgalom, és attól, hogy ki lehet menni, ki lehet ülni, néhány virágládában zöldet is ki lehet tenni. Szintén a taktikai urbanizmusra példa a jobb felső kép, ahol egy autóparkoló helyén egy kiülős kis teraszt alakított ki a kávézó tulajdonosa. Hogy más, milyen más funkció ez, mint hogyha ott egy autó parkolna, és mennyivel másabb, mennyivel megint az élhetőség irányába mozdulunk el azzal, hogyha ilyen megoldásokban gondolkozunk. Viszont az nekem itt a kérdésem, és átadom a szót Ádámnak, hogyha ki akarunk menni a település határáról, akkor milyen lehetőségeink vannak? Mik azok az alacsonyan csüngő gyümölcsök, amit érdemes egy településnek learatnia?
1: Igen, érdemes már stratégiai szinten gondolkodni arról, hogy ne csak településben gondolkodjunk, hanem a településünket körülvevő zöld területekről is. Alapvetően az ember az egy természetes lény. Tehát egy szüksége van arra, hogy a természettel együtt éljen. Bizonyítható az, hogy a zöld szín az agyunk számára pozitív folyamatokat indít be. Tehát szükségünk van a természettel kapcsolódásra. Ezért nagyon fontos az, hogy kerékpárútjaink, közösségi közlekedésünk ne álljon meg a település határába, hanem találjunk olyan rekreációs övezeteket a település körül, ahol lehet gyalogolni, természetet járni, akár hegyi kerékpározni, stb. És ezeket kössük össze a településünkkel. A képek egyébként salgótarjániak, itt van egy Eresztvény nevű rekreációs zónája a városnak, ami alapvetően nagyon jó megközelíthető busszal és kerékpárral is egy kerékpárúton. Bár még van egy szakasz, ami hiányzik ahhoz, hogy valóban könnyen megközelíthető legyen, de alapvetően szerintem ez egy jó példa. Nyilván ilyet tudnék hozni Nagykanizsáról, a Csónakázótóról és még elég sok településről Magyarországon. És hát akkor megmutatnám azt is, hogy Budapestnek ezek a zónái nagyjából hol találhatóak, és hát mindenki, hogyha így átgondolja, akkor azt is beláthatja, hogy bizony nem az összes zóna érhető el megfelelően a különböző közösségi közlekedési eszközökkel vagy kerékpárral. Emiatt látjuk például azt, hogy sok esetben autók parkolnak még a fákon is, ezeken érdemes a jövőben előrelépést elérni, és hát nyilván nem csak Budapest esetében, erre vigyáznunk kell, hogy a városi népesség sokszor, amikor kiszabadul a szabadba, akkor bizony meg tudja terhelni a környezetet, tehát a fenntarthatóságra minden esetben érdemes a stratégiákban is odafigyelni. Viszont nem csak ilyen hard beavatkozásokat érdemes a stratégiákba belefoglalni, hanem alapvetően a soft tevékenységeket is, különböző programok támogatását, a civil szervezetek felkarolását, hogyha önkormányzatokról van szó, hiszen ők azok, akik közösségeket teremtenek, akik a közösségi mozgás élményét el tudják hozni a lakosoknak, és valójában ezáltal lesz élő a város, ezáltal tudnak ezek a társaságok könnyebben együtt mozogni. Viszont mi a helyzet a gyerekekkel, és mi a helyzet mondjuk a munkába járókkal? Bálint, erről egy pár szót kérlek.
0: Igen, hogyha a közterületeinket már átalakítottuk, vagy szeretnénk átalakítani, akkor egy következő lépés, hogy akik ezt használni fogják, azok felkészültek erre. Ezért indította az Aktív Magyarország támogatásával, indult el a Bringasúri program, amelynek a lényege az, hogy gyermekeket tanítunk biciklizni. Nem triviális az Magyarországon, egyébként Hollandiában sem, hogy mindenki tud biciklizni. Érdemes a gyerekeket felkészíteni arra, hogy tudják a szabályokat, tudják a legalapvetőbb kerékpárkezelési ismereteket. Ez a program, ez most is fut, 10 000 gyerek oktatása a cél, de már dolgozunk ennek a folytatásán a következő tanévben. Nagyon várjuk az aktív településeket és minden települést, hogy csatlakozzon, pedagógusokra épül a program, úgyhogy pedagógusokat szeretnénk elsősorban ezzel megszólítani. Szintén a gyerekeknek szól a Bringáz a suliba programunk, ami egy kampány, ez egy új, idén debütált, tavaly kipróbáltuk néhány önkormányzat, néhány iskola bevonásával, de idén debütál ez a program nagy országos léptékben, 200 iskola lesz tavasszal és 200 lesz ősszel, csak matrica, nincsen telefon, nincs applikáció, semmi digitális háttér, a gyerekeket nem arra akarjuk nevelni, hogy azért biciklizzen, hogy a telefont nyomkodhassa, hanem azért, mert ez egy jó dolog, és a gyerekek nagyon szeretik, matricát ragasztanak a saját füzetükbe, az osztályplakátra, az iskolaplakátra, és ez egy olyan játék, amiben minden gyerek szívesen vesz részt. Úgyhogy szintén ajánlom mindenkinek. Egyébként a tavaszi

0: kampány már teljesen betelt, egész pontosan másfél nap kellett, hogy 200 iskola regisztráljon, de aki lemaradt, az ne aggódjon, mert ősszel is lesz szeptemberben. És hát van a Bringázza munkába kampány is, ez már egy ismertebb, biztos, hogy a jelenlévők közül is többen ismerik. Ugye ez a felnőtt munkába járó lakosságnak szól, arra hívja fel a figyelmet, hogy a kerékpár egy valós alternatíva a mindennapi közlekedésben. Itt van applikáció, lehet gyűjteni a kilométereket, lehet egyénileg és csapatban is részt venni. Mindenkit bátorítok, hogy vegyen ebben részt. A kerékpáros klub bevonásával szervezzük, és nagy sikerű kampány már hosszú évek óta. És hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését az előbbi kisfilm, akkor ebből csak egy nagyon kicsi kivágatot itt alul mutatnék, ugye a tanulmányutakról van szó. Kis timelapse videó, az ugye jó kontrasztot állít az én videómmal, ami a budapesti iskola előtt készült. Hogyha valakit érdekelnek hasonló példák, akkor javaslom, hogy tényleg regisztráljon a következő nyári tanulmányutunkra Hollandiába, mert ott ilyen és ehhez hasonló képeket lehet látni. Ez egy holland iskola előtt készült, nem azért, mert mi megkértük aznap a gyerekeket, hogy mindenki jöjjön biciklivel, hanem ez egy teljesen általános délután volt. Autókat egyébként nem is látunk a képen, valahol az iskola mögött egy olyan helyen lehet csak leparkolni, ahonnan az iskola bejárata nem is közelíthető meg. Úgyhogy mindenkit bátorítok, kis településeket, nagyobbakat is, hogy regisztráljanak a tanulmányutakra. És annyira fontosnak tartjuk ezt, hogy én még Ádámot is szeretném megkérdezni, hogy ő is volt egy tanulmányúton, és itt zárszóként mi az, amit ezek alapján megfogalmaznál, és amit egy ilyen üzenetként mindenkinek átadnánk, hogy mit vigyen magával?
1: Hát abszolút az, hogy amit az elején is mondtam, szemléletváltásra van szükség. Tehát muszáj, hogy a stratégiainkba már a legelején beleírjuk azt, hogy nekünk a következő X éven belül az a célunk, hogy a településünket egy sokkal aktívabb településé tegyük. Egyébként nem ördögtől való az sem, hogy egy külön nevezzük ágazati stratégiának, egy aktív települések stratégiát alkossunk települési szinten, és hiszen annyiféle stratégiát alkotunk, miért ne lehetne egy ilyen is. És ebbe belefoglalhatjuk azt, hogy mik azok az intézkedések, beavatkozások, amik ahhoz szükségesek, azok az alapelvek, amiket tartanunk kell, hogy valóban egy aktív településé váljon a mi településünk, és a lakosságunk egy boldogabb, szebb életet tudjon élni. Nem utolsó sorban egyébként, ahogy Bálint példája is mutatták, ez gazdaságilag is megéri, hiszen a közterületeinkre visszatér az élet, ismét megnyílnak a vendéglátóhelyek, különböző szórakozóhelyek. És hát két idézetet hoztunk így a végére, ez Bálinttal közösen. Alapvetően mind a kettő korunk szintén két fontos településtervezési szakemberétől származik, és hát mind a kettő azt hangsúlyozza, hogy az a város az igazán jó, ahol az emberek emberközpontú városban élnek, ahol a kerékpározni jó, sétálni jó, ahol boldogan tudunk a közterületeinken beszélgetni, anélkül, hogy a dudaszót és az autók zaját kellene hallgatnunk. És hát tényleg egy zárszó a stratégiák miatt, ezt mostanában gyakran vetítem, hogy hiába van igazából egy közös cél, egy közös dolog, amit kijelöltünk, hogy na, akkor oda el szeretnénk jutni, hogyha egyébként össze-vissza toljuk a szekeret, és valójában az a cél az nincs világosan megfogalmazva, nincs egy víziunk, nincs egy jövőképünk. Én a mesterséges intelligenciát kértem meg, hogy készítse nekem egy embercsapatot, akik azonos irányba tolják a szekeret. De ebből is látszik, hogy ezért is érdemes az agyunkat még azért ébren tartani, mert azért ő sem tökéletes még, úgyhogy inkább gondolkodjunk mi helyette, és hát a stratégiák azért kellenek, hogy megmutassák, hogy mi is ez a pontos irány, ahova ezt a szekeret el tudjuk tolni közösen, úgyhogy toljuk közösen az aktív Magyarország szekerét. Köszönjük szépen a figyelmet!
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Élhető közterületek és aktív közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonczy Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője, és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban egy nemrégiben nagy vízhangot kiváltó, természetkárosító eset kapcsán beszélgetünk Magos Gáborral, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai és Tarna-Lázbérci tájegységének vezetőjével, aki elmondja nekünk, hogy milyen magatartás követendő a védett területeken. Még mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, mondtad, hogy nem olvasol kommenteket. Nemrégiben arra kényszerültem úgymond, hogy olvassak, mert kollégád Balázsi Péter feltett egy cikket, és nem is a cikk volt fontos, hanem az arra jött reakciókra hívta fel a figyelmet, magyarul a kommentekre. A cikk arról szólt, hogy kvadosokat, crossmotorosokat fogtak és büntettek meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén, és a kommentelők 90%-a a motorosok mellé állt.
2: Igen, valószínűleg azért lehet ez, mert a motorosok kommentjei részben egy a motorosok által készített poszthoz csatlakoztak, amely nyilván tele volt igaztalan dologgal. Tehát itt zongorahúrok voltak kifeszítve, itt akciótámadás és fegyverropogtatás volt, nem voltak ilyenek. Tehát nem történt ilyesmi. És hogyha igaztalan állítások vannak, akkor azzal nehéz vitatkozni, illetve nehéz érzelemmentesen nyilatkozni. Tehát én jobban szeretem azt, hogyha tárgyilagosak vagyunk egy dologgal, megnézzük, hogy mi történt, és azzal foglalkozunk. Bár tudjuk, hogy bizonyos esetekben kommentvezérelt világ van, szeretek dolgokat tárgyilagosan tekinteni, és ilyen esetekben szakmailag kell dönteni, nekünk az a dolog.
1: Igazából, amikor védelmükbe vették a kommentelők a kvadosokat vagy a crossmotorosokat, akkor azt hozták fel, hogy környezeti szempontból sokkal kisebb terhelés egy ilyen jármű, mint egy 100 éves vagy jó csak 40 éves erdészeti szállító teherautó, ami ki tudja még olajat is ereszt. És az utat jobban összevágja.
2: Igen, de mi nem az erdészeti út minőségéért aggódunk jelen pillanatban, hanem az egyéb természeti értékekért. Tehát, hogyha egy gép rossz műszaki állapotú, az nyilván nem szerencsés. Volt már olyan, hogy leállítottunk gépet, mert nem jó műszaki állapotban volt, és meg kell javítani, ne folyjon belőle az olaj. Természetesen egyértelmű, hogy ez nem szerencsés, ha ilyen egy erdészeti munkagép. Sajnos még nincsenek ökogépeink, vízmotorral vagy hidrogénmotorral működő gépek, amelyek lehozhatják például a fát az erdőről. Tehát, hogy erre a tevékenységre szükség van, ez elvileg a társadalom érdekét is szolgálja. Teljesen más dolog az, amikor egy egyértelműen szabályozott viszonyokban, például Natura 2000 vagy védett természeti területen történt technikai sporttevékenység, mely zavarja az élővilágot, az valaki kimegy és motorozik. Tehát demagógia a kettőt összehasonlítani.
1: Egyik nem menti a másikat?
2: Nem, persze, hogy nem menti fel egyik a másikat. Akik kimennek a védett Natura 2000 területekre, azok jogilag tisztában vannak azzal általában, hogy mit csinálnak. 99%-ban tisztában vannak, hogy tudják, hogy nem kellene, de hát sok esetben nincs rendszám a motorkerékpáron. Ez nagyon nehézé teszi az azonosíthatóságukat. Nagyon sok esetben magabiztosak, hogy úgyis el tudnak menekülni. Ez nagyon sok esetben sajnos meg is történik. Nagyon sok esetben nem tudunk ott lenni. Tehát nagyon sok esetben megúszszák. Nyilvánvalóan ilyen körülmények között természetesen kockáztatnak, és természetesen a kockázatelemzés után azt mondják, hogy persze, hogy kimegyek holnap is. De most természetvédelmi szempontból, még egyszer mondom, mi természetvédelmi szempontból értékeljük ezeket a dolgokat, és természetvédelmi szempontból nagyon káros ez a tevékenység, amit csinálnak. Olyan élőhelyek tudnak károsodni, amelyekben gyakorlatilag visszafordíthatatlan károkat csinálnak az erózióval a kimotorozott területeken. Ez nagyon fontos, és nyilvánvalóan nekünk a jövőben is fel kell emelni ellen a hangukat.
1: Akkor beszélgessünk ennek apropóján arról, hogy hogyan kell, illik, mondhatom azt, viselkedni az erdőben.
2: Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy az örömteli, hogyha az emberek használják a természetet, saját boldogságukra, örömükre jól érzik magukat benne, mindig úgy kell csinálni, hogy ne maradjon utánunk nyom. Tehát úgy menjünk ki, hogy ne hagyjunk magunk után nyomot. Ez azt jelenti, hogy ha kimegyünk a természetbe, akkor ne akarjuk egyből megváltoztatni. Divat például ezek a bushcraftok, amikor építünk valamit, és az emberek nem tudják, hogy néha csak egy combvastagságú ágban is gombák fejlődnek, azokban élő bogarak például, azokat felszedjük a földről, csinálunk egy valamit, ki fog száradni, elveszti a nedvességtartalmát, nem biztos, hogy azok az élőnyek már meg tudnak benne élni. És a teljes életközösséghez az fontos, hogy úgy legyen. Persze, mondhatjuk azt, hogy a 40 ezer hektáros bükkből csak 5 hektáron készülnek ilyenek, csak a sok kis hatások összeadódnak. És ugyanígy kimegyünk a természetbe, ha ki tudjuk vinni a szendvicsünket egy zacskóba, az ivós flakonunkat, akkor ez haza is tudjuk vinni. Mindig úgy menjünk ki, hogy nem hagyunk nyomot. És hogyha valaki egy enduro motorral, vagy egy nagy teljesítményű quaddal fog kimenni, akkor a sok nyomot hagy. De abban a pillanatban ott hagyja a hangját, ami az állatvilágnak nem kedves. Ott hagyják a rettenetes keréknyomokat, a felszaggatott gyepet, a legördülő kőzetet, ami megint nem szerencsés. És hogyha ezt egy bizonyos területen sokszor csinálják, akkor az nagyon látványos tálsebeket hagy a természetben.
1: Régebben mondta egyik ismerősöm, hogy énekeltek, úgy járták az erdőt. Most azt mondják, hogy hallgassunk a rádiót, ne maradjunk csöndben az esetleges medve veszély miatt. Tehát hangoskodni az erdőben.
2: Ez nagyon érdekes dolog. Természetvédelmi őrként nagyon sokszor van, hogy egyedül van az ember természetben és csendben van. Nekem nagyon sok esetben volt olyan, hogy megijedtem egy pillanatra, mert mondjuk épp egy cserjésben dolgoztam, és hát az ember ilyenkor csendben van, és koncentrál, figyel, és akkor 3 méterre tőlem felriasztottam egy hatalmas gímszarvasbikát, aki aztán kirongyolt, és például hirtelen meg tud ijedni az ember. Ugyanígy nagyon sokszor az ilyen helyen megfekvő vaddisznót megriasztja az ember, és megijed. Sosem sikerült még medvébe akadnom. Nyilvánvalóan ilyen szempontból, hogyha az ember fütyörészik, vagy ad ki zajt, akkor a szarvas is, meg a vaddisznó is hamarabb észlelt volna, és akkor elment volna. Tehát nem baj, ha az ember valamiféle csendes arabzajjal van. Előfordulnak Magyarországon medvén, de olyan kicsi az esélye a találkozásnak, és olyan hamar észrevesz minket, hogy ez egy viszonylag elhanyagolható veszélyt jelent.
1: Nyilván sok helyen van az, sőt, a Nemzeti Park területén szinte mindenhol tilos letérni az útról.
2: Az utakról a fokozottan védett területeken tilos letérni. Gyalog beszélünk?
1: Ja.
2: Gyalogtúráról. Előfordul természetesen ez is. Tehát nyilván vannak szabályok, vannak a társadalomnak szabálykövető tagja is, vannak kevésbé. Vannak, akik mondjuk azt, hogy túlzottan érdeklődőek, és mindenképpen szeretnék látni azt, ahova nem biztos, hogy be kellene menniük. Ilyen van, és természetesen ez minden jármóddal megtörténik.
1: Tehát autóval is?
2: Gyalogosan is, kerékpárral is, cross motorral is, és autóval is megtörténik. Tehát nagyon sokszor van az, hogy az ember nem hajlandó időben letenni és gyalogolni, hanem úgy gondolja, hogy ő még járművel bemegy. Hát ezek okoznak nyilvánvalóan problémát. Néha azt mondhatják az emberek, hogy mi ebben a gond, de hát amikor ezek a hanghatások mondjuk egy fokozottan védett fajnak a fészke környékén van, kisfiókás vagy tojásos állapotban lezavarjuk a fészekről, kihűl a tojás, tönkre megy a költés. Ezek problémát jelenthetnek. De problémát jelenthet az útról való lehajtás, és nyilvánvalóan a kirándulók általában nem szakértők. Nincsenek tisztában az, hogy a kerekük vagy a lábuk alatt mi található. Nagyon sok olyan van, tehát nyilvánvalóan egy csomó dolognak köszönhetően a társadalom igénye egyre nagyobb a természet meg ismerésére. Vannak alkalmazások, amelyekkel fel lehet fedezni a természetet. Egyre többet tudnak a mai fiatalok meg a mai társadalom, de azért ez még nem ugyanaz, mint aki idézőjelesen szakértőként közelít a természethez, és ilyen esetben tudunk átcsinálni. Nem az egyénnek a dolga eldönteni, hogy ő mit tehet meg, hanem van egy szabályozás, az azért jött létre, hogy megóvjuk a természetet. Ezt szerencsés, hogyha betartjuk.
1: A gyűjtögetés mennyire jellemző még? Gondolok itt gombára, úgymond erdei gyümölcsre.
2: Divatja van neki újra, én úgy látom. Nem mondom azt, hogy szürke zóna egy picikét. Nagyon sok esetben hallok rádióadásokban is ilyen műsorokat, ahol természetben található javak gyűjtéséről és feldolgozásáról van szó. Hallottam már olyat, ahol elmondták, hogy védett természeti területek is léteznek, de alapvetően ezek az információk azért még hiányoznak. Tehát az fontos, hogy védett fajt, legyen szó gombáról vagy növényről, az csak engedély birtokában, és védett területen is csak engedély birtokában lehet gyűjteni. Tehát ez például egy fontos dolog, de hál' Istennek nagyon jó térképek vannak, interaktív térképek a természetvédelem.hu honlapon, az igazgatóságoknál, tehát hogyha valaki akar tájékozódni, az a mai világban könnyedén megteheti, hogy hol találhatók védett területek és hol vannak nem védett területek, ahol ezeket a tevékenységeket lehet végezni.
1: A kintalvás mennyire engedélyezett, vagy éppen tiltott?
2: Ez a jogszabály ezt is elmondja, hogy a 24 órát meg nem haladó kintartózkodás az lehetséges, és szerintem ebben mi is rugalmasak vagyunk. Tehát ezzel nem szoktunk jelentős mértékben problémázni. Kifejezetten akkor van ezzel is csak gond, amikor fokozottan védett területhez érünk, ahol ugye elvileg csak a turista úton lehet keresztül haladni. Most ha ilyen helyen valaki fogja magát, és akkor egy klassz gyepen, vagy egy olyan helyen, amit úgy gondolt, és ez fokozottan védett terület, ezt elvileg nem teheti meg. Ez nem szerencsés. Az sem szerencsés egyébként, hogyha valaki akár nem védett területen, vagy csak sima védett területen ezt csinálja, és pont kifekszik egy értékes növényfajnak egy picike állományát. Ilyen szempontból szerencsés, hogyha valakinek vannak előismeretei, és akkor oda fogja letenni a vivakzsákát, ahol mondjuk csak avar van, és akkor látszik, hogy nem csinál bele problémát. Ezek egyszerű dolgok, amelyek egy kicsi odafigyeléssel megvalósíthatóak.
1: Most egy ideje feloldották a tűzgyújtási tilalmat, de van olyan megye, ahol újra bevezették. Mennyire tartják be az emberek a tűzgyújtási tilalmat?
2: Talán egyre jobban odafigyelnek, ezt viszont úgy látjuk. Legalábbis az erdőterülethez kötődő tűzgyújtási tilalmat. Erre úgy látjuk, hogy jobban odafigyelnek. Sok esetben kapunk olyan megkeresést, amikor turisták érdeklődnek, hogy szeretnének bejárni, és megkérdezik, hogy lehet-e, mert szeretnének egy nyársalást, egy szalonnasütést, egy kolbászsütést is, hogy lehetséges-e. Akkor el szoktuk mondani, hogy éppen mi a helyzet. Honlapunkon mindig szoktuk szerepeltetni, hogy éppen milyen állapotban van a tűzgyújtási tilalom. Az egy másik kérdés, hogy vannak a társadalomnak olyan rétegei, akik életvitelszerűen tavasszal élőhelykezelésbe kezdenek a környezetükben, és
1: magyarul felgyújtják a mezőt.
2: Abszolút, a nádast, a mezőt, sajnos ez működik, illetve a gondotlanság is működik, tehát az autóból kidobott csikkek, tehát rendszeresen vannak ilyen problémák. Az időjárás ebben nem segít, tehát nyilvánvalóan az aszályos időjárás és a nagy meleg a tüzek számának a növekedéséhez tud vezetni, de talán az látszik, hogy az erdő tekintetében egy kicsit jobban odafigyelnek az emberek.
1: A szemeteléssel is ez a helyzet? Most is vannak problémák, de emlékszem arra, hogy amikor mondjuk 35-40 évvel ezelőtt jártam az erdőt, akkor szinte nemzeti sport volt, hogy kivigyük a szemetet ipari méretekben.
2: Ez most is működik, szerintem, tehát az ipari méretekben való hulladékkezelés és az most is működik. Tehát rengeteg olyan helyen látunk nem legális fuvarozókat, akik a lakóterületek környékén ezt a tevékenységet végzik. Azt tapasztaljuk, hogy az erdőterületen valamivel jobb a helyzet. Egyrészt ez a ne hagy nyomot gondolkodás egyre több emberhez eljut, és így is gondolkoznak, így is cselekszenek. Másik meg az, hogy tényleg olyan közösségi rendezvények vannak. Ez lehet akár a Teszettől kezdve turista egyesületnek a mozgalmáig. Nagyon sok olyan résztvevő van, aki odafigyel arra, hogy na akkor, ahol csúnyaságban menjünk és szedjük össze a szemetet, és van látszatja neki. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kevesebb a szemét, mint volt korábban. Talán kevesebbet viszünk ki, és talán többen vannak, akiknek bántja a szemét és tesz is ellene.
1: Rakoncai Zoltán, a hazai természetvédelem legendás alakja, mondta az egyik előadásán, amin részt vettem, hogy az erdőt, illetve a természetet azoktól kell védeni, akik kimennek. Mert az, aki a kocsmában a poharat döntögeti, az a természetben viszonylag kevés kárt okoz.
2: Igen, a közvetlen behatásoktól abszolút nyilván. Hagyományos értelemben véve ezt így lehet mondani. Átkapcsolva lehet ezt máshogy is. Tehát az a kvadkereskedő, aki nem megy ki a természetben, de mondjuk az a munkája, hogy ilyen eszközöket forgalmaz, közvetetten is, de elég komoly hatással van a természetre. Ő lehet, hogy nem megy ki sosem, mert nem szereti a természetet, de például óriási hatása van rá. Például, ha belegondolunk, hogy hány kádárkockát fűtenek a mai nap fával, és hogyha ez egy nagyon modern szigetelt ház lenne, ahol egy faelgázosító kazán van, akkor azt a házat nem 12 köbméter fával, hanem 4 köbméter fával lehetne egy szezonban kifűteni. És akkor nem biztos, hogy ő is kijár a természetbe, de mégis van hatása jelenleg, hogy milyen tűzifaigény keletkeztet. Borzasztó összetettek ezek a kérdések, és hát ez nagyon messzire vezet. Sokszor akkor is van hatásunk egy dologra, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs.
1: Az elhangzott beszélgetésben Magos Gábort, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai és Tarna Lázbérci tájegységének vezetőjét hallották.

0: Most Bársony István Ökörnyál című írását olvassa fel Tóth Levente színművész.
1: Száll az ökörnyál odakint a puszták szellői járt a síkján, s fennakadozik az útjában nyurguló kórókon, amelyeken el-elmarad belőle egy kis fehér fátyolfoszlány, a többit meg viszi a szél tovább. Az új vetés zöldjén október verőfénye ragyog. Itt van a vénasszonyok nyara. Már nem forró, csak langyos, mint a kialvó szerelem. Az ég derűs kékségére is, mintha egy kis szomorúságot igyekeznék rácsempészni a földi hervadás, amely a fák lombozatát ritkítja, tarkítja, és zörgősre szárítja a kukoricaszárat. Gyönyörű ez a magyar ősz, amikor a letarolt mezőkön elterül az isteni nyugalom, és a virágzás buja bokrétái már emlékezéssé válnak. Csak annál jobban megörül a szemünk az égszínkék katánknak, az itt-ott még pirosló pipacsnak, a sötét lilakék szarkalábnak, a bágyattan fehér székfű virág egy-egy csomójának. A barázdákon fekete varjak sürgölődnek. Ez a cigány nép nem nagyon riadozik, jól tudja, hogy neki a négylábú ellenség nem árthat. Amint a kuvasz visszakocog a szekér felé, megint csak ellepi a pajor csemegéket kínáló barázdát, s ott folytatja áldásos munkáját, ahol az imént elhagyta. A munkában levők hallgatnak, dolgoznak, mintha fizetnék őket érte. Csak az új jövevények kárognak néha erre vonultukban, és jellegzetesen reket hangjukkal bíztatják a saját türelmetlenségüket. Figyelmeztetik a lakmározókat, hogy ők is jönnek. A feketék közt elvegyül helyenként a náluknál ritkább, de gonoszabb szürke varjú, a kálomista, a Dunán túliak kányája. Na, ennek a hangja egészen más. Érces, mint a jó torkú baritonistái. Száz fekete varjú rikácsolása közül is tisztán kihallik egyetlen szürke kalandornak a károgása. Ez a jó madár nem úgy dolgozik, mint kormos rokonsága, hanem még akkor is vadászik, amikor rovart fogdos. Inkább a kitúrt egeret lesi, mint hogy már régen nincs sem fogolytojás, sem apró csirke, de még kis nyúlfi sem, amelyet tőle telhetően pusztíthatna. De azért a csimaszt sem veti meg. Gusztus csinál neki a fekete atyafiság, amely elől puszta irítségből is elkapkodja a jó falatokat. És megjönnek közéjük a csúkák is, a hangos, zajos, fehér szemű, szürkefejű, fürge kis oldalági rokonok, amelyek, ha alkalomattán elkeverednek is a többivel, egyébként mindig külön társaságokba járnak. Még a fészkelésük sem olyan, mint a varjaki, mert odúban költenek. Hangjuk meg éppen egészen más, messze hallható, éles csauval köszöntik egymást, s ha valami riadalom támad az együttesben, és a magasba csapó varjúsereg elkezd károgni, a csókák szava úgy csendül ki az űrzavaros zajból, mintha ők volnának a varjak kürtösei. Itt a vénasszonyok nyara is száll az ökörnyál a pusztákon. A határok mentén vonuló akác sor citromsárga foltokat kever a saját fonnyadó zöldjébe, s lassan hullatgatja a levelét. A nyári madársereg már erősen ritkulóban, minthogy a költözők egy része korán búcsúzik. Sárga rigó rég nincsen. A pittyerek, a fűrjek most húznak délfelé melegebb hazába. Az igazi rovarevők, a harkályt és rokonságát kivéve, mind elmennek tőlünk télire, és csak a magevők meg a vegyesen táplálkozók maradnak, amelyek számára mindig akad olyan, amilyen terített asztal. A szekér úton búbos pacsirta fut és fütyűrész. Rálendül egy vakont túrásra, és annak a tetején kezd kedves, lágy hangon énekelni. Ez is az ősz jele. Ez is a vénasszonyok nyarával kezdődik, mert a búbos pacsirta egész nyáron hallgat, s tyütyürütyjén kívül más hangot nem ad. De amikor a többi kis lantos a dalaival elnémul, akkor ő kezdi rá magáét. Csak a mi legszebb kis szárnyas virtuózunk, a piros állarcos tengelice csattog fel ilyenkor is csodálatosan remek koloratúrájával, amellyel a fülemülén kívül minden más szárnyas hangművészünket veri. De hát nincs szabály kivétel nélkül. Hallottam már novemberben is pacsirtát énekelni egy gyönyörű szép késő őszi napon a Hortobágyon. Talán nem bírt a szívével, hogy ezt a drága magyar hazát itt kell neki hagynia. Búcsúznak, búcsúznak, ha még oly nehezen is. A kakukk is korán búcsúzó, mégis láttam októberben kakukkot, pedig akkor már jöttek a vadludak, ami csalhatatlanul bizonyítja, hogy visszavonhatatlanul itt az ősz, sőt, a vénasszonyok nyarának is vége. Szegény vénasszonyok, akiknek kötekedő csipkedéséből jár ki az októberi nyár, mennyi gyönyörűségben volna részük, ha ezt a nyarat igazán élvezhetnék. Igaz, hogy ez a mélabú gyönyörűsége, de annál megindítóbb. Lát az ember olyan aranysugárzást, amely a saját színét valósággá festi a világra. Hall szokatlan hangokat, aminek máskor nincsenek. Megakad a szemünk az üres fészkeken, amelyekből a boldogság örökre elköltözött, pedig mennyire ott élt bennük. Akár csak az októberi nyárban sütkérező, elhervadt vénasszonyok szívében. Slám, már üresek a fészkek. A szántáson puskás halak baktat. Gépiesen egyenletes lépéssel rója a rögöket, amelyeken jókora körben fordul, stigavonallal igyekszik a kör közepe felé. Itt egy minden gonosz hájjal megkenegetett nyúlvadász kísérletezik, szinte biztos sikerrel, mert fortélyos atyafi, aki tudja a nyúl szokást. A nyúl már messziről kinézte a szántáson, ahova a vénasszonyok nyara évadján a tapsi füles kiszeret feküdni a jó meleg bizsergető napra. Aki ért a dologhoz, annak nem ördögség észrevenni, hogy hol van, mert mindig a barázdában lapul meg, s minthogy a keskeny, árokszerű laposban két oldalt takarja a barázdák fala, oldalt eső szemével ezt a takarást látja legjobban, és nem ássa be magát annyira, mint a tarlón. Az ám. Az alakja ilyenkor hasonlít a nyerekhez. Elől a kápa, a feje, s a nyerek hátulja az ő hátulja. A színe rendesen világosabb a sötét szántásnál, itt csak a vak nem láthatja meg, hol van. Na jó, ilyen vak igen sok van, még a jó vadászok közt is. Most már az a törvény, hogy nekik kell indulni elszántan ferde irányban a nyúl felé, egyforma sietős lépéssel. Aki bírja szusszal, az még futhat is, hogy a lapuló nyúl azt higgye, hogy nem ő vele törődik a vadász, de oda nézni a nyúlra eközben nem szabad. A szeme szögletével is lát annyit az ember, hogy mozdul-e a nagy fülű a vackából. Addig kell csigavonalú körökkel közeledni, amíg vagy a nyúl unja meg a gyanussá váló közeledést, vagy olyan kicsi a távolság, hogy úgy is mindegy, mire szánja rá magát a lóvá tett pecsenye. Ha aztán kiugrik, dörren a puska, és bukfencezik a nyúl. Tudnélik, ha el nem hibázzák, de annak, aki még ilyenkor is hibáz, lőcs való a kezébe, nem puska. Ez a dörrenés csak annyi messziről, mintha a kondás pattantana egy jókorát a karikás ostorával a malacai körül. Ma azok csak felkapják rá buksi fejüket, s ha elugranak is, csak hamar nekilátnak újra a turkálásnak. A puska dörrenéstől mégis felriad a nagy legelőn pihenő túzok csapat, amelynek az őrkakasa kezdettől fogva gyanúsan figyelte a nyúlvadászt. Mégis más hangja van a karikásnak. Na meg a kondás alig mozog. Inkább egy helyben ácsorog, s őt már megszokták a túzokok. Hatalmas testű, remek kiállású, szakállas, hamvas fejű, rezes tarkázatú, pörgek alaphaz kackiásan illő dísztollas túzok kakasok. Meddig lesznek még a magyar síkságok eltanyásított térségein? A nagy legelő végét nem éri a szemem. Olyan messzire nyújtózik. Igazi versenypálya a szélnek, amely száguldva vágtat rajta. Hajt, kerget valamit maga előtt. Ördögszekér karikázik a síkon, s utolérni igyekszik egy darab fehér fátyolt, amely lengve siet a levegőben, mintha szárnya volna. Az ökörnyállal játszik a szél, s ráuszítja az ördögszekeret, mely elfut alatta. A kis fehér fátyol forgó szél sodrásába kerül, elkezd emelkedni, amíg csak torony magasan nincsen. Ott egyszerre kiadja a mérgét a szél töltsér, és elejti a vénasszonyok nyarán termett finom sejmet, a fiatal pókok szőtte ökörnyálat. Száll, száll az ökörnyál. Dudolászva surran a rónán az őszi szél. A magasban éket rajzol az égre egy falka vándorvadlód, amely geggenve, gagyogva vonul libasorban a vezére után. Olyan magasan vannak, hogy még hosszú útnak kell lenni előttük, mire majd ereszkedni fognak valahol a szikes tavak táján. Messze mögöttem vannak már a szántóekét kísérő varjak, messze előttem járják útjukat a beszédes vadludak, és a hangjuk egyre gyengül. Az akácfasorból rég elkanyarodtam, itt, ahol vagyok, nincs hang, nincs mozgás. Csak az aranysugarak élnek, táncolnak, ragyognak. Olyan meleg van, mintha nyár volna. Az van. Vénasszonyok nyara. Amelyet itt körülölel a csend.
0: Bársony István Ökörnyál című írását Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón. Kiemelte, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A korábbi honvédelmi vezetés időszakához kapcsolódóan a szaktárca több kiemelt jelentőségű ügyben folytat átfogó vizsgálatot, köztük a kézigránát baleset körülményeinek feltárása, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es repülőgép alkatrészek és a csádi misszió ügyében is, közölte a kormány szóvivő sajtótájékoztatón. Magyar Éva azt mondta, a kormány szóvivői tájékoztatón belül egy új rovatot nyitnak, amelynek keretében beszámolnak a minisztériumokban, háttérintézményekben és állami szervezetekben zajló átvilágítások előrehaladásáról. Elsőként a Honvédelmi Minisztériumban zajló vizsgálatokról számolt be, amelyek Szalai Bobrovnicki Kristóf volt szakminiszter időszakát érintik. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, az ünnepségen a magyar jogállamiság és a honvédelem folytonossága jelenik meg. Emlékeztetett rá, a csapatzászló átadása átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb és legnemesebb szertartása. Generációk adták egymásnak a jelképet. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt nem csak tisztséget vesz át, hanem történelmi felelősséget is. Mint mondta, olyan korszakban élünk, amikor a világ egyre bonyolultabbá válik a háborúk, fegyveres konfliktusok, geopolitikai feszültségek és új biztonsági kihívások miatt. Ez pedig formálja Magyarország és Európa jövőjét. Sándor Zsolt több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 5-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei negyedik Boldog utcai és első élőhely pályázatáról. Szólunk a Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium, valamint az EGRI Májva Virágpont aktualitásairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI közösségi alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház, utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EGRI közösségi alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük.
1: Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI közösségi alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat, már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
2: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közre adnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban, azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 000 forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
1: Az elmúlt 3 évben, ahogy elhangzott, körülbelül egy 40 pályázat megvalósult. Az első évben gyakorlatilag szinte mindent lehetett a felajánlott 50 000 forintból vásárolni, a másodiknál már emlékszem, hogy volt egy olyan kikötés, hogy mondjuk a viszkit azt azért ne ebből állják. Mi az, ami tényleg a 3 év tapasztalatából el tudsz mondani, tehát melyek voltak a legnépszerűbbek az ilyen kis utcai összejövetelek, kis közös bográcsozások, vagy mi az, amit elképzeljünk?
2: Igen, azt látjuk, hogy ugye a legtöbb helyen tényleg a nulladik pontról indulnak sokszor, magyarul nem ismerik egymást az emberek. És olyankor szerintem ez egy ilyen természetes emberi dolog, hogy jöjjünk össze, eszegessünk, iszogassunk, és közben beszélgessünk. Mert nyilván a közös főzés, vagy a közös eszegetés, iszogatás, az mindig ad egy kötetlen, egy jó nyitott alapot ahhoz, hogy tényleg könnyebben tudjanak kapcsolódni egymáshoz az emberek. De azt is látjuk, hogy valahol vannak olyan szerveződések, utcák, ahol már az első alkalommal is beterveznek valami kis aktivitást, hogy mondjuk közös rendbe rakják a játszótér egy-egy szegletét, vagy valamilyen módon így próbálnak egy kicsit ilyen környezettudatos valami tevékenységet is összehozni, és a köré szervezni az ott lakókat. Szóval, hogy legyen, elindul az is sokszor, hogy tényleg közös a környezetünk, akkor tegyünk érte közösen. Úgyhogy változatos, igen, legtöbbször ezeket a közös főzéseket szeretik tényleg így, főleg első alkalommal, amikor megszervezik a lakók, úgyhogy sokszor tényleg az alapanyagokat támogatjuk hozzá, esetleg egy eszközöket. Idén annyi változás van, hogy próbálunk mi is egy kicsit ilyen környezettudatosabb gondolkodásra sarkalni mindenkit, és ezért ebből az 50 000 forintból az alkoholon túl azt sem támogatjuk, hogyha ilyen eldobható műanyag termékekkel próbálják a bulit megoldani, abszolút, tehát én saját tapasztalatból is mondhatom, én is a saját utcákban is szerveztünk ilyet, és nagyon klassz az, amikor mindenki kihozza otthonról a saját poharát, vagy tányérkáját rajta a kis pogácsájával, szóval ennek van egy varázsa, hogy tényleg mindenki rakjon bele, amit tud. És ettől lesz igazán közösség, és mindenki ettől érzi magáénak az egészet, nem pedig egy rendezvény, ahol minden ott áll készen, és akkor oda megyünk, kicsit részt veszünk, aztán hazamegyünk, mert itt nem ez a cél, hogy egy jó rendezvény legyen, itt az a cél, hogy az emberek kapcsolódjanak egymáshoz.
1: Fel lehetette fedezni valami olyan fajta törvényszerűséget, hogy inkább a kertvárosi részek, inkább a lakótelepi közösségek, tehát kik voltak, akik jobban érdeklődtek a pályázat iránt?
2: Az a tapasztalatunk, azt látjuk az elmúlt három évből, hogy elég változatos. Tehát, hogy nem kifejezetten, abszolút nincs ilyen tendencia, hogy inkább csak a nem tudom, családi házas utcák. Talán a felsőváros lakótelepi részről kevesebb, illetve ott nem annyira látjuk ezt a mozgolódást, nyilván ennek is megvan az oka. Ez is érdekes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy talán hogy tudnánk ott jobban elérni azt, hogy mondjuk egy lépcsőház összefogjon és csináljanak egy ilyen összefogjon. De abszolút a belvárosban is, és ilyen több emeletes lakóházak közösségei is szerveztek maguknak ilyen boldog utcát. Szóval ez elég nagy változatosságot mutat. Épp itt a belváros szívében, a Kossuth-Lajos utca egyik belső udvarába is tavaly szerveztek egy ilyet, ahol nagyon-nagyon izgultak, hogy mi lesz ebből, mert pont azt látja mindenki, hogy cserélődnek a lakók, meg egyáltalán, még hogyha nem is a fluktuáció a fő ok, de hogy nem, szinte már köszönni se nagyon köszönnek egymásnak egy udvarban élők, nem tudják, bizalmatlanság van, és például nagyon szívmelengető volt, tényleg annyira jó volt hallani ettől a szerveződéstől is, amikor utána beszélgettünk velük, hogy maximálisan felülmúlt. Tehát, hogy sok emberben benne van ez az igény, vagy a nyitottság, hogy kapcsolódjon, de nagyon kevés ember az, aki kezdeményező tud lenni. Igen. És mi ebben akarunk ezzel segíteni, hogy legyenek bátrak azok az emberek, akikben van egy kis kezdeményező készség, és nem láttunk még kudarcos próbálkozást. Tehát ez a Boldog utca, ez mindenhol egy sikersztori, azt látjuk. Lehet, hogy nem mindenhol folytatják, míg világ a világ, de ahol vették a fáradtságot, és tényleg összejöttek, és valamit csináltak együtt, onnan mindenhonnan hihetetlen pozitív visszajelzések vannak. Azok, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, és kezdeményezőként csinálják, ők hihetetlen sokat kapnak ettől, hogy ekkora hát sikerélmény, vagy egy ilyen, tényleg egy ilyen boldogság, hogy úristen, ez kellett. Az én kis hozzáadott energiám kellett ahhoz, hogy itt az emberek aztán baromira megköszönjék, hogy de jó, és másnaptól már egész másképp nézünk egymásra, amikor összefutunk az utcán, és már van kihez szólnom, hogyha valami gondom van, vagy kérdésem, vagy segítséget szeretnék kérni.
1: Rá is harangoztak erre, amit mondtál. Még egyetlen kérdés, tehát a idei negyedik évi Boldog utca projekt már elindult, ugyanúgy egy nagyon egyszerű szándéknyilatkozat, tehát semmi bonyolult pályázatot ne képzeljen el, senki kell kitölteni, egelközösalap.hu oldalról. Meddig elérhető a pályázat?
2: Október 30-ig lehet benyújtani ezeket a szándéknyilatkozatokat, illetve hát a keretkimerüléséig, mert nyilván...
1: Mennyi keret van rá?
2: Hát mi ebben az évben 8000 forintot szabtunk meg keretnek, mert hát nyilván végesek a forrásaink, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb kapjon észbe, és akkor is, hogyha mondjuk ősszel vagy nyár végére terveznének valamit, érdemes minél hamarabb beadni ezt a szándéknyilatkozatot, mert hál' Istennek nagy az érdeklődés, és szeretnénk, hogy tényleg idén is legalább annyi utca boldoguljon és boldog legyen, mint ahány korábban is.

0: Két új pályázatot hirdetett most az EGRI Közösségi Alapítvány, az egyikről Törőcsi Gábor, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi tagja fog beszélni. Ez egy új kezdeményezés, ez egy úgynevezett élőhely pályázat, de minden egyéb információt tőled kérdezek, Gábor. Ki pályázhat, mit jelent ez pontosan? Valami zöldet sejtek mögötte.
1: Igen, abszolút, hogy a neve is mutatja, élőhely, így kicsit játszunk azzal, hogy az a hely, ahol élünk, az Eger, és szeretnénk, hogyha ez nem csak, hogy mondjam, a közösségek szempontjából válna élővé, hanem a zöld felületeket is magunkénak érezzük, és például, hogy egy utcában

0: szeretnék, hogy egy szezonon keresztül legalább, de hát ideális esetben hosszú évekig is ápolnák a lakosok ezeket a zöld felületeket.
1: Mi az, amit az alapítvány támogat, és mennyivel? Tehát itt mondjuk virágpalántákat, tényleg ami valami szép zöldet eredményez, mekkora összeggel?
0: Igen, tehát a pályázatban 50 ezer forintra lehet pályázni, magánszemélyeknek egy nagyon egyszerűen szándéknyilatkozat kitöltésével, és tényleg, ahogy elhangzott, tehát egynyári növényeket, palántákat, kisebb kerti eszközöket esetleg lehet pályázni, vagy mondjuk madárodú készítéshez anyagköltségre. Tehát ilyen tényleg ilyen egyszerű dolgokat. A pályázatban ez részletesen le is van írva, hogy milyen ötleteink vannak, de persze, hogyha valakinek van a saját utcájára szabott ötlete, azt is nagyon szívesen várjuk. Fontos, hogy egy tájépítészmérnök is segíti munkánkat, tehát hogy mi próbáljuk úgy csinálni, hogy ez tényleg hasznos legyen a város szempontjából is.
1: Elhangzott az is, hogy mondjuk a faültetés az, ami nagyon szép dolog lenne, de az már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ahhoz engedélyeket. Mármint, hogy ha én szeretnék a lakóházam előtt egy fát elültetni, ahhoz is engedélyt kell kérni? Tehát, hogy ez ilyen szempontból akkor már kizáró tényező?
0: Igen, a faültetés az már egy nagyobb léptékű a pályázatunk szempontjából, mert hogyha valaki közterületen fát ültet, ott azért nem mindegy, hogy hova ülteti, mert a föld alatt mehetnek különböző vezetékek, közműcsatornák, stb. És akkor tehát ott már egy utánajárás, egy tervezés szükséges. Ezért javasoljuk azt, hogy ebben a pályázat keretében most ne ültessünk fát, hanem éppen a meglévő fákat ápoljuk. Tehát nagyon sok, mondjuk egy fiatal fák, ami a környéken el vannak ültetve, ez ilyen aszályos nyári időkben például locsolásra szorulhatnak. Figyeljünk oda az idősebb fákra, ma ökológiailag azok a legnagyobb értékek. És tehát, hogy a meglévő dolgainkat is ápoljuk, tehát ez is fontos szemlélet.
1: És egy ötlet eszembe jutott, mi most itt ugye a civil közösségek háza udvarán beszélgetünk, és mögöttünk itt az udvaron van egy kis közösségi kert, amit a itt működő civil szervezetek valahogy egy kis közösségi kerté varázsoltak, tehát például egy ilyen kis közösségi kertet is akár lehet, mondjuk nyilván magasságyás, stb. Ez egy nagyobb költséget jelent, de mondjuk elindítani, tehát akár ilyenre is lehet pályázni? Igen,
0: akár ilyenre is, ugye ott is meg kell nézni a helyszínt, hogy a közterületen ez hogy valósítható meg, de ez megvalósítható, és akár egy ilyen magasságyás is lehet, hogy egy kis munkával meg összedobják a szomszédok az anyagot, akkor ez megvalósítható, és hát itt is fontos az, hogy ez nem csak egy egyszeri dolog, tehát akkor, ha valaki egy magasságyást csinál, vagy egy közösségi keltet, akkor ez egy folyamatos, hosszú szervezést és munkát is igényel.
1: Így van. Jó, most május 28-án beszélgetünk, tehát már él ez az élőhely pályázat, az Eger közös alap honlapjáról lehet egy egyszerű nyilatkozatot, tehát nem egy bonyolult pályázatot kitölteni. Meddig lehet pályázni erre az élőhely pályázatra?
0: Ez egészen november végéig, hát idei projekteket, azért tartjuk ezt a november végéig, hogyha valami olyan ültetés van, akkor az őszi szezon is benne legyen. Fontos, hogy ez még most egy mintaprojekt, tehát hogy most még idén körülbelül 3-4 pályázatot támogatunk, és akkor megnézzük a tapasztalatokat, hogy hogyan működik, és jövőre tervezzük, hogy ez nagyobb körben is meghirdetjük.
2: Az elhangzott riportokban előbb Rakusz Mártával, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Törőcsik Gáborral, az alapítvány egyik tagjával beszélgettünk.
3: Irie Mafia. Yeah.

0: Egy elismerés mindig nagy dolog egy intézmény életében. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a Debreceni Egyetemtől kapott egy olyan elismerést, ami azt gondolom, hogy akár ide tanulni szándékozóknak, meg mindenképpen a továbbtanulással kapcsolatban egy nagy elismerés. Az intézmény vezetővel, Rázsi Botonddal beszélgetünk erről, hogy mit jelent pontosan ez az intézmény számára egy Debreceni Egyetemtől kapott elismerés.
1: Ez azt jelenti, hogy a intézményben jelentkező diákok, oda felvett diákoknak a rangsorában mi elől helyezkedünk el, tehát a legtöbbet Debrecenbe juttató középiskolák, gimnáziumok közé tartozunk, azok közé, akik a korábbi években nem kerültek bele ebbe a listába, tehát ez egy fejlődés, egy előrelépés a számunkra, korábbi évekhez képest léptünk előre ebben a ranglistában. És az, hogy ezt elismerik, az egyrészt tényleg egy nagyon kellemes, vagy egy nagyon bátorító dolog a számunkra, hogy olyan diákokat tudunk kibocsájtani, akik egy ilyen nívós egyetemre be tudnak jutni, és a Debrecen Egyetem tudjuk, hogy nagy, tehát nagyon sokféle kara van, sokféle szakra, tagozatra lehet ott is járni, és a diákjaink tényleg a legkülönfélébb irányból célozzák meg, vagy legkülönfélébb céllal célozzák meg a Debrecen Egyetemet. Tehát azt jelenti, hogy nálunk is a sokrétű a felkészülés. Tehát, hogyha valaki orvosira akar menni, vagy mérnöknek, vagy jogásznak, vagy bármilyen más, vagy tanárnak, akkor tudja például ezt a egyetemet is választani. Másrészt pedig ez egy biztatás, tehát, hogy tényleg tovább kell haladnunk azon a szakmai úton, amely már egy jó ideje az intézmény rajta van, és egy megerősítés, hogy amit csinálunk, az jó, de hogy ezt nem szabad készpénznek venni, bár ezt a szójátékot megengedik, hallgatók, hogy azért készpénzt kapunk érte, tehát egy 2 millió forintos jutalommal díjaztak minket, hanem tovább kell folytatni ezt a munkát, és ezért is van az, hogy folyton azon törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne a szakmai munkánkat megújítani, megerősíteni, ezért indítottunk az elmúlt évben, és most már ebben a tanévben másodjára emelt szintű digitális kultúra, matematika tagozatot, ezért erősítettük meg, emelt szintűvé tettük a biológia, kémia tagozatunkat, most már nem csak emelt óraszámú, hanem emelt szintű is ez a tagozat, ezért indítottunk spanyol tagozatot, emelt óraszámú spanyol tagozatot, és hát folyton azt kutatjuk, hogy például angol speces tagozatunkon, tehát az emelt óraszámú angol tagozaton, hogy tudnánk a diákokat egy nyelvvizsga megszerzése után még bent tartani az oktatásban, hogy akkor legyen egy következő nyelvvizsgája, egy felsőfokú nyelvvizsgája, tegyen emelt szintű érettségit angolból, és így tovább, és így tovább. Tehát folyton keressük azokat a lehetőséget, amiben egyre többet és többet tudunk adni a diákoknak azért, hogy amikor befejezik a középiskolát, akkor például nagy létszámban jussanak be, akár mondjuk a Debrecen Egyetemre, vagy pesti egyetemekre, vagy más vidéki egyetemekre.
0: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy ugye itt, amiket említettél, különböző tagozatokat, amelyek már emelt szinten is, tehát biológia, kémiáról mondjuk értelemszerűen orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vagy fogorvosi, vegyészre is mehetnek. Mondjuk egy humán tagozatról, nem tudom, akkor a jogász, vagy valamilyen bölcsész irányban, akkor emelt...
1: Talán pedagógusnak is mehetnek.
0: Igen.
1: Marketing.
0: Az angolról. Akár angol nyelvű pedagógus, vagy angol nyelvű oktatás bárhol.
1: Tehát, vagy pedig az angolosok az általában nem elégszegeztem meg az, hogy van egy jó angol tudásuk, és mondjuk egy emelt szintű angol érettség, vagy egy felsőfokú nyelvvizsgájuk, hanem általában mellé tanulnak valami matekot, vagy törit. Azzal párosítva tulajdonképpen a legkülönfélébb egyetemek várják őket, mehetnek közgazdaságira, mehetnek bölcsésznek, mehetnek fordítónak, stb.
0: Azt sikerült megfejteni, hogy mondjuk például Egerből miért a Debrecen Egyetem olyan népszerű, mert mondjuk például Miskolc közelebb van, bár mondjuk lehet, hogy ott nincs orvosi éppen, vagy hát ugye Pest, ami még talán picivel van közelebb, nem sokkal.
1: Egyrészt más egyetemekről nem kapunk vissza így információt, tehát lehet, hogy a többi egyetemek tekintetében is jól áll
0: a Szilágyi. Mutató,
1: jól áll a Szilágyi, a Debrecenben, és ez is tényleg egy nagyon szép dolog, hogy a Debrecen Egyetem komoly figyelmet fordít erre, hogy ilyen visszajelzéseket adjon. Másrészt úgy gondolom, hogy tényleg a Debrecen Egyetemnek például sokrétűsége, tehát a számos kara.
0: Neked ez külön öröm? Te Debrecen is voltál? Kossuthos voltál?
1: Én voltam Debreceni diák, igen.
0: Tehát akkor neked ez külön büszkeség is
1: azért. Én voltam Nyilas Misi, csak nem. középfokon, hanem már levelező tagozaton szereztem az informatika tanárdiplomámat. Hát igen, ez is, tehát hogy Debrecen azért egy jó hívószó, közlekedésileg is azért elég jól elérhető, és hát gondolom, hogy a diákok, tehát például minden évben a diákjaink elmennek pályaorientációs nap keretében olyan városokba is, ahol a tanulmányi kirándulás keretében, ahol egyetemek vannak, és akkor megnézik a Pesten, megnézik Debrecenben, megnézik Szegeden is. Debrecen ilyen szempontból népszerű, tehát mint osztálykirándulási helyszín is, de a Debrecen Egyetem amúgy is sok figyelmet fordít, tehát hívogató programokat, felhívásokat tesz közzé, amiket mindent továbbítunk a diákoknak, és akkor ebből a diák azt szűrül le, hogy na, akkor nézzük meg Debrecent.
0: És ez milyen szép gesztus, most előbb szójátékoztál a készpénzzel, 2 millió forintot említettél, ez meg van határozva, hogy az intézmény mire költheti, vagy ez egy szabadon felhasználható összeg?
1: Hát egy bizonyos kereten belül, de azért relatíve szabadon felhasználható diák önkormányzat támogatására, pályaorientációs programokra, oktatásfejlesztésre, tehát nem ebből fog a tanári kar majd évvégén bulizni menni, hanem a diákokra fogjuk visszafordítani. Már jelentkeztek is nem sorban a kollégák, hogy itt van-e már a pénz, és már költhetik-e, mert ötleteik lennének. Hát mondom, még egyrészt nincs itt a pénz, még nyilván szerződés, és nem is mi, hanem majd a fenntartóval köt szerződést az egyetem, de ha mi is itt van, akkor természetesen leülünk és átgondoljuk, hogy akár mondjuk egy programszerűen, tehát nem csak az, hogy most akkor szétosztjuk a pénzt, hanem kitalálunk rá mondjuk valamilyen programot. Lehet, hogy lesz belül egy ösztöndíj is, mondjuk azok számára, akik Debrecent célozzák meg, hogy akkor a Debrecen felé egy visszacsatolást adjunk, hogy köszönjük szépen a támogatást, ezt arra azoknak a diákokra is szánjuk, akik Debrecenbe szeretnének menni, és akkor így körbeér egy kicsit a dolog, és aztán bízom benne, hogy akkor majd, ha jövőre nem is, tudjuk megismételni, mert az a iskola nem kapott támogatást a következő évben, aki előző évben kapott támogatást, de akkor 2 év múlva újra kaphatunk majd ilyen támogatást.

0: Az írásbeli érettségik már lezajlottak, de nyilván a szóbelik folyamatban vannak. Nehezen tudtunk időpontot egyeztetni, hiszen te intézményvezetőként is azért bőven el vagy látva vizsgáztató feladatokkal. Itt most a Szilágyiban hány fő érettségizett, van-e olyan statisztikát, hogy mondjuk emeltet hányan választottak? Jelenállás szerint elvileg nem kötelező, ugye? Vagy bizonyos intézményeknél ajánlott egy emelt szintű érettségi?
1: Igen, én a számokkal mindig hadilában vagyok, de azt tudom, hogy a... Hogy
0: pedig matekos vagy.
1: Igen, de ilyen szempontból statisztikát, nem kedvem a statisztikát akart annyira, de hát a 5 végzős osztályunk végzett, vagy hát végez jelen pillanatban, érettségiznek, ők körülbelül 170-en vannak, tehát ők stabilan fognak legalább 2 tárgyból itt, vagy 3 tárgyból itt helyben érettségizni, ugye magyarból, matekból, történelemből kell. A többi tárgyból már nyelvből meg lehet az előrehozottjuk, digitális kultúrából is meg lehet már az előrehozottjuk, hogyha ezt a 2 tárgyat választották. De nagy arányban választanak emelt szintű érettségét, amit vagy itt van az írásbeliük, és a szóbeliük is, hogy a szerencsék van, vagy a Egerváros más intézményeiben is van írásbeli emelt szintű, és szóbeli emelt szintű érettségén, holnap például az Eszterházéban fogok angol bizottsági elnöki feladatot ellátni emelt szintű érettségén. Tehát oda is lehet, hogy mennek a diákjaink. Én a beosztást így, mert ezt egész konkrétan nem látom. De itt mi helyszínt adunk emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgáknak is. Hát az angolosok azok nálunk, legtöbb angolos érettségi emelt szinten nálunk van, olyankor az egész iskola, minden tanteremben érettségiztetünk gyakorlatilag. Itt zajlanak a javítások angolból is, matematikából is, például más tárgyakból is, tehát ez a május elejétől induló időszak az iskola életében, ez már mindig egy nagyon-nagyon mozgalmas és bonyolult, összetett időszak, és nagyon sok tanárt és sok diákat mozgat meg.
0: És most mi a tapasztalat? Mennyire lehet ezt most, nem tudom, akár egy általános tendenciát elmondani, és attól függetlenül, hogy statisztika ide vagy oda. Ugye, ahogy említettem, nem feltétlenül kötelező, de nyilván nagyon sok szakhoz azért ajánlott, hiszen ugye, ha sok pont kell, érdemesebb egy emelt szintű érettségit tenni. Bevállalják azt az egyet, sőt, akár a kettőt is. A 2 az a határ, tehát azért mondjuk 3-at nem feltétlenül vállalnak be.
1: Hát be lehet vállalni 3-t is. Én már láttam olyan diákat, aki többből is emelt szintűzött. A 2 azért az már, az is ezért különleges eset manapság, de 1-et azért a legtöbb céltudatos diák a továbbtanulási eredményességi érdekében bevállal. Sőt, hát valahol be kell vállalnia, tehát megköveteli az egyetem, hogy akkor egy emelt szintű érettségivel rendelkezzen.
0: Tehát például, hogyha valaki most a biológia-kémia tagozatról beszélek, azért az orvos egyetemre is sok pont kell, ezt tudjuk, de ott, tehát akár megvan az, hogy csak mondjuk biológiából fog emeltezni, vagy csak kémiából?
1: Hát igen, tehát minden szaknál elő van írva az, hogy miből kell, vagy miből lehet. És hogyha ha kell biológiából is, vagy kémiából is, akkor bizony, akkor mind a kettőből.
0: Mind a kettőből.
1: Érettségizik a diák. Ha választható, akkor általában, és nem muszáj, hogy úgy látja, hogy a pontjai jók lesznek, mert mondjuk jól sikerült a felkészülés, és akkor ő egyet bevállal, a másiknál pedig biztonsági játékra megy, és mondjuk csak a középszintű érettségit teszi le egy jó magas pontszámmal, de emelt szintűből pedig leteszi az érettségit valamilyen eredménnyel, de relatíve jó eredmény, és akkor megkapja a pluszpontokat, akkor már be tud kerülni a megfelelő felsőoktatási intézménybe.
0: És akkor lassan lezajlanak az érettségik, és akkor nyár lesz, mindenki elmegy pihenni, és akkor szeptembertől a szokásos tagozatok mellett egy új tagozatot, már a beszélgetésben volt erről szó, hogy emelt spanyolt fogtok indítani, ez megszünteti az általános tagozatot, ha jól tudom. Ezt mi indokolt ezt a döntést?
1: Tehát mi szeretnénk azt, hogy azok a diákok, akik minket választanak, azok legyenek még céltudatosabbak.
0: Az általános tagozat az ugye még egy ilyen útkeresés valahol.
1: Igen, és általában ott most 4 szem közt vagyunk, ott azért nem olyan erős diákokat kaptunk, ha lehet így fogalmazni. Hát ők még úgy nem tudták, hogy most akkor hogy akarja, mit akarja. Ez tulajdonképpen egy ilyen biztonsági játék volt a számára. Következésképpen nem biztos, hogy annyira jó a már egyetlen a belépő tanulmányi eredménye, felkészültsége. Az, aki azt mondja, hogy igen, én biológia-kémia tagozatra jövök, mert én orvos szeretnék lenni, vagy vegyész, vagy hasonló, azért ott van egy van egy ilyen lélektani határa tudásban, hogy na, a fölött vagyok, mert hogy én már eleve mondjuk arra készülök, hogy jogász legyek, mérnök legyek, stb. Nem biztos, hogy mi konkrétan tudja, de már tudja az irányt, és akkor azt a tagozatot választja. Vagy jó matekból, jó informatikából, és akkor azt a tagozatot választja. És hát azt láttuk, hogy az általános tagozat az, ami ebből ilyen szempontból kilógott, és szeretnénk az iskola színvonalát emelni, szeretnénk, hogyha minél több jól tanuló, céltudatos diák választani, és azt mondjuk, hogy az általános tagozat ennek egy picit az útjában van. Tudjuk, hogy ezzel tulajdonképpen azokat a diákokat fosztottuk meg, akik nem igazán tudják, hogy mik akarnak lenni, és hát nekik jó volt ez a fél osztály, és aztán majd 4 év alatt kitalálták, hogy hogyan tovább. De hát ha az iskola érdekét nézem, iskola szempontjából, szemszögéből nézem, akkor azért nekünk is törekednünk kell arra, hogy ne csak befogadó iskola legyünk, hanem a kibocsátás, tehát az outputnál és olyan eredményeink legyenek, ami azt feltételezi, hogy már a belépésnél is egy magasabb szintről tudjuk indítani a diákot.
0: És akkor hogy esett a választás a spanyolra? Ez egy ilyen egyszerű...
1: Hát sokat gondolkodtunk, hogy mit lehetne, gondolkodtunk kétanyelvű, vagy nyelvi előkészítős osztály, vagy hogy néztük, hogy hogyan lehetne esetleg a meglévő tagozatainkat kiterjeszteni, átalakítani, stb. És aztán már nem is tudom, melyik kolléga vetette fel, hogy hát itt van, hogy van egy angol tagozatunk, és a spanyolos kollégákkal jól állunk, 3 spanyol tanárunk is van. Szerintem ez Egerben elég kiemelkedő számít. És hát akkor miért ne foglalkozunk a spanyol? Egy világnyelv, és azok a diákok, akik mondjuk már angolból jól állnak, mert 8-ra már nagyon sok diáknak lehetősége van jó iskolában, vagy hogyha ő szorgalmas a magánúton is akár felkészülni, és mondjuk már nyelvvizsga közelében van, akkor ne az angolt kezdj el erősíteni a középiskolában, nyilván az is fontos, tehát a második idegen nyelvként tanulhatja az angolt tovább, akkor kezdjen el egy új idegen nyelvet, és a spanyol az pedig egy világnyelv. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sokan beszélik világszerte.
0: Hát ugye
1: Dél-Amerikában, Észak-Amerikában,
0: Közép-Amerikában,
1: de a világ más pontjain is, tehát egy világnyelvről van szó, meg egy érdekes, izgalmas kultúráról, hát a másnak a labdarúgás ugye világa az.
0: Vagy egyáltalán csak elutazni mondjuk Barcelonába, vagy...
1: turisztikai. Én felvételiztettem olyan kislányt, aki megmondta, hogy ő azért akar spanyolul tanulni, mert neki az a célja, hogy utána Spanyolországban éljen és dolgozzon.
0: Tehát neki az... Milyen jó már, amikor valaki 14 évesen...
1: Na erről beszélek, hogy már is más a dolog, hogy amikor idén egy általános, hát még nem tudom, mi legyek. Idén azért spanyol tagozat van? Igen, ez volt már régóta, ez a szívem vágy, hogy én Spanyolországban akarok élni, dolgozni, stb. Egerben van egy iskola, ahol magas szinten meg fogom tudni tanulni a spanyolt, utazásokat is szervezünk, versenyeket is, idehívunk spanyol oktatókat, stb. Itt meg tudsz tanulni spanyolot, akkor gyere! És akkor hát így tudunk fogadni 15 ilyen diákot, azzal szemben a 15-tel, aki mondjuk, hát még nem nagyon tudom, hogy mit akarok, és hát tulajdonképpen csak gimnazista akarok lenni. Nem őket akarom ezzel degradálni, hanem inkább azt mondani, hogy
0: nektek a céltudatosság kell jobban.
1: Nem csak tényleg csak a befogadáson, arról is, hogy azért a Szilágyi mégiscsak egy fontos színfolt.
0: Egy előszobája tovább tanulás.
1: Igen, fontos színfolt az Egri palettán, meg itt a környéken, hát méltóak akarunk lenni továbbra is ehhez. És hát verseny van.
0: Jó, tehát akkor ez már elindult, meg hát nyilván már megvan, hogy egy komplet osztályt indítotok?
1: Nem, fél osztályt fog mindig indítani.
0: És akkor a humánnal együtt, vagy majd
1: a... humánnal együtt, így van, a humán fele, és a másik fel a spanyol.
0: A spanyolos lesz.
1: És lesz egy angolos, egy teljes angolos osztályunk, azért az továbbra is népszerű, egy komplett digitális kultúra, matek, emelt szintű, komplett biológia, kémia, emelt szintű, és van az AIT-p, az Arany János.
0: Igen, tehetséggondozó programos. Van-e még más aktualitás a Szilágyi házatáján mostanában?
1: Június 4-én tegnap tartottuk a Nemzeti Összetartozás napi ünnepségünket, ez egy, mindig összekötjük egy versennyel, az ország sok pontjáról érkeznek csapatok, mindig nagyon színvonalasan szokott sikerülni, ez most is így volt.
0: Kívánom azt, hogy minden érettségiző diák sikeres érettségit tegyen, és természetesen a szüleik még jobban kívánják, de ti is tanárok, hogy ahova szeretnének első helyre bekerüljenek, de hát ezért nyilván tenni is kell, de hát tettek is most 12 éven keresztül, úgyhogy hajrá, Rázsi Botont köszönöm.

0: Időről időre beszámolunk a Májva Virág Alapítvány EGRI irodája májvavirág.aktualitásairól, és ahogy ugye követlek titeket a közösségi oldalakon, láttam, hogy most egy kiállítás megnyitótok volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Pásztor Édó az EGRI Májva.nak még mindig az elnöke, akivel erről beszélgetünk. Mi ez a kiállítás, milyen módon próbálja felhívni a figyelmet a méhnyakrákra, illetve a betegség megelőzésére?
1: Túlélő kiállítás olyan nők történeteit meseli el, akik sikeresen szembenéztek és megküzdöttek a méhnyakrákkal. A portékon nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Ezek a nők különböző etnikumúak, különböző élethelyzetekből érkeztek, a világ minden tájáról, mégis egy közös üzenetet hordoznak, hogy a rák nem válogat, de az emberi lélek hihetetlenül erős. Május 27-én nyitottuk meg a kiállítást a Titter Pál könyvtárban, és egészen június 20-ig a múzeumok éjszakájáig látogatható majd a tárlat. A túlélők, ez a szó egyszerre hordoz magában mély fájdalmat és megrendítő erőt. A portrék a betegség nehézségein túl a gyógyulás és a remény erejére hívják fel a figyelmet.
0: Akkor ez a kiállítás tulajdonképpen portrék, fényképek, akik vállalták az arcukat, magukat, és ahogy most említetted, hogy a világ minden tájáról, tehát a Májva.nak külföldi kapcsolata is vannak, hogy mondjuk aki nem magyar túlélője ennek a betegségnek, az hogyan csatlakozhatott be a kiállításra?
1: Ez a kiállítás egy vándorkiállítás, amit egy külföldi fotóstól kapott meg az alapítvány. A fotós itt direkt a háttérben szeretne maradni, tehát még a nevét sem árulhatjuk el, mert a cél az volt, hogy ne rá, hanem a képeken szereplő hölgyekre összpontosítsunk, arra fókuszáljunk. Hiszen itt olyan portrékről van szó, 27 portré látható a tárlaton, ahol tényleg a világ minden tájáról, tehát van eszkimó hölgy, Japánból, Németországból, és tényleg különböző életkorú nők szerepelnek rajta.
2: Nagyon fiatalt is láttam.
1: Igen, 19 éves hölgy is van, például egy amerikai lány rajta, és itt az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy tényleg sajnos a rák nem válogat, nincsenek országhatárok, viszont az erőt láthatjuk az arcukon, a mosolyt, bármilyen nehéz küzdelmen mentek keresztül a betegség kapcsán, mégis a kifejezésük, az arckifejezésük az erőt sugározza, hogyha megnézzük ezt a tárlatot, azt láthatjuk, a mosolyt, a büszkeséget és az erőt. És a fotósnak ez volt a célja, hogy ezt láttassa meg ezeken a képeken keresztül.
0: A Májva Virág Alapítvány már nagyon régóta működik, és ugye országosan így pontok vannak, és nyilvánvalóan nem csak Magyarországon, hanem külföldön nyilván más nével is hasonló a méhnyakrák elleni küzdelemre buzdító alapítványokról beszélünk. Ha ilyen alapítványokból olyan sok van, amit én feltételezek, talán megerősítesz ebben, Édó, a ti prevenciós tevékenységetekkel mennyire tudjátok valóban a különböző vizsgálatok fontosságára felhívni a figyelmet, tehát hiszitek azt, látjátok a sikerélményeket, hogy igenis az alapítvány felhívásai, akciói, szerveződései segítik azt, hogy egyre többen menjenek el szűrővizsgálatra?
1: Igen, 2013 óta foglalkozik a Májva Virág Alapítvány a női daganatok megelőzésével és a HPV elleni prevencióval, és azt gondolom, hogy valóban több szervezet is foglalkozik ezzel a témával, viszont a Májva Virág Alapítvány felöleli az összes női daganatot, és az egész betegutat tudjuk végigkísérni, menedzselni. Az egész betegút menedzsmentet felöleljük, egészen a tünetek felismerésétől a kezelések végéig, vagy a műtét végéig, és nagyon sok helyen, most már országosan több mint 20 Májva Virág pontunk van, ezért igyekszünk lefedni az országban ezt a területet, és mindenhol felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, a szűréseken való részvétel fontosságára, amit úgy tudunk elérni, hogy például bekapcsolódunk a országos védőnői képzésben az egyetemeken, több helyen, Nyíregyházán is, Szolnokon is részt veszünk ebben, előadásokat tartunk az ország minden táján, szűrőbuszokkal veszünk részt a szűrésekben, különböző előadásokkal, és ezekben a Májva pontokban, például itt Egerben is helyszinten tudunk segíteni, helyszinten fogjuk a betegek kezét, és minél nagyobb platformon próbáljuk felhívni a figyelmet valóban, hogy menjenek rá az emberek szűrése, és visszajelzéseket is kapunk, hiszen végigkövetjük az egész betegutat. Például itt Egerben is én is szinte hetente kapok telefont, megkeresést, hogy próbáljunk segíteni, orvost ajánlani, különböző kérdések vannak. Ősszel ugye a HPV oltással kapcsolatban anyukák keresnek meg minket, és tényleg fogadórákat szervezünk ezen időszakokban, tehát nagyon-nagyon sok platformon próbálunk jelen lenni, hogy lássák, hogy hol találnak meg minket, és bárkinek tudunk segíteni, aki hozzánk fordul.
0: Akár egyszer beszélgetünk, én mindig kérdezem a statisztikákat, hiszen a statisztikák nem állandóak. Ha jól emlékszem, egy-két éve, amikor beszéltünk, 1500-as éves magyarországi adatokról beszéltél, és ha jól tudom, egy 500 halálozási arány. Jól emlékszem, Édó? Most ezek csökkentek-e? Mondd azt, hogy igen, kérlek.
1: Igen, nagyon jól mondod. Évente a méhnyakrák esetében 1500 új megbetegedés számol be a statisztika, és ebből valóban 500-600 halálozással végződik. Picikét csökkent a tendencia, hiszen azért egyre többen az oltást beadatják, ugye a HPV elleni oltásról beszélünk, amivel szinte 100%-ban megelőzhető a méhnyakrák.
2: Akár felnőtt korban is a
1: igen, így van. Nagyon fontos tevékenységünk ezen prevenció, hogy fejlődjük a figyelmet ugye a 7. osztályos általános iskolában tanuló gyermekeknek, ugye most már 2020-tól a fiúk is megkaphatják, úgyhogy ezért nagyon sokat lobbizunk, és próbáljuk elérni azt, amit például a skandináv országokban, illetve Ausztráliában már elértek, hogy a lakosságnak, hogyha nagyon nagy része be lenne oltva, akkor akár a méhnyakrákot teljes mértékben ki lehetne szorítani. Úgyhogy itt is mutatkozik már meg azért ennek a hatása, de még sajnos még mindig van előttünk teendő feladat ezzel, hogy minél szélesebb körben felhívjuk a HPV oltás beadására a figyelmet a szülőknél.
0: Most a legaktuálisabb az EGRI Májvia pontban, ugye ez a vándorkiállítás a túlélők. Mi a soron következő programotok?
1: A soron következő program a GoDay lesz, a World GoDay, ami minden év szeptemberében. Ez egy staféta, ami városról városra vándorol az országban. Ugye mi 3 évvel ezelőtt rendeztettük meg itt a Gyerben nagy sikerrel. Most Salgó Tarján fogja kapni a rendezés jogát. Ez lesz a soron következő kiállítási staféta helyszín, az Salgó Tarjánban lesz. Itt Egerben viszont ősszel szoktuk szeptember elején megkezdeni a általános iskolai rócsónkat, ahol védőnőktől iskolára járunk, és ugye, ahogy mondtam is, a HPV oltás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, illetve fogadórákat tartunk.
0: Még a beszélgetés végén egy gondolat eszembe jutott, ha már a kiállítással kezdtük a Tittelpál könyvtárban. A Tittelpál könyvtárban van egy állandó, vagy legalábbis már egy elég régóta ott található Májva polcotok, ugye? Mi is ennek a funkciója?
1: Igen, igen, a Májva polcunk, amit azért hoztuk létre, hogy az Egerben és helyben lévőket is napra készen tudjuk tájékoztatni az aktuális tudnivalókról az egészségmegőrzéssel kapcsolatban, illetve a daganatos, női daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos összes információt, kiadványainkat megtalálhatják helyben, ezek kölcsönözhetők, és rendszeresen frissítjük. Úgyhogy ezt nagy szeretettel ajánlom, hogy aki a könyvtárba látogat, az erre a kedves kis sarokba is látogasson el a mi Májva polcunkba.
0: Mit lehet kívánni egy ilyen alapítványnak, hiszen ez egy elképesztő elhivatottság, és egy nagyon szép munka, hiszen ezt tényleg azt tudja szívvel lélekkel csinálni, aki érintett, mint amiről mi már korábban is beszéltünk, úgyhogy azt kívánom magunknak, tényleg mindenkinek a világon, hogy egyre kevesebb beteg legyen, és talán megérjük tényleg azt, hogy a méhnyakrákot vissza lehet szorítani. Pásztor Édó, köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 4 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón. Kiemelte, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A korábbi honvédelmi vezetés időszakához kapcsolódóan a szaktárca több kiemelt jelentőségű ügyben folytat átfogó vizsgálatot, köztük a kézigránát baleset körülményeinek feltárása, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es repülőgép alkatrészek és a csádi misszió ügyében is, közölte a kormányszóvivő sajtótájékoztatón. Magyar Éva azt mondta, a kormányszóvivői tájékoztatón belül egy új rovatot nyitnak, amelynek keretében beszámolnak a minisztériumokban, háttérintézményekben és állami szervezetekben zajló átvilágítások előrehaladásáról. Elsőként a Honvédelmi Minisztériumban zajló vizsgálatokról számolt be, amelyek Szalai Bobrovnicki Kristóf volt szakminiszter időszakát érintik. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, az ünnepségen a magyar jogállamiság és a honvédelem folytonossága jelenik meg. Emlékeztetett rá, a csapatzászló átadása, átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb és legnemesebb szertartása. Generációk adták egymásnak a jelképet. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt nem csak tisztséget vesz át, hanem történelmi felelősséget is. Mint mondta, olyan korszakban élünk, amikor a világ egyre bonyolultabbá válik a háborúk, fegyveres konfliktusok, geopolitikai feszültségek és új biztonsági kihívások miatt. Ez pedig formálja Magyarország és Európa jövőjét. Sándor Zsolt több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban a mai napon népszerű olasz slágerekből készült összeállításunkat hallják. Jó szórakozást, kellemes ébredezést kívánunk!

Kedves hallgatóink, a mai alkalommal népszerű olasz slágerekből készült összeállításunkat hallották. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is további jó rádiózást, kellemes ébredezést kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június 6-án szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Kegyelmes, igaz Istenem és Uram, Teremtőm és Megváltóm! Megjelöltél engem orcád szent fényével, megváltottál egyszülött fiad drága vérének árán, és lelkednek erejével az élet reményére újjáalkottál a szent keresztségben. Add, hogy igaz, egész és épp szívvel, hadhatósan ellene mondjak a sátánnak, minden pompájának és minden cselekedetének. Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel híven higgyek te benned, Teremtőmben, szent fiad Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet és a Szentlélek ereje.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az országházban. Az országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. A kormány döntött arról, hogy az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlésnek az Európai Bizottság által Magyarország számára megfogalmazott szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A tárcavezető azt mondta, ez egy átfogó, korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amely mindazt a jogállamisági feltételrendszert jelenti, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudják hozni. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad várudvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. A rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón Budapesten Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter kiemelte. A mai nap sokkal több, mint egy rendezvénysorozat kezdete. Ez a természet ünnepe. Annak a természeti örökségnek az ünnepe, amelyhez szinte mindenki ezer szállal kötődik. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékezett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkény uralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem maradt csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik, mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országoknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
1: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
0: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. Szembenézem mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
1: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
0: Fejlesztenek ki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje ködben járására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr, nagyon köszönöm. Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
2: Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló Tajpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen, ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség Tajpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvosetikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen 5000

0: keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leo pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
1: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel. A második és a harmadik ülésen, a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munkamegbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe a hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében is.

építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter bazilikában, amikor Leó pápa szent misét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta. Hozzátette, ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. A kormány döntött arról, hogy az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlésnek az Európai Bizottság által Magyarország számára megfogalmazott szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A tárcavezető azt mondta, ez egy átfogó, korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amely mindazt a jogállamisági feltételrendszert jelenti, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudják hozni. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. A rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón Budapesten Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter kiemelte. A mai nap sokkal több, mint egy rendezvénysorozat kezdete. Ez a természet ünnepe. Annak a természeti örökségnek az ünnepe, amelyhez szinte mindenki ezer szállal kötődik. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Cynthia és Norbert nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Cynthia görög mitológiai név, Artemis istennő megnevezése, jelentése Küntosz hegyéről származó. A Norbert német eredetű név, jelentése északi fény, híres. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1944-ben a szövetséges erők megkezdték a normandiai partraszállást. A napot D-Day kódnévvel illették. 1944. június 6-án hajnali 2 órakor kezdődött az Overlord hadművelet keretében az amerikai és brit erők normandiai partraszállása, a II. Világháború legnagyobb tengeri deszant művelete, amelyben közel 3 millió katona, 10 000 repülőgép, 7 000 hajó és sok száz páncélos vett részt. Csak június 6-án 150 000 szövetséges katona szállt partra. Célja a Lemáns csatorna birtokba vétele, majd hadászati hídfő megszerzése volt az északnyugati francia partvidéken. A hadműveletet Amerika egyik legjelentősebb katonai vezetője irányította, Dwight Eisenhower. Az invázió több hónapnyi tervező munka előzte meg, a nagyhatalmakat egy táborba kellett gyűjteni Németország ellen. 1799-ben megszületett Alekszander Puskin, orosz költő, drámaíró, író, a modern orosz irodalmi nyelv megteremtője. 1827-ben megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása, hogy Pesten is elindulnak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott. Éveken át előzetes felhívást, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket summázó füzetet adott, illetve adatot ki, 1828-ban pedig megírta E szakma hazai alapművét. A Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 1853-ban megszületett Vágó Pál festőművész, aki nagyméretű történelmi képeket festett, dolgozott a Feszti körképen is. 1859-ben Bánkon megszületett Bánki Donát, mérnök, feltaláló. A Budapesti Műegyetem építészmérnöki szakának elvégzése után Bánki Donát egy ideig tanársegédként dolgozott, majd a MÁV-nál és 1899-ig a GANZ-nál volt szerkesztőmérnök. Bánki és Csonka János nevéhez fűződik a motorgyártás hazai bevezetése, melynek legfontosabb újítása az 1893-ban szabadalmaztatott porlasztó, vagyis a karburátor volt. A GANZ-nál töltött évek alatt sok saját találmánya is szabadalma volt. Többek közt az első kerék meghajtású autó, valamint a gőz- és vízturbina. Bánki 1899-től haláláig a Műegyetemen oktatott. A Gépipari Tudományos Egyesület 1955-ben Bánki emlékérem néven 3 fokozatú díjazással egybekötött, évenként kiosztásra kerülő műszaki kitüntetést alapított. 1875-ben megszületett Thomas Mann, Nobel-díjas író. A 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja. Bátyja és 6 gyermeke közül 3 is jelentős író volt. 1901-ben jelent meg Mann első regénye, a Buddenbrooks. A Buddenbrook ház egy család hanyatlása címmel. A mű rögtön kedvező fogadtatásra talált az olvasóknál és az irodalmi kritikusok között egyaránt. Lübeckben ugyanakkor gyorsan terjedni kezdett a pletyka, hogy ezen család és a regényben említett figurák nem teljesen fiktívek, hanem a város élő személyeiről mintázták őket. Már röviddel a könyv megjelenése után hozzáférhető volt egy lista, amelyik azonosította a regény alakjait. Egy élelmes lübecki könyvkereskedésben különösen nagy forgalmat bonyolítottak azáltal, hogy a vevőknek a regényhez dekódoló listát adtak. 1955. augusztus 12-én 80 éves korában halt meg Svájcban. 1886-ban megszületett Bajcsi Zsilinszky Endre, publicista, politikus. 1894-ben megszületett Ágyai Hubert Pál, mérnök, hídépítő, a Petőfi híd tervezője. Ágyai a közlekedési minisztériumban dolgozott, 1934-től a Dunai hídépítési szakosztály főnöke, majd a közlekedésügyek államtitkára volt. Nevéhez fűződik a Boráros téri Petőfi híd tervezése, valamint a Margit híd kiszélesítési munkálatainak irányítása. Tanított a Műegyetemen, és volt a Fővárosi Közmunkatanács elnöke. 1913-ban megszületett Gobi Hilda, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. 1919-ben meghalt Kvassai Jenő, mérnök, a magyar vízépítés reformere. Kvassai Jenő a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezője, a mezőgazdasági vízműtan kutatója, Budán gépészmérnöki, Magyaróváron mezőgazdasági, Párizsban vízépítési tanulmányokat folytatott. Hazatérve 1878-ban kapott megbízást az általa javasolt mezőgazdasági vízügyi szolgálat a kultúrmérnöki intézmény megszervezésére és vezetésére. 4 évtizeden keresztül a vízügyek legfőbb irányítójaként való működése új korszakot jelentett a magyar vízépítés történetében. A kultúrmérnökség működési köre kiterjedt a belvízrendezésre és lecsapolásra, alagcsövezésre és öntözésre, a medelrendezésre és vízmosás megkötésre, a halászati ügyek felügyeletére és a közegészségügyi mérnöki szolgálat ellátására is. Az intézmény Kvassai vezetése alatt vízrendezési munkálataival mintegy 3,5 millió hektár területen teremtette meg a korszerű mezőgazdasági termelés előfeltételeit. Egyéb fontos eredményei közé tartozik még a vizek köztulajdon jellegét kimondó vízjogi törvény és a halászati törvény megalkotása, valamint a Csepeli Nemzeti és Szabadkikötő építésének megkezdése. Kvassai szakirodalmi munkássága is jelentős. Mezőgazdasági vízműtan című munkája évtizedeken keresztül kézikönyvként volt használatos. A Szabadkikötő bejárati zsilipjét róla nevezték el. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta. Hozzátette, ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. A kormány döntött arról, hogy az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlésnek az Európai Bizottság által Magyarország számára megfogalmazott szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A tárcavezető azt mondta, ez egy átfogó, korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amely mindazt a jogállamisági feltételrendszert jelenti, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudják hozni. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad várudvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. A rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón Budapesten Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter kiemelte. A mai nap sokkal több, mint egy rendezvénysorozat kezdete. Ez a természet ünnepe, annak a természeti örökségnek az ünnepe, amelyhez szinte mindenki ezer szállal kötődik. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma.
1: a tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. június 6-án szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket, ezután az időjárás előrejelzést hallgathatják meg, majd a nap versével jelentkezünk. Ma Áprili Lajos a Tűz kialszik című versét Jakó Beáta mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Norbertről és Szent Fülöpről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
8: Let's go, girls.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Bakk térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namény felé autózók a külső és a lálósávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Szintén az M3-as autópályán Gyöngyös térségében is burkolatfelújítás zajlik, amely sávelhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Hajdúnánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki, a 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Budapest felé a 267-es jelű Máté Szalka-Szatmár-Németi csomópont lehajtóágát lezárták. Terelőútként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden útépítési munkálatokat végeznek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Még mindig a 25-ös főúton Egerátkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávzárást vagy félpályás útlezárást. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten számíthatunk. A légmozgás általában gyengebb, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk erős széllökések. Északon és nyugaton helyenként pára köt képződhet a hajnali órákra. Kora reggel 9 és 17, délután 22 és 28 fok várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán északon, északkeleten és a nyugati határszélen fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol meg is erősödik. Hajnalban 10 és 17, délután pedig 26 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden napos idő várható kevés felhővel, majd megnövekszik a felhőzet. Napközben kicsi, estétől növekvő eséllyel lehet zápor vagy zivatar. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Jó hír, hogy a hideg fronthatás megszűnik, ma fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A pollen terhelés a hét második felében várhatóan ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűi és a bodzái közepes szintet érhet el. Az eperfafélék, a bálványfa, valamint már a hárs pollenje is jellemzően alacsony, esetenként közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a ciprós és tiszafafélék, a kőris, a tölgy és a nyírvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virág.

A késői virágzású fák, valamint már a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos-meteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

Ápri Lajos. A tűz kialszik. Ezt én az erdőn alvóktól tudom. Sokszor gondolok irigykedve rájuk. Reggel fenyőtű van a hajukon, és füst.

0: rosszagú a tűztől a ruhájuk. Későn, mikor a láng már nem harap, s a fáradt szemre is lehull a fátyol, megsuhog a levegő, és lecsap a nagy füles bagoly az éjszakából. Megtámadja a szunnyadók tüzét, tusázni kezd a lobbanó parázzsal, s élőszenét csattogva veri szét viharosan suhogó szárnycsapással. Pár villanásig tart a fergeteg, a szikrazáport hamuvázilája, s a dúlt tűz felett győztesen lebeg az éjjel fénytől ingerült királya. Eltűnt. A szétszórt tűz kihamvadott. Egyik se szól. A lelkükben varázs van. S mintha egy istent láttak volna ott, utána néznek némán, babonásan.
1: Áprili Lajos a Tűz kialszik című versét Jakó Beáta mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Lánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékezett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkény uralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem maradt csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országoknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
1: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
0: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. szembenézve mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
1: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
0: Fejlesztene ki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek. Az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje köbbenjárására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr! Nagyon köszönöm! Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
2: Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló Tajpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség Tajpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvos etikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galéria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívüleső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leó, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leó pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fent említett motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
3: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Ré bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Ré bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munkamegbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egy egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter Bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus nem vádbeszédet mond a gazdag ellen, hanem rámutat arra, hogy milyen nagy különbségek vannak az emberi szándékok között. Egyesek a feleslegükből adnak látványosan, mások elismerését keresve. A szegény özvegy pedig odalép, és csendben, titokban adja oda mindazt, amije van. Nem a pénzösszeg nagysága számít, hanem a szív bátorsága. Ez a történet nem csupán az anyagi adakozásról szól. Az özvegy magatartása az isteni gondviselésbe vetett hitről tanúskodik. Ő nem számol, nem mérlegel, nem alkudozik. Odaadja, ami van, mert tudja, hogy élete nem az anyagiaktól, hanem Isten jóságától függ. Napjainkban sokan hajlamosak arra, hogy a nagyot, a látványosat, a mérhetőt értékeljék. Jézus viszont a láthatatlanba lát bele. Ő azonnal észreveszi azt, ami mások figyelmét teljesen elkerüli. A szeretet mértékét nem a látható cselekedet, hanem a belső áldozat mutatja meg. A szegény özvegy lelkületének ez a titka. Adni úgy, hogy közben nem magamat akarom láttatni, hanem Istenre bízom magamat. A két fillér örökre intő figyelmeztetéssé vált. Akinek sok van, mert bővelkedik, talán egy keveset sem ad, de a kevésből is lehet sokat adni. Isten szemében nem a mennyiség, hanem a szív szándéka számít.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 225-ös, az Éneklő Egyház énekeskönyv 578-as, végül pedig a Szent vagy Uram 180b számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 225-ös, az Éneklő Egyház énekeskönyv 578-as, végül pedig a Szent vagy Uram 180b számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Ma reggeli szentmisénket, mint Szent József bíboros úr boldoggá avatásáért mutatom be, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak. Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak felett, az ő eljövetelére és országára, hirdesd az igét, állj vele elő akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, incs, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, elfordulnak az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. Te azonban légy megfontolt mindenben, viseld el a szenvedéseket, végezd az evangélista dolgát, töltsd be szolgálatodat. Az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazság jogos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja be a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony, bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegekből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilye csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Kedves testvéreim, halljuk a mai reggelen az evangéliumban a szegény asszony 2 filléréről szóló elbeszélést, ezt a párhuzamot, és ugye Jézus meg is magyarázza. Azt mondja, hogy ő viszont mindenét odaadta. Hogyha másokhoz viszonyítva, másokhoz hasonlítva próbáljuk megítélni, akkor az a 2 fillér valószínűleg semmi ahhoz képest, mint amikor sok gazdag odament és sokat dobott be. De az ő lehetőségeihez mérten azonban mindent odaadott. Ugye az evangélium előtt az Alleluja Zsoltárban ezt énekeltük, hogy boldogok, akik lélekben szegények, övék a mennyek országa. Hát a lélekben való szegénység ezt jelenti, hogy nem tapad hozzá a szíve ahhoz, amilyen van, hanem mindent képes odaadni az Istennek, az Úrnak. És előzőleg pedig Szent Pál apostol hát arra buzdít, hogy állj elő az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Megint csak miről van itt szó? Arról, hogy az evangélium, hogy Jézus Krisztus ügye az teljes embert kíván. Hogy a mi hitünk az egy radikális hit. Ott vannak benne olyan kérdések, ami igen vagy nem. És szeretjük, hogyha a dolgok körülöttünk, meg az élet nem ennyire egyszerű, de az evangéliumban igenis vannak ilyen dolgok. Fekete-fehér. Hogy a bűn az soha nem lesz erény. És halljuk azt is, hogy hát vannak olyan helyzetek, helyek, ugye Pál apostol korábban is, és ma is, mintha csak a mai korról beszélne, amikor azért a bűnt úgy próbálják a szőnyeg alá söpörni, vagy egyszerűen hibának degradálni, vagy egyenesen jónak, követendőnek beállítani. És hát ez erre mondja Pál apostol, hogy ne félj attól, hogy előállj az evangélium üzenetével, hogy a kereszténység az nem népszerűségi verseny. És valahol, hogyha más oldalról próbáljuk ezt megközelíteni, akkor ennek van egy nagyon felszabadító üzenete is, hogy nekünk nem kell azon gondolkodni, hogy most mondjam, vagy nem mondjam, alkalmas, vagy nem alkalmas, meg fogok vele bántani valakit, vagy nem. Vannak olyan kérdések, amikor, hát igen, ehhez, amit az egyházam tanít, ami a kinyilatkoztatásnak az üzenete, ami az evangéliumnak a szellemisége, ezt én el fogom mondani, ha törik, ha szakad, mert embereknek az örök élete, az üdvössége múlik rajta. Hogy odaadom azt a keveset, amin van, annak érdekében, hogy az Isten abból valami sokkal hatalmasabbat tudjon előhozni. Azt hiszem, hogy ezen a mai reggelen ilyen kérdéseken gondolkodhatunk el, hogy vajon, vajon mennyire ismerem a kinyilatkoztatást, az evangéliumot, az egyházam tanítását. Mennyire vallom azt magaménak, és mennyire érzem személyes kötelességemnek azt, hogy ahol élek, mozgok, vagyok, ott ezzel a tanítással én előálljak, hogy más embereket az igazságra vezessek, és ezáltal közelebb az örök célunkhoz. Amen. Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az egyház édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csoda jeleit az egyházban.
1: Katolikus egyházunk megőrzésért és küldetésének zavartalan teljesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Szent atyánkért, Leó pápáért, Csaba megyés főpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz. A szárazföldi, a tengeri és a légiúton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz.
0: Urunk Istenünk, Te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveit kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból,

Tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére.

az kenyér legfőbb házt. Jézus óvja az elbukástól, te táplálj és te vonástól, s add

0: Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Birincsik Márton irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Lemondott tisztségéről Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Becsei Miklós a szeretetszolgálat elnökségének csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását. Azt írták, Becsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet. Közölték, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is igényt tart Becsei Miklós tudására és tapasztalataira. Egyebek között az általa életre hívott, a felzárkózó településeken megtermelt termékeket kínáló, Budapesten és Széchenyben működő Fetekert kávézót és mintaboltot irányítja majd. Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta. Hozzátette, ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent Norbert püspök, a premontrei rend alapítója. A Rajna vidékén született valamikor 1080 és 1085 között nemesi családban. Szülei azt szerették volna, ha a papi pályát választja, mert az örökséget bátyjának szánták. A xanteni Szent Viktor káptalamba adták, és idővel fölvette a kisebb rendeket is. Így módon az egyházi rendbe tartozhatott, élvezhette az egyházi jövedelmeket anélkül, hogy a papi hivatal kötelezettségei ránehezettek volna. Így Norbert gazdagon élt, hajlott a szélsőségekre. A kölni érsek és a fejedelem udvarában is szívesen látták. A földi örömök érdekelték. 5. Henrik császárt Rómába kísérte, és szemtanúja lett, hogyan ejtette fogságba ura a pápát, mert az nem engedett az egyházi hivatalokba való világi beleszólás tekintetében. Hazatérve Henrik neki is püspöki széket ajánlott fel, de ő ezt természetesen nem fogadta el. 1115-ben történt igazi megtérése. Kérte elöljáróitól a papi rendet. Azonnal szembefordult a xanteni káptalan életstílusával. Hiába tartozott korábban maga is oda. Birtokairól és javadalmairól lemondott. Pénzét a szegényeknek osztotta el, és vándorprédikátor lett. Kitűnő szónok volt. Mezétláb és vezeklő ruhában járt. Csodatevő hírekelt. Akkoriban sok eretnek vándorprédikátor járt. Prédikációs engedélyét a Remszi zsinaton II. Kallixtusszal újítatta meg. Bertalan Laoni püspök felkérte egy kolostor alapítására is. Norbert a Premontré völgyében 20 kilométerre Laontól meg is alapította új rendjét, amely nevét ettől a völgytől kapta. Az ágostonosok regulája szerint éltek. A kolostori elmélyedés, a tanulás és a lelkélet jellemezte őket. 1126-ban a pápa is jóvá hagyta az alapítást. Ebben az évben Magdeburg érsekévé választották. Sok bajt hozott ez számára, mert harmadik Lótárral együtt többször is végig kellett járni a birodalmat, és ott kellett lennie a birodalmi gyűléseken. Számos ellenséget szerzett magának azzal, hogy visszakövetelte az egyházi birtokokat. 1129-ben még fölkelés is támadt, ami majdnem az életébe került. Mint Szent Bernárd barátja, nagy szerepe volt a korábban történt kettős pápaválasztás problémájának megoldásában. Az igazi pápa az elsők között állt Ince pártjára. Mivel a kérdés eldöntésének kulcsa a császár kezében volt, ezért őt Rómába kísérte és a törvényes pápával megkoronáztatta. S a pápát ezáltal is visszahelyezték jogaiba. Valószínű, hogy ezen az úton kapta meg azt a fertőzést, amely halálát okozta. Legyengülve érkezett haza, és 1134. június 6-án meghalt. 1582-ben 13. Gergely avatta szentté. A németországi Magdeburgban temették el. Utóbb a protestáns zavargások idején rendje Prágába vitette erekéit. A premontreiek még az alapító életében eljutottak magyar földre, ahol ma is áldásosan működnek, az ifjúság nevelésével foglalkoznak. Szent Norbert püspök életrajzát kiegészítem a mai nap zsolozsmájából vett részlettel. Szent Norbert püspök különösképpen törekedett arra, hogy az apostoli szék és a császárság között a jó viszonyt erősítse, növelje, biztosítva az egyház szabad választási jogát. Ezért írta neki II. Ince pápa, az apostoli szék teljes szívből köszönetet mond neked, mint hűséges fiának. A császár pedig őt tette a birodalom főkancellárjává. Minden működésében megmutatkozott szilárd és rendíthetetlen hite. Ezt mondogatták, Norbertben olyan kimagasló a hit, mint Clairvaux-i Bernardban a szeretet. Továbbá beszédmódjának finomsága, ő, aki nagy a nagyok között, és kicsiny a kisdedek között, mindenki előtt szeretetre méltónak mutatkozott. Végül kiváló ékes szólása. Isten lángoló szavát állandóan elmélkedte, és rendíthetetlenül hirdette. Ezáltal a bűnöket kiégette, az erényeket növelte, a jó akaratú embereket bölcsességgel gazdagította. Ünnepén imádkozzunk Jézus szíve szerinti lelkipásztorokért. Istenünk, te Szent Norbert püspököt imádsága és lelkipásztori buzgósága révén egyházat kiváló szolgájává tetted. Közben járására add, hogy híveid mindenkor szíved szerinti lelkipásztorokat kapjanak, és üdvös lelki táplálékot nyerjenek Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Fülöp diákonusról. Egyike a 7 diákonusnak, akiket az ősegyházban az első jeruzsálemi keresztények választottak meg azért, hogy gondját viseljék szegényeiknek és prédikáljanak. Nagy szónok volt, prédikálására megtért Szamária, akiket Péter és János apostol megbérmált. Az új szövetségi szentírás azt is elbeszéli, hogy Fülöp csodálatos módon megkeresztelte Kandaké királyné udvari főemberét is, ahogyan ezt az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében olvashatjuk. Később Cezáreában élt, és ott is halt meg 70 táján. Ezt olvasom. Védőszentje a repülősöknek, légi szállítók patrónusa.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Kegyelmes, igaz Istenem és Uram, Teremtőm és Megváltóm! Megjelöltél engem orcád szent fényével, megváltottál egyszülött fiad drága vérének árán, és lelkednek erejével az élet reményére újjáalkottál a szent keresztségben. Add, hogy igaz, egész és épp szívvel, hathatósan ellene mondjak a sátánnak, minden pompájának és minden cselekedetének. Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel, híven higgyek te benned, Teremtőmben, szent fiad Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet és a szent

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Görög táncház lesz ma Egerben a Dobótéren 16 órától. A táncházi hangulatról Sarantis Manzurakis, buzuki művész gondoskodik. Szeretettel várnak mindenkit. Ma kezdődik a 23. Cseresznye Fesztivál Szomolyán. A 8 órás zenés ébresztő után 10 órától a Felsőterkányi Hagyományőrző Néptánc Együttes lép fel. 11 órától Bogár Muzsika koncert lesz kicsiknek és nagyoknak. 14 órától a Fedémesi Asszony kórus lép fel. 14 óra 30 perckor a Bogácsi Páva kör előadását láthatják. 15 órától az Emődi Pince gazdák dalárdáját. 16 órától pedig az ünnepélyes megnyitót láthatják, ahol közreműködik a Szomolyai Cseresznye Virág Népdalkör. 16 óra 30 perctől Nyári Károly és Nyári Aliz lép fel, 19 órától a Határtalanul zenekar, 21 órától pedig Horváth Tamás koncertjét láthatják. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Horvölgye Brass and Drummers és a Twister Mazsaret csoport lép fel. 11 óra 30 perctől a Harsányi Kék Ne Felejts Hagyományőrző Népdalkör előadását láthatják, 14 órakor jön az Agyagbanda, 16 órakor pedig Kalapjakap koncert lesz kicsiknek és nagyoknak. 18 órától Tombola sorsolás lesz, 20 órától pedig fellép Szikora Róbert és az Ergó. Ma és holnap tehát 23. alkalommal rendezik meg a Cseresznye Fesztivált Szomolyán. Június 11-én 16 óra 30 perctől Egerben a Tittelpál könyvtárban a Nagyhatalmak és Magyarország a 20. században címmel kötetbemutatót tartanak. A Tittelpál könyvtár és a Történelemtudományi Intézet szeretettel meghívja az érdeklődőket Romsics Ignác a Nagyhatalmak és Magyarország a 20. században című kötetének bemutatójára és az azt követő beszélgetésre. A kötetet dr. Bartók Béla egyetemi docens mutatja be, a beszélgető partner pedig professzor dr. Romsics Ignác egyetemi tanár, a kötet szerzője lesz. A program látogatása díjtalan. Június 10-én 17 órától az Egri Tittelpál könyvtárban Sokszínű egészségmegőrzés címmel előadást hallhatnak. A Tittelpál könyvtár szeretettel meghívja az érdeklődőket az ultrafutó kalandos utazása 676 kilométeren keresztül a Gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóért című előadásra. Sebestyén Timi motivációs és kalandos előadásán arról mesél, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Útja Egertől a testvérvárosig, Gyergyószentmiklósig vezetett. A program látogatása díjtalan. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányszóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott, és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 6-a szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban ez alkalommal Bozók Ferenc piarista szerzetes idézi fel a Mátrával kapcsolatos emlékeit.
7: Egy mezei nyúl megjelent egyszer az udvarunkba. Ez nem legenda és nem is mese, és akkor olyan kis setes uta volt ő is, próbált hozzánk kötődni, félt is tőlünk, de valahogy olyan látszott, hogy olyan anyátlan, olyan elárvult, és akkor hát hagytuk, hogy legelészen, és annyira hozzánk szokott, hogy cumis üvegből litattuk tejjel, meg egyebekkel, és hetekig volt nálunk, mint egy házi állat. És egyszer csak gondolta magát, amikor már erőre kapott, visszaugrott a természet világába.
6: 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a labdarúgás utánpótlás és az ő képzésük lesz a témánk. A DVTK az óvodákban is keresi a tehetséges fiúkat és lányokat, de a tehetség önmagában kevés. Erről fogunk beszélgetni Zabos Attilával, a DVTK régiós koordinátorával. Szó lesz az akadémia szellemiségéről, különböző korosztályokban az edzésekről, kitartásról, csapatszellemről, és kiderül az is, hogy mire tanít ez a sportág. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
8: Tehát van egy ilyen mondás, hogy a futball megtanít veszíteni, megtanít nyerni, tehát a futball igazából mindenre megtanít. Nem csak futballistákat, sportolókat szeretnénk nevelni, hanem nagyon jó embereket is, mert enélkül úgy gondolom, hogy nem lenne teljes, nem lenne egész a kép, úgyhogy elsősorban embereket nevelünk, másodszorban sportolókat, labdarúgókat nevelünk, egy ilyen közösségben, csapatban dolgozni, egymásért küzdeni, Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az élet minden területére kihatással van, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanít.
6: 9 óra után kilátó című regionális műsorunkban ez alkalommal beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei 4. Boldog utca és az első élőhely pályázatáról. Szólunk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, valamint az EGRI Májva Virágpont aktualitásairól. Ajánlunkban Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
9: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó.
6: Kisújszálláson ugyanebben az órában, Napról Napra című műsorunkban a házi gyúrtésztákat ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
10: Mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert a látványa is örömet szerez a házi asszonynak.
6: 10 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk, melyben ma a Hevesvároshoz tartozó település részre, Hevesalatkára látogatunk a 33. Eper Fesztiválra. Ajánlunkban Heves polgármestere Schweitzer Sándor beszél.
11: Amikor Heveshez csatolták, akkor itt ugye megszűnt az oktatás, és minden diák, mindenki bement Hevesre, viszont ez a terület ez itt maradt önkormányzati tulajdonba, és ezt ugye most így hasznosítjuk, hogy különböző rendezvényeket lehet ide kihozni. Nyilván vannak iskolák, akik ide kijönnek nyársalni, baráti társaságok kijönnek egy kicsit így, ugye lehet látni, hogy van egy játszóterünk is, körbe van kerítve. Tehát Alatka mindig is a mezőgazdaságáról volt híres. Itt azért, hogy jövünk az úton, nyilván az eper az egyik, de azért a dinnye, gyümölcsök, hát nagyon sok minden van.
6: 11 órakor kezdődik Kapcsolat című műsorunk, melyben az Agrárium 2026 KSH felméréssel foglalkozunk. Most Tóth Pétert, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetőjét hallják.
12: Ki kell emelni a vármegyének a gabona termesztését, illetve természetesen, ahogy már bevezetőben mondtam, a gyümölcs termesztést, illetve a szőlőtermesztést. Gyümölcs, illetve szőlőtermesztés vonatkozásában is elmondható az, hogy a Vármegye rendelkezik az ország 8-9-10%-ából az országos gyümölcs, illetve szőlő területnek. Hogyha megnézzük még egy kicsit mélyebben a növénytermesztést, akkor ki kell emelni a búza termesztését, több mint 70 ezer hektáros területről beszélhetünk. Emellett a második helyen a kukorica, illetve a napraforgó versenyzik tulajdonképpen egymással, közel 40 ezer hektáros volt a Vármegyében a kukorica, illetve a napraforgó területe.
6: Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Bozók Ferenc atyát, piarista szerzetest, régi barátomat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és a témánk a Mátra lesz. Nemrégiben állapodtunk meg abban, hogy te, mint mátraljai gyerek, felidézed azt, vagy elmondod azt, hogy hogyan alakította a költészetedet, és milyen emlékeket őrzöl a Mátráról magáról. Ha azt kell mondanom, személyes élményből kiindulva. És azt hiszem, hogy ezt osztom millió gyerekkel, akik előbb, vagy akkor, vagy később voltak gyerekek, mint én, hogy az első hegység, amivel irodalmi formában találkozik az Üveghegyen kívül, az a Mátra. És gondolok itt az Öreg néne őzikéjére, ami az 50-es évektől zsinórban minden gyerek irodalmi eszmélésének tartozéka, vagy mondjuk úgy, hogy része. Ennyi volt a bevezető, most ez te.
2: Bár ugye tegyük hozzá, hogy a Fazekas Anna, aki az Öreg néne őzikéjét írta, annak ugye inkább a politikai és egyéb tevékenységét tegyük zárójelbe, és az egyéb műveit is, de tény és való, hogy ezzel az Öreg néne őzikéje című szép verses, minek nevezik, mint egy verses ballada szinte ezzel a történettel, belopta magát minden gyermek nemzedékeknek a szívébe, hiszen Mátraján falu szélen lakik az én öreg néném, ahogy én ott laktam konkrétan a Mátra lábánál, a Széchenyi utcában, Domoszlón. Kezdjük azzal, hogy eleve a Mátrában születtem Gyöngyösön, és hogyha elmész Gyöngyösre, és akkor mondjuk megállsz egy olyan helyen, ahol nagyjából távlatod is van, tehát nem csak tömbházakat, blokkházakat látsz, és mondjuk balra nézel, akkor látod a Mátrát, ha jobbra nézel, akkor meg már az Alföld felé, a Jászság felé látsz egy nagyon különleges keresztmetszet Gyöngyös, az én szülővárosom, ahol pillantásoktól függ, hogy éppen síkvidéket vagy hegyvidéket látsz. És azt még hozzá kell tennem, hogy nekünk is volt olyan élményünk gyermekkorunkban, amikor is ténylegesen olyan szinten a Mátra lábánál éltünk, ahol most a bátyámék laknak, tudod, nem tudom, voltál-e arra valaha
1: a Széchenyi. Amikor a tortáért mentünk a születésnapodra, az 50. születésnapra.
2: Igen, tehát hogy mennyire a hegylábánál laktunk, és az volt a gyerekkori házunk, úgymond, és nem az történt, mint az öreg nénével, hogy egy őzike settes uta, aki rátévedt az országútra, és valami baj lett a lábával, ugye, és akkor az öreg néne meggyógyította, és aztán ugye visszengedte a természetbe, de valami hasonló történt velünk, mert egy mezei nyúl megjelent egyszer az udvarunkba. Ez nem legenda, és nem is mese. És akkor olyan kis setes uta volt ő is, próbált hozzánk kötődni, félt is tőlünk, de valahogy olyan látszott, hogy olyan anyátlan, olyan elárvult, és akkor hát hagytuk, hogy legelészen, és annyira hozzánk szokott, hogy cumis üvegből itattuk tejjel, meg egyebekkel, és hetekig volt nálunk, mint egy házi állat. És egyszer csak gondolta magát, amikor már erőre kapott, visszaugrott a természet világába. Úgyhogy egy kicsit hasonló a történet, hogy egy ilyen családi kedvenc lett, így kéretlenül, váratlanul, de nagy örömmel fogadta a család, és a lábhoz szokott, tehát jött utánunk a Baromfi udvarba, meg mindenhova. Egy igazi mezei nyúl, tehát nem házi nyuszi volt. És akkor azt kérdezném még tőled, hogy tudsz-e domoszlóiul?
1: Nem.
2: Na akkor mondok valamit neked domoszlóiul. Hogyha például te turista vagy, és életedben először szeretnél eligazítást kérni a helyi emberektől, és mondjuk azt kérdezed tőle, hogy hogyan jutsz el a Dolina tisztásról, vagy az Erdészháztól egészen a Domoszló Markazdia vezető falutáblájáig, akkor a következőt hallhatod esetleg. Egy helyitől, egy, hát nyilván az idősebbektől, meg nyilván ez karikírozva van, és ez így ebben a formában nem hangozhatna el, de azért idézem. Elindulsz a Dolinától, átmész az Ízelkán át, az Uza néni árokja felé, majd le a Pakolón át a Hornyíkon a Rénushoz, természetesen útba ejted az Oresinát, és a Jamákon át a Paskomot is. És ugye ezzel egy turistát eléggé zavarba lehet hozni. Ezt nevezem én domoszlói, úgy is mondhatnám, hogy tót, de egy sajátosan belső domoszlói tót, egy olyan arhaikus szlovák nyelv, ami, mert ugye a szlovákoknak is volt hasonló nyelvújítási mozgalmunk, mint nálunk a kazinci féle neológoké, és még egy archaikus szlovák nyelvet beszéltek az idős emberek az én falumban, amikor én gyerek voltam, de ezt inkább csak úgy használták, hogy ha olyasmit akartak mondani, hogy ne halljuk mi gyerekek, akkor átváltottak erre a kicsit leegyszerűsített archaikus, általuk tótnak nevezett valójában nyilván egy ilyen archaikus szlovák nyelvre, és főleg akkor használták ezeket a mondatokat, amikor szittak minket, valami rossz cselekedetünk miatt, vagy csínyünk miatt. Erre vagy én azt a kifejezést találtam, hogy domoszlói tót, vagy lokalizált alternatív helyrajzi név alak. Tehát most ezeket, amiket most itt felsoroltam, ezeknek mondhatnám az utca részletnek, az adott mezőnek, vagy gödörnek, vagy ároknak, vagy minden egyébnek a saját helyrajzi nevét is.
1: Tehát ami mondjuk a térképen
2: ami szerepel. A térképen szerepel. Viszont minden ilyesminek van egy annál sokkal mélyebben gyönyörű.

0: vállalna magára, és jól elfáradna az, aki ezt választaná, de hát nyilván ennek az a lényege, hogy egy kicsit felvillancsunk ebből a helyi sajátos tót, vagy domosztójas helyrajzból, de mellesleg egyébként ragadványnevek is minden családnak van. Arról lehet tudni, hogy egy család mondjuk már a második világháború előtt is domoszlói volt, hogy van valamiféle sajátos belső használatban ismert, bár kikopó ragadványneve. Tehát magyarul...
1: Tietek mi volt, bocs?
0: Nekünk az volt, hogy Cucuri. De voltak ilyenek, hogy Kocogó, Szoknyás Pista bácsi, Apucskó Bözsi, nagyon sok Gogol, a keresztanyámat Gogol keresztanyámnak neveztük. És valamit konkrétan föl is lehet fejteni, például volt ilyen, hogy Fagan, ami azt jelenti, hogy tolvaj. Vagy például volt ilyen, hogy Pendelko Mari néni. Most elnézést a domoszlójaktól, hogyha valakit nem úgy kapcsolok, hogy mondjuk lehet, hogy nem Mari néni, de csak, ezt csak példának mondom. Ahogy valami olyasmi volt, hogy a búcsúban felejtette a pendejét, és akkor a szlovákosan ráragadt ez a név, hogy Pendelko. Ez egy régi történet, tehát ez valahol a 19. század második felébe rögzülnek ezek a ragadványnevek. Ma is van, ritka, de ma is van olyan fajta ragadvány névadás, ami öröklődik, de ritka. Akkoriban az ilyen nagyszüleimnek a nemzedékében mindenkinek volt ilyen. Nem volt olyan család, amelyik ne lett volna ilyen.
1: Ennyiben azért, mert a vezetéknevek nem voltak olyan változatosak.
0: Az is lehet egyébként. Nálunk nagyon sok a Bánszki, a Lukovszki, meg a Zaja, meg a Safranka, így van. Ez is lehet oka. Meg valamiféle ősnek valamiféle tevékenységéből, vagy egy helyzetből, ami esetleg komikus volt, abból ráragadt. Egyébként ma is például az egyik osztálytársamat mi úgy neveztük el az osztályban, az általános iskolában, hogy Ecet, és az öcsét is mindenki úgy hívja, hogy kis Ecet. Tehát, hogy valami lehet, hogy az ő gyermeke meg benne a legkisebb Ecet lesz.
1: Van egy könyv nálad, igen, ami mutatja, vagy bizonyítja azt, hogy a Mátra azért egy olyan hegység, ami megverseltetett sokakat.
0: A Hegyhimnusz című kötetet Fülöp Lajos és Lisztóczky László szerkesztették, és olyan verseket gyűjtöttek össze, amely a Mátráról szól, a Mátrának állít emléket, és tényleg nagyon változatos, és a mélybe is nyúlnak, ahogy te mondtad, hogy az öreg néne őzékéjében ugye a Mátra név van, de hát azért a betyárdaloknál is, hogy a Vidrózki híres nyája, a csörög morog a Mátrában. Vagy hogy régebbre nyúljunk vissza, ne a kortárs irodalomra, hagy idézzek például Vahot Imrétől, aki a következőt írja a Mátráról. Magyarország címerét három nagy hegy ékesíti. Tátra, Fátra, Mátra. A két első hideg kebelén, Skopár völgyein nagy részint idegen ajkú honosok laktanyái fehérlenek. Csak a Mátra a mi magyar hegyünk. Egyedül ez az, mely jó messze, kiterjedő, izmos karjaival, hegyvölgyi magyar lakott legszorosabban, legrokonibb hévvel ölel magához. Mátránk bércei közt, Mátránk tövében él szétszórtan, s mégis egyesülve az erőteljes palócság, kikben még most is nagy részint híven tükröződik a magyar nép ősi élete. Tehát Vahot Imre nem kevesebbet állít, mint hogyha azt mondaná, hogy a magyarság szívcsakrája a Mátrában dobogó. Szokták mondani, hogy a szívcsakra az a dobogókő, meg egyéb. Szóval amikor jött a Dalai Láma, és megkérdezték tőle, azt sem tudta, mi az a dobogókő. Kérdezték, hogy tényleg ez a világ szívcsakrája. Azt sem tudta, hogy mi az a dobogókő, és jót nevetett rajta. Na minden esetre ez a palócság, ez valóban nagyon fontos, hogy Nógrádnak, meg Hevesnek, de Hevesnek is főleg a Mátra vidéke a palócos. A palóc az egy nagyon sajátos, mondhatnám azt is, hogy nem csak nyelvjárás, hanem népcsoport és kulturális tájegység is. A sajátos viseletével, sajátos népviseletével, sajátos szokásaival. Például vannak olyan, azt is mondhatnám, hogy olyan kifejezések, amelyeket én domoszlón kívül máshol nem is nagyon hallottam. Illetve később már hallottam, de alapvetően a palóc nyelvterülethez kötődnek, például az, hogy luszkáltál-e már makukát.
1: A makuka a napraforgóban, igen, a szotyola.
0: A makukát, a napraforgót, a szotyolát, azt valóban Miskolc környékén is használják, tehát nem kizárólag a Mátra vidéknek a nyelvjárásához, a sajátos nyelv használatához kapcsolódó szó, de a luszkálás az ugye, az pedig az a tevékenység, amikor kitöröd a szotyolát a héjából. És vannak olyan kifejezések, például olyan ételnevek, amiket én domozlón kívül nem nagyon hallottam. Már az a baj, hogy még ez is megdől, ez a legendás

0: mert ha nagyon googlizik az ember, akkor előbb-utóbb rátalál, hogy ez máshol is van. De minden esetre alapvetően...
1: Például mi?
0: Például a kapusznyék, azt tudod, micsoda?
1: Hát káposzta lehet benne.
0: Igen, ugye nagyon szlovákosan hangzik, és valóban teljesen úgy néz ki, mintha beigli lenne, csak nem mák és dió van benne, hanem káposzta őrne. Milyennel találkoztál már?
1: Nem.
0: Ez a kapusznyék, ez annyira domosztovias, hogy bárhol mondom, mindig azt kérdik, hogy magyarázzam meg, hogy miről beszélnek. Meg hát egy kicsit ilyen dolgozóak, mi fölismerjük egymást, mert például Budapesten engem megmosolyogtak azon, hogy mondtam, hogy esik az eső, vedd fel a süsüdet. Azt nem hallottad még gondolom.
1: De most már tudom mi.
0: Na mi?
1: Hát a kapucni.
0: Kapucni, igen. És például az unokahúgom, amikor a Dózsa György úton szilvesztereztünk együtt, vagy nem is karácsonyoztunk együtt, akkor említette ezt, hogy a süsünket vegyük fel, és mondom, na látom, hogy domoszlói lány vagy, mert ez soha senki mástól, csak a domoszlóiaktól. Hallom meg, hát a domoszlói, nem a domoszlói, hanem alapvetően a palusz nyelvjárást, azt ugye könnyen beazonosíthatjuk ezekről a nyíltabb a hangzókkal, hogy mondjuk példát, hogy például harapakacsa, hogy nem harapakacsa, ami egyébként csíp, hanem harapakacsa, vagy például nem azt mondom, hogy mátraháza, hanem azt mondom, hogy mótrahóza, vagy apám kapál. Ugye? És ha sok ilyet lehet mondani, mert hát mindegy, tehát a tirpákoknak is van ez a kettős hangzó, a diftongos, a jó napot, meg egyéb, de a palócokat is nagyon könnyű kiszúrni. Előfordul időnként, hogy tesztelem, hogy éreznek-e rajtam valamiféle nyelvjárást. És Veszprémben, amikor ott tanultam, a Jutas lakótelepen a 0. évet jártam a szemináriumba, akkor egy kispaptársam kiszúrta, hogy én palóc vagyok.
1: Ez érdekes, mert egy másik, nem is tudta magáról egy másik kispaptársunk, hogy neki tájszólása van. És amikor fölvettük a saját hangunkat próbaprédikáción, és visszahallgatta saját magát, és azt mondta, ez nem az én hangom, ez valami kondás gyereké. Akkor szembesült azzal, hogy ízes a beszéde.
0: Lehet, hogy azért, mert a saját nyelvközösségen belül az volt a norma. Tehát ahonnan ő származott, ott pedig nyilván azt érzékelte, hogy bár talán az is lehet, hogy tisztán nincsen köznyelv. Tehát a köznyelvet
1: nem, más visszahallgatni a saját hangunkat, amikor először hallgatjuk vissza a saját beszédünket idegen számunkra.
0: Igen.
1: Teljesen más, hogy halljuk a saját hangunkat, zárója bezárva, mint más.
0: Hát ez akkor is van persze, csak hogy mellékszál, hogy ha meglátjuk magunkat filmfelvételben, nagyon megijedünk. Tehát, hogy nem könnyen barátkozunk meg a saját hangunkkal, a saját fizimiskánkkal sem. Ez egy nagyon erős tükör. Persze valószínűleg tényleg nem teljesen a saját hangunkat halljuk, vagy saját arcunkat látjuk, hanem valamit a technika is elvesz, vagy hozzátesz, vagy módosít a valósághoz. Bár ez már filozófia. De talán lehetne akkor azon a nyomon tovább menni, hogy mik a kedvenc mátrai helyeim, vagy...
1: Igen. Gondolom a Mátrát, legalábbis azt a részét, a Mátra alját jól ismered.
0: Nyilvánvaló, hogyha te a Mátrának egy kutatójával, vagy egy nagy természetjáróval, vagy egy vadőrrel, vagy egy vadásszal beszélgetnél, akkor sokkal elmélyültebb, tartalmasabb válaszokat adna, mint én, mert én igazából élményszerűen barangoltam csak a Mátrában, és nem ismerem a Mátrának a hegyrajzát nagyon alaposan, csak inkább szívközeli helyek vannak. Én, amikor 15-16 éves voltam, akkor volt olyan nyári szünet, amikor szinte mindig, majdnem minden nap elmentem, felvettem a túrabakancsot, meg a hátizsákomat, és ma már meglepődöm azon, hogy milyen bátor voltam, hogy mindenféle utitás nélkül segítség, mobiltelefon, akkor még a kanyarba se volt azokban az időkben. Tehát semmi, tehát úgy teljesen elmentem a Mátra rengetegében, és ha egy kicsit megbicsaklottam volna, vagy felöklett volna egy vaddisznó, vagy bármi történt, akkor én ott meghaltam volna, de ezt akkor egy 15-16 éves gyerek nem éri fel ennek a kockázatát. Minden esetre mindig úgy volt, hogy elmentem az erdészházhoz, és ott a Dolina tisztásig mentem, azt ismered, az nagyon híres, nagyon szép, ott az Ávozi
1: patak. Ez nem a Kolibiszka. Az Ávozi patak, igen.
0: Igen, megy fölfelé. Igen, és akkor az erdészház fölött húzódik a patak, és ott van egy tisztás, amit most nagyon rendbe tettek az utóbbi években. Kitisztították, van ott egy kis nyársaló, főzős rész, lehet ott nagyobb gyerekcsapat. Az én időm gyerekkoromban is lehetett, tehát madarak és fák napja, meg mit tudom én, ezek a szocialista gyerek, nem tudom, vannak-e még ilyen fajta ünnepek.
1: Most van csak
0: iskolában. Igen, ilyenek alkalmakkor gyakran, ha volt valami iskolai ünnep, ami nem úgy volt szabad nap, hogy nem mehettünk iskolába, akkor oda mentünk a Dolina tisztáshoz, és ott tényleg volt annyi hely, hogy egy egész általános iskola el tudott oda menni, és akkor én annál sokkal följebb mentem, de egy másik kedves útvonalom, a Tarjánka szurdok, azt nem tudom, az a Markasz felől van, tehát a...
1: Hát az egy védett terület.
0: Igen, védett terület, úgyhogy most lehet, hogy le is buktam azzal, hogy jártam ott.
1: Régen szabad volt, és most vezetett.
0: Igen, most lezárták, de mi egy kicsit az árterületre is átmentünk baráti társasággal. Ha a térképen keresed, akkor az a neve, hogy Berekpatak. De mi Tarjánkapataknak nevezzük mi domoszlójak, és Tarjánka szurdoknak. Ez tényleg vadregényes, egy hatalmas nagy szurdok, közte csördögálló patakokkal, és tényleg western filmeket lehetne ott forgatni, vagy valami nagyon romantikus kalandfilmeknek adhatna otthon az a gyönyörű kép, ami ott tárul elénk, de valóban zárt, egyébként én is úgy tudom, hogy nem nagyon örülnek neki, hát jó, persze nem úgy zárt, hogy nem tudsz bemenni, de úgy zárt, hogy tilos oda menni inkább.
1: Igen.
0: Hát meg persze, ami még nekem nagyon kedves, alapvetően a domoszói víztározó, ami ugye hát a Markazi tó mellett a Mátrának a másik nagy gyöngye, csak a Markazi tó az sokkal inkább látogatható, körbe is járható. Sajnos azt veszem észre, hogy a domoszói tó az pedig magánkézbe került, és egyszer volt úgy, hogy oda mentem biciklivel, úgy, ahogy gyerekkoromban is szétnézni, és megkérdeztek, hogy ki vagyok, és mit keresek ott. Tehát ez nagyon kiábrándító volt nekem.
1: Igaz az, hogy gyerekkorodban arról ábrándoztál, hogy halőr leszel a domoszlóit?
0: Igen, nekem a halőr, vagy a mezőr, a csősz, az volt az, aki ideális foglalkozások. Tehát ha valamit nagyon akartam gyerekkoromban, akkor az a kis robogóval, kis puskával, a hátamon, kis tarisznyával, mint amit azt a szabadságélményt, amit a mezőr, csőszbácsik, vagy a halőrök megéltek, azt én nagyon irigyeltem. Természetben vannak, alapvetően majdnem a semmit tevéssel egyenlő a munkájuk, de mégis valahol tekintélyük és jelentőségük van a falu szemében. Tehát ez valóban, ezt lehet akár korábban elmondtam neked, hogy ezek voltak számomra vonzó szakmák. Aztán pap lettem, meg tanár.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Bozók Ferenc piarista szerzetessel, aki a Mátrával kapcsolatos emlékeit idézi fel.
1: Annyit azért mondanék, hogy Domoszló fölött a Mátrába az emberek turistaként nem járnak. Ez körülbelül olyan, mint hogy mondjuk egy balatonfüredi ember, vagy egy tihanyi embert, ha megkérdezel egy ott lakót, aki helybéli lakos, lehet, hogy azt a választ kapod, hogy minek menjek abban mocsaras büdös vízbe, menjünk a Balatonba. Azt nem mondom, hogy a domoszlóiak egyáltalán nem barangolnak a Mátrába, de ha a Mátrába te, mint úr, már mint én, mint turista, és erről szól a Kísértetek a Mátrában című verse, hogyha én, mint turista oda megyek, akkor vagy gombázókkal találkozom, vagy valamiféle gyerekcsoporttal, vagy esetleg vadásszal. De turistákkal nem nagyon, már helybéli turistákkal nem. Aki domosztói és egyszerűen csak kirándulni megy. De bocsánat, hogyha kedves rádióhallgatók között a domosztóiak majd betelefonálnak, hogy dehogy nem, mert ő turistaként domosztó is, turistaként járt ott, vagy járogat oda, akkor elnézést ezektől, de nekem ezek a személyes tapasztalataim. Ha turista csoporttal találkozom, akkor azok nem helybéliek. Múltkor egyik barátom mesélte, éppen a Kisercet, akiről mondtam, vagy beszéltem, hogy a múltkor éppen a Dolina tisztáson ment, valami miatt a kisfiával ott kirándultak, vagy nem tudom, mit csináltak, úgyhogy most száfolom meg magamat, mert van, aki domosztó is odajár, és összetalálkozott Kalapács József a Pokolgép együttes énekesével ott. És valóban gyerekkoromban inkább a gombázásoknak az emléke elevenedik meg, kamaszkoromban a kirándulásoknak az emléke, és nekem egy családi bekötődés, egy személyes családi vonatkozás is van, mert a nagyapám, anyai nagyapám, akinek a háza egészen konkrétan az erdő szélén állt, a Széchenyi utca 45 szám alatt, tehát néhány lépés volt ténylegesen a Mátra, és a szőlőnk meg a málánk is ott volt a házunk fölött, a Mátra szelídebb lankáin, és az én nagyapám vadőr volt. Csak jött az államosítás a Rákosi rendszerbe, és akkor azt a Kisede nevű birtokost, akinek ott volt egy kastélya, neki volt úgymond a személyes vadőre a nagyapám, aki budapesti volt és orvos egyéb iránt, de volt neki ott egy birtoka, és amikor jött az államosítás, akkor felszámolták, és szerintem le is bontották azt, ahol ő lakott. Amikor már jött az államosítás, és megszűnt ez a Kisede birtok, akkor egy olyan nagy, hatalmas nagy vaskádat hoztak le a mi házunkba, amiben öten is elfértünk gyerekek. Tehát igazi nyári élmény volt azt vízzel feltölteni. Az volt nyilván a Kisedének a fürdőkádja, de tegyem hozzá, hogy Kisede onnan is ismerhető, akár, hogy sörétes és golyós lőfegyverekről és puskákról írt könyvet a Horthy rendszerben. Egyébként maga Horthy Miklós is volt a Mátrában vadászni mellesleg azokban az időkben. Erről újságcikkek, korabeli beszámolók vannak, és ez a Kisede tehát lőfegyverekről írt könyvet. Meg is néztem annak idején, hogy mi a könyvnek a címe, de egyéb, de mindegy, ez most nem olyan könnyű megtalálni, mert az ADT-ban, vagy esetleg egy-két ilyen antikváriumban felelhető.
2: A golyós puska gyakorlati ismertetése.
1: Pontosan.
2: Kisede.
1: Ő az, igen, igen. Úgy, de gyorsan megtaláltad. Pedig nyilván ez egy hozzáférhetetlen könyv ma már. De ami még a gyerekkoromban, hát mindennapi élmény, az a falusi temető. Ami annyira közel van magához a Mátrához, a domoszlói temető, nyilván te is tudod, hogy hol van a domoszlói templom, és akkor amellett van a temető. És hát ugye annyira közel van a falusi temető magához, a Mátrához, hogy nagyon gyakran mentek át őzek, muflonok és nyulak és vaddisznók a temetőbe. És hát sajnos lelegelték, amit le lehetett, meg letaposták, amit le lehetett, és most a helyi önkormányzat megerősítette nagyon erős kerítésekkel a temetőnek az egész területét, így már nagyon ritka az, amikor betéved, csak ha nyitva van a valamelyik kapu vagy kerítés valami miatt, akkor véletlenül téved be egy-egy őz. Akkora mennyiségű muflont, vaddisznót, mint ami domoszló alatt van, életemben se láttam máshol. Talán Szardíniából vagy Korzikából telepített.
2: Igen.
1: Nem is a nagyon muflon. Régen. Ma úgy nem régen, hogy
2: 19.
1: század. 19-20. inkább, ugye? De majd nézzünk utána. És olyan szinten elszaporodtak, hogy lehet, hogy Európában ez egyik legnagyobb muflon populáció. Ezt nem tudom igazolni, csak az érzésre mondom, hogy lehet, hogy éppen domoszló alatt van. Vaddisznóval is gyakran találkoztam, én nem hiszek azokban a legendákban, hogy a vaddisznó nagyon ártalmas lenne, mert ha az lenne, akkor tudnánk vaddisznós balesetekről, de az utóbbi évtizedekben én nem hallottam azt, hogy bárkit is egy vaddisznó megtámadott volna. Minden esetre én nagyon sokszor...
2: Hát bocsáss meg, de amikor restaurálták a Ranolder keresztet Badacsony-Törnemicen, vagy a Badacsony hegyen, és a polgármester, aki nagyon szívén viselte mind a hegyet, mind a települést, mind a keresztet, Isten nyugtassa, már nem él, Volmut Péternek hívták, felment, hogy megnézze, hogy áll a kereszt. A restaurátor fönn volt a kereszten, lent pedig a vaddisznókonda volt, ami fölkergette őt oda.
1: Minden esetre én az utóbbi évtizedekben, sőt, hogyha visszanézem, akár fél évszázadot is mondhatok, a Heves megyei hírlapot, korábban a Heves megyei népújság, és megkerestem a keresőbe, hogy vaddisznó, domosztó, tehát ilyen összefüggéseket kerestem, hogy vaddisznó támadás, vagy domosztó, vagy Mátra. Nem nagyon látok ilyet, hogy a Mátrába valakit vaddisznó letámadott. Minden esetre én domoszlón mondjuk körülbelül 20-szor találkoztam vaddisznóval, de soha nem bántottuk egymást. Olyan volt, hogy még egészen majdnem a mi utcánkig lejött, ami a régi Ságvári Endre, most Sport utca, tehát a domoszlói focipálya mellett, nem olyan messze. Tehát én régebben én csak kiléptem a rétre, és már mehettem is gombázni a csiperkére, a Championra, meg a szegfűgombára, meg az őzlábgombára, meg aztán később tovább a hegyvidéken, meg a fenyőgombára, meg a minek nevezik, vargányára, meg ezekre. De azt láttam, hogy hú, de furcsán púpos ez a hatalmas nagy német juhász kutya. És akkor, amikor egy kicsit ráközelítettem, akkor már láttam, hogy agyara is van. És olyan közel mentem már hozzá, mert azt hittem, hogy kutya, hogy néhány lépésről már érzékeltük egymást, de szépen kulturáltan kikerültük egymást. Tehát nem ugrott nekem, én sem ugrottam neki, úgyhogy win-win, tehát ilyen döntetlen állapot alakult ki. Egy alkalommal még vadmacskát is láttam, pedig azt mondják, a Mátrában nem nagyon van.
2: Tehát már szinte sajnos sehol sincs.
1: Igen, és nehéz is kiszúrni, mert éjszakai ragadozó. Tehát nagyon óvatos állat, nem kifejezetten erdei, sokan erdei macskának gondolják, mert Félix Silvestris, ugye erdei macska, sokan erdei macskának gondolják. Valójában az erdők alatti azokat a ilyen ritkásabb, cserjésebb részeket szereti, ahol el tud kapni valami kisebb pockot, vagy egeret, vagy bármilyen rovart, vagy ilyesmit. Tehát alapvetően ilyen picike kis rágcsálókat keres, és azokkal próbál táplálkozni, de nagyon óvatos. Lehet megismerni, hogy nagyon vastag és gyűrűs a farka, meg durvább a szőrzete, meg a...
2: Robosztusabb,
1: meg kicsit ilyen sunnyibb a feje, tehát ilyen laposabb a füle lefelé áll, de azért nehéz kiszúrni, mert tud keveredni a házi macskával, sajnos. Azért sajnos, mert így a populáció csak ritkul. És egyik kedvenc filmemről még hagy mondjak valamit, mi mielőtt egy-két Mátrás verset is elmondanék, jó?
2: Igen.
1: Nekem Mátra Szent Imre is nagyon kedves, nem tudom, szereted, de nekem azért lett kedves Mátra Szent Imre, mert talán mindenki tudja azt, hogy a kedvenc magyar filmem, te se tudod, hogy az melyik az én kedvenc magyar filmem.
2: Szerintem Bódi Gábortól a Kutya Édal.
1: Igen, így van. A Kutya Édal, ami egy álpapról szól, aki Mátra Szent Imre. Hát akkor a filmben nincs megnevezve a település, de mindenki tudja, hogy nem csak, hogy Mátra Szent Imre játszódik a film, hanem Bódi Gábor bevont Mátra Szent Imrei lakosokat is. És az az ismerős falukép, ami a filmben megjelenik, meg azok a ma már majdnem, hogy teljesen kihalt kendős nénikék, vagy kalapos, vagy ilyen barna leninsapkás bácsikák, akik akkor az én falumban éltek. Ha ezt a filmet nézem, akkor számomra mindig egy olyan időút, az nem csak a film, mert a film önérték is természetesen. Egyszer szívesen beszélgetnék veled erről a filmről is, mert nagyon szeretem, és közel áll hozzám. De ettől függetlenül azok a képek és az a falukép, ami ott megjelenik, az nekem egy szívmelengető időutazás, mert az én gyerekkoromban a domosztói faluképet, utcaképet, embereket, ahogyan öltöztek, ahogyan beszéltek, azokat idézi meg. Tehát megszólaltatnak például néniket, kendős néniket, bácsikat, és ezzel a palócos nyelvjárással beszélnek a filmben, stb. Tehát ez is a Mátra kapcsán így hirtelen jutott eszembe.
2: Az Árvácskát nem forgatta?
1: Az Árvácskának a templomi jelenetét a szomszédfalumban, Kisnánán, a kisnánai templomban forgatták. Még egy kicsit lehet hallani is a régi kántorunknak, mert ugye kisnánai volt, de Domoszlón is ő kántorizált, a Belkovics Laci bácsi, őt ismerted. Az ő hangját hallom az Árvácska című filmben. Már nem szívesen nézem meg az Árvácska című filmet, mert engem annyira letaglóz, meg nyomaszt, hogy utána napokig rosszul vagyok. És akkor most jöjjenek a versek, és amiről már beszéltem, néhány verset felolvasnék akkor. Jó?
2: Igen, sajátot amiket is? Te írtál.
1: Igen. Ennek a versnek, aminek az a cím, hogy Kísértetek a Mátrában, ennek valamelyest már megágyaztam, mert említettem, hogy miért. Tehát valószínűleg ez így össze fog állni, hogy hogyan reflektál ez a vers arra, amit már elmondtam. Kísértetek a Mátrában. Itt dédapák jártak talán gombát keresni, és vadőr pipázgató papám gondját feledni. Csizmában jártak férfi mód, és munkák gyötörten, s én városvert silány utód túrázni jöttem. A Mátra völgye rám legyint szelíd nyugalmat, legyen ma nyugtatóm megint zefír fuvallat. Vidám kutyám elém pörög, de furcsa hastánc, a völgy patakja úgy csörög, miként a vaslánc. Suhognak itt, miként a fák, s miként a szárnyak, cseléd mamák, béres papák, halotti árnyak. Következő vers Mátrai Anzix. Mint kicsi kurzor a térben, nyílhegy a fecske az égen. S mind, ami rút az anyagban, ékszer a nyári aranyban. Sok millió vaku villog, tónak ezüstje, ha csillog. S mind, ami van, fura lázban szépül a nyár aranyában. Néhányat felolvasok, jó? Csak...
2: Persze.
1: Erdei séta. Nem menekülhet az árnyam előlem. Húz vissza nincs hova út, hova ösvény. Roppan a tükre a jégtakarónak. Félszegen állnak a fák ma a ködben, hangtalanul, leszidott gyerekekként. Bánatom érzik a szarvasok, őzek. Cuppog a hegy, buborékol a kő. Rongyoli-bongyoli elhanyagolt ráncos anyó az idő. Szárazulatra vadászik a láb, kérdi a vándor a széncinegét, olvad-e már a világ? Mélyre aláznak a reggelek engem, rám nehezülnek a fák, kusza tölgyek, zúzmara lepte tövis koronások, űrbe feszülve. Rám szakad itt ez a reggeli séta, tört mozaik darabokra szakadtam, szerte szaladnak a rímek előlem, mint pici hangyák. Mátra. Fenyveseken nehezékül, reggeli hólepedék ül. Görnyed a ködben a Mátra, ékszeresen süt a fájtla. És még annyit hozzátennék, hogy a növények meg a rovar, egy bodobács, egy béka, egy piparcs, egy fecske, egy őz és egyebek is gyakran megihlettek, úgymond versírásra. Melyiket válasszam? A pipacsokról annyit, nekem mindig az jut eszembe, hogy gyerekkoromban, ez is kihalt, egyébként nagyon most beszélek, hogy gyerekkoromban a falusi lakodalom, a falusi lagzi az legalábbis az én falumban, de több faluban is úgy nézett ki, hogy rendelte katonai sátarat, és akkor abból ilyen összeszerelt csövekből, összecsavarozott csövekből alakította ki egy hatalmas nagy sátort, és a falusi háznak az udvarát beszórták homokkal, hogy ha valaki esetleg tánc közben elesik, vagy nagy jó kedvében, akkor ne a betonra essen. És a pipacsok mindig arra emlékeztetnek engem, hogy ezeket a ilyen falusi katonaponyvás, sátorponyvás lakodalmakat feldíszítették kreppapírból készült ilyen kis díszekkel, lampionokkal. Voltál-e ilyenfajta falusi? Te, mint budafok is rác.
2: Sátorra emlékszem, de primíciákon.
1: Igen, igen. Az valami hasonló lehetett.
2: Hát a primícia az, ahol nem azt mondják, hogy éljen az ifjú pár, hanem éljen az ifjú páratlan.
1: Ja,
2: a papoknak.
1: Igen, igen, paplagzinak is nevezik.
2: Az első mise utáni.
1: Igen, azt az ünnepséget, ami az első mise a primícia után van. Valójában nem tudom, hogy ilyen mátrai falusi volt az is, amire emlékszem.
2: Nem, nem.
1: És hát amikor felidézem ezt a hangulatot, és hozzáasszociálom a búzatáblákban rubinszerűen vöröslő pipacsokat, akkor ez a kettő kapcsolódik össze. Akkor ezt...
2: Légy szíves.
1: Elolvasom. Pipacsok. Szőkült mezőn paraszt virágok. Seregnyi kreppapír pilácsok lobogjatok. Mezőkbe tűzve, mint a fáklyák, kis őrtüzek, tenyérnyi mágják, ragyogjatok. Tilángoltok talpas pohárba, ha szívemet hevíti bántja, veres borom, dult álmaimba visszarebdes, rostáblán eltiport szerelmes gyerekkorom. Hát ami meg meghatározott, beszélni, a városi gyereknek is nyilván meghatározott, ez nem Mátrai, a bodobács. Az a rovar, amit kicsit ilyen temetős bogárnak is gondolom, nem az a temető bogár, tudom, nem ő az, de a bodobács az, akit gyakran látunk temetőben sírköveken futkározni.
2: Igen, meg a fák gyökerén napozgatnak tömegesen, igen, piros-fekete.
1: Igen, a piros-fekete, és arról is írtam egy verset, meglátjuk, hogy mi fér bele a műsoridőben, mi nem. Bodobács. Játszótereken van most, lendül a hinta. Hátán polinéz harcos maszkja a minta. Forró betonon járkál, ünnepi díszben, s múltból jön elő, mászkál, járkál a szívben. Május daloló estjén enyhe meleg volt, s mint Proust felidézhetném most a gyerekkort.
2: Köszönöm szépen ezt a
1: gyerek... Még a Béka című vers lehetne, de mindegy.
2: Béka, jó, mondja.
1: Most egy kicsi csalást teszek bele, mert én Patakot írtam bele, de Tavakat fogok Patak helyett írni.
2: Ez a Béka című vers.
1: Itt Tavakat fogok Patak helyett mondani, mert a Béka inkább a tóhoz kötődik, nem a Patakhoz.
2: Nem a Patakot, hagyd benne.
1: Benne hagyjuk.
2: Én már láttam Patakba Békát.
1: Nem az otthona, nem érzi magát jól, tehát ő a posványt szereti, a állóvizeket.
2: Hát lehet, egyszer ittam Patakból, vagy többször is, és egyszerre, hogy ittam, akkor vettem észre, hogy úgy a számtól 10 centire egy varangyúra
1: vizet. Jó, hát akkor végül is, akkor engem igazolsz, mert valaki egyszer belém kötött, hogy a Békát azt ne a Patakba dobáljam. Tehát, Béka. A csobbanás. A hűs patak. Riadt csodálkozó halak. Beugrik, és a víztükör szilánkra hullva tündököl. De elsimul, ha elmerül, s azonnal újra szétfeszül. Te rút varany, te mostoha, ragyogva lüktető toka, te torz szülött, te rossz göröngy, te undorító drága gyöngy. A víz alatt, a föld színén, nagyon szeretlek, ősi rém.
2: Köszönöm szépen Bozók Feri atyának, hogy megosztotta velünk verseit és emlékeit, amelyeket a Mátrában szerzett, illetve amelyeket a Mátra ihletett.
1: Elnézést a kedves rádióhallgatókért, hogyha szubjektív voltam, de a Mátrának én nem ismerője vagyok, csak érzője és szeretője.
2: Köszönjük figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
0: Adásunkat a szokott időben csütörtök reggel 8:15-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormány szóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott, és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a labdarúgás utánpótlásról és képzéséről lesz szó. A DVTK az óvodákban is keresi a tehetséges fiúkat és lányokat, de a tehetség önmagában kevés. Erről fogunk beszélgetni Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával. De kiderül az is, hogy egyes korosztályokban hogyan zajlik az edzés, milyen készségek és képességek, akár fizikai adottságok kellenek a labdarúgáshoz. Az infrastrukturális adottságokról, az akadémia szellemiségéről, csapatszellemről és kitartásról is hallhat, aki velünk tart. Egy rövid zene után kezdünk is.

0: Zabos Attilát, a DVTK régiós koordinátorát köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
0: Nagyon érdekes munkád van. Mesélj arról, hogy mi mindennel foglalkozol, tehetséget kutatsz, ugye?
1: Igen, többek között ez is a feladatom, és ami a fő tevékenységemet illeti, az a régió, a DVTK partner egyesületeinek a kapcsolattartása, velük való kapcsolattartás, az általunk elkészített szakmai program, ott ugye megkapták, és ezzel kapcsolatos segítségnyújtás, hogy az általunk képviselt filozófiát, szakmai programot minél jobban be tudják építeni a saját életükbe, a saját munkájukba, és ebben próbálok nekik segítséget nyújtani. Ugye három kiemelt partner egyesületünk van, ez az Eger, a Sajóvölgye Focisuli és a Salgótarján. Mind a mellett a régióban még van ezen kívül 10 kisebb egyesület, akikhez kiárok, és segítem a mindennapjaikat. És természetesen ezen kívül figyelem azokat a srácokat, akik most vagy a jövőben akadémiai szintre léphetnek. Úgyhogy elég sokrétű a munkám, elég nagy felelősséggel is jár, mert szeretnénk azokat a gyerekeket kiválasztani, akik a valamikor majd a DVTK felnőtt csapatában is szerephez juthatnak, pályára léphetnek, úgyhogy elég érdekes és felelősségteljes munkát végzek.
0: Egész országban keresitek a tehetséges gyerekeket?
1: Tulajdonképpen igen, de próbáljuk a régió gyerekeit figyelni leginkább, de természetesen nyitott szemmel járunk. Főleg egyébként ugye Budapestig megyünk, és az ország déli részéről is vannak gyerekek, akik csatlakoznak hozzánk, úgyhogy eléggé nagy területet fedünk le ezzel kapcsolatban, de a fő prioritása a játékosok megfigyelése, a tehetségek kiválasztása, az inkább a régió, a megye, és inkább a szomszédos megyékre korlátozódik.
0: Óvodákba is jártok. A következő kérdésem, hogy hány éves kortól látható a tehetség? Tehát akkor már ilyen 4-5 éves korban ez megmutatkozik?
1: Abszolút, de itt még futballról kevésbé beszélhetünk. Inkább azokat figyeljük az óvodás gyerekeknél, hogy milyen az aktivitásuk, a koordinációjuk, mennyire aktívak egy ilyen, igazából edzésnek még nem mondanám, foglalkozásokon, mert a labdarúgást azt majd később fogják elsajátítani, de hogy mennyire érdekli a labda, mennyire állítja meg mondjuk lábbal és nem kézzel. Tehát ezeket az apró dolgokat figyeljük, és amikor van egy ilyen óvis nagy kiválasztunk, mondjuk több is van egy évben, akkor kint vannak a szakembereink, kint vannak a korosztályos edzőink, úgyhogy ilyenkor az egész akadémia megmozdul, és figyeljük a fiúkat, lányokat, hogy mennyire érdekli őket egyáltalán a labda, mennyire aktívak egy ilyenen, és akkor jelezzük az óvoda felé, a szülők felé, és utána egy ilyen szűrőn átesnek a gyerekek, és aztán egy ilyen ovis fesztivált rendezünk a már úgymond megszűrt gyerekeknek, és onnan pedig be lehet jutni akár az akadémiára is, tulajdonképpen a preakadémiának hívjuk, az akadémia előszobája, de már lehet látni 4-5 évesen is, hogy ki az, akiben a labda szeretete megjelenik, aktív, fut, tehát mindent elkövet annak érdekében, hogy nyerni akarjon, mert a gyerekek nyerni szeretnek, versenyezni szeretnek, úgyhogy ezek az alkalmak kiválóak arra, hogy megszűrjük a gyerekeket. Itt ezeken a rendezvényeken 200-300 gyerek is megfordul, úgyhogy van merítési lehetőségünk, hogy próbáljuk minél hatékonyabban kivenni azokat a gyerekeket, akiket érdekel a futball, későbbiekben futballisták szeretnének lenni.
0: Egy évben körülbelül hány gyermeket választotok ki erre a célra?
1: Most lesz egyébként június 12-én egy ilyen ovis fesztiválunk, ahova már a kiválasztott gyerekeket és a szüleiket fogjuk meghívni az akadémiára. Amíg a gyerekek fociznak egyet különböző állomásokon, addig a szülőknek bemutatjuk az akadémiát, elmondjuk, hogy nálunk hogy néz ki a rendszer, hogy van felépítve, milyen napokon vannak az edzések, hogy foglalkozunk a gyerekekkel. Úgyhogy egy kicsit a szülők is beleláthatnak a mindennapi életünkbe, és ezáltal egy picit közelebb hozzuk hozzájuk az akadémiát, és talán vonzóbb lehet számukra ez a választás.
0: mégis hány gyerekkel foglalkoztok egy-egy edzésen?
1: Igen, hát az általában egy ilyen 16-20 gyerek, az, akik edzésen vesznek részt, foglalkozáson vesznek részt. Tervezünk most 5 bázist Miskolcon belül, hogy a szülők életét is megkönnyítsük, ne kelljen mindig beutazni az akadémiára, hanem helyi kis műhelyeket fogunk létrehozni, mert tudjuk, hogy a szülőknek nagy terhet jelent olykor-olykor eljutni a DVTK akadémiára, és ezzel talán leveszünk egy olyan terhet a vállukról, ami logisztikában könnyebbséget jelenthet nekik.
0: Van erről statisztikátok, hogy melyik óvoda, iskola adta eddig a legtöbb sportolót nektek?
1: Igazából van statisztikánk, de különösebben nem az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy mindig van gyerek, mindig van tehetséges gyerek, legyen az a legkisebb oviba is, úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy mindenhová jussunk. Egy gyerek sem maradhat ki, egy gyereket sem szeretnénk azért elveszteni, mert nem látjuk valamilyen okból kifolyólag, úgyhogy mindenhová jutunk, mindenhol ott van a szemünk. Ez egy tulajdonképpen a tömegesítésből kijövő tehetségek megtalálása az, ami fontos. Ugye, ahogy mondtam is, van gyereklétszám, ezekből kell kiválasztanunk azt a 50-60 gyereket, akikből később majd a korosztályos csapatainkat fel tudjuk építeni.
0: Beszéljünk erről a karrierről, amit elérhetnek nálatok a gyerekek, tehát hogyan is működik ez, például az első komolyabb meccs az mikor lesz, például mikor tanulnak meg a szabályokat, mikor kell megtanulni, vagy mikorra tudják a futball szabályait például a gyerekek megtanulni?
1: Igen, hát a futball szabályait már fokozatosan elkezdjük tanítani nekik, a legkisebb korú gyerekektől, természetesen néznek meccseket ezek a srácok, lányok, úgyhogy a legtöbb gyerek azért már tisztában van a szabályokkal, de persze korosztályos szinten másképp játszanak, tehát U7-ben még csak 3-3 ellen kapus nélkül, U9-ben már 4+1 bejátszanak, és így tovább növekszik a, ugye, hogy hanyan játszanak egy-egy mérkőzésen. U11-es korosztályig csak bozsik tornákon vesznek részt a gyerekek, vagy olyan tornákon, amiket vagy mi, vagy más egyesületek rendeznek, ezekre rendszeresen elutazunk, és U12-től indul bajnokság a gyerekeknek, ami még ugyan tabella nélküli, tehát U12 és U13-ban még nincs tabella, de versenyrendszerben játszanak a gyerekek, és U14-ben, amikor már fellépnek nagy pályára, mert ugye előtte még csak 3/4 pályán játszanak, amikor fellépnek nagy pályára U14-ben, ott már megjelenik a tabella, ott kezd élesedni a történet, ott már lassan megjelenik a teljesítménykényszer is, és ez ugye más terhet tesz a gyerekekre is, úgyhogy el kell kezdeniük megérni rá, el kell kezdeniük foglalkozni most már ezzel a részével is, úgyhogy szépen fel van építve ez a rendszer, úgy gondolom, hogy jól is működik, úgyhogy ebben szocializálódnak a gyerekek, és elindulnak a felnőtté válás útján.
0: Ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy van 7 évük körülbelül, hogyha a kezdetekben megtaláljátok őket, 7 éves kor körül, 7 évük aktív edzésre, ugye, amíg komolyabbra nem fordul a dolog.
1: Így van, tehát azért ez egy akadémia, tehát itt nagyon komoly feltételrendszernek kell megfelelni. Hál' Istennek az infrastruktúránk, a személyállományunk, a szakembereink, ezek teljes mértékben jól felkészült szakemberek, úgyhogy jó helyre kerülnek a gyerekek, nagyon jó képzést kapnak, és ahogy mondtad is, 7 év sok idő, természetesen van lemorzsolódás, aki elveszíti a kedvét, másfelé indul el, más sportágat választ, úgyhogy ezzel nincs különösebb baj, nekünk az a feladatunk, hogy megtartsuk ezeket a tehetségeinket, képezzük őket, és értéket teremtsünk a DVTK-nak és a társadalom részére.
0: Előfordul, hogy valaki csak 10-12 éves korában kerül a látókörötökbe?
1: Természetesen előfordul, mert vannak olyan grassroots egyesületek, körzetközpontok, tehetségközpontok, akik szintén partneregyesületeink, és ugyanúgy képzik a gyerekeket, ahogy mi. és előfordul, hogy egyébként akár a távolság miatt, vagy a szülőktől való elszakadás miatt csak később kerülnek be a rendszerünkbe, de ezzel sincs semmi baj, mert van olyan gyerekünk, aki csak U14-es korban alkalmas arra, hogy akadémiára lépjen, de van, aki U11-es, tehát a gyerekek különbözőek, valaki gyorsabban érik, valaki lassabban, úgyhogy meg kell találnunk azt a pontot, amikor a gyerek elér arra, hogy egy akadémiára beléphessen.
2: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: stúdió vendégem Zabos Attila, a DVTK régiós koordinátora. Beszéljünk a nemek arányáról, gondolom több fiút kerestek inkább, nem?
1: Természetesen így van, tehát több fiú akar futballozni, mint lány, de meglepően sok lány is jelentkezik. Ezeken az ovis kiválasztókon egyébként sok ügyes lány is feltűnik. Korábban edzősködtem én is, és van olyan kislány, aki már a magyar utánpótlás válogatottig is eljutott, sőt olyan is van, aki külföldi szerződést kapott, úgyhogy a lányok előtt is nyitva az út. Vannak lány csapataink, ugye a felnőtt női csapatunk is a Szimfli Ligában játszik, és ugye ez a női első osztály. Úgyhogy a lányok előtt is nyitva az út, várjuk őket is nagy szeretettel, velük is ugyanolyan képzés zajlik, mint a fiúknál, úgyhogy a vegyes.
0: Említetted, hogy vannak társszervezetek, társ egyesületek, akikkel együtt dolgoztok. Az előfordul, hogy szülők keresnek meg, hogy tehetséges a gyermekem, nézzétek már meg?
1: Igen, kapunk e-mailben, telefonon is megkeresést szülőktől is. Nyilván itt az első körben nem azonnal hívjuk be őket az akadémiára, hanem mi megyünk el megnézni a helyi, a közegében, hogy milyen tehetséges, vagy milyen szintet képvisel, és ha úgy látjuk, hogy igen, akkor természetesen elhívjuk próbaedzésre, legyen, vagy heti egy-két edzésre, nézzük meg, hogy mégis mennyire illik bele az akadémiánkba. Hogyha igen, akkor nagy szeretettel fogadjuk, de partneregyesületeink ajánlására is szoktunk gyerekeket behívni. Vannak olyan srácok, akiket tudjuk, hogy majd később akadémiai szintre léphetnek, ezért hetente egy-két edzésre látogatják a korosztályos csapatainkat, ezáltal megismerik az akadémiánkat, megismerik azokat a gyerekeket, akik az ő korosztályában már itt vannak, és a későbbiekben könnyebb lehet akár a beilleszkedésük is. Nem lesz egy akkora törés nekik egy klubváltás, vagy a szülőktől való elszakadás, mint hogyha csak úgy kiemeljük őket, és azonnal átvesszük.
0: Mennyi időt kértek a gyermekek életéből, és a szülők, akár a szülők életéből egy héten mondjuk?
1: Hát ez a korosztálytól függő, a preakadémiás csapataink, tehát az U14-ig, tehát az U14-esek már négyeket edzenek, heti négy edzés plusz hétvégi elfoglaltság, tehát vagy szombat, vagy vasárnap. Az akadémiai csapataink azok is négyet, ötöt edzenek, attól függően, hogy mondjuk felkészülési időszak, versenyidőszakról beszélünk, plusz hétvégi mérkőzés. Ugye mondjuk egy bajnoki időszakban egy szombathelyi túra, vagy egy dunántúli túra az általában kétnapos, hogyha mondjuk egy délelőtti mérkőzés időpont van, tehát oda nem tudunk egy napra elmenni. Tehát az azt jelenti, hogy a gyereknek tulajdonképpen a szombat-vasárnapját is igénybe veszi, úgyhogy ez nagy lemondással,

0: kapnak, hogy mondjuk egy klipből, amit a videóelemző összeállított, vegyék ki azt, hogy ő szerintük ez jó volt, hogyan lehetett volna például egy szituációt másképp megoldani. Tehát a gyerekeket ösztönözzük arra, hogy otthon is foglalkozzanak a labdarúgással, hogy fejlődjenek, hogy gondolkodjanak, ne csak várják a megoldást, hanem próbálják meg ők is kitalálni esetenként.
1: Sok minden elhangzott, de próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mi mindent fejleszt a labdarúgás, tehát milyen készségeket, képességeket kapnak, vagy fejleszthetnek, hogyha hozzátok járnak.
0: Igazából én úgy gondolom, hogy mindent. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a futball megtanít veszíteni, megtanít nyerni, tehát a futball igazából mindenre megtanít. Nem csak futballistákat, sportolókat szeretnénk nevelni, hanem nagyon jó embereket is, mert enélkül úgy gondolom, hogy nem lenne teljes, nem lenne egész a kép, úgyhogy elsősorban embereket nevelünk, másodszorban sportolókat, labdarúgókat nevelünk, egy ilyen közösségben, csapatban dolgozni, egymásért küzdeni. Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az élet minden területére kihatással van, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanít.
1: A szülő otthon elronthatja azt, amit ti felépítetek?
0: Igen, ez egy nehéz kérdés, mert sok szülő úgy érzi, hogy esetenként jobban tudja, mint az edző, hogy mit kellene csinálni. Én mindig azt mondom, hogyha egy szülő rábízza az akadémiára a gyermekét, akkor bízzon abban a szakemberben, abban az edzői gárdában vagy tímben, aki foglalkozik a gyerekekkel. Bízza rájuk, hogy és higgyen benne, hogy jól dolgoznak, hogy értik a munkájukat, hogy ki fogják hozni a gyerekből a maximumot, és én arra biztatnék minden szülőt, hogy biztassa a gyerekét, pozitív gondolatokat mondjon neki, és talán lehet egy ilyen saját ötletem is, a Kovaszkéknek van egy olyan dalszövegük, hogy biztatni repülni. Én erre biztatnék minden szülőt, hogy biztassa, támogassa, legyen ott támaszként a gyereke mögött, és ez majd kifizetődik a végén, mert a gyerek hálás lesz, érzi a bizalmat maga mögött, a teljesítménye javulni fog, úgyhogy ezt szeretném kérni a szülőktől, hogy biztassák és támogassák a gyereküket.
1: A tehetség önmagában kevés, tehát mint említetted is, kitartás és sok minden kell hozzá, mi minden kell hozzá a gyerek részéről?
0: Én úgy gondolom, hogy egyébként több minden szükséges ahhoz, hogy egy gyerek sikeres sportolóvá, labdarúgóvá váljon. Ami nagyon fontos, a tehetség. Nyilván ez elengedhetetlen. A másik a szorgalom, az elhivatottság, az akarnokság, az, hogy ő tűzön vizen állt labdarúgó szeretne lenni, mert hiába van jó infrastruktúránk, edzői gárdánk, szakmai tudás, ha a gyerek nem akar labdarúgó lenni, akkor nem is lesz az. És amiről keveset beszélnek, az a szerencsefaktor, hogy elkerüljék a sérülések, az olyan dolgok, ami meggátolhatják abban, hogy felnőtt korára egy váló labdarúgó legyen. Úgyhogy ez a három fő dolog szerintem, ami eldönti azt, hogy valakiből lesz-e labdarúgó vagy sem, de persze lehetnek itt még olyan tényezők, hogy inkább a tanulást választja, stb. Tehát az élet hozhat olyan dolgokat, olyan váratlan eseményeket, ami előre nem látható, de úgy gondolom ez a három fő olyan dolog van, ami eldöntheti, hogy labdarúgó lesz a gyerekben.
1: Ha már említetted a sérüléseket, beszéljünk erről, gondolom megtanítjátok rendesen esni is őket.
0: Természetesen minden edzésen minden gyakorolva van, így külön, hogy essen a gyerek. Ezt egyébként majd saját maga fogja megtapasztalni, hogy kell essen, de ha véletlenül megtörténik a sérülés, akkor nagyon, nagyon komoly és felkészült szakembereink állnak rendelkezésre az egészségügyi stábunkban, tehát fizioterapeuták, gyógytornászok foglalkoznak a gyerekekkel, plusz még mellé ugye a sérülésből visszatérésnél előfordulhat olyan mentális nehézség, mondjuk egy súlyos sérülés után, amikor szakemberre van szükség, hogy ezt hogy dolgozza föl, sportpszichológusok állnak rendelkezésünkre, akik pontosan tudják, hogy a gyerekek milyen traumán mennek át egy ilyen sérülésnél, és óriási segítség.

0: Beszéljünk az infrastruktúrális adottságokról, mi mindennel tudtok szolgálni a gyermekeknek a személyzeten túl, a humán erőforráson túl is.
1: Igen, hát a stadionon kívül, ahol szeretnénk, hogyha minél több borsodi vagy miskolci gyerekben mutatkozzon, ezen kívül van ugye 4 élőfüves pályánk, van 3 műfüves pályánk, van egy 60x40-es műfüves sátor, vagy csarnokunk is mellette, és ugye ott van az akadémiánk, ahol már kollégiumunk is van, tehát ott egy ilyen 40 főt 2 ágyas szobákban el tudunk helyezni. Nagyon jó kapcsolataink vannak az iskolákkal, a Diósgyőri gimnáziummal, de még több iskolával is kapcsolatban vagyunk, akikkel nagyon jó partneri viszonyt ápolunk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, konditerem van az akadémián, a kollégistáknak lehetősége van a konditermet használni, pingpongozni, xboxozni, tehát úgy gondolom, hogy minden feltétel adott, hogy aki a DVTK labdarúgó akadémiára kerül, és tényleg elhivatott a labdarúgás iránt, akkor minden feltétel adott ahhoz, hogy labdarúgó váljon belőle.
0: Közösséget is építetek, nagyon fontos a sport önmagában is, de egy ilyen szervezett edzés, mondjuk barátságok, akár életre szóló barátságok is kialakulnak. Ugye erre rendszeresen látsz példákat?
1: Abszolút így van, és amellett, hogy nagyon jó társas kapcsolatok alakulnak ki a gyerekek között, a szülők között, ugye ez egy ilyen mikro ökoszisztéma tulajdonképpen az akadémián belül is, de az edzéseket meg szoktuk törni egyébként csapatépítő programokkal, elmennek a gyerekek egy moziba, egy uszodába, egy szalonna sütésre, tehát próbáljuk azt, hogy ne, a monotonitást néha megtörni, mert az sem jó, hogyha ugyanazzal a mindennapjaik ugyanúgy telnek, ezért próbáljuk megtörni néha, és ebből egy feltöltődnek, és frissebben térnek vissza. Úgyhogy a közösségépítés rendkívül fontos, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen sportklub akkor tud sikeres lenni, hogyha közösséget is épít, és ez úgy gondolom, hogy ez nálunk abszolút megvalósul.
0: Beszéljünk a piszkos anyagiakról, mikortól lehet mondjuk keresni a focival, ha ilyen csúnya kérdést tehetek fel.
1: Igen, tehát ez már felnőtt futball. Tehát pénzt keresni egy játékos akkor fog, hogyha eljut a profi szerződésig, vagy hogyha nálunk nem kap profi szerződést valamilyen okból, akkor sok lehetősége van, akár más kluboknál, NB3-ban, megyeiben, NB2-ben más csapathoz elkerülni, ott már pénzt kereshetnek. Úgyhogy a pénzkeresés ott már, amikor kilépünk a felnőtt futballba, ez már ott jelenik meg.
0: Mennyire van olyan szinten konkurencia harc a többi klubban, hogy vadászátok akár egymás gyerekeit, nem tudjátok esetleg, hogy a másik klubban játszik, de van ilyen fajta egymás konkurenciái vagytok?
1: Pontosan tudjuk, hogy melyik gyerek melyik klubban játszik, mert egyrészt szinte az összes klubbal a legkisebbtől kapcsolatban vagyunk. Ez nem jelent problémát, hogyha a DVTK egy játékost szeretne átigazolni, akkor nem gördítenek elé akadályt. Természetesen vannak olyan dolgok, hogy mondjuk U11-be szeretnénk behozni egy gyereket, vagy szeretnénk leigazolni, de látjuk, hogy a távolság miatt még nem hozzuk el a gyereket, mert annyi utazással járna, hogy kiégetnénk a gyereket, hogyha folyamatosan heti 4-szer, hogy 200 kilométert le kell utazzon. Ezért a gyereket folyamatosan monitorozzuk, figyeljük, hogy fejlődik, és amikor eljön az ideje U13-U14-es korban, akkor fogjuk leigazolni. Tehát a partner egyesületeink, azok az egyesületek, akikkel kapcsolatban vagyunk, nem gördítenek akadályt az elé, hogyha egy tehetséges gyereket szeretnénk elhozni, akkor ők azt visszatartsák, nem érdekük, mert ami a legfontosabb, a gyerek az első.
0: Mit tanácsolsz a tehetséges gyerekeknek, akik még esetleg nem kerültek a látókörötökbe, hogy hogyan fejlesszék magukat, vagy mire figyeljenek?
1: Igen, ezt is el szoktam mondani, amikor partneregyesületekhez kilátogatok, és szoktam a gyerekekhez is egy pár szót mondani. Azt szoktam tanácsolni, hogy a saját kis műhelyükben, a saját kis klubjukban, vagy kisebb, vagy nagyobb klubjukban ugyanolyan elánnal, ugyanolyan akarattal és szorgalommal végezzék a dolgukat, mert ott azokban az egyesületekben is jó munka zajlik, nekünk ott van a szemünk mindenhol, és hogyha valakibe azt látjuk, hogy a tehetsége, szorgalma az emberi jellemei alapján be tud kerülni hozzánk, azt mi észre fogjuk venni, de végezzék a dolgokat szorgalmasan, becsülettel és kellő alázattal, mert az előbb-utóbb meg fog térülni, a munka mindig meghozza a gyümölcsét, és erre szoktam őket biztatni, hogy tessék, csinálják, mert van kifutása, van lehetőség, és mi ezt észre fogjuk venni.
0: Ez egy csapatsport, tehát nagyon fontos az alkalmazkodási készség, vagy akár a csapatban gondolkodás és játék is, ugye?
1: Abszolút így van, de úgy gondolom, hogy az egyéniségüket azt bele kell vigyék a csapatjátékba. Nem szeretnénk kiölni egy gyerekből sem azt az egyéni kvalitást, vagy gondolkodásmódot, vagy azt a fajta kreativitást, ami náluk ez megjelenik, viszont nyilván egy csapatért kell küzdeni, egyik játékos sem lehet fontosabb, mint a csapat, de ezt az edzőink nagyon jó pszichológiával kontrollálják, amikor észreveszik, hogy egy-egy játékost kicsit meg kell nyesegetni, úgymond az egóját, akkor azt nagyon ügyesen, szépen végrehajtják, úgyhogy nagyon jó csapategység van minden korosztályunknál, de ugyanúgy annak ellenére, hogy ez megvan, az egyéniségek érvényesülnek.
0: Más a lányoknál a karrier lehetőség, mint a fiúknál? Tehát az a kép, ami mondjuk előttük van motivációként, hogy mi mindent lehet és tudhatnak elérni?
1: Azt gondolom, hogy ma már nincs így. Tehát most már a lányoknak is ugyanolyan karrier lehetőségük van, mint a fiúknak. Teljesen ugyanazok a feltételek megadatnak nekik is. Ugyanúgy a profi futballig eljuthatnak, ahogy már korábban említettem, a felnőtt csapatunk, vagy akár a nemzeti válogatottig, vagy akár külföldi szerződésig, úgyhogy a lányok teljesen ugyanazt a feltételt kapják, mint a fiúk. Én úgy gondolom, hogy már semmilyen különbség nincs a között.
0: Mennyi időre köttök szerződést, amikor felnőnek ezek a tehetségek, tehát hogy mennyi ideig várjátok el, úgymond, hogy a klubhoz tartozzon?
1: Ugye gyerekekkel nincs szerződés, itt szerződés kötés már akkor van, amikor ugye a felnőtt futballba lépnek, úgyhogy, és hogy ott hány éves szerződést kötnek, ezt a DVTK sportigazgatója vezetése dönti el.
0: Ez egyénileg
1: személyre szabott történet, igen.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával.
1: Említetted, hogy te is voltál edző. Mi volt a legszebb része, vagy a legnagyobb kihívása is akár ennek a részének a munkádnak?
2: Hát igen, én végigjártam az edzői ranglétrát, de csak utánpótlás téren, tehát dolgoztam U7-esekkel is, U19-esekkel is, és közte is szinte minden korosztállyal. A legkisebbekkel a legnehezebb egyébként, az ovisokkal, mert ugye nekik még a figyelmük az szétszór, tehát életkori sajátosság, hogy nem lehet tőlük elvárni, hogy tudom én, egy órán keresztül is koncentráljanak, mert a gyereket a bordásfalról, vagy épp a mászókötérről kell leszedni percenként, tehát az tulajdonképpen nem is edzés, hanem egy foglalkozás, egy játék megszerettetés, egy sportákhoz kötés jelent, még a legkisebbeknél. Nyilván, ahogy megyünk fölfelé, egyre változik az, hogy mit várunk el a gyerekektől, ott már változik a koncentrációja, ott már egyre. Ugye kicsiknél még én is a labda című történet van, ugye ő még nem várjuk el, hogy passzoljon, mert egyáltalán életkori sajátosság, hogy ő nem fog passzolni, mert az övé a labda, kész, azt ő nem adja oda senkinek. Utána jelenik már meg az, hogy én és a társam, tehát már egy társat már úgy nagyjából bevesz a játékba, és utána én is a társaim következik, és ez szép lassan, ez ugye biológia, ez életkori sajátosság, hogy a gyerek a kognitív képességei szerint mennyire érik, és ahogy szépen nőnek, úgy válik ez majd csapatsportá, de a legkisebbeknél hiába futballról beszélünk, tulajdonképpen még egyéni gondolkodás van. De ez így van rendjén, úgyhogy így foglalkozunk a gyerekekkel, így foglalkoztam én is a gyerekekkel. Nagyon sok mindenre megtanított, a mai munkámban is nagyon sok mindent tudok ebből meríteni, úgyhogy ez egy szép hivatás, egy szép vállalás. Ezt korábban beszéltük, hogy ugye embereket is nevelünk, sportolókat, labdarúgókat nevelünk, úgyhogy ez egy nagyon jó munka, egy értékteremtő munka.
1: Egy órásak az edzések? Mennyi ideig tart egy-egy edzés? Meg mondjuk el, hogy hogyan is néz ki korosztályonként, említetted a kicsiket.
2: Igen, a kicsiknél, ahogy mondtam, ott még csak játékos foglalkozások vannak, a játék megszerettetése, sok labda érintéssel. Az ovisoknál nem tudsz egy ilyen 40-50 percnél hosszabbat tartani, mert a gyerek nem tud tovább koncentrálni. Ahogy nőnek, úgy nő az edzés időtartama is, de általában azt mondanám, hogy egy U12-U13-tól már azért másfél órás edzések vannak. Az akadémián periodizáció szerint dolgoznak, amit a szakmai igazgató állít össze, melyik napon milyen feladatokkal kell a gyerekeknek megbirkózni. Ezt a vezetőedzők a sportigazgatóval, a szakmai igazgatóval együtt állítják össze, úgyhogy ez elég sokrétű, kidolgozott program alapján dolgoznak, úgyhogy a játék minden elemét átveszik, folyamatosan gyakorolják, hogy majd amikor eljön a színházi előadás, a mérkőzés, akkor ott fogják tudni ezeket alkalmazni.
1: Mikortól vannak az első akár más klubokkal megmérettetések? Tehát hány éves korban? 11? Ez az U11?
2: Nem, tehát már Bozsik tornákon is ugye sok egyesületekből jönnek össze a gyerekek, és akkor ez úgy néz ki, hogy ez fesztivál szerint, mint egy labdarúgó fesztivál, ott összekeverik a gyerekeket, ugye 3-3 ellenkező irányba fognak, hogy minden gyerekkel találkozzon. Ugyanez még már U9-ben is, ugye ott már 4+1-ben megmérettetnek, tehát a versengés az már a legkisebb korosztálytól elindul, mert a gyerek mit szeret nyerni, szeret gólt lőni, szeret cselezni, szeret a kapus nagyokat szeret védeni, úgyhogy a legkisebbektől indul a versengés, és ebben ülnek fel, úgyhogy itt már az U7-es korosztálytól, U6-os korosztálytól már a versengés az megjelenik.
1: Az, hogy milyen posztra kerül egy gyerek, ez tőletek függ, vagy a gyerektől, mert mint hogy a gyerek akaratától?
2: Nem, hát azért szép lassan kialakul az, hogy melyik gyerek milyen poszton érzi jól magát, vagy melyik poszton tud a legjobb teljesítményt nyújtani. De ez elég hosszú folyamat, tehát mi még U11-es, U12-es, U13-as korosztályban is több poszton játszhatjuk a gyerekeket, pontosan azért, hogy komplex játékosokat kapjunk. Tehát minden pozícióban érezze magát otthonosan, tudja, hogy melyik pozícióban mit kell játszani, majd persze kialakul az, hogy mondjuk én jobb hátvéd leszek, vagy balszélső leszek, vagy középső támadó leszek, de addig próbáljuk a gyerekekkel minden posztot megtanítani, hogy komplex játékosokat kapjunk, majd nyilván utána már kialakul, hogy nagy valószínűséggel ki melyik poszton lesz a legjobb, de mi úgy csináljuk, hogy U13-ig varjáljuk a gyerekeket posztok szerint, és amikor nagy pályára fellépés eljön U14-ben, ott már várhatóan kiderül, hogy ki melyik poszton tudja a legjobb teljesítményt nyújtani, és valószínűleg neki az lesz a végleges posztja.
1: Az, hogy balkezes, ballábas valaki, ez mennyire számít mondjuk?
2: Hát az, hogy balkezes, az nagyjából semmit, de az, hogy ballábas vagy jobblábas, az nyilván számít, mert a pályán úgy helyezzük el a gyerekeket általában, hogy az neki komfortos legyen, vagy ahol a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. De ez nem jelenti azt, hogyha valaki ballábas csak a bal oldalon fog játszani, előfordul, hogy az edző az jobb oldalra teszi, mert ott még jobban érzi magát, úgyhogy számít természetesen, de igazából nem dönt el dolgokat.
1: A futás gyorsaság is gondolom egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire tud gyorsan futni egy gyermek. Amikor nézitek fel, méritek, ez egy nagyon fontos szempont lehet.
2: Abszolút nagyon fontos. Minden gyerekről pontos méréssel rendelkezünk. Ugye szoktunk mérni 5-10-20-30 métereket, ugye ez fotocellás mérések, és egy ilyen agility tesztet is elvégzünk, 0-5-0, tehát hogy mennyire gyorsan fordul mind a két lába felé. Úgyhogy ezeket a gyerekeket fél évente többször is mérjük, hogy fejlődnek, gyorsaságuk, robbanékonyságuk, milyen magasak lesznek például, milyen testzsír százalékkal rendelkeznek, esetleg ebbe kell-e valamit alakítanunk. Tehát komplexen foglalkozunk a gyerekekkel, nem csak azt nézzük, hogy ki mennyire tud focizni, mennyire előerősed, hanem egy olyan komplex képet szeretünk tudni a gyerekekről, hogy melyik a fejlesztendő területe, melyben erős, mihez kell még energiát beleraknunk ahhoz, hogy még jobb teljesítményt tudjunk kihozni belőle. Úgyhogy komplexen látjuk a gyerekeket, és ez alapján fejlesztjük.
1: A testi adottságok vannak olyan tipikusan testi adottságok, például az alacsony méret a futásnál lehet, hogy hasznos lehet, ugye? Tehát, hogy mik azok a testi adottságok, amiből már jó építkezni?
2: Hát igen, tehát azért megvannak azok a fizikális adottságok, amik eldönthetnek posztot. Például, mert egy alacsonyabb gyerek valószínűleg nem lesz belső védő. De például nagyon jó irányító játékos lehet. Egy nagyon jó fülge, hosszú végtagokkal rendelkező gyerek, jó sebességgel, nagy valószínűséggel szélsőt fog játszani. De ezek általánosítások, tehát a gyerekből tehát lehet, hogy jobb szélsőt játszott U11-ig, de aztán kiderül, hogy ahogy érik, nagyszerű belső védő lesz belőle. Tehát ezt még az elején nem tudjuk megmondani, van egy elképzelés róla, de az élet az nagy rendező, és még bármi lehet, a gyerek bármelyik poszton játszhat, nincsenek kőbevésve dolgok, de ott a nagy pályára kerülésnél, ahogy korábban beszéltünk róla, ott már kialakulnak. Ennyi.
1: Felszerelést adtok nekik, ugye?
2: A gyerekek, igen, minden gyereket.
1: Hány éves kortól szerelitek fel a gyerekeket?
2: A legkisebb kortól. Edzés felszerelést azt biztosítunk a gyerekeknek, tehát minden csapatunk egyforma szerelésbe fut ki az edzésre, mint ahogy a mérkőzésre is. Ez teljesen alap dolog.
1: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, vagy akár egy tehetséges gyermekkel rendelkező szülő hol keresett titeket?
2: Egy központi e-mail címre tudnak nekünk írni, az info@dvtk.eu e-mail címre bárki küldhet nekünk e-mailt, és erre majd a kollégáink majd válaszolnak.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Vendégünk volt Zabos Attila, a DVTK régiós koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján 1000 Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. A Rákóczi Szövetségnek alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt Kozma Imre atya. Imre atya minden évben születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, a szövetség központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal, mert ahogy fogalmazott, lelki összetartozásunk megvalósítását az új országhatárok nem akadályozhatják meg. Az új szabadidőpark átadásán Tampus Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta: ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente: a szeretet képes megváltoztatni a világot. A Rákóczi Szövetség programjaival azon dolgozik, hogy kapcsolatokat építsen a világszerte szétszóródott magyar emberek között. Ez a küldetés nagyon közel állt Kozma Imre atya szellemiségéhez is. Egész életét a nemzeti összetartozásnak, a keresztény hit védelmének és az emberek szolgálatának szentelte. Olyan ember volt, aki nem csak beszélt a szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő, hogy magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten. A tüntetők, akik többek között kitartásra biztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre, az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tiszás politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók a hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. A demonstráción a szónokok azt hangoztatták, hogy a magyar kormány 6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. A magyar kormány pedig nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja, tették hozzá. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában. A jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A tanárok teljesítményértékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Vélekedett a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több mint 100 milliárd forintot. Magyar Éva kormány szóvivő pénteken jelentette be a kormány több döntését, miszerint a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Rétvári Bence szerint a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Rámutatott. A teljesítményértékelés lényege, hogy azok a tanárok, akik többet foglalkoznak a gyermekekkel, jobban is keressenek. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Krista és a technikus Birincsik Márton nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a 10. 33 tavi heves alatkai eperfesztivált látogatjuk meg. Az esemény rendkívül népszerű a környéken, hiszen pálinka versenyen, főzőversenyen és futóversenyen kívül még számtalan program is szórakoztatja az ide látogatókat. Elsőként a polgármestert hallják.
1: Üdvözletem, Svejcer Sándor, Hevesváros polgármestere vagyok, és itt vagyunk kint a 33 tavi eperfesztiválon alatkán, itt az iskola épületnél. Ez már hagyományosan még annó Lányi József volt képviselőtársunk kezdeményezésére indult ez a alatkai eperfesztivál. Aztán most az utolsó kettőnél már ugye belevettük a gasztronómia miatt, a 33 horgásztó miatt ugye, és a halas ételeknek is szerettünk volna, illetve a horgászturizmusnak is szerettünk volna egy kicsit hírverést csinálni, és ezért is lett a 33 tavi eperfesztivál, ugye ebből a nyilván a címéből ez világlik ki. Nagyon jó rendezvény szokott lenni, itt a időjárás a kegyeibe fogad bennünket, akkor én azt gondolom, hogy itt a családoknak a gyereknap, a foglalkozások, a főzés, hiszen ugye itt a legjobb az, hogy most is 28 csapat van, főleg hevesi csapat, itt főz, beszélgetünk, nyilván a főzőverseny is fontos, de inkább azt gondolom, hogy a részvétel a fontos, nem pedig az, hogy ki milyen eredményt ér el.
0: Ugye a hallgató számára is, meg az én számomra is azért egy kicsit furcsa Alatka. Én heves tudtam, hogy van, de Alatkát valahogy úgy sose jártam erre, mindig a másik úton mentünk. Tulajdonképpen ez a városrész akkor egy mezőgazdasági terület. Hát ennyi fóliasátrat nem láttam mostanában sehol. Meg hát gondolom a szabadtéri eper, az is van bőven.
1: Igen, de ez egy külső területünk, egy úgy mondják, hogy külterületként, régen Alatka csárdának hívták, ez egy önálló település volt, majd ugye az 50-es, 60-as éveknél ugye már Heveshez csatolták, itt is van ez az iskola épület, itt ugye önálló iskolaként működött ez, és amikor Heveshez csatolták, akkor itt ugye megszűnt az oktatás, és minden diák, mindenki bement Hevesre, viszont ez a terület ez itt maradt önkormányzati tulajdonba, és ezt ugye most így hasznosítjuk, hogy különböző rendezvényeket lehet ide kihozni. Nyilván vannak iskolák, akik ide kijönnek nyársalni, baráti társaságok kijönnek egy kicsit így, ugye lehet látni, hogy van egy játszóterünk is, körbe van kerítve. Tehát Alatka mindig is a mezőgazdaságáról volt híres. Itt azért, hogy jövünk az úton, nyilván az eper az egyik, de azért a dinnye, gyümölcsök, hát nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy attól, hogy 200-230 lakos van körülbelül, tehát egy viszonylag kicsi rész, de azt gondolom, hogy így önállóan itt a adventkor gyertyagyújtás van, tehát nagyon összetartó közösség, példamutató, és nyilván itt nagyon sokan most az alatkaiak közül is főznek a csapatok.
0: De akkor dolgoznak rengeteget az alatkaiak, dinnye, eper, sőt, még horgászhatnak is a 33. vagy?
1: Hát 33, hát, tudod, 33, de akkor, igen.
0: Még a 33-on is horgászhatnak akkor valószínű.
1: Igen, illetve hát azért még itt a kertészetek is, tehát ugye több kertészet is van, ahol ugye muskátlik, mindenféle növények, akár kisebb facsemeték, tehát nagyon szertágazó mezőgazdaságnak ez a része itt Alatkán. Hát bízunk benne, azért az út az elmúlt években Hevestől megújult. Én bízom abba, hogy az alatkaiak szeretnek itt élni. Van kiköltözés is egyébként. Tehát a fiatalok közül, aki kicsit egy nyugalmasabb életre vágyik, azok vásárolnak itt ingatlant, akár felújítják, akár építenek. A fiatalok is szeretnek kiköltözni a nyugalom szigete.
0: Nyugalom meg a lehetőség azért, hogy az eper, amikor szezonja van, hozza a munkadíját azért. Hát gondolom, hogy nem ebből élnek meg egész évben, de azért van lehetőség arra, hogy egy kicsit megugorjon ilyenkor a zseppénz.
1: Hát ez ugye szezonális, tehát nyilván azért azt gondolom, hogy azok a családok, akik nagyon sok mindenet, tehát ugye epertől kezdve gyümölcsökkel, akár szántóföldi mezőgazdasággal is foglalkoznak, tehát nyilván itt tavasztól egészen őszig azért bevételt kell termelni, hiszen ugye nyilván a téli hónapokban már inkább ott már nehezebb ugye a megélhetés, de a tartalékokból meg kell élni. Hát ez így azért van, hogy tehát itt a mezőgazdaság a fő csapásirány, itt nagyon régen volt egy honvédségi laktanya, az egy 30 éve bezárásra került, tehát az annak a sorsa egyelőre kérdéses, hogy azzal mi lesz, nem tudjuk.
0: Van akkor több kérdés is, hevesen gondolom, bőven a polgármesternek semmikor sem könnyű. Olyan nincs, hogy egy polgármester hátradő a székébe szépen, és akkor el van ott egész nap. Nem ismerem a hevesi problémákat, nem is nagyon akarom úgy tudni most, mert nem is olyan a mostani helyzet. Jobb, hogyha azokat a dolgokat elintézik. Nem fű alatt, hanem rendesen, mert küzdeni kell, az biztos.
1: Hát nyilván problémák mindenhol vannak. Azt szoktam mondani, azért a délheves az egy nem egy egyszerű terület. A délhevesbe inkább csak hozni lehet pénzt, azért itt nagyon sokat elvinni nem lehet. Azért Heves, mint járásközpont, próbáljuk úgy fejleszteni a települést, hogy minden olyan szolgáltatás elérhető legyen, ami akár a fiatal családokat, akár a középkorosztályt, akár a nyugdíjasokat is kiszolgálja. Tehát azért itt a bölcsödétől, a óvodákon, iskolákon keresztül, középiskola, a sporthoz, szabadidő eltöltéséhez, mindenhez megpróbálunk úgy hozzáállni, hogy szeressenek hevesen élni a hevesiek, hiszen csak ezzel tudjuk megtartani a lakosságot, meg nyilván ez is az elvárás, hogy ha már itt van valaki hevesen, akkor ha éppen uszodába szeretne menni, akkor tudjon uszodába menni, a kulturális programra szeretne menni, azért rengeteg színházi előadásunk van, nagyon sok koncert, minden itt azért itt most az Alakai Eper Fesztiválon is jelentős fellépők vannak, tehát a kultúra, a sport, a szabadidő eltöltése. Hát nyilván a munkahelyteremtés még az, ami kiemelten fontos lenne, hiszen ha nem tudunk megfelelő munkahelyeket biztosítani, akkor a fiatal családok ugye elkacsingatnak, akkor elmennek esetleg Egerbe. Ha már ott talál munkát, akkor el is költözik Egerbe. Tehát nekünk ez is fontos, ugye ipari parkfejlesztések és minden egyéb. De azzal, hogy a járásközpont színvonalát próbáljuk húzni fölfelé, azzal a környező településeknek is egy kicsit ugye segítünk, hiszen ha mondjuk valaki heveshezekényen él, és hevesen megkapja azt a lehetőséget, hogy akár a vásárlás, akár munkaerőbe, vagy munkába, akár a sport és a kultúrába, akkor esetleg nem akar elköltözni Heves-Vezekényről. Tehát nyilván ez nagyon fontos, így összehet, egy ilyen szimbiózisban vagyunk a környező kisebb településekkel, próbálunk előre haladni, hát amit a gép dob, azt szokták mondani, csinálni kell.
0: Az autópálya közelsége mit hozott önöknek? Azért hozta azt, hogy kevesebben költöztek el, vagy pedig hát még ez a jövő titka, hogy megismerjék, hogy itt van, ez nem messze, csak be kell ülni az autóba is menni.
1: Nehéz ügy, Heves megyébe azért a 60 gyöngyös Eger tengely az, ami gazdaságilag nagyon-nagyon erős. Nyilván a betelepülő ipar az főleg ezeket a településeket keresi, az autópálya közelsége nekik ugye nyilván pozitívum. Azért a 20 kilométer, ami most ugye nekünk akár a Nagyfüggedi, akár a Káli lehajtótól, hát kicsit úgy mindenki úgy húzza a száját, hogy hát 20 kilométer, de nyilván próbálunk olyan előnyöket bemutatni, hogy talán ez a 20 kilométer ne legyen akadály. Általában ugye azt szokták mondani, hogy egy beruházó azt nézi, hogy mondjuk egy fél órán belül elérhető legyen az autópálya. Ez most ebben az esetben Heves esetében megvan, hiszen azért a két felhajtó, sőt, ugye a Füzesabonyi is körülbelül 20 kilométerre van, tehát három felhajtónk is van 20 kilométeres körzetbe, de akkor sem egyszerű a befektetőknek a megkeresése, a meggyőzése, meg az itt tartása. Nagyon nehéz feladat, de megyünk előre és próbálkozunk.
0: Ugye az infrastruktúrálisan teljesen mindegy, mert mindenük megvan. Itt csak már szinte kell tartani a dolgokat, tehát én kell beruházni arra. A terület pedig, hát nem tudom, hogy végül is azzal lehet gazdálkodni, hogy területet kínálni, mert hát ugye most már talán egyre drágábbak azok a lehetőségek, hogy egy ipari telephelyet tudjunk kialakítani. Itt lehet még van hely.
1: Ugye ennek az összetett dolog, mert ha megnézzük azt, hogy a zöldmezős és a barnamezős beruházások aránya, hát ugye volt rá ugye kormányprogram, meg szerintem van is rá olyan kormányprogram, hogy próbálnák a barnamezős beruházásokat erőltetni. Viszont azt kell látnunk, hogy nagyon sok cég zöldmezős felé kacsingat. Nyilván azt nem lehet garantálni, hogy mondjuk egy barna mezős beruházásnál az adott területen történt-e mondjuk 30 évvel ezelőtt bármilyen környezetszennyezés. És hogyha az mondjuk egy 5 év múlva kiderül, az gyakorlatilag olyan rejtett akna, amit nagyon sok cég nem mer, vagy nem is akar bevállalni, illetve ugye, hogyha egy barnamezős beruházási övezetnél azért elég kötöttek a dolgok. Tehát az, hogy most ugye mekkora a terület, hogy lehet építeni, hol vannak már épületek, hol vannak esetleg utak, egy zöldmezősnél meg mindenki ugye rátervezi azt, amit ő szeretne. Tehát még ha drágább is a beruházás, de általában én azt látom, és ugye nyilván erre mindig azt szokták mondani, hogy a drága mezőgazdasági területeket most odaadjuk, és akkor abból ipar lesz. Én egy debreceni példát mondanék, ami ugye annó Debrecenben hangzott el, hogy egy szántó, egy hektár szántó és egy hektár iparterület az 400-szoros beruházási értéket termel meg, mint a mezőgazdaság, és tehát nyilván egy településnél meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy mondjuk Heves esetében például 9000 hektár külterületi gyümölcsös szántó egyéb mezőgazdasági területünk van, tehát hogyha most abból csak az 1%-ot, azt mondjuk, hogy az 1%-ot beáldozunk ipari területnek, az is 90-100 hektár. Tehát nem gondolom azt, hogy az 1%, amiből most mi iparterületet vagy ipari parkot akarunk, az akkora nagy probléma lenne. Tehát ezért az egészséges egyensúlyt azt meg kell tartani. Én továbbra is azt mondom, hogy Heves esetében az, hogy most legyen egy 100-150 hektáros ipari parkunk, az mindenféleképpen azért lenne fontos, hogy megtartsuk a fiatalokat, megtartsuk a dolgozókat, hogy ne legyen semmi olyan probléma, hogy el kelljen költözniük, mert éppen nem találnak munkahelyet a városba.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, folytathatnánk még sokáig, de ahhoz kell szándék, önök részéről, az emberek részéről akarat, illetve hát olyan lehetőségek, amit meg lehet pályázni. Tehát ön még fiatal, tudja nagyon jól a dolgát, csak hagyják, dolgozzon.
1: Én köszönöm szépen, tehát én nyilván már most 12. éve vagyok polgármester, tehát azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megéltünk, de megyünk előre. Tehát fel a fejjel, aztán a város fejlődése az mindennél fontosabb, és hát nyilván itt a Eper Fesztiválhoz, a 33 tavi Eper Fesztiválhoz kapcsolódóan pedig nyilván várunk mindenkit. Ez ugye mindig május 3.-4. hétvégén szokott lenni, hát itt ugye a jövő évet még nem látom, hogy ugye hogy fog kialakulni, de május végén ne felejtsék el, Heves Alatkán itt a 33 tavi Eper Fesztivál, és várunk mindenki szeretettel.
0: Naptárba meg kell írni, ugye?
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Schweitzer Sándort, Heves polgármesterét hallották.

0: következő riport a futóverseny egyik résztvevőjével készült.
1: Nagy Noémi vagyok, tarnamérai lakos, 23 éves, és részt vettem a 2026-ban megrendezésre kerülő Eper Fesztiválon tartott hevesvárosi futóversenyen.
0: Gratulálok! Ugye ez egy olyan futóverseny, ami alkalmi. A 10. a fesztivál, gondolom, hogy nem volt minden évben eddig, de hát még akkor, amikor elkezdődött, akkor még kisebb voltál.
1: Igen, igen. Hát igazából láttam a felhívást, hogy lesz ez a futóverseny. Egyébként Pesten élek, egyetemre járok, és pont itthon voltam a hétvégén, és édesapámmal futottunk együtt, és megkérdeztem, hogy esetleg van-e kedvünk eljönni, itthon leszünk-e, és elindultunk igazából. Szóval nem volt nagy tervezés itt a részvételbe, csak pont kijött az időpont.
0: Tehát akkor rendszeresen futsz, ugye?
1: Igen, igen, rendszeresen futok, heti 2-3 alkalommal biztosan, akkor ilyen 5 és 10 kilométer között.
0: És hol?
1: Hát Pesten, mivel ugye Pesten élek az egyetem miatt, ezért a Margit-szigeten szoktam futni, vagy a Dunaparton.
0: Akkor járt helyen, nem az erdőben?
1: Nem szoktam az erdőben futni. Próbálok így a városba futni, akkor így kicsit nézelődök is, és akkor gyorsabban eltelek a kilométerek.
0: Hát mondjuk a Dunapart az kicsit szennyezettebb, de a szigeten ott legalább nincs nagy füst, mert hát ott sokan mozognak, mások is.
1: Igen, nagyon sokan szoktak jó időben a szigeten lenni, mert rendesen majd ilyen kressz szabályt kell a futókra kitalálni, mert utolérik egymást a futók a szigeten, úgyhogy de ez boldogsággal tölt el, hogy ilyen sokan mozognak.
0: Jó is, csak hát azért szabályokat azért be kell tartani, mert igen, hogyha belőlökik az embert, odébb kell menni, jönnek szembe, hát a kijelölt pályák jó, de akkor ez a sportos dolog, sportos alkat azért van, vagy pedig még egyébként már itt van Tarnamérán is futottál?
1: Már régen is futottam, körülbelül ilyen 16-17 éves koromban kezdtem el így hosszabb távon futni, szóval már így 8 éve futok kb. Hosszabb távon, egyébként félmaratonokat szoktam futni, van, hogy terepen is, de inkább aszfalton, és félmaraton távig minden, ami szembe jön futóverseny, azon el szoktunk indulni.
0: Hát mondtad, hogy édesapáddal is futottál, de tulajdonképpen akkor ez hozott dolog otthonról.
1: Igazából én kezdtem el előbb futni edzésszerűen és rendszeresen, és akkor ő meg így csatlakozott hozzám. Mindig, amikor kisebb voltam, akkor még elkísértek versenyekre, és mondta, hogy hát, hogy neki is tetszik ez, és akkor ebből ilyen közös program lett így egy-két év után.
0: Egyébként itt végeztél valahol a közel?
1: Középiskolába Egerbe jártam, most egyetemre pedig Pestre járok.
0: És milyen szakra?
1: Hát a köszönöm.

0: sportosabb munkát képzeltem el magamnak, úgyhogy nem áll messze tőlem ez, hogy így mozogni kell, feladatokat megoldani, ilyesmik.
1: Fiatalon nagyon jó, de végül is azért, amikor már neked mondom, korosodik, hát hogy korosodnál még. Később azért már a család az egy kicsit másabbá teszi, vagy hát ki tudja.
0: Sok-sok idő van addig, ahogy.
1: De jó, de bele lehet jönni, úgyhogy alkalmazkodni kell, tehát hozzá, akár a családhoz, akár a munkahelyhez.
0: Igen, hát ez majd kiforja magát a helyzet, addig még sok idő van, még tanulok, még majd karriert is kell választanom, úgyhogy hogy még ráérek egy kicsit.
1: Hol szeretnél egyébként dolgozni?
0: Hát szeretnék ilyen nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozni, és ilyen, hát még ezt így pontosan nem tudom, de így az Európai Unióban, vagy ilyesmi. Szeretnék nyelveken, különböző nyelveken kommunikálni, és ilyesmi.
1: Ugye EU, angol, hát minden nyelv hivatalos,
0: igen,
1: aki bent van, de tulajdonképpen akkor a nyelvtanulás az az egyik legfontosabb dolog most, ugye?
0: Igen. Hát angolul azon már nagyon régóta szerintem mondhatom, hogy jó szinten beszélek, aztán jelenleg most oroszul tanulok, az halad egész jól, aztán majd utána a franciát, ugye a francia diplomácia nyelve, aztán majd meglátjuk, még sok idő van.
1: De azért már tudod, hogy mit akarsz,
0: igen,
1: mit szeretnél,
0: igen,
1: mindent tudsz már.
0: Az út, azt már tudom, hogy merre szeretnék menni, aztán majd alakulnak a dolgok, hogy pontosan mi lesz.
1: Hát azért lesz még ott por is azon az úton, mint ezen volt futás közben, ami a szemedet telehort a porral, de hát ilyen határozattal készülsz rá, akkor nem félsz a jövőtől.
0: Nem, várom, hogy majd mi lesz belőle. Próbálok minden nap tenni azért, hogy ezeket a céljaimat elérjem, de azért próbálok egy kis futással, kis eperfesztivállal szórakozni, pihenni, itthon lenni, aztán a mindennapokban megtenni ezekért a célokért.
1: Hát ugye meg, hát olyan barátokat szerezni, barátnőket, akikkel közösen tudtok készülni, mert azért az is kell, hogy az embert lelkileg erősítse.
0: Igen, szerencsére nagyon jó baráti társaság vesz körbe, akik így támogatják a céljaimat, meg így támogatjuk egymást, mindenki ezen a pályán szeretne valamilyen irányba mozogni. Engem inkább az Európai Unió érdekel, van akit mondjuk a NATO, de hogy így mindig a tanulásban tudjuk egymást segíteni.
1: Köszönöm szépen, el is fáradhattál, várnak is, jó egészséget!
0: Köszönöm szépen!
1: Nagy Noémit, a futóverseny egyik bronzérmesét hallották.

0: A futás után jól esik egy kis töltött káposzta, vagy csülökpörkölt, és akkor főzünk is egyet.
1: Kapi Gábor vagyok, a nótás kapitányként vagyok ismert a magyar nóta és katonadalok világában. Szentendrén végeztem valóban, és már 26 éve foglalkozom a magyar nóta énekléssel.
0: És hát nem Szentendrén vagyunk, hanem éppen Alatkán, amit megmondom őszintén, annak ellenére, hogy közelben lakom, nem tudtam, hogy Hevesnek van ilyen epresváros része, de ön már hamarabb tudta jóval, mert mondja, hogy talán már a 10-en van.
1: Így van, 9-en pontosan, a barátaink itt vannak Tenken, és ő általuk kerültünk mi ide. Gyakorlatilag 9-szer voltunk már is, 8 alkalommal főzőversenyt részt vettünk, abból 3 alkalommal nyertünk 3. helyet, és egyszer pedig, hogy mondják ezt a külön díjat nyertünk.
0: Tulajdonképpen azért ugye már több egyére vesznek részt, és több egyére főznek, de amikor meghallottam, hogy szabolcsi töltött káposztát, és hogy hát még Petneházán is volt, ahol én születtem, hát már majdnem rokonok lettem.
1: Milyen kicsi a világ, igen. Igen, szabolcsi töltött káposztát, pedig ezt a hagyományos töltött káposztát, ami édes káposztában van töltve, illetve paradicsomos. Hát gondolom, aki ismeri, milyen a szabolcsi töltött káposzta, azt tudja, miről van szó. És mi nem használunk vele semmi más adalékot, csak, tehát nincs ilyen füstölt kolbász, meg szalonna, meg ilyesmi, nem egyedül csak a töltelék van a káposztába betekerve, és így van.
0: Otthon nálunk lagdalt volt a hús, nem darált, édesanyám arra esküdött, hogy csak az a jó, és kicsiket gyurkászott össze, tehát aki meglátta, ez káposztát, az a káposzta, ami öklömnyi, azt kell főzni, hát ebből megeszek 20-at, hogyha arról van szó, de nem. Ezek azért emberi méretek, ahogy levette a felőt, láttam,
1: igen.
0: Hogy...
1: Igen, én nem tudom, hogy csinálsz nagyon piciket, mert mi pedig is ilyen kicsiket csináltak. Éppen erről van egy ilyen történet is egyébként, ha szabad mondanom, amit beszéltünk, hogy a feleségem unokapátyának a felesége, az petneházai származású volt, és akkor eljött először ide a Hevesre, Tarnabodra a fiúval, a Bélával, megkérdezte tőle a leendő anyós, hogy Marikám, hány töltést kérsz? Azt mondja, hát 4-5-öt. És akkor kivette azt a majdnem két ökölnyi nagyságú töltetet, akkor majdnem elájult, hogy jaj, abból elég egy is, majd az is sok. Tehát ennyit a szokásról, meg a területről. Úgyhogy valóban ez egy érdekes dolog, hogy én mondjuk nem tudok annyira piciket, nem is akarok. Én általában úgy van, hogy a leveleket ketté veszem, és amekkora a levél, én vannak kisebb, nagyobbak természetesen a káposzta méretétől függően.
0: Ez úgy kezdődik, mint normális helyeken. Először bekeveri a tölteléket.
1: Így van.
0: Azzal a hússzal, illetve rizzel, és nem túl ízesítettel, hanem picit megpörköli, vagy pörköltszerűen teszi oda?
1: Én úgy szoktam,
0: mert... Tehát mondjuk paprika nélkül?
1: Én úgy szoktam, mert tudom, hogy az apró vágott hús az olyan dolog, hogy csinálták nálunk, akkor vágták apróra egyik, amikor püstölt húsból csinálták. Azt nem darálták le, de a nyers húst nálunk darált húsra csinálták. Most én úgy csinálom, hogy ugye a hagymát lepirítom, egy kicsit le, megponyasztom inkább, hogy így mondjam.
0: Igen.
1: És akkor utána én belerakom a fűszereket is rendesen, és a darált húst én beleszoktam tenni, és egy kicsit megforgatom, úgymond felmelegítem inkább a darált húst, egy picikét megkapja a hő, ennyit csinál csak, és utána megy bele a rizs, és gyakorlatilag ennyi, hát a fűszerek természetesen, sóbors, paprika, és hát ami még kell bele, és akkor én így csinálom a tölteléket.
0: Hola, tesz a főzéskor?
1: Így van, a főzéskor alulra is apró káposztát vágok, így van, és úgy teszem már a tölteléket szépen sorba, körbe az edényben, és akkor, amikor tele van, elfogyott, akkor pedig tetején is leborítom szintén apró vágott káposztával, és felöntöm ugye a vízzel, és sort bele a levélbe természetesen, mert a káposzta az ugye elveszi, és azt követően, amikor már felrottyan, akkor teszem bele a paradicsomot, hogyha nálunk ez mindenképpen vagy sűrített, bolti sűrített paradicsom, vagy itt most jelen pillanatban házi paradicsomba ízesített, tehát ez azért sokkal jobb.
0: És akkor fedő rá,
1: és akkor fekvőzöm, hadd szóljon, és akkor amikor már felfor, onnantól kezdve egy 40-45 perc alatt szerintem, nem tudom pontosan, de körülbelül akkor a kész van. Nem szabad túl sokáig főzni egyébként, ezt én megtanultam, mert ha sokáig főzöm, akkor mázgás lesz benne a rizs. És ez nem lesz olyan évezetes. Akkor jó, hogyha a rizs már éppen nem roppan, de még nem annyira puha, hogy elmázgásodjon, hogy így mondjam.
0: Nálunk ez a történet olyan volt, hogy felforrod, utána fedő, ott marad rajta, és hát amíg még
1: kevés
0: fél
1: ideig,
0: órát,
1: van,
0: vagy egy valamennyit ott tartjuk,
1: így
0: hogy átvegye az egészet, és a végén pedig megessük úgy, hogy utána fáj a gyomrúban.
1: Az ember nem tudja abba hagyni. Azért mondtam, hogy durván 40 perc, de hogy az a lényeg, hogy amikor összekeverem a anyagot, meg betöltöm, akkor is, hogy van lehetőség, akkor szoktam hagyni, hogy álljon egy kicsit, mert az ízek össze, a fűszerek összejelzik magukat. Itt is már csütörtök este betöltöttem, ma csináljuk, és amikor megfő, akkor is jó, hogyha legalább egy óra hosszáig állni hagyjuk, és utána kezdjük el fogyasztani, mert akkor lesz igazából jó az állaga.
0: Tehát nem csak káposzta lesz, van itt még más is, amit őrizni kellett, amíg nem jött valaki.
1: Így van.
0: Elváltja.
1: A barátommal csináljuk, ugye már évek óta ezeket, baráti házaspárral, és hát ők pedig úgy gondolták, hogy különben neveznek egy sülkös pörkölt, körömpörkölttel, amit ugye valóban őrizni kellett, hogy az hamar oda kapja, hogyha nem figyel rá az ember, és elment a barátom éppen valahova, mondta, kicsit megmozgatja magát, és addig én figyeltem rá, hogy ezt kavarni kell. És nemrég tettük bele a húsdarabokat, mert előtte a csontos részt, meg ugye a bőrös részt, azt már puhítottuk körülbelül két óraszán keresztül, az már főtt, és most már beletettük az apró húsokat is, és most már így mire az apró hús megfő, addig az is teljesen kész lesz.
0: Szóval fitness kaja lesz.
1: Igen.
0: Mind a kettő,
1: igen.
0: Együtt jó, de hát, hogyha ennyit mozognak közben, mert hát gondolom, hogy lesz segítség is. Haza is viszik, ha kell.
1: Hát nyilván haza is viszik, meg hát jönnek majd délután még plusz a rokonságból egy páran, akik ilyenkor viszont napközben nincsenek, de délután a főműsorokra, meg ugye egyébre kijönnek, és akkor nyilván segítenek elfogyasztani, elpusztítani ezt a sok kaját.
0: Tehát azért már van tapasztalata, nem csak a nótában, hanem a főzésben is.
1: Hát igen, így ezt mind a kettőt fejleszteni, így van. Úgyhogy...
0: Hogy jött össze ez a nótapa?
1: Hát ez hosszú történet, elpróbálom rövidre fogni. Hát ugye, mint vidéki gyerek, én Nyírségből számoltam, Encsens községből, Nyírbátor mellől egy kis községből. És hogy ott gyerekeskedtem, és 14 évesen kerültem Budapestre. De hát ugye emlékszem meg otthon, ugye annak idején nem volt még annyi adás a tévében sem, hogy a 60-as évek felől beszélünk, sem a rádióban. És hát önnek mindig szólt a Petőfi Rádióban a Jóbét, szóval nóta, főleg a hétvégi ebédeknél mindig úgy ebédeltünk, hogy az a fülünkbe szólt. És hát családi rendezvényeken pedig bármilyen rendel, nem csak lakodalmak, hanem akkor még jártak össze az emberek, hogy csak beszélgetni, vagy dohánycsomózni, igen, vagy kártyázni, vagy dohánycsomózni, stb. Hát nem akarom sorolni, és itt mindig előbb-utóbb mindig feljött a nóta, mindig énekeltek, főleg a férfi, de a nők is nagyon sokat. Hát innen van a nóta szeretete is, hogy az egész, és én katona voltam egyébként 20 évig hivatásos katona, Szabadszálláson és Szentendrén, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor volt lehetőségem egy művésznővel, hazadizsúrenével találkoztam, és ő invitált ebbe a világba, és 2000-ben a Kispesti Nóta Egyesület szervezett Millennium Énekversenyen OSK, tehát Országos Szórakoztató Központ működési engedélyt nyertem, akkor még kellett működési engedély, és onnantól tettál nekem ez a magyar nóta, katona nóta, és az adóta, ahol lehet. Cigányzenekar elsősorban, természetesen a magyar nóta, ugye 2014 óta Hungarikum lett, és hát ez természetesen csak az autentikus, tehát a cigányzenekarral előadott magyar nóta. Ezt próbálom továbbadni, továbbvinni. Ez alapján kaptam már több elismerést, és hát a legfontosabb, amit a idei évben, március 15-én a magyar ezüst érdemkeresztet kaptam a köztársaság elnök úrtól, úgyhogy elértem azt a célt, hogy az ember nem hiába, nem csak, mert nyilván nem ezért csinálom, hogy ezt kapjak, de viszont jól esik, hogyha visszaigazolják azt, amit csinálok.
0: Még egyszer ehhez gratulálni. Köszönöm kell, szépen. Mert hát azért kevés olyan ember van, aki a nótáért kap.
1: Nyilván, így van.
0: A magyar nóta sajnos elfeledendő helyen áll most már, főképp a fiataloknál, de hát nincs már olyan alkalom szinte, hogy összejöjjenek az emberek, nótázzanak, elidegenedtünk egymástól, mert abban az esetben, hogyha régen az ivók nem azért voltak csak, hogy igyanak, hanem a nótákat sorra szedték, de ezeket a nótákat ma már nem tudom. Hát én még talán apáméktól hallottam pár nótát, amikor András bátyám gyárról lejött, akkor két napig hallottam a nótát, de mellette meg is tanultam egy párat. Ugye ezt valahogy nem magát a bótot visszahozni, de a lehetőségét annak, hogy megtanulni a magyar.
1: Mindenképpen ezen vagyunk, én legalábbis ezen munkálkodom, saját magam is, és a kollégák és társak is. És hát a fiatalságra visszatérve, azért lehet érezni bizonyos érdeklődést a fiatalok körében is. Én megfigyeltem már több alkalommal, a nézőtéren is a nagyobb műsorokat csinálunk, rendezünk, ott is megjelennek fiatalok, illetve ők is attól függetlenül, hogy nem ezzel a műfajjal vannak barátságban, amikor egy társaságban vannak, azért figyeltem, előbb-utóbb ott is előjön. Az igaz, hogy van ilyen, hogy kicsit felrokkosítják, ugye a mai mulatós zenészek felrokkosítják a magyar nótákat, amit mi nem nagyon szeretünk, megmondom őszintén, de viszont annyiból viszont van egy kis előny belőle, hogy így is legalább eljut a fiatalokhoz. És hogyha meghallják, egy-egy műsorra eljönnek, és meghallják azt az eredeti előadásmódot, amit mi teszünk a színpadon, akkor rájönnek, hogy mi a kettő közt a különbség, és a szíven érint egy nótát valamelyik fiatalt is, vagy akár lehet az bármilyen korú embert is, egy nóta szíven érinti, valahogy megfogja, onnantól kezdve elkezd érdeklődni iránt, és ez a célunk, hogy ezt meglegyen.
0: Köszönöm szépen, akkor nem kell még temetni a nótát.
1: Szerintem még nem. Ez 200 évre nyúlik vissza, több mint 200 évre, és szerintem még vagy 200-ig fenn fog maradni, úgy gondolom.
0: Úgy legyen.
1: Köszönöm szépen.
0: Kapi Gábort, a nótás kapitányt hallották.

0: A pálinka főzőverseny győztese egy helyi hölgy lett.
1: Stetszmann Natasa vagyok.
0: Nyertes.
1: Így.
0: Nem futásban, nem főzésben, vagy hát a pálinkát főzik.
1: Így van.
0: Na, mondtam, hogy én még azért hölgyértessel nem beszéltem. Nagy büszkeséget mutathat ön, ugye?
1: Igen, igen, büszkés vagyok, köszönöm.
0: De ez a büszkeség mire van egyébként? Mit főzök?
1: Fűszeres bírs alma pálinkát.
0: Maga a bírs is különleges, és akkor a fűszer az
1: így van.
0: Mi kell hozzá?
1: Hát minden részletet.
0: Elvárulja mindegyiket,
1: nem,
0: vagy nem?
1: Nem,
0: akkor
1: nem.
0: Jó van, már megijedtem, hogy nekem
1: nem.
0: Kell megfőzni.
1: Nem, de van benne fahéj, szegfűbors, és még két összetevő, azt nem árulnám el.
0: Jó, de gondolom, hogy ez úgy van, hogy amikor a cseppét elkezdik, az színtiszta, tiszta.
1: Színtiszta, bírsalma pálinka, így van.
0: Az egészet egybe teszik, vagy darabolják?
1: Feldarabolják, és a főzéshez is tettünk már bele fűszert, majd utána fűszeres bírs ágyon.
0: A cseppét, és akkor azt meddig kell altatni?
1: 2 éves.
0: Micsoda?
1: 2 éves.
0: Már járni tud.
1: Igen, igen.
0: 2 éves.
1: Igen.
0: Hát türelem is kell hozzá.
1: Így van.
0: És közben az nem szabad nézegetni, szabad?
1: Nem néztük. 2 évet állt rajta az ágyon, és akkor utána öntöttük le az ágyról.
0: De úgy látom, akkor segítőtársa is
1: persze,
0: van.
1: Persze, hogy mondja, de igen, igen.
0: Ugye mondja, hogy tük-tük.
1: Hát párom, így van.
0: Ebbe egyetértés kell.
1: Csak az van, ő kóstol, én megcsináltam.
0: Hát akkor ön a szakember.
1: Így van. Igen.
0: És otthon kell egy kicsit még.
1: Otthon van, igen.
0: Jaj, értem, és itt laknak?
1: Nem, tanken nem túl messze.
0: No,
1: nem. Vagyis, hogy hát én Hevesi vagyok, én itt lakok Alatkán egyébként, csak a párom van tanken. De ott csináltam.
0: Itt lakik? Hát ez csoda hely, nem?
1: Igen, így van.
0: Van itt 33 tótól több
1: tó. Így van,
0: meg,
1: így van.
0: Meg akkor az epret is szoktak.
1: Nem, nem az, az nem a miénk. Mi virággal, egynyelvvilágokkal foglalkozunk. Kertészet vagyunk.
0: Azt hittem, hogy eperpálinka lesz, de
1: nem.
0: Nem földi eperpálinka. Abból lehetne egyébként? Vagy hát mindenből lehet,
1: mindenből lehet egyébként, lehet. Így van.
0: Sokat kár érte.
1: Igen, lekvárt, igen.
0: Készíteni a pálinkát. Akkor nem az első alkalom már, hogy versenyre
1: nem, neveztek. Minden egyes eperfesztiválon versenyeztünk már.
0: Tehát minden versenyre neveznek, ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségben készítenek?
1: Nem, csak családnak.
0: Kis
1: van,
0: mennyiség.
1: Így van.
0: De ezt eltették idejébe, hogy
1: persze.
0: Versenyre.
1: Hát, igen. Amikor csináltuk, akkor még nem gondoltuk, hogy majd a versenyen is részt vesz, de tavalyi évben már alakult a színe, de még vártunk vele, idén meg már úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki.
0: Azért gondolom, hogy nem csak merészség kell hozzá, hanem azért olyan jó ízlés, ami valószínű, hogy hozza ezt az eredményt, mert nem tudom, hát nem lehajítják. Hogy kell kóstolni?
1: Én antialkoholista vagyok, tehát én ebben nem tudok segíteni. A párom az, aki kóstolja.
0: De hát végül is ő, ugye nem kell azt meginni, hanem de ő tudja akkor,
1: van,
0: hogy melyik a jó
1: van.
0: Az illata.
1: Persze, az illata is, meg a fűszerek. Eleve maga a fűszerek, hogy melyikhez, ez az én érdemem.
0: Mérj akkor, belemegy.
1: Így van, így van.
0: És tulajdonképpen milyennek kell, hogy legyen a jó pálinka? Hány fokos és milyen?
1: Ez 50 fok.
0: Tehát 50
1: fokos,
0: lehet,
1: így van,
0: ugye?
1: Így van. Hát lehet fölötte is, de szerintem akkor már mar, csép, nem jó, erős.
0: A pálinkát legtöbb csak bemegy, gyak megélt, és már
1: persze.
0: Akkor kész is van. Ezt megkóstolgatni kell.
1: Igen,
0: akkor.
1: Igen. Itt adja magát.
0: Igen?
1: Igen. Hát azt mondják.
0: Jó, hát egy antialkoholista nem tudja, de nem baj. De nem is zavarja ön sem azért, hogyha pálinka illat van.
1: Nem,
0: mert
1: nem,
0: ez,
1: nem.
0: Ez illat.
1: Igen, itt, igen.
0: De olyan,
1: igen,
0: mint a
1: igen.
0: Jó. Tehát tiszta alapanyagból egyszer, a másik a kéti.
1: Igen.
0: Minimum,
1: igen.
0: Hogy növekedjen egy kicsit,
1: igen.
0: A szeszpó saját főzön?
1: Vagy? Nem.
0: Viszik.
1: Főzdép, persze.
0: Tehát az
1: hivatalosan.
0: A ropi főzőt.
1: Igen.
0: És
1: igen.
0: Utána meddig kell állni, otthon tartani, hogy
1: hát
0: egy év kell nekik? Vagy?
1: Tehát, hogy nekünk ugye ez második éves, tehát nem most főzettük, hanem 2020 januárjában, tehát most 26-ban, és akkor a fűszer ágyra, azt ugye szeptemberben, amikor a bírsalma volt. Következő bírsalmának az ágyára tettük.
0: Na, van ebben azért.
1: Persze.
0: De mikor a férje meghóstolta, mondta, na, figyelj, ebből lehet valami.
1: Igen, igen, így volt.
0: Gondolom a többiekét nem tudja, hogy milyen
1: volt. Nem, fogalmas sem. Meg hát név nélkül is, tehát jelöletlen volt az üveg is, tehát ők sem tudták, hogy kié vagy, mi csak az, hogy ez az.
0: Gondolom, persze vissza kellett kóstolni, hogyha sok van.
1: De hát 18 volt, azt hiszem. Ahhoz már kellett kóstolni, hogy...
0: Hát valószínű, hogy nem isszák meg, mert hogyha meginne, akkor biztosan.
1: Így van.
0: Akkor ez a legfőle van, még egy liter.
1: Igen.
0: Büszkeség, és hát majd a kis papírt
1: mutatja,
0: megmutatja mindenkinek, még a virágboltban is.
1: Hogyna, persze,
0: meg is kell.
1: Persze, egyértelmű.
0: Köszönöm azért, hogy sok minden dolog van. Gondolom, ha itt lősz fel, akkor nagyon szereti ezt a helyet.
1: Így van, így igaz.
0: Stecsina Natasát, a pálinkafőző verseny győztesét hallották Heves Alatkáról.

0: Végezetül a főszervezővel beszélgetünk.
1: Tisztelettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, én Balog Margó vagyok, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója, az Eper Fesztivál főszervezője.
0: Tizedik, az már szép szám, az azt mutatja, hogy meghagyják biztos.
1: Igen, most ugye jubileumot ünneplünk, úgymond, tizedik Eper Fesztiválról beszélünk, kihagytunk 2 évet a pandémia miatt, és ugye ez úgy indult, hogy szimplán Eper Fesztivál volt, most már 33 tavi Eper Fesztivál elnevezést adtuk a programnak, hiszen több mint 30 horgásztó található Hevesváros ezen külterületén.
0: Tehát akkor lehet itt akár még turizmust is úgy fejleszteni ezen a vidéken. A tavak körül mondta, hogy vannak házak és faházak, ahol ott el vannak az emberek, sőt, akkor itt horgászhatnak télen-nyáron.
1: Hát a horgászat jellemzően igen, de most például bent a városban is rekultiváltunk egy régi tavat, a Vicán tavat. Ott is lehet pecázni, gyönyörű szép környezetet alakítottunk ki, és ugye hadd büszkélkedjem a Köpen galériával, az egyedülálló sakmúzeumunkkal, a helytörténeti gyűjteményünkkel, és természetesen ezzel a fesztivállal is. Tehát igen, hogyha turizmusról beszélünk, most alakítottunk ki, és ugye mind a sakmúzeum, mind a Kőpál galéria nemrég nyitotta meg kapuit az új épületekben, és egy nagyon impozáns környezetben láthatóak Kőpál alkotásai, és nagyon szép környezetben, újszerű, interaktív elemekkel bővülve várja a látogatókat a saktörténeti gyűjteményünk is. És ugye az Eper Fesztiválra is méltán büszkék vagyunk, hiszen egyre többen látogatnak ki, gyermekfesztivállal kötjük egybe, külön terület van a gyerekek számára, külön gyermekfellépők, hagyományőrző programok, kézműves programok, itt van a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, méltán büszkék vagyunk rájuk is, és van egy felnőttér, tehát egy ugye a színpadterünk, ott pedig minden esztendőben ismert fellépőket láthatunk a színpadon, és természetesen helyi fellépőinket is láthatják a kedves vendégek, hiszen nagyon büszkék vagyunk a helyi értékeinkre.
0: Azért egy fesztivált megszervezni nem aznap kell elkezdeni, hanem ennek vége jön a következő szervezése. Ez azért azzal is jár, hogy tervezni kell rendesen a költségvetését, mert hát önfenntartó egy fesztivál nem tud lenni. Csak akkor, hogyha annyit fizettetnek az emberekkel, hogy nem bírják ki, akkor meg nem lesz fesztivál. Szóval azért kalapolni is kell, ugye?
1: Szerencsére a rendezvényet, tehát az önkormányzat támogatja is ezt a programot, de most pályázati forrás felhasználásával sikerült megrendeznünk az eseményt, és természetesen vannak támogatóink, mint itt a Tóth Kertészet, aki epret ajánlott föl, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, akivel szorosan karöltve együtt dolgozunk, és ugye a Művelődési Központ, tehát a Művelődési és Közgyűjteményi Központ, Művelődési Központ tagintézménye a főszervezője ennek az eseménynek. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hiszen 3-4 ember szervezi ezt a nagy fesztivált, és nyilván a Városgondnokság, a Heva Kft. Emberei segítenek kialakítani a területet, és nagyon sok önkéntes segítőnk van. Most például a Vöröskereszt is itt van, de a rendőrségnek is van kint. Tehát ez egy ilyen szoros civil összefogásként is értelmezhető, és fiatalok is segítenek, tehát nagyon sok önkéntes és civil jelentkezik ilyenkor, hogy szívesen vállalja a fesztivál lebonyolításában egy közreműködést.
0: Ahogy sétálgatok meg, illetve beszélgettem polgármester úrral, meg a vendégekkel is, olyan, mintha saját rendezvénye lenne mindenkinek. Annyira örömmel beszélnek róla, hogy hát ez a miénk.
1: Igen, hiszen olyanok vagyunk mi, mint egy nagy család, és azt mindenki nagyon várja ezt a fesztivált, ez egy nagyon különleges azért is, mert ugye nem a városközpontban van, ugye Heves a járás központja, hanem egy külterületen van, és megvan a maga feelingje, biztos érzi ön is, hogy egészen olyan felszabadultan érzi magát az ember, és mindenki mosolyog, közvetlen, és jól érzi magát, és rengeteg gyerek, rengeteg család látogat el hozzánk. Egy-egy ilyen fesztivál alkalmával jellemző, akár a 8-10 ezer fős látogatói létszám is, ha az egész nap, az egész napi programívet tekintjük.
0: ugye van minden, van eper, tehát gyümölcs van, akkor van hozzá főzött étel, van káposztáról, meg csülökről, meg sok mindenről hallottam már. Hát itt azért egy napot el lehet tölteni nyugodtan, ugye?
1: Igen, igen, és főző csapataink is vannak, jó, hogy említi. Közel 40 csapat főz az idén is különböző ételeket, tehát három kategóriában pörköltek, levesek és minden egyéb más kategóriában főznek. 5 órakor van a díjátadó, és egészen hajnalig tart majd a mulatozás. Úgyhogy diszkók, ismert fellépők, már ugye éjszaka a fiataloknak is kedvezünk, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon sokáig kín lesz majd velünk, és nagyon jól fogja magát érezni. Hát,
0: megijesztett, mert én hajnalig biztos, hogy nem bírnám, bár korán kelő vagyok, de azért korán is fekszek le, tehát nagyon-nagyon jó hangulat. Senkit nem zavar az eső, úgy látom.
1: Nem, nem. Tehát nem esik az eső, fogalmazzunk úgy, hogy csöpörög az eső, cseperek helyesebben. Egyébként volt már úgy, hogy szakadt az eső, és akkor sem mentek haza az emberek. Maradtak, kivárták, sátrak alá bebújtunk, összebújtunk, és folytattuk tovább. Egyébként nem tudom, miért az ilyen Eper fesztiválra jellemző, hogy mindig van egy kis esőnk. Úgyhogy mi már megszoktuk ezt, bonyolítjuk a fesztivál, de senki, így, hogy elkezdett cseperegni az eső, senki nem ment haza, senki nem ült be az autójába, maradnak, és
0: hasonlíthatnám. Egyébként úgy már mondtam, hogy elkezdenek készülni a következőre, a 11-re, de csak ez van egész évben. Gondolom, hogy van annyi munkájuk, amennyit csak lehet.
1: Igen, hát nagyon sok szép, színvonalas, magas kultúrát is közvetítő, illetve lakosságbarát, családbarát programmal is büszkélkedhetünk. A Művelődési Központban szinte hetente. Tehát itt a Csík zenekartól, most például volt a Magyar Nemzetkincsei programunk, de érkezik hamarosan a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Városnapon is nagyon szép és színvonalas programjaink vannak, nyáron táboroztatunk, mindenféle színházi előadásunk, tehát minden korosztály igényét kiszolgáló színházi előadás, kulturális programok, gyermek és felnőtt programokkal is büszkélkedhet mind a műfáz, mind a könyvtártagintézmény, és mind a három múzeumunk, a helytörténeti gyűjtemény, a Sakkmúzeum, illetve a Kőpál Galéria is folyamatosan vannak programjaink, és tényleg nagyon szórakoztató, színvonalas, ismeretterjesztő, tudományos, tehát minden célcsoportot kiszolgáló programkínálattal rendelkezünk.
0: Jó hallani. Azért jó hallani, mert sok helyen csak a zokszó és a panasz hangzik el. Itt nincs idejük panaszkodni. Dolgozni kell.
1: Igen. Nem csak, hogy nincs időnk, hanem ezt a szakmát csak pozitív energiával, flow úgy nevezem én, csak így lehet csinálni, szívvel, lélekkel. Ha valakiben ehhez nincs szív és lélek, akkor biztos, hogy nem fogja tudni ezt ilyen formában művelni, vidáman, mosolyogva és szívvel, lélekkel.
0: Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy tanulhatunk egy kicsit mások is. De hát önök is tanulnak másoktól.
1: Én azt mondom, hogy még van mit tanulnunk. Nekem is, kollégáimnak is, úgyhogy alázattal és tisztelettel viszonyulunk a szakmaira.
0: Balog Margó főigazgatót, főszervezőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján 1000 kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. A Rákóczi Szövetségnek alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt Kozma Imre atya. Imre atya minden évben születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, a szövetség központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal, mert ahogy fogalmazott, lelki összetartozásunk megvalósítását az új országhatárok nem akadályozhatják meg. Az új szabadidőpark átadásán Tampus Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta: ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente: a szeretet képes megváltoztatni a világot. A Rákóczi Szövetség programjaival azon dolgozik, hogy kapcsolatokat építsen a világszerte szétszóródott magyar emberek között. Ez a küldetés nagyon közel állt Kozma Imre atya szellemiségéhez is. Egész életét a nemzeti összetartozásnak, a keresztény hit védelmének és az emberek szolgálatának szentelte. Olyan ember volt, aki nem csak beszélt a szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő, hogy magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten. A tüntetők, akik többek között kitartásra biztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tiszás politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók a hazaáruló Rigmus skandálásával reagáltak. A demonstráción a szónokok azt hangoztatták, hogy a magyar kormány 6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. A magyar kormány pedig nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja, tették hozzá. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában. A jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A tanárok teljesítményértékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni, vélekedett a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több mint 100 milliárd forintot. Magyar Éva kormányszóvivő pénteken jelentette be a kormány több döntését, miszerint a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Rétvári Bence szerint a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Rámutatott: a teljesítményértékelés lényege, hogy azok a tanárok, akik többet foglalkoznak a gyermekekkel, jobban is keressenek. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel fogunk foglalkozni. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás céljáról és részleteiről Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
5: Egy olyan vidéken, egy olyan térségben vagyunk a mai napon, ahol a dombvidéki gazdálkodás jelentős, szőlőtermesztés, illetve gyümölcs termesztés kiemelkedő országos viszonylatban is, és emellett egy olyan sajátos helyen vagyunk, ahol az ipar és a mezőgazdaság nagyon jól megfér egymás mellett. De hogy miért is fontos a mezőgazdaság? Ugye a mezőgazdaság fontosságát többféle szempontból is megközelíthetjük. Itt elsősorban először is az élelmezésbiztonságot emelném ki. Az elmúlt években, évtizedekben a mennyiség helyett inkább a minőség került az előtérbe. Aztán egyébként meg amikor mondjuk a koronavírus járvány megjelent Magyarországon, akkor a mennyiségi szempontok is előkerültek. A mezőgazdaság fontos a vidéki népesség megtartása szempontjából, hiszen a falvak elnéptelenedését megakadályozó tényező, vagy az egyik ok lehet majd a mezőgazdaság, hiszen hogyha mezőgazdaság van, akkor talán a népesség is jobban megmarad a falvakban. Ha a környezetvédelmi szempontokról beszélünk, akkor érdemes azt elmondani, hogy Magyarországon a mezőgazdaság a legnagyobb földhasználó. Uniós szinten is kiemelkedő ez az arány, amelyen Magyarország rendelkezik, hiszen az ország területén több mint 54% a mezőgazdasági terület, és azért is fontosak a megfelelő gazdálkodási módszerek, illetve a digitalizációnak az előretörése. A támogatás politika szempontjából is kiemelkedő szerepet játszik a mezőgazdaság. A jelenlegi uniós ciklusban a uniós költségvetésnek nagyjából az egyharmadát teszi ki a mezőgazdaság. Ugye jelenlegi uniós ciklus az 2027 lesz majd az utolsó év. Meglátjuk, hogy majd a következő ciklusban a 2028 és 34 közötti időszakban mekkora arányt tud majd kihasítani a mezőgazdaság a teljes uniós költségvetésből, tartok tőle, hogy egyébként kisebbet, mint az eddigiekben. A GDP-hez való hozzájárulás a mezőgazdaságnak évről évre némileg változik, ám de az elmúlt években 3-4% közötti szintre állt be, és ugyanez mondható a foglalkoztatás tekintetében is. Nagyjából 200 ezer ember dolgozik a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban. 2025-ben a beruházásokból a mezőgazdaság szintén 4%-ot képviselt. De mi is az a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd. Tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza. Ezen adminisztratív forrásoknak az átvétele, illetve felhasználása hatalmas módszertani fejlesztéseket igényel, és ez történt egyébként a mi életünkben is. 2023 óta, a legutóbbi gazdaságszerkezeti felmérés óta egy nagy előrelépést tettünk ebben a viszonylatban. 3 évvel ezelőtt még a mutatóknak a 8-ada származott adminisztratív forrásból, most pedig, ahogy már az imént említettem is, most pedig már közel a fele. Kiket és hol írunk össze a mostani felmérés során? A mostani felmérés az ország 969 települését érinti, és közel 400 összeíró fogja majd segíteni a kérdőívnek a kitöltését. Az adatszolgáltatói kört, tehát a gazdaságokat tulajdonképpen 3 részre bontottuk, 2 fő részre egyébként. A gazdasági szervezetek, tehát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezeteknek a száma az közel 14 ezer, őket teljes körben figyeljük meg. Vannak a kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságok, akik nagyobb földterülettel rendelkeznek, nagyobb állatállományt tartanak, némelyek úgy viselkednek méret szempontjából, mint egyébként a gazdasági szervezetek, őket is teljes körben figyeljük meg, az ő számuk országosan közel 4,500. Van még nagyjából mintegy 47 ezer nem kiemelt jelentőségű egyéni gazdaság. Őket természetesen teljes körben nem figyeljük meg, mert hogyha így tennénk, akkor egy teljes körű felvételt hajtanánk végre. Összességében így 66 ezer érintettje van a mostani felvételnek, és hogyha azt nézzük, hogy 2023-ban, tehát 3 évvel ezelőtt 198 ezer gazdaság volt az országban, akkor elmondható, hogy nagyjából minden harmadik agrárgazdaságot érinti a mostani felvétel. Hogyan is zajlik az összeírás? Ha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy teljes egészében elektronikusan. A gazdasági szervezetek a számukra már jól ismert KSH Elektra rendszerében teljesíthetik az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Így tesznek ők egyébként 2013 óta, tehát most már 14. éve valamennyi KSH-s adatszolgáltatás esetében. Az egyéni gazdaságok felvétele, illetve összeírása is teljesen papírmentes, egyébként pontosan most már 10 éve, tehát kizárólag elektronikus úton történik a felmérés. Egyrészt van egy online szakaszunk, ahogy már elhangzott a bevezetőben, amely május 15-én indult el, és egészen május 31-éig tart. Ekkor van lehetősége mindenkinek az online kitöltésre, és természetesen nem önkéntes jelentkezőket várunk, hanem az érintetteket előzetesen postai úton, illetve e-mailben tájékoztattuk arról, hogy adatszolgáltatási kötelezettség van. Akik nem élnek, vagy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, őket majd összeírók fogják felkeresni a következő szakaszban, június 1-e és július 15-e között. Itt majd a fényképes igazolványjal ellátott összeírók fogják járni a vidéket. A Statek Kft. Összeíróiról van szó. A Statek Kft. Egyébként a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági szervezet, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. És ezek az összeírók is egyébként tableten hajtják majd végre az adatfelvételt.

Hoztam néhány adatot a 2023-as felmérésből, és ebből látszik az például az első grafikonon, hogy az elmúlt években 2013 és 2023 között folyamatosan csökkent a gazdaságok száma. Ahogy már említettem egy kicsit korábban, 2023-ban már alig 200 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon. Ez a visszaesés elsősorban annak köszönhető, vagy annak tudható be, az talán jobb szó, hogy az állattartó gazdaságoknak a száma jelentősen csökkent itt a megelőző 10 év alatt. A növénytermesztőknek a száma az lényegében stabil maradt. Itt ugye a növénytermesztést támogatja elsősorban az uniós gazdaságpolitika, illetve az állattartók sok-sok gonddal küzdöttek az elmúlt években, évtized során, felfelbukkanó állatbetegségek, a sertéspestistől a baromfi-influenzán keresztül a ragadó száj és körönfájásig, de a megemelkedő inputárak, tehát energiaköltségek, illetve takarmányárak sem segítették őket, emellett pedig sokszor sajnos alacsony felvásárlási árakkal is találkozhattak, ami azt eredményezte, hogy ezek az állattartó gazdaságok, elsősorban a kisebbek, megszűntek. Hogyha a gazdaságirányítók legmagasabb mezőgazdasági végzettségét nézzük, akkor itt egy örvendetes változás következett be. 2023-ban már lényegében minden 9. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezett. Annak érdekében, hogy a hazai állatállományt egy közös halmazra hozzuk, tehát össze tudjuk adni a marhákat a sertésekkel, a baromfikat a juhokkal, egy úgynevezett állategység van a segítségünkre, és hogyha az állategységet használjuk, akkor ebből meglátjuk az állatállománynak a szerkezetét. 2013-ban még a sertéstartást vagy a sertésállomány dominálta a hazai állatállományon belül, 2023-ban viszont már a szarvasmarha állomány. Itt kiemelkedő azt elmondani, illetve érdemes azt elmondani, hogy ez annak is köszönhető, hogy 2010 és 2020 között folyamatosan nőtt Magyarországon a szarvasmarha létszám, egyébként egyedülálló módon az Európai Unió tagállamaiban. A gazdaságok száma tehát folyamatosan csökkent az elmúlt, mondhatni most már évtizedek folyamán. Ez azzal is együtt járt, hogy egyfajta birtok koncentráció következett be. Ez például a szántóterületeknél azt jelenti, hogy közel 30 hektáros volt egy átlagos szántóméret 2023-ban. Fontos elmondani itt is, illetve esetleg egyébként a többi művelési ágnál is, hogy a medián érték talán közelebb vagy pontosabb információkat mutat. A szántó esetében a medián érték az 5 hektár volt 2023-ban, ami azt jelenti, hogy a gazdaságoknak a fele 5 hektárnál kisebb, másik fele pedig 5 hektárnál nagyobb szántóterületen gazdálkodott. 2023-ban megkérdeztük azt is, hogy a gazdálkodók még mennyi időt terveznek gazdálkodni, illetve milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan. Nagyjából a felük egyébként nem kívánt, vagy nem tudott válaszolni, vagy nem gondolkodott el ezen a kérdésen, de akik válaszoltak, ott az túlnyomó többségük azt mondta, hogy még 10 évnél tovább tervez gazdálkodni. Ki kell emelni még azt is, hogy azok a gazdaságok, amelyek vidékfejlesztési támogatásban részesültek, az ő esetükben nagyjából minden második gazdálkodó több mint 10 évet kívánt még a gazdaságával foglalkozni. A gazdaságok átlagos birtok méretéről már beszéltem a szántó esetében. Itt a szőlő, illetve a gyümölcsös területek vonatkozásában is egy emelkedés következett be. A gyepterületek nagyjából ezen az átlagos 14-15 hektáros területen mozogtak a 2013 és 2023 közötti időszakban. Említettem, hogy Magyarországon jelentős a mezőgazdasági területnek a nagysága, és ennek a mezőgazdasági területnek a nagyjából 4/5-ét, illetve több mint 4/5-ét a szántó teszi ki, és kb. 16%-át a gyep. Ez az arány egyébként az elmúlt évtized folyamán nem változott érdemben. Az adatokat összegyűjtjük, és természetesen publikáljuk is, és a célunk az, hogy mi hamarabb, hiszen az adatszolgáltatói terhek csökkentése mellett a másik célunk az időszerűségnek a növelése is, mármint az, hogy amint összegyűjtöttük, illetve beérkeztek az adatok, ezeket mi hamarabb ellenőrizzük, validáljuk, és aztán pedig publikáljuk. Július 15-én ér véget az összeírásnak a terepi szakasza, és ezt követően 45 nappal már előzetes országos adatokat fogunk megjelentetni. Ebben majd látni fogjuk egyébként, hogy hogyan változott a gazdaságok száma, milyen a vetésszerkezet, hogy alakult az állatállomány, illetve a munkaerővel kapcsolatosan is néhány adatot már meg fogunk tudni jeleníteni.
A munka ezután sem fog megállni, hiszen majd jönnek a már említett állami adatbázisok, állami nyilvántartások. Ezeket a nyilvántartásokat majd össze kell fésülnünk, össze kell gyúrnunk a mi általunk gyűjtött információkkal, és így lesz majd egy komplex képünk a gazdaságok szerkezetéről. Ezeknek az adatbázisoknak az érkezése már idén ősszel, de inkább jövő tavasszal lesz majd esedékes az évnek a zárása után. És miután ezeket az információkat feldolgoztuk, 2027 nyarán fogunk végleges, illetve részletes adatokat megjeleníteni. Ilyenkor fogjuk majd megjeleníteni a vármegyei adatokat is. Mivel kötelező a felmérés, illetve valamennyi uniós tagállamban végrehajtják ezt a felmérést, ezért 2028-ban már európai uniós szintű összehasonlító adatok is rendelkezésre fognak állni, tehát majd meg fogjuk látni azt, hogy hogyan áll Magyarország az uniós országok összehasonlításában. Szeretnénk minél több csatornán segíteni elsősorban az online kitöltést, illetve a bármiféle érdeklődést szeretnénk kielégíteni mi hamarabb, ezért több csatornán is elérhetőek vagyunk. Például a KSH-nak az oldalán egy dedikált aloldalt működtetünk, emellett az Agrárium Tájékoztató Központon is feltehetik kérdéseiket az adatszolgáltatók, illetve kollégáim segítenek a kérdőívnek a kitöltésében is, illetve van egy e-mail címünk is, ahol szintén tudunk segítséget nyújtani. És mivel Miskolcon vagyunk, ezért hoztam néhány miskolci adatot. A település szintű adatok, így Miskolcra vonatkozó adatok is csak az agrárcenzusokból érhetőek el, ezért van az, hogy most 2026-ban 2020-as adatokat hoztam. 2020-ban egy 600 gazdaság

gazdaság volt a Vármegyében. Hogyha a gazdaságirányítókat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy évvel fiatalabbak voltak, mint az országos átlag, tehát 57 éves volt a gazdaságirányítóknak az átlag életkora. Ami érdekes még, hogy 100 gazdaságirányítóból 74 volt férfi, ez egy kicsit, tehát itt egy kisebb eltolódás van az országos átlaghoz képest, tehát több férfi gazdaságirányító volt a Vármegyében 2023-ban, mint az országos átlag. Ami érdekes és fontos és kiemelendő, hogy a gazdaságirányítók esetében a gazdaságirányítóknak a 14% rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, ez 3% ponttal jobb arány egyébként, mint az országos, és a gyakorlati tapasztalatukra ugyanakkor minden második gazdálkodó hagyatkozott. Hogyha egy kicsit a föld használatot, illetve a növénytermesztést nézzük, akkor mintegy 320 000 hektáros mezőgazdasági területről beszélünk a Vármegyében. Itt egy kicsit alacsonyabb a szántónak az aránya, az országos 82%-hoz képest 73%-os a szántóterület aránya a mezőgazdasági területen belül. Hogyha az átlagos birtok méretet nézzük, az lényegében megegyezik, valamelyes nagyobb, mint az országos átlag, tehát 32 hektár volt 2023-ban. Ki kell emelni a Vármegyének a gabona termesztését, illetve természetesen, ahogy már bevezetőben mondtam, a gyümölcs termesztést, illetve a szőlőtermesztést. A gyümölcs, illetve a szőlőtermesztés vonatkozásában is elmondható az, hogy a Vármegye rendelkezik az ország 8-9-10%-ából az országos gyümölcs, illetve szőlő területnek. Hogyha megnézzük még egy kicsit mélyebben a növénytermesztést, akkor ki kell emelni a búza termesztését, több mint 70 ezer hektáros területről beszélhetünk. Emellett a második helyen a kukorica, illetve a napraforgó versenyzik tulajdonképpen egymással, közel 40 ezer hektáros volt a Vármegyében a kukorica, illetve a napraforgó területe. A gyümölcsös esetében említettem a jelentőségét, fontosságát, ezen belül az alma, illetve a kajszibarasz termesztése a kiemelkedő. A zöldségfélék esetében mintegy 1600 hektáros területről beszélhetünk a Vármegyében, ezen belül is a csemege kukorica termesztése a kiemelkedő. Nézzük meg egy kicsit az állattenyésztést. Itt a két legfontosabb állatfajt emelném ki, a szarvasmarhát, illetve a sertést. A szarvasmarha esetében érdekes módon egy tulajdonképpen stagnálás látható, ez a nagyjából 50 ezres állomány jellemző a Vármegyére. Ugyanakkor a sertésnél itt egy jelentős visszaesés következett be a 2016 és 23 közötti időszakban. Lényegében 23-ra a sertés létszám megegyezett a szarvasmarháknak a számával. És amire még felhívom figyelmet, az az állatot tartók számának a változása, és itt is elsősorban a sertésre hívom fel a figyelmet, hát nagyjából hatodára csökkent a sertéstartók száma 2016 és 2023 között. 2023-ban már csak alig 1000 sertéstartó volt. Itt nyilván az 1-2-3, tehát néhány sertéstartó gazdaságoknak a megszűnése okozhatta ezt a csökkenést. A tyúkállomány természetesen még kiemelhető, 2,2 millió tyúkot tartottak 2023-ban itt a Vármegyében.

0: Elhangzott műsorunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékezett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkény uralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem marad csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
1: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
0: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság elturzítja a neveket és a dolgokat. szembenézve mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
1: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
0: Fejlesztenek ki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje közben járására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr, nagyon köszönöm. Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
2: Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló Tajpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség Tajpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvosetikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galéria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívüleső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leo, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leó pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
3: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munka megbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egy egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sojtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter Bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Ápri Lajos. A tűz kialszik. Ezt én az erdőn alvóktól tudom. Sokszor gondolok irigykedve rájuk, reggel fenyőtű van a hajukon, és füstszagú a tűztől a ruhájuk. Későn, mikor a láng már nem harap, s a fáradt szemre is lehull a fátyol, megsuhog a levegő, és lecsap a nagy füles bagoly az éjszakából. Megtámadja a szunnyadók tüzét, tusázni kezd a lobbanó parázzsal, s élő szenét csattogva veri szét viharosan suhogó szárnycsapással. Pár villanásig tart a fergeteg, a szikrazáport hamuvázilája, s a dúlt tűz felett győztesen lebeg az éjjel fénytől ingerült királya. Eltűnt. A szétszórt tűz kihamvadott. Egyik se szól. A lelkükben varázs van. S mintha egy istent láttak volna ott, utána néznek némán, babonásan.
1: Áprili Lajos a Tűz kialszik című versét Jakó Beáta mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Kegyelmes, igaz Istenem és Uram, Teremtőm és Megváltóm! Megjelöltél engem orcád szent fényével, megváltottál egyszülött fiad drága vérének árán, és lelkednek erejével az élet reményére újjáalkottál a szent keresztségben. Add, hogy igaz, egész és épp szívvel, hathatósan ellene mondjak a sátánnak, minden pompájának és minden cselekedetének. Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel, híven higgyek te benned, Teremtőmben, szent fiad Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet és a Szentlélek ereje.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: Délidőben.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. június 6-án szombaton. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Bilincsik Márton, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Sinkovics Andrea. Nevükben is jóvételt és tartalmas rádiózást kívánok. A bemondót Berec Renátát hallják. Nézzük délutáni esti program kínálatunkat. Rövidesen az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Szent Norbertről és Szent Fülöpről emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nosztalgia műsorunkkal jelentkezünk. Zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László, Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik folytatják beszélgetésüket a régi idők dalairól. A mai adásban az Illés együttes és más magyar együttesek felvételeiből válogatnak. Következzen most rövid ajánlónk.
2: A Bergendi együttes zenél nekünk, és segítségükkel a levegőbe emelkedünk, mert hogy a most következő daluk címe Papírsárkány. Mit lehet tudnunk erről a felvételről?
3: Gyerekkoromból maradt meg az emlékeimben. Annyira szerettem, hogy már akkor is megtanultam a szövegét, és sokszor énekelgettem. A címe is elmondja, hogy tehát a szöveg arról szól, hogy papírt sárkányt eregetnek, és a szél egy más világ felé elfújja.
1: 14 órakor ismét híreket mondunk, majd a 7 év fordulója című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra emlékezünk. Ezután Közelkép című műsorunkban Aux Eliza írónővel Somosvári Eszter Anna beszélget. 14 órától Tokai vételkörzetünkben Lélekműhely című összeállításunk kezdődik. Kisújszálláson ugyanebben az órában Szülőföld című műsorunk mai adásában a labdarúgás utánpótlás és az ő képzésük lesz a témánk. A DVTK az óvodákban is keresi a tehetséges fiúkat és lányokat, de a tehetség önmagában kevés. Erről fogunk beszélgetni Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával. Szó lesz az akadémia szellemiségéről, különböző korosztályokban az edzésekről, kitartásról, csapatszellemről, és kiderül az is, hogy mire tanít ez a sportág. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
4: Tehát van egy ilyen mondás, hogy a futball megtanít veszíteni, megtanít nyerni, tehát a futball igazából mindenre megtanít. Nem csak futballistákat, sportolókat szeretnénk nevelni, hanem nagyon jó embereket is, mert enélkül úgy gondolom, hogy nem lenne teljes, nem lenne egész a kép. Úgyhogy elsősorban embereket nevelünk, másodszorban sportolókat, labdarúgókat nevelünk. Egy ilyen közösségben, csapatban dolgozni, egymásért küzdeni. Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az élet minden területére kihatással van, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanít.
1: A 15 órai hírek után Zöld hullám című műsorunk kezdődik, melyben ellátogatunk az élhető közterületek és aktív közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonci Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője, és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Most Madarász Losonci Bálintot hallják.
5: Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák, Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk, a város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is. De hogyha kicsit közelebb akarunk jönni, már volt egy jó kép Székesfehérvárról, ez szintén ott készült a főtéren. Itt azt szeretném kiemelni, hogy az egykori parkoló funkció helyén közösségi funkció, illetve gazdasági funkció is létrejött, tehát a kávézó, az rögtön az önkormányzatnak bevétel, a lakosságnak pedig a találkozás szintere. Itt kapcsolódunk vissza ahhoz, hogy hat a közterületeink arra, hogy érezzük magunkat egy városban, milyen lehetőségeink vannak, hova tudunk elmenni.
1: Ezután 15 óra 30 perctől a 7 nap című regionális hírösszefoglalónk következik. A 16 órai hírek után kezdődik Kávéház című műsorunk, melyben Fekete Gábor protokollszakértővel, a Szent István Rádió munkatársával beszélget a közelmúltban Rómában, a Vatikánban tett látogatásáról és élményeiről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
0: Igen, a Remény pápája.
2: A Remény pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is. Igen. Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél?
0: Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő, mint pápa, mint 14. Leó, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született, a Remény pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
1: 17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután 17 óra 30 perctől Kapcsolj rá című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiunk EGRI stúdiójából. Ezután az egyházi híreket hallgathatják meg, majd esti mese szól a gyerekeknek. A 19 órai hírek után az ökumenével, a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 19 óra 35 perctől Közelkép című műsorunkat sugározzuk, melyben Aux Eliza írónővel Somosvári Eszter Anna beszélget. 19 és 20 óra között kisújszállási vételkörzetünkben Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Ezután a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek júniusi rendezvényeiről lesz szó. Ezt követően az idei Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral. Végül pedig a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóit ismertetjük. Ajánlunkban Újvári Marikát kérdezi az adás egyik szerkesztője, Farkas Erzsébet.
2: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
6: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkér, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
1: Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon találkozás című összeállításunkban a házi gyúrtésztákat ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
7: Mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert a látványa is örömet szerez a házi asszonynak.
1: Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között. És támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó a júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A közös imádságra hívó videóban 14. Leó pápa hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr az atya életében, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. A Szent Atya nyomatékosítja, hogy szükségünk van másokra a növekedéshez, a tisztelet megtanulásához, a korlátaink leküzdéséhez, és ahhoz, hogy együtt ünnepeljük az elért győzelmeinket. Leó pápa tehát azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálási, a találkozás tere, és ne a kirekesztésé, a béke útja, és ne az erőszaké. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt az egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdított 14. Leó. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A központi papnevelő intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László atya lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátraverebély Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diákónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az eseménysorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
10: A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a központi szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát, aki eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat, a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Családról, a családok előtti válságról, a demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk edekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányában, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenőbb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szentatyőt Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
9: Lemondott tisztségéről Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke, közölte a szervezet a távirati irodával. A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Becsei Miklós a Szeretett Szolgálat elnökségének csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását. Azt írták: Becsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során, előbb a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet. Közölték: a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a jövőben is igényt tart Becsei Miklós tudására és tapasztalataira. Egyebek között az általa életre hívott, a felzárkózó településeken megtermelt termékeket kínáló, Budapesten és Széchenyben működő Fetekert kávézót és mintaboltot irányítja majd. Egerbe látogat Böjte Csaba ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap, 18:30-től szentmisét mutat be a bazilikában. Június 8-án, hétfőn pedig a Szervita templomban 17:30-től mutat be szentmisét Böjte Csaba testvér. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én, vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József, jászberényi főesperes, a templomot építő apát plébános aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriérsek június 20-án 10 órakor Vukas Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri Bazilikában. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri Érseki Palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás

0: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket, felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak, ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Eljön az idő. Ha ismét eljött az az idő, amelyben romlott, meg nem regulázott vágyainkra hallgatva olyan tanítók után kapkodunk, akik elnézik beteg vágyaink kielégítésére tett kísérleteinket, sőt, talán maguk biztatnak rá, amikor az újdonság jelenti a feltétlenül jót és követendőt, amikor önmegtagadás, bűnbánat, megtérés nélkül ígérnek el nem múló boldogságot, megistenülést. Ez a világtrend a katolikus keresztény tanítást is megpróbálja kikezdeni, a maga képére és ízlésére átformálni. A keresztény szókészletet fenntartva, a külsőségeket megőrizve, valami egészen más tanítanak, mint amit az apostolok ránk hagyományoznak, s amit az egyháztanítók és szentek sértetlenül megőriztek és életpéldájukkal felragyogtattak. Minden kereszténynek vennie kellene a bátorságot, hogy mint Newman, aki anglikánnak született és egyházát a végsőkig igyekezett védelmezni, összevesse kora kereszténynek mondott tanítását és gyakorlatát azzal, amit az apostoli egyház képviselt, s levonja a szükséges következtetéseket, legyenek azok bármilyen fájdalmasak is. Én jól védtem az anglikán egyházat papíron, de milyen ítéletet mondtak volna róla Atanáz, Vazul, Gergely, Hilárius és Ambrus. Minél tovább fontolgattam a dolgot, annál inkább azt gondoltam, hogyha ezek az atyák megvizsgálták volna az egymásnak ellenmondó érveket, ellenem döntöttek volna. Ha Szent Atanáz vagy Szent Ambrus hirtelen életre támadtak volna, nem kétséges, melyik közösséget tartották volna elhibázottnak a sajátjukkal szemben. Biztosan mindenki megegyezik abban, hogy ezek az atyák, bármennyire különböző nézetűek is, bármi ellen tiltakoznak is, sokkal otthonosabbak lesznek olyan emberek társaságában, mint Szent Bernát vagy Loyolai Szent Ignác, vagy egy magányosan élő pap vagy irgalmas nővérek, vagy az oltár előtti műveletlen tömeg, mint minden más vallási közösség vezetői vagy tagjai köré.

0: Ében. Ennek az összevetésnek alapos lelkiismeretvizsgálattal kell kiegészülnie, hogy végül eljuthassunk arra a mindent odaadó tökéletes ráhagyatkozásra Isten egyházában, amelyre az utolsó két fillérjét is a templom persejébe dobó özvegyasszonyat példát a mai evangéliumban.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Všetko, čo má otec, je moje, duch z môjho vezme a zvestuje vám. Ježiš povedal svojim učeníkom. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
3: Inke mai but bútyávnás, so sajphenous, ba csiszan lekaringlende dosta zurále. Bakana ablatar le csácsi maszko duho, vojmaj azutilatu mengete reseno intrego csácsipe. Napestar vorbil, ba kodipen laso asunla, haj e aviv ráma szirmilatu menge. Asára velman, ke anda murolel kodoszo tumenge szirmila. Kodi soledadeskoj vi muroi. Anda kadipendem tuke, anda murolelles, so tumenge szirmila.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
4: Evangélium nach Markus. Er lehrte sie und sagte, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie bringen die Witwen um ihre Häuser und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten werfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andere. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Wort des lebendigen Gottes.
5: Szentek, szent életű emberek.
6: Szent Norbert püspök, a premontrei rend alapítója. A Rajna vidékén született valamikor 1080 és 1085 között nemesi családban. Szülei azt szerették volna, ha a papi pályát választja, mert az örökséget bátyjának szánták. A xanteni Szent Viktor káptalamba adták, és idővel fölvette a kisebb rendeket is. Így módon az egyházi rendbe tartozhatott, élvezhette az egyházi jövedelmeket anélkül, hogy a papi hivatal kötelezettségei ránehezettek volna. Így Norbert gazdagon élt, hajlott a szélsőségekre. A kölni érsek és a fejedelem udvarában is szívesen látták. A földi örömök érdekelték. 5. Henrik császárt Rómába kísérte, és szemtanúja lett, hogyan ejtette fogságba ura a pápát, mert az nem engedett az egyházi hivatalokba való világi beleszólás tekintetében. Hazatérve Henrik neki is püspöki széket ajánlott fel, de ő ezt természetesen nem fogadta el. 1115-ben történt igazi megtérése. Kérte elöljáróitól a papi rendet. Azonnal szembefordult a xanteni káptalan életstílusával. Hiába tartozott korábban maga is oda. Birtokairól és javadalmairól lemondott. pénzét a szegényeknek osztotta el, és vándorprédikátor lett. Kitűnő szónok volt, mezétláb és vezeklő ruhában járt, csodatevő hírekelt. Akkoriban sok eretnek vándorprédikátor járt. Prédikációs engedélyét a Remszi zsinaton II. Kallixtusszal újítatta meg. Bertalan Laoni püspök felkérte egy kolostor alapítására is. Norbert a Premontré völgyében 20 kilométerre Laontól meg is alapította új rendjét, amely nevét ettől a völgytől kapta. Az ágostonosok regulája szerint éltek. A kolostori elmélyedés, a tanulás és a lelkélet jellemezte őket. 1126-ban a pápa is jóvá hagyta az alapítást. Ebben az évben Magdeburg érsekévé választották. Sok bajt hozott ez számára, mert harmadik Lótárral együtt többször is végig kellett járni a birodalmat, és ott kellett lennie a birodalmi gyűléseken. Számos ellenséget szerzett magának azzal, hogy visszakövetelte az egyházi birtokokat. 1129-ben még fölkelés is támadt, ami majdnem az életébe került. Mint Szent Bernárd barátja, nagy szerepe volt a korábban történt kettős pápaválasztás problémájának megoldásában. Az igazi pápa az elsők között állt Ince pártjára. Mivel a kérdés eldöntésének kulcsa a császár kezében volt, ezért őt Rómába kísérte és a törvényes pápával megkoronáztatta, s a pápát ezáltal is visszahelyezték jogaiba. Valószínű, hogy ezen az úton kapta meg azt a fertőzést, amely halálát okozta. Legyengülve érkezett haza, és 1134. június 6-án meghalt. 1582-ben 13. Gergely avatta szentté. A németországi Magdeburgban temették el. Utóbb a protestáns zavargások idején rendje Prágába vitette erekéit. A premontreiek még az alapító életében eljutottak magyar földre, ahol ma is áldásosan működnek, az ifjúság nevelésével foglalkoznak. Szent Norbert püspök életrajzát kiegészítem a mai nap zsolozsmájából vett részlettel. Szent Norbert püspök különösképpen törekedett arra, hogy az apostoli szék és a császárság között a jó viszonyt erősítse, növelje, biztosítva az egyház szabad választási jogát. Ezért írta neki II. Ince pápa, az apostoli szék teljes szívből köszönetet mond neked, mint hűséges fiának. A császár pedig őt tette a birodalom főkancellárjává. Minden működésében megmutatkozott szilárd és rendíthetetlen hite. Ezt mondogatták, Norbertben olyan kimagasló a hit, mint Clairvaux-i Bernardban a szeretet. Továbbá beszédmódjának finomsága, ő, aki nagy a nagyok között, és kicsiny a kisdedek között, mindenki előtt szeretetre méltónak mutatkozott. Végül kiváló ékes szólása. Isten lángoló szavát állandóan elmélkedte, és rendíthetetlenül hirdette. Ezáltal a bűnöket kiégette, az erényeket növelte, a jó akaratú embereket bölcsességgel gazdagította. Ünnepén imádkozzunk Jézus szíve szerinti lelkipásztorokért. Istenünk, te Szent Norbert püspököt imádsága és lelkipásztori buzgósága révén egyházat kiváló szolgájává tetted. Közben járására add, hogy híveid mindenkor szíved szerinti lelkipásztorokat kapjanak, és üdvös lelki táplálékot nyerjenek Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Fülöp diákonusról. Egyike a 7 diákonusnak, akiket az ősegyházban az első jeruzsálemi keresztények választottak meg azért, hogy gondját viseljék szegényeiknek és prédikáljanak. Nagy szónok volt, prédikálására megtért Szamária, akiket Péter és János apostol megbérmált. Az újszövetségi szentírás azt is elbeszéli, hogy Fülöp csodálatos módon megkeresztelte Kandaké királyné udvari főemberét is, ahogyan ezt az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében olvashatjuk. Később Cezáreában élt, és ott is halt meg 70 táján. Ezt olvasom, védőszentje a repülősöknek légi szállítók patrónusa. Thank you.
7: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Cynthia és Norbert nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Cynthia görög mitológiai név Artemis istennő megnevezése, jelentése Küntosz hegyéről származó. A Norbert német eredetű név jelentése északi fény, híres. Isten éltese tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1944-ben a szövetséges erők megkezdték a normandiai partraszállást. A napot D-Day kódnévvel illették. 1944. június 6-án hajnali 2 órakor kezdődött az Overlord hadművelet keretében az amerikai és brit erők normandiai partraszállása, a II. Világháború legnagyobb tengeri deszant művelete, amelyben közel 3 millió katona, 10 000 repülőgép, 7 000 hajó és sok száz páncélos vett részt. Csak június 6-án 150 000 szövetséges katona szállt partra. Célja a Lemáns csatorna birtokba vétele, majd hadászati hídfő megszerzése volt az északnyugati francia partvidéken. A hadműveletet Amerika egyik legjelentősebb katonai vezetője irányította, Dwight Eisenhower. Az invázió több hónapnyi tervező munka előzte meg, a nagyhatalmakat egy táborba kellett gyűjteni Németország ellen. 1799-ben megszületett Alekszander Puskin, orosz költő, drámaíró, író, a modern orosz irodalmi nyelv megteremtője. 1827-ben megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása, hogy Pesten is elindulnak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott. Éveken át előzetes felhívást, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket summázó füzetet adott, illetve adatot ki, 1828-ban pedig megírta E szakma hazai alapművét. A Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 1853-ban megszületett Vágó Pál festőművész, aki nagyméretű történelmi képeket festett, dolgozott a Feszti körképen is. 1859-ben Bánkon megszületett Bánki Donát, mérnök, feltaláló. A Budapesti Műegyetem építészmérnöki szakának elvégzése után Bánki Donát egy ideig tanársegédként dolgozott, majd a MÁV-nál és 1899-ig a GANZ-nál volt szerkesztőmérnök. Bánki és Csonka János nevéhez fűződik a motorgyártás hazai bevezetése, melynek legfontosabb újítása az 1893-ban szabadalmaztatott porlasztó, vagyis a karburátor volt. A GANZ-nál töltött évek alatt sok saját találmánya is szabadalma volt. Többek közt az első kerék meghajtású autó, valamint a gőz- és vízturbina. Bánki 1899-től haláláig a Műegyetemen oktatott. A Gépipari Tudományos Egyesület 1955-ben Bánki emlékérem néven 3 fokozatú díjazással egybekötött, évenként kiosztásra kerülő műszaki kitüntetést alapított. 1875-ben megszületett Thomas Mann, Nobel-díjas író. A 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja. Bátyja és 6 gyermeke közül 3 is jelentős író volt. 1901-ben jelent meg Mann első regénye, a Buddenbrooks. A Buddenbrook ház egy család hanyatlása címmel. A mű rögtön kedvező fogadtatásra talált az olvasóknál és az irodalmi kritikusok között egyaránt. Lübeckben ugyanakkor gyorsan terjedni kezdett a pletyka, hogy ezen család és a regényben említett figurák nem teljesen fiktívek, hanem a város élő személyeiről mintázták őket. Már röviddel a könyv megjelenése után hozzáférhető volt egy lista, amelyik azonosította a regény alakjait. Egy élelmes lübecki könyvkereskedésben különösen nagy forgalmat bonyolítottak azáltal, hogy a vevőknek a regényhez dekódoló listát adtak. 1955. augusztus 12-én 80 éves korában halt meg Svájcban. 1886-ban megszületett Bajcsi Zsilinszky Endre, publicista, politikus. 1894-ben megszületett Ágyai Hubert Pál, mérnök, hídépítő, a Petőfi híd tervezője. Ágyai a közlekedési minisztériumban dolgozott, 1934-től a Dunai hídépítési szakosztály főnöke, majd a közlekedésügyek államtitkára volt. Nevéhez fűződik a Boráros téri Petőfi híd tervezése, valamint a Margit híd kiszélesítési munkálatainak irányítása. Tanított a Műegyetemen, és volt a Fővárosi Közmunkatanács elnöke. 1913-ban megszületett Gobi Hilda, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. 1919-ben meghalt Kvassai Jenő, mérnök, a magyar vízépítés reformere. Kvassai Jenő a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezője, a mezőgazdasági vízműtan kutatója, Budán gépészmérnöki, Magyaróváron mezőgazdasági, Párizsban vízépítési tanulmányokat folytatott. Hazatérve 1878-ban kapott megbízást az általa javasolt mezőgazdasági vízügyi szolgálat a kultúrmérnöki intézmény megszervezésére és vezetésére. 4 évtizeden keresztül a vízügyek legfőbb irányítójaként való működése új korszakot jelentett a magyar vízépítés történetében. A kultúrmérnökség működési köre kiterjedt a belvízrendezésre és lecsapolásra, alagcsövezésre és öntözésre, a mederrendezésre és vízmosás megkötésre, a halászati ügyek felügyeletére és a közegészségügyi mérnöki szolgálat ellátására is. Az intézmény Kvassai vezetése alatt vízrendezési munkálataival mintegy 3,5 millió hektár területen teremtette meg a korszerű mezőgazdasági termelés előfeltételeit. Egyéb fontos eredményei közé tartozik még a vizek köztulajdon jellegét kimondó vízjogi törvény és a halászati törvény megalkotása, valamint a Csepelin nemzeti és szabad kikötő építésének megkezdése. Kvassai szakirodalmi munkássága is jelentős. Mezőgazdasági vízműtan című munkája évtizedeken keresztül kézikönyvként volt használatos. A szabad kikötő bejárati zsilipjét róla nevezték el. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Péntektől megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos a feltöltött videóban emlékeztetett. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra, fogalmazott. A gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök, tette hozzá. Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója, munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája a távirat irodával. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Olvasható a közleményben. Pap Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait, tartalmazza a közlemény. Megkésve, de ma végre távozott a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap hírhamisító vezérigazgatója, írt a Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette. Ugyanezt várják el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól. A magyar kormány és az Európai Beruházási Bank részéről egyaránt megerősítették azt a szándékot, hogy a nemzetközi pénzintézet legyen a korábbinál sokkal aktívabb Magyarországon és sokkal több projektet támogasson. Erről számolt be Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt követően, hogy hivatalában bemutatkozó látogatáson fogadta Márkó Primorakkot, az Európai Beruházási Bank alelnökét. A miniszter elmondása szerint már az első alkalommal azonosítottak olyan fejlesztési területeket, ahová Magyarország az elkövetkező időszakban forrásokat tervez bevonni, és amikhez az Európai Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. Az egyeztetések a részletek kidolgozásával és más tárcák bevonásával folytatódni fog, jelezte Kármán András. A tárcavezető emlékeztetett, az Európai Beruházási Bank kedvezményes, Magyarországnak olcsónak számító hitelekkel támogat itt különféle projekteket, azonban az elmúlt években az Európai Uniós források elapadásával párhuzamosan az ő tevékenységük is nagyon visszafogott volt. Megkezdődik a velencei tó vízpótlását szolgáló két tározók rekonstrukciója, jelentette be a közösségi oldalán Köböl Anita kormány szóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes. A magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köböl Anita a velencei tó kapcsán jelezte. Azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. A kormány szóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat, hangsúlyozta. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcairól kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a térnek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közlése szerint a tér hosszú ideje viták tárgya a szakmában. A jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető partneremet, aki már itt ül velem szemben rádiónk egyik stúdiójában. Nos, nem másról beszélek, mint Széles László Lőrinci plébánosról. Szeretettel köszöntelek téged is, kedves Laci atya. Isten hozott mi nálunk.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Egy idős atya szavait hadd idézzem be a köszöntésed kapcsán, hogy a jó Isten hozott, és a vonat is.
2: Valóban ez is fontos. Volt olyan közlekedési eszköz, amivel hála jó Istennek erőben, egészségben ideértél.
3: És már akkor hadd mondjam el, ismételten, amiről már egyszer összem, hogy szóltam, hogy csupa régi klasszikus magyar slágert fogunk hallgatni. Ebből adódóan a vonaton már a lista dalait elkezdtem magamban dudorászni. Lehet, hogy furcsán néztek ismételten rám az utasok, de bevallom, hogy én inkább erre koncentráltam.
2: Szó szerint ráhangolódtál a mai adásra.
3: Próbáltam.
2: Illés és magyar együttesek, így is összefoglalhatnánk előjáróban, megelőlegezésként a mai műsorunk témáját. De most következzenek a részletek, mert hogy milyen zenét is hallunk hamarosan? Ha már Illés együttes, akkor természetesen az Illés együttes felvétele szól. Na de egészen pontosan melyik is?
3: Egy olyan dal fog következni, amelynek feldolgozása szólal meg. 1967-ben jelent meg kislemezen a fiúknak ez a dala, és sokan talán nem emlékeznek már rá, hogy amikor az Illés együttes feloszlott, akkor 1973-ban kiadtak egy búcsúlemezt, aminek ez volt a címe Ne sírjatok, lányok. Ezen már új daluk nem szerepelt, hanem használva szintetizátort, vagyis más hangszerelésben adtak elő néhány dalt, vagyis annyi dal szerepelt ebben, amennyit lehetővé tett az akkori technikával egy hanglemez. Egy olyan dalt választottam erről, aminek ez a címe, hogy a bolond lány. Szoktuk emlegetni a szerelemmel kapcsolatban, hogy annak lehet sokszor negatív oldala is. Ez is egy ilyet dolgoz fel, egy olyan lányról szól, aki a szerelmével üldöz egy fiút, és a fiú próbál ez elől menekülni. Csak úgy fejből hadd idézek egy szövegrészletet ezt alátámasztva. Az ördög küldte, mert ő se bírta ki, hisz rosszabb nála is, a bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közénk a bolond lány. Látom őt, ha utcán járok, látom őt, ha sorban állok, minden lányban rémet látok, hát ha ő talán a bolond lány.
2: Kicsit érdekes és picit negatív szövege van véleményem szerint, de hát ha majd meghallgatjuk, akkor remélhetőleg más érzéseket is kivált majd belőlünk ez a dal.
3: Maga a dal óriási siker volt, hogy emlékszem rá gyerekkoromból, és nekem is ebből adódóan nagyon megtetszett. Valóban csatlakozom bőbe hozzád, hogy elég furcsa a dal szövege, de hadd ne idézek bőle többet. Kibontakozik a történet a dal végére, majd figyeljék ezt a kedves hallgatók.
2: De azért annyit előjáróban megelőlegezhetünk, hogy pozitív kicsengése és happy end lesz a dal vége? Nem feltétlenül?
3: Nem feltétlenül. Szokták mondani, az éremnek van másik oldala is. Szerintem Bródi János, a szövegíró, ezt az oldalt vett elő, és ez alapján írta meg ezt a dalszövegét. Nyilvánvaló, hogy a magyar Lennon és McCartney páros, Szörényi Levente és Bródi János a szerzői.
2: Hallgassuk akkor az Illés együttes felvételét 1973-ból. Szóljon a dal a Ne sírjatok, lányok című lemezükről.
4: Zöldök küldte, mert ő se bírta, kész rosszabb nála is a bolond lány. Zöldök küldte a földre, felfogadok, így jött el.

0: Szívemre teszem a kezem, kedves Laci atya, én annyira örülök, hogy beleszerkesztetted az adásba az Apostol Együttes egyik dalát, mert drága nagymamám és nagyapám kedvenc együttese volt az Apostol Együttes, és ahogy te mindig idézed a szüleidet, én most szeretném idézni a drága nagyszüleimet, édesanyám szüleit, és a szüleimet, édesanyámat, édesapámat. Mi nagyon-nagyon-nagyon szeretjük az Apostol Együttest, és szerettük. Úgy örülök, hogy az Apostol Együttes dala is elhangzik a mai nosztalgiai műsorunkban. Ezúttal melyik dalukra esett a választásod? Mert mindegyik sláger, az már biztos.
1: Ez az első közül való egyik legnagyobb slágerük, de akkor hadd mondjam el, hogy ez az isteni gondviselés, hogy most ezekkel a zenékkel akkor a te családodnak is próbálok kedveskedni. Ez a dal nem a kezdeti időszakokból való, az induló Apostol Együttestől is van pár felvételem, 70-es évek elejéről, majd azok is sorra kerülnek. Ahogy említettem korábban, hogy a Hungária Együttestől ebben a témakörben búcsút vettünk, és így gondoltam arra, hogy az apostolt veszem ebben az összeállításban az ő helyükre.
0: Én ennek nagyon örülök, és szívből örülök, kedves Laci atya. Nem beszéltünk össze, Isten lássa lelkünk, de hogy mennyire egy strófra jár az agyunk és a gondolkodásunk.
1: Meg az isteni gondviselés, hogy íme így sikerült ezt. Hogy hogyan dolgozik a Jóisten, akkor már egy sztorit erről hadd mondjak el, hogy az ember akaratlanul hogy teljesíti Istenen keresztül az ő irányításával valakinek az óhaját. Hadd mondjam el a kedves hallgatók felé, hogy a tószegi állomás helyemen a 2000. évben minden idők legnagyobb tiszai árvizét éltük át. A településnél 10 méter 41 centiméterrel tetőzött a Tisza. Olyan helyzetben voltunk, hogy bármikor bekövetkezhetett volna, hogy egy gátszakadás miatt menekülnünk kell. Úgy feküdtünk le esténként, hogy nem tudtuk, mire ébredünk. Hadd mondjam el őszintén, nekem utána nagyon sokáig voltak olyan álmaim, hogy azt álmodtam éjszaka, hogy a kezem leért az ágyul a földre, és beleért a vízbe. Felriadtam, és rögtön azt néztem, hogy a szobámban van már víz. A televízió hiába, hogy ott volt, nem adta vissza azt, amit mi átéltünk. Egy alkalommal elmentem a bátyámhoz Budapestre szabadnapra egy kicsit pihenni, és azt mondtam a sógornőmnek, hogy tudod, mintha egy más világba jöttem volna közétek. Ti abból a veszélyből, amit mi ott naponta átélünk, semmit nem éreztek. És hogy a Jóisten hogy teljesíti az egyes ember kívánságát, ez arra jutott eszembe. Szintén egy alkalommal nagyon fáradt voltam, és akkor autóval felmentem Gyöngyös a nővéremékhez. Akkor még éltek a szüleim mindketten, meg a sógorom is. És elmeséltem nekik, hogy valóban miket élünk át, hogy minden este úgy fekszünk, hogy nem tudjuk, hogy mire ébredünk, hogy az éjszaka folyamán nem lesz-e riasztás, hogy menekülnünk kell. Édesanyám akkor a következőt mondta nekem, szó szerint idézem a szavait. Fiam, menj fel a püspökhöz, és mondjad a püspök atyának, hogy helyezzen téged oda, ahol messze van a Tisza. Amikor Lőrincébe kerültem, és a Szent Anna búcsunkra Bér Miklós váci püspökatyát hívtuk meg, a prédikáció előtt, amikor őt köszöntöttem, ezt elmondtam neki a hívek előtt. Püspökatya jót nevetett, és azt mondtam erre, hogy látja, püspökatya, azzal, hogy engem ide helyezett, akaratlanul teljesítette édesanyának ezt az óhaját, ezt a kívánságát. Most az Apostol Együttessel bőve veletek is így történt.
0: És meghallgatjuk az Apostol Együttes dalát ezen történet után, amely nem lesz más, mint a Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Egy igazi sláger szól itt a Szent István Rádióban.
1: Mielőtt megszólalna, még egy említet hadd mondjak el. Az általános iskolás osztálytársaim ismertették meg velem ezt a dalt, ugyanis ők korábban hallották a Magyar Rádió valamelyik könnyű zenei műsorába ezt, mint én. Ők hívták fel rá a figyelmet, és amikor valamelyik könnyű zenei adásban ezt a dalt elkaptam, akkor már úgy hallgattam, hogy tudtam a szövegéből több részletet, mert az osztálytársaim elmondták. Bevallom, első hallásra megtetszett. Azt hiszem, itt a szövegéből semmit nem kell idézni, ez önmagáért beszél, és mindenki előtt, hogy szokták mondani, oda-vissza ismert.
0: Meghallgatjuk akkor most a folytatásban az Apostol Együttes Nehéz a boldogságtól búcsút venni című dalát. Szóljon a felvétel 1975-ből.

0: A Neoton együttes most következő dalának címe Ha érteném, mit mond a szél. Miért választottad ezt a dalt a mai adásba, kedves Laci atya?
1: Nagyon-nagyon szép dalszövege van, minden mellé társul a ragyogó zenei kíséret és az ének. Ez is olyan szöveggel rendelkezik, hogy az ember szívéhez, a lelkéhez szól, egy olyan fiúról szól, aki szeretne segíteni másokon, és ezt szeretném megtudni, hogy hogyan tegye. Hadd idézem a szövegét. Ha érteném, mit mond a szél, ha érteném, miről beszél, meg tudnám végre titkait. Mit mondanak az emberek, hogy élnek és hogy küzdenek, megismerném én mások gondjait. Ha érteném, mit mond a szél, megérteném, ki mit remél, és megtudnám, ki miről álmodik. Mert a szél hosszú útján oly sok mindent megfigyel, de aztán titkon tartja, senkinek sem mondja el. Ó, miért nem sejtetem, hogy mit tegyek? Elmennék, úgy rohannék, hogy segítsek. Ha érteném, mit mond a szél, de nem tudom, hát üzenjél, mert úgy szeretnék segíteni én. Ez is a dal címe, hogy ha érteném, mit mond a szél, már a cím is sok mindenre utal. De azt hiszem, hogy ehhez a dalszöveghez nincs mit hozzátennem.
0: Csak annyit, hogy meghallgatjuk a dalt. A Neoton együttes zenél nekünk, Szóljon a felvétel 1970-ből.

0: nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal.
1: A Pannonia Együttes most következő dalával egy busójárás résztvevői lehetünk?
2: Szó szerint a török világ után született, úgy tudom, ez a szokás Mohács és környékén, és többek között a tél űzést is kifejezi, hogy végre az emberek már várják a tavaszt. Erről eszembe jutott az alatnai sláger, hogy na végre, hogy tavasz van. Majd, ha jóisten adja, ezt is leforgatjuk, mert megvan a gyűjteményben, de maradjunk a busójárásnál, a tél űzésénél. A dal szövege tulajdonképpen elmondja a busójárás történetét. Hadd idézzem, Mohács nagyon híres lett, elmondom, hogy lett az. Jött a török, és jött a vész, elmúlt, régen volt. Aztán jött egy népszokás, farsangi játék volt, és most a nép az ünnepen sok érdekes maszkot hord. Busójárás ez az élet, mennyi minden az arcodon, melyik állarc, én nem tudom. Te már régen velem élsz, és nem ismerlek rég, van pillanat, hogy enyém vagy, s akkor minden szép. Máskor lelked zárkózott, nem tudok semmit sem, és azt hiszem, hogy nem szeretsz, ó, miért van ez kedvesem? Busójárás, ez az élet, mennyi minden az arcodon, melyik állarc, én nem tudom, minden csak varázs, busójárás, busójárás. Megint csak azt mondhatom, amit Böbe szokott emlegetni, hogy visszatér az örök téma, a szerelem ebben a dalban is, amin nem csodálkozhatunk, hiszen ahogy már többször emlegettük, az egyik legszebb érzés, amit a mennyei atya belénk teremtett. Nem ok nélkül nyúltak ehhez gyakorta a slágerek szövegírói. Ennél a dalnál is majd ezt fedezhetjük fel.
1: És meg is hallgatjuk most a Pannonia Együttes Busójárás című dalát, amely 1968-ból szól a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: elszáll az idő. Mit tudhatunk erről a dalról?
1: Szintén a sokat emlegetett orosz gyártmányú Szokol rádión hallottam ezt először, valamelyik könnyűzenei műsorban, a régi klasszikus Petőfi rádióban. Felfigyeltem már akkor a dallamára és a szövegére, sokat mondó és szívhez szóló. Hadd idézem, elszáll az idő, kopára hegytető, s a két falevél úgy reszket, ha jő a szél. Kegyetlen ez a nap, éltet nem osztogat, s a két falevél mit tehet, hát útra kél. Úgy elszáll az idő. Itt három pont, aztán majd figyeljék a kedves hallgatók ennek is a nagyon sokat mondó és tartalmas szövegét. Hozzátársul a gyönyörű ének és a zenei kíséret.
0: A Corvina együttes Elszáll az idő című dala szól 1970-ből.

0: Azt szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt, és ez valóban így van. Én ha a most következő dal egy címére tekintek, akkor Bódi László Cipő szerzeménye jut eszembe, mert hogy ő is írt egy ilyen című dalt Ég és Föld között. A Republik Együttes frontembere is elénekelte ezt a dalt, sőt, Koncz Zsuzsa tette igazán nagy sikerűvé és igazi slágerré ezt a dalt. De ha jól gondolom, most nem ezt a dalt hallgatjuk meg, hanem egy sokkal korábban született dalt, egészen pontosan 1975-ben született dalt, amelynek milyen érdekes, pontosan ugyanaz a címe, mint az előbb említett szerzeménynek, vagyis Ég és Föld között. Mit tudhatunk erről a dalról?
1: Kedves Böbe, erről most nekem az jutott eszembe, Tari Viktort sokszor szoktuk emlegetni, a Petőfi Rádió zenei szerkesztőjét. Neki volt egy olyan műsorsorozata, aminek ez volt a címe, hogy Csak a címük azonos. A most felsoroló dalok kapcsán ez tökéletesen érvényes. De, ahogy mondottad, a címek között ez az eredeti. Én 8. osztályos voltam, amikor ez a dal született, és nagyon-nagyon megtetszett, majd figyeljük a kedves hallgatók, ez az a umma umma má, ez kíséri végig. Az M7-es együttes játszotta, akik az M7-es autópályáról vették a nevüket, ahogy emlékszem rá gyerekkoromból. Erről a dalról az él az emlékemben, hogy nagyon ritkán szerepelt a Petőfi Rádió könnyűzenei műsoraiban, hogy miért, nem tudom. Sem az 5 órai teában, sem a tázzené koktélban egyszer sem hallottam, csak a hétfői kívánság műsorokban hangzott el, és ott is meglehetősen ritkán. Később, amikor aztán már én is komolyabban kezdtem gyűjteni a zenéket, a kívánság műsorhoz fordultam, ahonnan azt a választ kaptam, hogy nincs meg a rádió archívumában. Akkor tájt indult a Sláger Rádió, és meglepetésem volt, hogy ebben a rádióban viszont ez elhangzott. Tari Viktorhoz fordultam, és ő tudott segíteni, végülis ő leadta adásba, ahonnan én ezt tudtam rögzíteni. Az M7-es együttesről még az az emlékem él, hogy úgy emlegették őket a gyerekkoromban, mint az angol Hello együttest, azaz a tínédzser korosztály nagy-nagy kedvencét. Ez oda tetszik nekem legjobban tőlük, ebből adódóan ezt választottam most elsőként. Itt van nálam a kiskönyv, amit már többször emlegettem az adásokban, a Ki, kicsoda a magyar rockzenében című. Szóltam arról is, hogy amikor még a metrónál dolgoztam Budapesten, akkor vásároltam meg. 27 forint 50 fillérbe került.
0: Még de most is... megnézted az árát, kedves Laci, hogyha én kívülről tudtam volna mondani, hogy hány forint, hány fillérbe került, mert hála a jó Istennek már többször említetted.
1: Köszönöm, látod, Bibe, ez már mutatja, hogy én már öregszem és felejtek.
0: Nem, csak én odafigyelek minden szavadra.
1: Nagyon jó. Nagyon röviden ebben a kiskönyvben csak ennyit találtam róluk. 1972-ben alakult, a 70-es években többször átalakult. Érzelgős, rágógumi zenéjével többször is felkerült a sláger listákra. Legnépszerűbb dalaik, Ég és Föld között, Nincs arra szó, Nem lehet boldogságot venni. Ezt a hármat sorolják fel, elmondhatom, mind a három megvan a gyűjteményben.
0: És most meg is hallgatjuk akkor ezek közül az Ég és Föld között című dalt. Szóljon az M7-es együttes felvétele 1975-ből.

0: A folytatásban a Bergendi együttes zenél nekünk, és segítségükkel a levegőbe emelkedünk, mert hogy a most következő daluk címe Papírsárkány. Mit lehet tudnunk erről a felvételről?
1: Gyerekkoromból maradt meg az emlékeimben, többször szerepelt a Petőfi Rádió könnyűzenei műsoraiban. Annyira szerettem, hogy már akkor is megtanultam a szövegét, és sokszor énekelgettem. A címe is elmondja, hogy... Tehát a szöveg arról szól, hogy papírt sárkányt eregetnek, és a szél egy más világ felé elfújja. Hadd idézzek belőle. Szállj fel, színes papírmadár. Egy régi napon, mikor még gyermek voltam én, és kisütött a nap, és feltámadt a szél. Mint a többi fiú, hová nem juthattam el, a fák csúcsa fölé, a madarak fölé egy sárkányt küldtem fel. Szállj fel, színes papírmadár, véled, vágyam is messze száll. Szállj fel, és mindvégig elkísérj ég és föld közé. Itt lent zúgott a világ, és ott fent ragyogott a nap, én néztem csak merőn mosolygó arcodat. Képzeletben én is felszálltam veled, és ott lebegtünk együtt a nagy világ felett. És az utolsó strófa, az egyik pillanatban elszürkült az ég, a zsinór elszakadt kezemben, és én a földre estem. A papírsárkányt nyomban elfújta a szél, elszállt más tájak fölé, egy más világ fölé, egy új világ felé. Azt hiszem, hogy önmagáért beszél a dalnak is a szövege, ehhez nem kell különösebben mit hozzáfűznem.
0: Talán még csak annyit, hogy nem is gondoltál arra, kedves Laci atya, amikor egymás után szerkesztetted ezt a két dalt, hogy mennyire összecsengnek, hiszen a Papírsárkány című dal szövegében is bizony ott van az ég és föld között kifejezés. És akkor most meg is hallgatjuk a Bergendi együttes Papírsárkány című felvételét, szóljon a dal 1972-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést, a zenei szerkesztést, és köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Péntektől megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos a feltöltött videóban emlékeztetett. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra, fogalmazott. A gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök, tette hozzá. Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója, munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH médiatanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája a távirat irodával. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Olvasható a közleményben. Pap Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait, tartalmazza a közlemény. Megkésve, de ma végre távozott a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap hírhamisító vezérigazgatója, írt a Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette. Ugyanezt várják el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól. A magyar kormány és az Európai Beruházási Bank részéről egyaránt megerősítették azt a szándékot, hogy a nemzetközi pénzintézet legyen a korábbinál sokkal aktívabb Magyarországon és sokkal több projektet támogasson. Erről számolt be Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt követően, hogy hivatalában bemutatkozó látogatáson fogadta Márkó Primorakkot, az Európai Beruházási Bank alelnökét. A miniszter elmondása szerint már az első alkalommal azonosítottak olyan fejlesztési területeket, ahová Magyarország az elkövetkező időszakban forrásokat tervez bevonni, és amikhez az Európai Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. Az egyeztetések a részletek kidolgozásával és más tárcák bevonásával folytatódni fog, jelezte Kármán András. A tárcavezető emlékeztetett, az Európai Beruházási Bank kedvezményes, Magyarországnak olcsónak számító hitelekkel támogat itt különféle projekteket, azonban az elmúlt években az Európai Uniós források elapadásával párhuzamosan az ő tevékenységük is nagyon visszafogott volt. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározók rekonstrukciója, jelentette be a közösségi oldalán Köböl Anita kormányszóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes. A magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köböl Anita a Velencei tó kapcsán jelezte. Azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. A kormány szóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat, hangsúlyozta. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcairól kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában. A jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
0: A hét évfordulója.
3: Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Versailles-ban az első világháborút lezáró békét. A trianoni békediktátum gazdasági társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A magyar királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Az elcsatolt területeken közvetlenül Trianon előtt az 1910-es népszámlálás alapján a következő volt a magyarság létszáma. A Felvidéken ma Szlovákia 30%, Erdélyben, amely ma Románia, 32%, a Vajdaságban, mely Szerbiához tartozik, 28%, Kárpátalján, amely ma Ukrajna része, 30%, Horvátországban 3,5%, a Muravidéken, amely ma Szlovénia része, 1,6%, és a Felső-Őrvidéken, Burgenlandban, amely ma Ausztriához tartozik, 9%. Igaz ugyan, hogy az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, a békediktátum során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak, például a mai napig így élő székelyeket. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt a magyar állam határain kívül, és egyik napról a másikra kisebbségi létre kényszerültek. Szinte nem volt magyar család, amelyet ne érintett volna az elszakadás okozta fájdalom, nem beszélve a határon túl rekedtek kálváriájáról, amit az első világháborút követő évtizedekben kisebbségiként kellett elviselniük. Nem csoda, hogy az első világháborút követő két évtizedben a magyar külpolitikát a második világháború végéig egyértelműen a határrevíziós törekvéseknek rendelték alá. Átmenetileg ugyan a második világháború alatt sikerült visszaszereznünk az elcsatolt területek egy részét, ám a második világégést lezáró párizsi békével még kedvezőtlenebb helyzetbe került a kárpát-medencei magyarság. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Bartók Béla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense beszél a trianoni békediktátumot megelőző hónapok politikai eseményeiről.
4: Békekonferencia már elég korán, 1919. januárjában összeült Versailles-ban, természetesen a vesztesek nélkül. Ez már azt bizonyította, hogy ez nem egy olyan kompromisszumon alakuló béke lesz, mint a 19. század békerendszei voltak, vagy a korábbi századok békerendszei voltak, hanem itt a győztesek, az antant hatalmak mindent egyedül akarnak meghatározni. A gazdasági lehetőségét a vesztes államoknak, határait, az élet lehetőségét a vesztes államoknak. És ugye Magyarországon a tárgyalásokon való részvételt hátráltatták a forradalmi események, illetve a tanácsköztársaságnak a harcai, úgyhogy csak a tanácsköztársaság bukása után, illetve egy legitim magyar kormánynak a megalakulása után vált lehetségesé az, hogy a magyar tárgyaló küldöttség kiutazzon egyáltalán Párizsba. Mikor már gyakorlatilag a béke feltétele készen voltak. 1920. januárjában érkezett meg a magyar küldöttség Párizsba, gróf Apponyi Albertnek a vezetésével, átadták a megbízó leveleiket, és 8 jegyzékben, tehát írásban egy dokumentumban fejezték ki saját véleményüket, igényeiket, amelyhez mellékleteket nyújtottak be, ugye az ominózus vörös térkép, amelyet a Teleki Pál vezette a munkaközösség készített, aki ugye a későbbi miniszterelnökünk kiváló földrajztudós volt ezekben az években is. Ezek a jegyzékek egyrészt tagadták Magyarország háborús felelősségét, másrészt pedig kinyilvánították, hogy ragaszkodnak a történelmi Magyarország határaihoz, tehát a területi integritáshoz. Január 15-én a békekonferencia legfelsőbb tanácsa közölte a az Antant hatalmak békefeltételeit a magyar tárgyalóküldöttséggel. Másnap, január 16-án hangzott el gróf Apponyi Albertnek az a legendás beszéde, és ezek után január 20-án tért vissza Budapestre a békeküldöttség, 15 napot kapva arra, hogy észrevételeket tegyen az Antant békefeltételével kapcsolatban. A küldöttség Huszár Károly miniszterelnök és Horthy Miklós kormányzó jelenlétében megtárgyalt a békefeltételeket, és egyöntetően úgy döntöttek, hogy határidő kevés a magyar kormány reagálására, illetve ennek a meghosszabbítását kérték. Közben a csehek, a románok és a szerbek közös emlékiratot juttattak el a békekonferenciához, amelyben határozottan kiálltak eredeti elképzeléseik mellett, és egyöntetően, egységesen elutasították a magyaroknak a népszavazásra vonatkozó javaslatát. Aztán február elején a miniszter tanács elfogadta a hivatalos magyar választ, eszerint a magyar állam és a magyar kormány is elutasítja ezeket az igazságtalan és megalázó békefeltételeket, és továbbra is kéri a népszavazás lehetőségét. Ezek után Párizsban május elején kapta meg a magyar küldöttség a végleges békefeltételeket, és ehhez csatolták az a bizonyos Milleran levelet, amely ugyan a magyarok érveit és javaslatait lesöpört az asztalról, ugyanakkor a határ kiigazításának lehetőségét nem zárta ki. Ez volt az a néhány mondat, amely esetleg irreális reményeket keltett később a politikusokban, melynek a tartalma valahogy úgy hangzott, hogy adott esetben határ kijelölés során elképzelhető, hogy a határvonal nem alkalmas vagy nem pontosan észszerű, és ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a határvonat megváltoztassák, hogyha az érdekelt államok kérik. Ez meg is történt néhány esetben a határ kijelölés során, amely egy több hónapos procedúra volt a békeszerződés aláírását követő években, de nagymértékű határkiigazításon szó sem volt egyelőre. Ez a Milleran-féle levél az egyik olyan legenda a Trianon kérdésben, amelyet még most sem tudnak pontosan, illetve nem tudják ennek a tartalmát, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, illetve egyrészt megpróbálják fölnagyítani ennek a jelentőségét, másrészt pedig félreértelmezik ennek az eredeti értelmét. És végül is ugye ezek után került 1920. június 4-én a béke aláírására, de még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez békediktátum volt valóban, mert már az előző évben gyakorlatilag a csehszlovák-magyar, a magyar-román és a későbbi jugoszláv magyar határ vonalát kitűzték. Ausztria esetében volt még egy kis bizonytalanság, mert Burgenland kérdésében még nem tisztázottak teljesen az álláspontok és a békekonferenciának a végleges döntése.
3: Most hallgassuk meg gróf Apponyi Albert védőbeszédét, amely 1920. január 16-án hangzott el. Felolvassa a Tóth Levente színművész.
5: Gróf Apponyi Albert beszéde a békekonferencián. A készülő békével kapcsolatos magyar álláspont kifejtésére csak 1920. január 16-án nyílt lehetőség. Gróf Apponyi Albert, a magyar békedelegáció elnöke ekkor kapott lehetőséget arra, hogy beszédet intézhessen a békekonferencia legfelsőbb tanácsához. Igen, tisztelt elnök úr, uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely rám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyese öngyilkosnak lennie, nehogy meghalljon. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól meg lenne fosztva Szén, Érc és Sóbányáink legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marha állományát táplálták. Ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől, ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Önök, uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így. De akkor azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim, anélkül, hogy a kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire. A Magyarországtól elszakítandó 11 millió léleknek 35%-a magyar, amely 3,5 milliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezőtlenebb számítást vesszük is alapul. Elszakítanak még a békefeltételek körülbelül 1,25 millió németet, ami a magyarság százalék számával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiségi elv ilyen alkalmazási módja nem előnyt, hanem a szenvedések sorát jelenteni. Menjünk azonban tovább, és tekintsük a Magyarország romjai megnövekedett államokat. Megállapíthatjuk, hogy faji szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre lesznek darabolva, mint az egykori Magyarország. Nem látom be, hogy a nemzetiségi elv, a nemzeti egység elve nyerne ezáltal a feldarabolás által. Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerűen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy a következmény a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly fajokra, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak. Ez a terület, amely Magyarországot alkotja és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Közép-Európában a béke és a biztonság fenntartása érdekében. A magyar honfoglalást és a magyaroknak a keresztény hitre való áttérését megelőző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Közép-Európa a legkülönbözőbb barbár népek támadásainak volt kitéve. A biztonság csak attól a pillanattól fogva állt fenn, amikor a magyar védővonal kialakult. Ezt a hivatását 10 századon át töltötte be, és erre egyedül organikus egysége képesítette. Idézem a nagy francia geográfusnak, Reclus Elizének szavait, amelyek szerint ez az ország oly tökéletes földrajzi egység, amely Európában egyedül áll. Folyói és völgyei rendszere, amelyek a határokról kiindulva a középpont felé törekszenek, oly egységet alkotnak, amely csak egységes hatalom által kormányozható. Mindezekkel a teóriákkal szemben önök felhozhatják, mint döntő tényezőt a győzelmet és a győzők jogait. Elismerjük ezeket, uraim. Készek vagyunk verességünk váltságdíját megfizetni. De ez lenne az újjáépítésnek egyedüli elve? Az erőszak volna az egyedüli alapja az építésnek? Európa jövője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hisszük, uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez volna a mentalitása. Ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, amelyekben önök megállapították azokat az eszméket, amelyeknek győzelméért harcoltak, és amelyekben megjelölték a háború céljait. Bízunk azoknak az eszméknek őszintességében, amelyeket önök kijelentettek. Jogtalanság volna önökkel szemben másképpen gondolkoznunk. Bízunk az erkölcsi tényezők erejében, amelyekkel ügyünket azonosítjuk, és kívánom önöknek, uraim, hogy a győztes fegyvereknek dicsőségét szárnyalja túl a béke megteremtésének dicsősége, amellyel önök az egész emberiséget megajándékozzák. Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm, uraim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontomnak élő szóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jó akaratú és állandó figyelemmel kísérték.

0: Trianon történelmünk legnagyobb tragédiája, amely az írókat és költőket is arra ihlette, hogy szót emeljenek Magyarországért, a magyarság sorsáért. Juhász Gyula Trianon című versét Csurka László mondja el.
1: Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verítékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hívvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, s miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt Nagybánya, ahol Ferenci festett mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örökvészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egy maga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk, ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar! A pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást rengeti a bölcső, bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert,

és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá.

Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra emlékeztünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt Túri Saroltát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Aux Eliza írónőt.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor otthagytuk abba, hogy készül a második kötet az írósuliból. És bizony azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
2: Így van.
1: Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
2: Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
1: De végülis ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
2: Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félben maradt.
1: Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
2: Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint ami ennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófiájuk, és ezt nem is rejtik véka alá. Különböző tiltott szavakkal próbálnak fölé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők, és azáltal az olvasók is.
1: Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jól kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
2: Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
1: Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból olyan sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán talán kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
2: Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
1: Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához az alkotóhoz.
2: Igen, sokkal személyesebb.
1: Volt az út a könyvtárban kötetbemutatód, itt Tegerben.
2: Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. Nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy íróval, aki a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nál, Libor Erzsébettel beszélgettünk. Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetítetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek Városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőitől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
1: És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
2: Az első kötetnél ilyen is olyan is volt, volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a fő nyeremény pedig a libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több félek könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
1: Te is szeretél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
2: Igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a Kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső, Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem, de azért az az Aranyember meg a Kőszívű nehezen csúszott.
1: Hát igen, de hogyha valaki belelapozott hánynak a kötetébe, a Kik vagytok tibe, ott azért ő is leírja, hogy jókaival neki is volt a gondjai annak idején, tehát szerintem ez lehet, hogy ilyen általános is egy kicsit. A másik dolog, ugye úgy terveztük ezt a műsort, hogy a második felébe, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy a regények mellett novellákat is írsz. És ugye ezt már amikor először nálunk jártál, akkor beszéltük, hogy szeretnék majd novellákat bemutatni tőled itt a rádióba, és ugye erre most kerül sor. A novellák és a regényeid között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
2: Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testképzavara van gyakorlatilag, azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
1: Igen, így van, és itt még valóban, hogyha elolvas egy-egy ilyen történetet, ahhoz könnyebb kapcsolódni, segít neki a feldolgozásban adott esetben. Amit említettél, az aki esinek közé szorult, az is el fog hangzani majd a beszélgetés után a műsor második részében.
2: Ó, nagyon kíváncsi vagyok.
1: A novellákkal kapcsolatban egyébként van-e terved? Ugye regényed már sok megjelent. A novellákat tervezed-e, hogy összefűzöd egy kötetbe esetleg?
2: Mivel nagyon változatos helyen jelentek meg a novellák, egyébként pont a múlt héten is jelent meg egy írásom, mondjuk az vers, nem novella, de jön majd a nyáron még egy novella. Az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író Cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben, mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sose novellaírónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. Viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni, úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az... már igazából a múlté. Tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
1: Mi változott? Hogy érzed?
2: A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember, de most már erről egy teljesen más felfogásom van, ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már e szerint igyekszem írni.
1: Azért az érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
2: Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
1: És most, hogy költőket említettél, az előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy versed is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
2: Igen, soha nem gondoltam magam versírónak, továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a COVID időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a COVID során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, ez a, vagy hát nem múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat, ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge, a lényeg, hogy jöjjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
1: Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
3: Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
2: Ó, igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál, Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom, pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósulis tollakkal is egyébként.
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
4: Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Se színű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehéredtek, ahogy szorítottam a könyvet. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, amin megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok? Ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba mennydörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a Kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
3: Aux Eliza novelláját Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat, fogalmazott Leó pápa, aki audiencián fogadta az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldötteknek Leó pápa. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében. A pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és támogató kísérést, hanem erős, személyes elköteleződést is igényel. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyét, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandók legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani életüket, hangsúlyozta Leó pápa. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján Ezer Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. Tampus Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta: ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki az egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta: a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hozzátette: a hír szent, a vélemény szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán azt közölte: két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A tanárok teljesítményértékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni, vélekedett a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele a teljesítményértékelés, a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Rétvári Bence szerint a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt, rámutatott. A teljesítményértékelés lényege, hogy azok a tanárok, akik többet foglalkoznak a gyermekekkel, jobban is keressenek. Megerősítette változatlan, negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadósság kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte. Az osztályzat továbbra is érvényben hagyott negatív kilátása azt tükrözi, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota. A költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítményt nyújtott. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódium beszélgetéssel, ahol Madarász Losonczi Bálint, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság Aktív Mobilitási Főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Turizmus Szakmai Csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Nagyon nagy örömmel vállaltuk el ezt a felkérést Bálint a településfejlesztés gyakorlatilag aktívvá tételét. Úgyhogy bele is kezdenék az előadásra, mert viszonylag azért rövid az idő, meg nagyon sokat szeretünk beszélni. Amit igazából megvizsgáltunk, mielőtt itt ezt az előadást összeraktuk, hogy hogyan is állunk globális és magyarországi szinten a városokban élő népesség arányával. Azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik ez az arány. Magyarországi szinten egyébként a szuburbanizáció miatt valószínűleg ellaposodott ez a görbe. Ugye most már egyre többen költöznek ki inkább a városok körüli kisebb településekre, amiből aztán a városos szétterülés miatt egyre komolyabb közlekedési problémák következnek, amit nyilván mindenki igyekszik autóval megoldani, ami egy komoly probléma, majd erről Bálint fog részletesebben is beszélni. De mi a másik komoly probléma a 21. században, az, hogy egyre kényelmesebbek vagyunk, nem csak a hétköznapokban, a közlekedésünkben, igazából a szabadidőnkben, minden egyes területén az életnek próbálunk gépeket vásárolni, most már az agyunkat is megpróbáljuk helyettesíteni mesterséges intelligenciával, ami oda vezet, hogy a fizikai aktivitásunk egyre kevésbé pozitív irányba megy. És hát ennek szerintem az egyik legfontosabb pontja az aktív közlekedésnek a hiánya, vagy a csökkenése, amiről Bálint mindjárt többet is fog beszélni.
5: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Hoztunk egy jó összehasonlítást a 2011-es és 2022-es népszámlálás adatait egy térképen. A zöld települési szint, a zöld szín a gyaloglást, a piros pedig a kerékpározást mutatja, és azt látszik, hogy a napi közlekedésben, városon belül hogy csökkent ezeknek a módoknak az aránya. Tehát látható, hogy 2011-ben sokkal több településen volt a kerékpározás és a gyaloglás, a napi közlekedés legfontosabb összetevője, és jól látjuk azt, hogy a sárga, az pedig hogy növekedett, az az autózást jelenti. Ugye ez nem meglepő, ezt egy ilyen statisztikai, tehát egy diagramon is jól lehet látni, tehát a gyaloglás is csökkent jelentősen körülbelül a felére, és a kerékpározás is. És hát ez miért van? Nincsenek csodák, azért, mert sokkal több autónk van, mint korábban, és az emberek nem azért vesznek autót, hogy otthon a parkolják, hanem azért, hogy használják, hogy gyorsabban jussanak el A-ból B-be, de hát ugye ez nem feltétlenül van így. Nem jutunk el gyorsabban, többet közlekedünk, és ugye eközben kevesebbet mozgunk, ez a legfontosabb probléma, amit itt szeretnék felhozni, és ugye amit Ádám is említett. És a másik probléma ezzel kapcsolatban az pedig az, hogy ezek az autók, ezek az eszközök rengeteg helyet foglalnak el. Tehát, hogyha budapesti agglomerációt vennénk, hoznánk példának, ahol 200 000 autóval több van az elmúlt 15 évben, akkor ez körülbelül úgy mondhatnám, hogyha egy autót 5 méterrel számolunk, ez körülbelül 1000 kilométernyi autósor. Ez azt jelenti, hogy a Budapesttől Hegyeshalomig az M1-es autópálya jelenlegi kétszer két sávfusz leálló sáv oda-vissza tele autókkal. Tehát még egyszer, Budapesttől az osztrák határig tele van autókkal az autópálya. Ezt az autó mennyiséget kell elhelyezni ma az agglomerációban és Budapesten. Ugye az agglomerációban rengetegen bejárnak a fővárosba, tehát ezek az autók a főváros útjait, a főváros közterületeit terhelik. Hát jól látható, hogy ebbe az irányba biztos, hogy nem vezet út, és valamit ki kell találnunk, hogy ezen változtassunk, vagy legalábbis ellensúlyozzuk és alternatívát nyújtjunk. Úgyhogy én, Ádám, azt szeretném tőled kérdezni, hogy milyen lehetősége van itt, sok polgármester, polgármesterasszony van, mit tudunk ajánlani, milyen alternatívát, milyen lehetőségeket?
4: Hát alapvetően érdemes átgondolnunk már az alapoktól a városainkat. Szemléletváltásra van szükség. Meg kell vizsgálnunk, hogy mire tudunk hatással lenni, hogyha aktív életmódot szeretnénk preferálni a mi településünkön. Ugye alapvetően kettő része van az aktív életmódra, amire mi tudunk hatni városvezetőként vagy szakemberként. Egyrészt az épített környezet, talán erre tudunk a leginkább, mert hogyha az épített környezetünk alapvetően aktivitásra sarkalja az embereket, akkor aktívan fognak közlekedni, és hát a társadalmi helyzetük vagy környezetükre tudunk még hatást gyakorolni, és szaggatott vonal, én azért, mivel aktív turizmusban dolgozom, a természeti környezetet is megjelölném itt, nyilván itt tudatos fejlesztéssel lehet ezt bevonni. És hát miért fontos az, hogy a városainkkal komolyabban foglalkozzunk, illetve nem is csak a városainkkal, hanem az összes településünkkel? Hát azért, mert a településünk adják azt a teret, ahol gyakorlatilag leéljük az életünket. Hogyha ez a tér szűkében van aktív mobilitási területekkel, vagy aktív szabadidős terekkel, akkor valószínűleg a lakosság nem fog mozogni, mert nincsen, egyrészt nincsen rákényszerítve, másrészt meg nincsenek meg a megfelelő terek ahhoz, hogy ezt tudja végezni, még az sem, aki egyébként szívesen végezni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy csak a településfejlesztés vagy a városfejlesztés az, ami az egyetlen terület, amivel tudunk javítani ezen a dolgon, de azért elég jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az emberek mennyire tudnak hozzáférni különböző aktivitási formákhoz. Mit tehetünk stratégiai szinten, hogyha esetleg nagyvárosban vagy egy középvárosban élünk? Egyrészt ugye próbáljunk meg olyan városokat fejleszteni, amelyek nem egyközpontúak, nem ingázásra koncentrálnak. Tehát a városi szétterülést valahogy próbáljuk meg megállítani, a kiköltöző embereket próbáljuk meg visszacsalogatni a város belsejébe. Ehelyett inkább próbáljunk meg, hogyha nagyvárosról beszélünk, több központú várost fejleszteni, ahol gyakorlatilag a szolgáltatások, a különböző bevásárlási lehetőségek, munkalehetőségek több központi területen érhetőek. El. Egyébként a jobb oldali ábra az alapvetően egy utópia, ez nem nagyon valósul meg a gyakorlatban szinte sehol. Néhány jó példa van. Egyébként Budapest is tartozhatna ide, hiszen a kerület központok azért elég erősek Budapesten, de itt is azért van még előrelépési lehetőség. És hát az is fontos, hogy a különböző alközpontok össze legyenek kötve harántirányú közlekedési kapcsolatokkal. Ha pedig kisvárosunk van, kis településünk, akkor pedig próbáljunk arra koncentrálni, hogy próbáljunk meg mindent 15 percen belül elérhetővé tenni a lakosság számára. Ez a 15 perc, ez pont az az idő, ami még simán lesétálható, lebringázható, és nincs szüksége arra, hogy elővegyék az emberek az autót. Egyébként, hogyha nagyvárosban gondolkodunk, ott is lehet 15 percben gondolkodni, csak ott már az a közösségi közlekedés bevonásával, alapvetően kötött pálya bevonásával lehet ezt még szélesebb térben alkalmazni. És a közlekedés mellett pedig egyébként a másik fontos téma az a rekreációs tereknek a fejlesztése, a köztereink aktívvá tétele. Nyilván ebben az Aktív Magyarország program elég sokat tett azért, hogy ezek a terek bővüljenek, de úgy látjuk, hogy még mindig lehet ezt bővíteni, úgyhogy mindenkit arra sarkalnék, hogy ezen a területen is érjenek el előrelépést a saját településükön. És hát egy idézetet hoztunk még Young Éltől, aki korunk egyik legnagyobb várostervező szakembere. Városoknak arra kell törekedniük, hogy élhetőbbek, biztonságosabbak, fenntarthatóbbak és egészségesebbek legyenek, ezért a városi tereknek az emberekre és nem az autókra kell fókuszálni. Néhány külföldi példát felvillantanék itt. Egyrészt Utrecht, ahol volt már egyébként többször is ilyen kerékpáros tanulmányutunk. Egyiken volt nekem is szerencsém részt venni, és hát pont ezt az utcát mutatták meg nekünk, ahol korábban egy elég zsúfolt autóút volt, és teljesen átalakították egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen vízi útvonallá, és kizöldítették nyilván ezt az egészet. De hogy kicsit jobb példákat is hozzak, ne csak a vízzel példálozzak. Amsterdamban 30 év alatt sikerült azt elérni, hogy egy teljesen autóközpontú városból egy emberközpontú élhető város kerüljön átalakításra. Szintén ugyanez Bécsben már elég sok helyen felfedezhető, és hát Párizsban is sok ilyen van, főleg a Szajnapartra, hogyha gondolunk. Ugye nálunk a rakpart az jelenleg még nem ilyen, reméljük előbb-utóbb majd eléri nálunk is ezt a szintet. Illetve hát a pollerek azért itt is megjelennek, úgyhogy nem ördögtől való ez a dolog. De hogyan zajlik ez Magyarországon, mert nekünk is vannak jó példáink.
5: Igen, sokszor kapjuk azt a kritikát, akár tanulmányúton, akár csak itthoni beszélgetéseknek, hogy hát Hollandiában könnyű, ott mindenki kerékpárral jár. Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák. Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk. A város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is. De hogyha kicsit közelebb akarunk jönni, már volt szó, volt egy jó kép Székesfehérvárról, ez szintén ott készült a főtéren. Itt azt szeretném kiemelni, hogy az egykori parkoló funkció helyén közösségi funkció, illetve gazdasági funkció is létrejött, tehát a kávézó, az rögtön az önkormányzatnak bevétel, a lakosságnak pedig a találkozás szintere. Itt kapcsolódunk vissza ahhoz, hogy hogy hatnak a közterületeink arra, hogy hogy érezzük magunkat egy városban, milyen lehetőségeink vannak, hova tudunk elmenni. Egy másik példa Nagykanizsáról, megint csak arra utalnék vissza, hogy mennyire formálhatja egy önkormányzat a mobilitást, hogyha olyan kínálatot ad, olyan lehetőséget teremt, hogy lehessen kerékpárral közlekedni. Korábban kétszer-két sávon autóval lehetett közlekedni, most lett kerékpársáv, sokkal vonzóbb, sokkal biztonságosabb kerékpározni, de éles szeműek kiszúrhatják, hogy egyébként a járdán megjelentek a padok, tehát az egész utcakép sokkal humánabb lett, sokkal emberközpontúbb lett, élhetőbb lett. De mutathatok kisebb településről is példát, Egyekről, ahol szintén jártunk a Kék Zóna konferencia sorozat keretében. Itt a Budapest-Balaton kerékpárút építésekor épült meg a kerékpársáv, ami azért nagyon fontos, mert korábban ez egy elég forgalmas út, nem volt jó a kerékpározás, nem volt kényelmes, viszont a kerékpársávval egy egészen más szolgáltatási színvonal jelent meg. Egyébként a Budapest-Balaton egy nagyon népszerű útvonal, 100 000-es nagyságra nem bicikliznek Egyekig az emberek, és Egyek tényleg egy nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet az aktív közlekedési módok iránt érdekében tenni a városvezetésnek is. De egészen pici példát is tudok hozni Répcelakról, ahol nyitott kerékpársávot alakítottak ki, egészen közelmúlt tavalyi változás volt ez. És ugye itt is az volt a lényeg, hogy az önkormányzat azzal, hogy hozzányúl a közterülethez, hozzányúl az infrastruktúrához, azzal formálja a lakosság közlekedését. Ez az egésznek a lényege, amit itt a holland vagy a dán képeken is látunk, hogyha olyan infrastruktúrát teremtünk, hogy jó legyen kerékpározni, akkor az emberek fognak kerékpározni.

0: Azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki tudja, hogy a képen milyen jelenséget látunk, esetleg ismerős neki ez a, nem a hely, hanem ez a szituáció. Igen, ezek az én saját képeim Gazdagrétről. Egy iskola előtt készítettem, de egyébként az ország több ezer iskolájából, nagyjából bárhol, de a felében biztos, hogy hasonló szituációkat lehetne, fényképeket vagy kis videókat lehetne csinálni. Ez reggel általános kép az iskolák előtt. Autóval jön mindenki az iskolába, egészen az iskola kapuig hozzák a szülők a gyerekeiket, megnézik, amíg bemennek az iskolába, konkrétan integetnek, aztán tovább mennek, és jön a következő autó, és így szépen arra szolgatnak végig. Ugye jól látjuk, hogy ez egy ördögi kör, mert az ember azért hozza, azért is hozzák az autóval a gyerekeiket, mert féltik őket, viszont minél többen viszik autóval, annál jobban féltjük, tehát ez, erre nem vezet út, ez biztos, hogy nem jó, mert akkor egy idő után már nem lesz több hely, így sincs már, de akkor még kevesebb helyünk lesz, még inkább arra fogunk szorulni, hogy nincs más lehetőség. Van más lehetőség, iskolautcákat kell létrehozni. Ez Nyugat-Európában már több helyen is van. Nálunk még gyerekcipőben jár, de vannak jó példák. Ennek az a lényege, hogy reggel az iskola kezdés előtt egy fél órára le lehet zárni az utcát. Kordonokkal itt a képen is látható, ez egy ideiglenes kialakítás, nem végleges, és csak egy adott időszakra szól. Önkéntesek, akár diákok, szülők, vagy pedagógusok segítségével. A lényeg az, hogy ilyenkor az autóforgalom nem használhatja ezt a területet, hanem csak gyalog vagy kerékpárral lehet ezt igénybe venni. És jól látható, hogy ez jól működik. Az egyik magyar példa az Sződligetről van, az első ilyen iskola utca az országban, ahol ez teljesen hivatalos, tehát az önkormányzat tud róla, közterületfelügyelet bevonásával történik, és hát nincsenek csodák, hogyha olyan a környezet, akkor a közlekedés is így alakul. Bicikliznek a gyerekek, szülők, gyalogolnak, és egész egyszerűen sokkal másabb élmény az iskolába menni, és nem egy autó dugóban érkeznek a gyerekek, hanem jobb levegőn, zöldben, gyalogosan. Ez ugye itt azért fontos ezt megemlíteni, mert ez nem kell, hogy egy végleges megoldás legyen. Az önkormányzatok gyakran félnek valamit azonnal véglegesre megcsinálni, ki tudja, hogy beválik-e vagy nem válik be. Ugye ezt hívjuk taktikai urbanizmusnak. Ennek az a lényege, hogy olyan elemekkel, mozgatható mobil elemekkel alakítjuk a közterületeinket, amelyek bármikor kivehetők, elvehetők, egy hétvégére kirakhatók, egy délutánra kirakhatók. Ez a példa éppen Barcelonából van itt a kis videó, de alul a budapesti alsórakpart látható, hol egész egyszerűen annyi történik, ugye, hogy amikor nincsen autós forgalom néhány hétvégente, akkor hogy megtelik élettel a rakpart attól, hogy nincs forgalom, és attól, hogy ki lehet menni, ki lehet ülni, néhány virágládában zöldet is ki lehet tenni. Szintén a taktikai urbanizmusra példa a jobb felső kép, ahol egy autóparkoló helyén egy kiülős kis teraszt alakított ki a kávézó tulajdonosa. Hogy más, milyen más funkció ez, mint hogyha ott egy autó parkolna, és mennyivel másabb, mennyivel megint az élhetőség irányába mozdulunk el azzal, hogyha ilyen megoldásokban gondolkozunk. Viszont az nekem itt a kérdésem, és átadom a szót Ádámnak, hogyha ki akarunk menni a település határáról, akkor milyen lehetőségeink vannak? Mik azok az alacsonyan csüngő gyümölcsök, amit érdemes egy településnek learatnia?
1: Igen, érdemes már stratégiai szinten gondolkodni arról, hogy ne csak településben gondolkodjunk, hanem a településünket körülvevő zöld területekről is. Alapvetően az ember az egy természetes lény. Tehát szüksége van arra, hogy a természettel együtt éljen. Bizonyítható az, hogy a zöld szín az agyunk számára pozitív folyamatokat indít be. Tehát szükségünk van a természetből kapcsolódásra. Ezért nagyon fontos az, hogy kerékpárútjaink, közösségi közlekedésünk ne álljon meg a település határába, hanem találjunk olyan rekreációs övezeteket a település körül, ahol lehet gyalogolni, természetet járni, akár hegyi kerékpározni, stb. És ezeket kössük össze a településünkkel. A képek egyébként salgótarjániak, itt van egy Eresztvény nevű rekreációs zónája a városnak, ami alapvetően nagyon jó megközelíthető busszal és kerékpárral is egy kerékpárúton. Bár még van egy szakasz, ami hiányzik ahhoz, hogy valóban könnyen megközelíthető legyen, de alapvetően szerintem ez egy jó példa. Nyilván ilyet tudnék hozni Nagykanizsáról, a Csónakázótóról és még elég sok településről Magyarországon. és hát akkor megmutatnám azt is, hogy Budapestnek ezek a zónái nagyjából hol találhatóak, és hát mindenki, hogyha így átgondolja, akkor azt is beláthatja, hogy bizony nem az összes zóna érhető el megfelelően a különböző közösségi közlekedési eszközökkel vagy kerékpárral. Emiatt látjuk például azt, hogy sok esetben autók parkolnak még a fákon is, ezeken érdemes a jövőben előrelépést elérni, és hát nyilván nem csak Budapest esetében, erre vigyáznunk kell, hogy a városi népesség sokszor, amikor kiszabadul a szabadba, akkor bizony meg tudja terhelni a környezetet, tehát a fenntarthatóságra minden esetben érdemes a stratégiákban is odafigyelni. Viszont nem csak ilyen hard beavatkozásokat érdemes a stratégiákba belefoglalni, hanem alapvetően a soft tevékenységeket is, különböző programok támogatását, a civil szervezetek felkarolását, hogyha önkormányzatokról van szó, hiszen ők azok, akik közösségeket teremtenek, akik a közösségi mozgás élményét el tudják hozni a lakosoknak, és valójában ezáltal lesz élő a város, ezáltal tudnak ezek a társaságok könnyebben együtt mozogni. Viszont mi a helyzet a gyerekekkel, és mi a helyzet mondjuk a munkába járókkal? Bálint, erről egy pár szót kérlek.
0: Igen, hogyha a közterületeinket már átalakítottuk, vagy szeretnénk átalakítani, akkor egy következő lépés, hogy akik ezt használni fogják, azok felkészültek erre. Ezért indította az Aktív Magyarország támogatásával, indult el a Bringasúri program, amelynek a lényege az, hogy gyermekeket tanítunk biciklizni. Nem triviális az Magyarországon, egyébként Hollandiában sem, hogy mindenki tud biciklizni. Érdemes a gyerekeket felkészíteni arra, hogy tudják a szabályokat, tudják a legalapvetőbb kerékpárkezelési ismereteket. Ez a program, ez most is fut, 10 000 gyerek oktatása a cél, de már dolgozunk ennek a folytatásán a következő tanévben. Nagyon várjuk az aktív településeket és minden települést, hogy csatlakozzon, pedagógusokra épül a program, úgyhogy pedagógusokat szeretnénk elsősorban ezzel megszólítani. Szintén a gyerekeknek szól a Bringáz a suliba programunk, ami egy kampány, ez egy új, idén debütált, tavaly kipróbáltuk néhány önkormányzat, néhány iskola bevonásával, de idén debütál ez a program nagy országos léptékben, 200 iskola lesz tavasszal, és 200 lesz ősszel, csak matrica, nincsen telefon, nincs applikáció, semmi digitális háttér, a gyerekeket nem arra akarjuk nevelni, hogy azért biciklizzen, hogy a telefont nyomkodhassa, hanem azért, mert ez egy jó dolog, és a gyerekek nagyon szeretik, matricát ragasztanak a saját füzetükbe, az osztályplakátra, az iskolaplakátra, és ez egy olyan játék, amiben minden gyerek szívesen vesz részt, úgyhogy szintén ajánlom mindenkinek. Egyébként a tavaszi kampány már teljesen betelt, egész pontosan másfél nap kellett, hogy 200 iskola regisztráljon, de aki lemaradt, az ne aggódjon, mert ősszel is lesz szeptemberben. És hát van a Bringázza munkába kampány is, ez már egy ismertebb, biztos, hogy a jelenlévők közül is többen ismerik. Ugye ez a felnőtt munkába járó lakosságnak szól, arra hívja fel a figyelmet, hogy a kerékpár egy valós alternatíva a mindennapi közlekedésben. Itt van applikáció, lehet gyűjteni a kilométereket, lehet egyénileg és csapatban is részt venni. Mindenkit bátorítok, hogy vegyen ebben részt. A kerékpáros klub bevonásával szervezzük, és nagy sikerű kampány már hosszú évek óta. És hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését az előbbi kisfilm, akkor ebből csak egy nagyon kicsi kivágatot itt alul mutatnék, ugye a tanulmányutakról van szó. Kis timelapse videó, az ugye jó kontrasztot állít az én videómmal, ami a budapesti iskola előtt készült. Hogyha valakit érdekel

0: annyira fontosnak tartjuk ezt, hogy én még Ádámot is szeretném megkérdezni, hogy ő is volt egy tanulmányúton, és itt zárszóként mi az, amit ezek alapján megfogalmaznál, és amit egy ilyen üzenetként mindenkinek átadnánk, hogy mit vigyen magával?
1: Hát abszolút az, hogy amit az elején is mondtam, szemléletváltásra van szükség. Tehát muszáj, hogy a stratégiáinkba már a legelején beleírjuk azt, hogy nekünk a következő X éven belül az a célunk, hogy a településünket egy sokkal aktívabb településé tegyük. Egyébként nem ördögtől való az sem, hogy egy külön nevezzük ágazati stratégiának, egy aktív települések stratégiát alkossunk települési szinten, és hiszen annyiféle stratégiát alkotunk, miért ne lehetne egy ilyen is. És ebbe belefoglalhatjuk azt, hogy mik azok az intézkedések, beavatkozások, amik ahhoz szükségesek, azok az alapelvek, amiket tartanunk kell, hogy valóban egy aktív településé váljon a mi településünk, és a lakosságunk egy boldogabb, szebb életet tudjon élni. Nem utolsó sorban egyébként, ahogy Bálint például is mutatták, ez gazdaságilag is megéri, hiszen a közterületeinkre visszatér az élet, ismét megnyílnak a vendéglátóhelyek, különböző szórakozóhelyek. És hát két idézetet hoztunk így a végére, ez Bálinttal közösen. Alapvetően mind a kettő korunk szintén két fontos településtervezési szakemberétől származik, és hát mind a kettő azt hangsúlyozza, hogy az a város az igazán jó, ahol az emberek emberközpontú városban élnek, ahol a kerékpározni jó, sétálni jó, ahol boldogan tudunk a közterületeinkön beszélgetni, anélkül, hogy a dudaszót és az autók zaját kellene hallgatnunk. És hát tényleg egy zárszó a stratégiák miatt, ezt mostanában gyakran vetítem, hogy hiába van igazából egy közös cél, egy közös dolog, amit kijelöltünk, hogy na, akkor oda el szeretnénk jutni, hogyha egyébként össze-vissza toljuk a szekeret, és valójában az a cél az nincs világosan megfogalmazva, nincs egy víziunk, nincs egy jövőképünk. Én a mesterséges intelligenciát kértem meg, hogy készítse nekem egy embercsapatot, akik azonos irányba tolják a szekeret. De ebből is látszik, hogy ezért is érdemes az agyunkat még azért ébren tartani, mert azért ő sem tökéletes még, úgyhogy inkább gondolkodjunk mi helyette, és hát a stratégiák azért kellenek, hogy megmutassák, hogy mi is ez a pontos irány, ahova ezt a szekeret el tudjuk tolni közösen, úgyhogy toljuk közösen az aktív Magyarország szekerét. Köszönjük szépen a figyelmet!
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Élhető közterületek és aktív közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonczy Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője, és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
4: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Csütörtök reggelre virradóra ismeretlenek rongálták meg az Egri Mária utca végén felállított feszületet. A vandálkezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertálymesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
1: 2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggel azonban megváltozott itt a kép.
2: Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínenek is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt, Mária szobrot kidobták, a virágtartó

virágokat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécsestartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a Szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restaurálhatnunk kell később.

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD-típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőbe mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden ötödike elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.

0: legutóbbi ülésén elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
1: Nagyon fontos napi rendi pontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk, nem kellett hitelt fölvennünk. Környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még minden mellett megtakarítást is éltünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevétel-kiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitánya számolt be a múlt évről. Ezen a területen is, hál' Istennek, jó Sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekintetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevétel, illetve a nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot, és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségbe mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó KFT-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni és remélhetőleg közösséget alkotni.

0: Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generali Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
1: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolai időn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja a drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generali Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána 15-től 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson, itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások, ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.

0: A közösségi élet erősítését tűzte ki célul az a filmklub, amely nemrég indult el Bekecsen. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendszeres vetítések találkozási lehetőséget teremtsenek a helyieknek, miközben együtt élvezhetik a magyar filmek világát. A kezdeményezésről Nyíri Renáta klubvezetőt hallják.
1: A filmklub idén kerül először megvalósításra itt Bekecs településen. Ez egy 6 alkalomból álló filmvetítés sorozat lesz, aminek a célcsoportja az a fiataloktól teljesen az idősekig lesz meghatározva. Azon kívül még, hogy 6 vetítés lesz, az még, ami meghatározásra került, hogy ezen a filmklubon elsősorban magyar filmek kerülnek vetítésre. A Magyar Filmintézet bocsátott rendelkezésünkre egy listát, amiből választhatunk, és elsőként most a Macskafogót választottuk a fiatalokkal, de ezen kívül még tervezünk kinti filmvetítést ilyen piknikmozi keretében, ahogy majd jön a jó idő, úgy fogjuk majd kivinni az udvarra ezt a filmvetítéses sorozatot, és nyilván, hogy a célcsoportnak megfelelően fogjuk kiválasztani az adott filmet. Egészen december 31-ig fogjuk elosztani ezt a 6 alkalmat. Igazából ennek az is a célja, főleg a fiatalokhoz hozzá kapcsolódva, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, akik szeretnek együtt lenni, találkozni. Évekkel ezelőtt folyamatosan táborokat rendeztünk, ugye az Erzsébet tábor keretében, és azért kialakult egy olyan mag, akik ragaszkodnak a művelődési központ, illetve az én általam szervezett rendezvényekhez többnyire, tehát hogy azért az igényeket, azokat ismerem, illetve ifjúsági klub is működött Bekecs településen. Pénteki alkalmakkor, ez most már egy ideje nincsen, de hogy azért minden ünnepkörhöz kapcsolódóan próbálunk olyan eseményeket generálni, ami vonzó lehet a fiatalok számára, de ezzel a filmklubbal az én célom az, hogy a fiatalokat is egy kicsit szorosabban közösséggé tudjuk formálni. Vannak más ötleteim is, de igazából ez a filmklub, ez egy lépése ennek a megvalósításához, illetve ugye szoktam csinálni olyan alkalmakot, amikor kincskeresés van a településen, húsvétkor, illetve az emlékház kapcsán is van ilyen lehetőségünk. Igazából így próbálom úgy megszervezni a programokat, hogy az ő véleményüket is kikérve, megbeszélve velük, tehát ezt a filmet is úgy választottuk, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy mégis mire lenne igény. Főleg az általános iskola korosztálya számára ki tudom használni talán azt is, hogy ez egy fajta szövegértés gyakorlás is, mivel a végén van egy kvíz, amit összeállítottam, és ez remek alkalom arra, hogy a gyerekeknek a megfigyelő képességüket kicsit próbára tegyük, és ezáltal is egy plusz színfoltja lehet ennek az eseménynek.

0: több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem maradt ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
1: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidülésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bagácson át Cserépvárájáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves-megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárájától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turista jelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Üher várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is, akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.

0: 60-ban június 20-án nyit a strandfürdő. Az árak változatlanok, a szolgáltatások pedig bővültek. Az úszni vágyókat reggel 6-tól 9 óráig várják, a strandolókat pedig 9 órától 19 óráig. A részletekről Szegedi Zoltánt, a strand ágazatvezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
1: A nyitásunk az mindig az iskola szünet kezdetéhez van kötve. A tavalyi évünk átlagosnak mondható, se nem volt rendkívül rossz a forgalom tekintetében, illetve se nem volt rendkívül jó, tényleg egy átlagosnak mondható. Hőségriasztások is voltak, a tavaly előtthöz képest kevesebb, emiatt mondom, hogy a látogatottságunk, mert a harmadfokú hőségriasztás van, amit a országos tisztifőorvos rendel el, akkor a strandunk egy óráig van nyitva, és ez tavaly előtt. Elégedettek vagyunk abszolút a forgalommal.
2: Teljesen elégedettek vagytok. Szolgáltatások tekintetében azért tavaly gazdagodtatok.
1: Így van, bízunk benne, hogy idén is, illetve folyamatban vannak, minden évben folyamatban vannak új jelentkezők, hogy egy kicsit színesítsük az alapszortimentünket, hogy alapból van több büfénk, akik már évek óta fix, és minden évben igyekszünk találni, illetve meg is keresnek minket mindenféle érdekességgel, valamikor összejön, valamikor nem, idén is tervben van, hogy szélesítsük egy kicsit, színesítsük a repertoárt a vendéglátók terén.
2: Mondtad, hogy az iskolai szünetnek a időzítéséhez van időzítve a nyitás. Miért?
1: Ennek földrajzi oka van, illetve a létszám miatt, hogy ugye az Uszoda, azt mindenki tudja, hogy bent van a város szívében, a Hajós Alfréd utcában, a strand pedig jóval kijebb újhat van a Teleki úton, és nekünk a személyzet és minden technikai dologgal ki kell költöznünk a nyári időszakban, amit már el is kezdtünk nyilván időben, de a létszámunk, az állandó állományunk nem teszi lehetővé, hogy korábban nyissunk. Nyilván nyáron kiegészülnek, csak mindenki így időzíti a szabadságokat, tehát akiket bebírunk hívni időszakosan a nyári szünetre, nagyjából így ér rá mindenki, ennyi a oka. Jellemzően, amit tapasztalok, nagyon sok uszodába járok, hogy azok a strandok tudnak részben, és ők sem egészben megnyitni, ahol egy helyen van, az uszoda és a strand. Legutoljára pont Egerben láttam, hogy már május 1-én ők kinyitottak, de nem teljes kapacitással, legjobb tudomásom szerint. Ez évek óta így van már 60-ban, hogy a iskolai szünethez van igazítva.
2: Akkor nézzük meg, hogy idén pontosan azt a dátumot, amikor reggel kinyitott.
1: Június 20, szombat, reggel 6 órától várjuk az úszókat, és 9 órától várjuk a strandolni vágyókat. Este 7-ig vagyunk nyitva. Nagyon nagy igény van, tehát tényleg várják az emberek azért ezt a 20-át, tehát nagyon, nagyon klassz megnyitni, mert nagyon klassz létszámunk van ilyenkor. Harmadfokú hőségriasztás esetén van a strand nyitva, önkormányzat részéről, hogy egy órával tovább lehessünk nyitva, hogy még akkor bírjanak hűselni az emberek.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat, fogalmazott Leó pápa, aki audiencián fogadta az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldötteknek Leó pápa. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében. A pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és támogató kísérést, hanem erős, személyes elköteleződést is igényel. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyét, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandók legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani életüket, hangsúlyozta Leó pápa. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján Ezer Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. Tampust Elián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta, ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki az egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hozzátette, a hír szent, a vélemény szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán azt közölte, két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni, vélekedett a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele a teljesítményértékelés, a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Rétvári Bence szerint a kormány nem egy jobb ösztönzőrendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt, rámutatott, A teljesítmény értékelés lényege, hogy azok a tanárok, akik többet foglalkoznak a gyermekekkel, jobban is keressenek. Megerősítette változatlan, negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadósság kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte. Az osztályzat továbbra is érvényben hagyott negatív kilátása azt tükrözi, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota, a költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítményt nyújtott. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egri stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Fekete Gábor protokollszakértőt, a Szent István Rádió munkatársát, ez esetben kollégámat. Köszönöm szépen, kedves Gábor, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott itt mi nálunk a Szent István Rádió egri stúdiójában. Számtalan riportot készítesz, lehet hallani a hangodat, munkáiddal és riportjaiddal találkozhatnak a kedves hallgatók, de véleményem szerint folyamatosan beszélni és riportot adni lényegesen kevesebbet hallhatnak téged. De most itt a kitűnő alkalom, hogy úgymond megszegjük ezt a szabályt, most a riportert kérdezi a másik riporter.
2: Nagyon köszönöm a meghívást és a tiszteletteljes felkérést, örömmel fogadtam el.
1: És örömteli esemény adja is beszélgetésünk apropóját, egy nem akármilyen örömteli esemény. Kezdjük ott, hogy április 28-án, 29-én és 30-án Rómába, a Vatikánba tettél látogatást többed magaddal. Már ezt a mondatot is kimondva, csodálatos élményekben volt részed. Én megelőlegezem ezt a mondatot, te pedig majd leszel olyan kedves, megosztod velem és a kedves hallgatókkal, hogy milyen élményeket is éltél ott át. Honnan indulunk? A felkérés és a lehetőség hogyan adódott?
2: Ugye ez 2025 április, amikor a Szent Atya visszaadta a lelkét a teremtőjének, Ferenc pápa, és ezt követően több olyan cikk is megszületett az én tollamból, ami a pápai temetést, a pápai protokollt, a vatikáni protokollt meghatározza, és természetesen a konklávéról is szó volt, hogy hogyan jutunk el az új szentatyáig. Tehát egészen addig figyelemmel kísértem az eseményeket, amíg a Robert Prevostot, a mostani jelenlegi pápát, 14. Leót megválasztották. És akkor ezek a cikkek fölkerültek a közösségi médiákba, ez természetesen az én tollamból, és a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének vagyok a médiása, tehát én ezt feladatomnak éreztem, hogy erről tájékoztassam a közvéleményt, és ezt követően pedig jelentek meg ebből különböző riportok, több újság megkeresett, fölhívott, készítettek velem interjút, tehát figyelemmel kísérték, és így jutottunk el szeptemberig, amikor is a Vatikáni Magyar Nagykövetség telefonált, hogy lehetőség lenne arra, hogy esetleg a Vatikánban, ha szépen tudnék beszélni olaszul, dolgozhatnék, mint vatikáni tudósító, protokollos egyebek, és akkor mondtam, hogy hát sajnos az olasz nyelvet így nem tudom, hogy perfektó, majd elkezdem tanulni, és talán ezzel később élünk a lehetőséggel. És eltelt egy jó pár hónap, következő év februárja 2026, amikor is megint csörrent a telefon, és akkor onnan ugyanebből a hivatalból kerestek telefonon, hogy április 28, 29 és 30-án szeretettel várnak minket Rómába, és 29-én a nyilvános pápai audiencián is részt vehetünk. És akkor ebből jött az, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetéből összességében velem együtt 8-an meghívást kaptunk a Szent Széktől, és Szent Széki Nagykövetségtől, és kint voltunk Rómában a pápa audiencián április végén.
1: Ha jól veszem ki a szavaidból, a Vatikánról és a pápáról szóló cikkek indították el ezt a szakmai karriert a te
2: mindenféleképpen, igen, mindenféleképpen, és maga az, hogy bekérték az összes megjelenést, ami megjelent bárhol, kérték tőlem e-mailben a Vatikáni Nagykövetségre, hogy hol jelent meg, mi jelent meg, újságban, rádióban, tévében, és akkor ezeket be kellett linkelni, el kellett küldenem, és utána egy fél év csend volt, igen.
1: A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének képviseletében vettél részt ezen a pápai audiencián, és fontos volt számodra az, hogy nem csak egyedül vegyél részt ezen az utazáson, és ezt az élményt ne egyedül éld át, hanem úgy tartottad, ha fogalmazhatok így fairnek, jogosnak, hogy a szervezet többi tagja is veled tartson.
2: Így van, így van.
1: Miért volt ez fontos
2: tehát
1: számodra?
2: Igazándiból ez egy közös munka eredménye. azt nagy élmény volt, hogy a vezetőség, az elnökség vett részt ezen, mert azért az ember mégis érezte, hogy egy társasággal, egy közösséggel élheti meg ezt az eseményt. Május 11-én van a Magyar Protokoll napja, amikor volt egy háromnapos konferencia, és már kifejezetten erre a pápa látogatásra volt építve ez a találkozó, az a diplomáciai nagy találkozó.
1: Hányan voltatok
2: ezen? És 8-an voltunk a vezetőségből, és 121 néhány tagja van a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének. 12-en alapítottuk ezt 2018 novemberében, és azóta már ilyen nagy a szakmai szervezet, havonta találkozunk, mindig protokoll szakmabeliek, eszmét cserélünk, és minden második hónap protokoll szalon, ahol viszont ellátogatunk valahová, és megnézünk valamit, és ott is találkozunk, és kapcsolatokat építünk, és nyilván a protokoll szakma krémje ott van. Diplomáciából, katonaságból, sportból, gasztronómiából, önkormányzati protokollból, közszolgálati protokollból, mert ennek egy hatalmas tortája van, amelynek minden szerete másról szól. És akkor ez a szakma képviselteti magát mindenütt. Természetesen univerzálisan mindent mi sem csinálunk, de azt lehet látni, hogy a világban óriási nagy szükség van erre, hogy az emberek ismerjék ezeket a dolgokat, mert nagyon sok mindenben lerövidíti az időt, megadja a keretet, megadja a formát, és a kellő tiszteletet és a figyelmet a másik iránt.
1: Jött a nagyszerű hír, meghallottad a telefonvonal túlsó végén, hogy mire is kérnek fel téged, mit éreztél akkor?
2: Hát hirtelen föl se lehet ezt fogni. Tehát amikor az embert, egy hétköznapi embert fölhívnak, hogy lehetősége nyílik egyáltalán egy pápai audiencián részt venni, mint meghívott vendég, az egy egész más kategória, és hát föl se fogtam. Tehát nagyon sokáig voltam a hatása alatt már ennek a ténynek is, hogy megtörtént egy meghívás.
1: Eljött a várva várt nap, az indulás napjam. Mi a Szent István Rádió munkatársai kivételes helyzetben vagyunk, hiszen nekünk elmesélted és elmondtad, egy élménybeszámolót tartottál ennek az útnak a lelki, és nem utolsó sorban mindenfajta élményével kapcsolatosan, de arra kérlek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is oszd meg ezeket az élményeket. Ahogy említettem, elérkezett a várva várt nap. Hogyan indultatok? Mikor indultatok? Mi volt az első nap programja?
2: 28-án indultunk hajnalban, akkor már ott voltunk elég korán, 8:30-9 körül Rómában, és délután 1 órakor foglalhattuk el csak a szállásunkat, úgyhogy addig ott a Vatikán városban sétáltunk, megnéztük az angyalvárat, megnéztük a Vatikánt, megnéztük a Vatikán várost, hát az alatt a pár óra alatt, amíg ugye 12:30-1 óráig elfoglalhattuk a szállást.
1: Itt álljunk meg egy szóra, igen. A szállás sem akármilyen volt.
2: Nem volt akármilyen, nagyon
1: ott
2: szép
1: is
2: volt.
1: Megadták nektek az egy a nagyon kellő
2: szép,
1: tiszteletet.
2: Nagyon szép apartman volt benne minden, ami szemszájnak ingere, tehát előcsarnoka volt, étkezője volt, amerikai konyhája volt, és rengeteg hálószobája, úgyhogy mindannyiunknak egy kényelmes, biztonságos otthont nyújtott mindaddig, amíg mi ott voltunk Rómában.
1: Az első nap az érkezés után mivel folytatódott még?
2: Este voltunk vendégei a Magyar Akadémiának Rómában, ahol magyar borászok vártak minket nagy szeretettel egy borvacsorára.
1: Netán egriek is?
2: Így van.
1: Voltak tessék? Köztük? Netán egriek
2: voltak
1: is voltak köztük?
2: Egriek is, igen. Oda is mentem és köszöntem is nekik, hogy a Szent István Rádióból vagyok, Fekete Gábor, és ti pedig egriek vagytok. Nagyon örültünk egymásnak, hatalmas nagy dolog volt, rengeteg magyar pincészet részt vett ezen a borvacsorán, mindenki borkóstolót tarthatott, és nagyon finom ínyentségek voltak. Voltak olasz ételek, voltak magyar ételek, ilyen kis falatkákat kell elképzelni, tehát voltak tengergyümölcsei is, volt gyulai paprikás kolbász, csabai paprikás kolbász, nagyon finom magyar kenyérje, vekni, ez a vadkovászos vekni, akkor voltak sajtok olívabogyóval beleszurkálva ananászba, voltak ásványvizek, mindenféle, hát aki pedig természetesen a bor kulinális élményének akart hódolni, és például nem volt autóval, ott pedig a bor volt maga a kulinális gasztronómiai élmény. Természetesen a nagykövetségről is voltak emberek, nagykövetek is voltak, és nagyon sokan beszéltek, nyilván olaszul, de hozzánk magyarul is oda jöttek, és beszélgettünk magyarul, úgyhogy volt lehetőség szakmai körökkel is ismerkedni, és ami ennek a különlegessége volt ennek az estének, hogy megkaptuk a pápai audienciára a belépő kártyánkat, amely egy kézzel fogható valósága volt annak, hogy valóban különleges vendégek vagyunk, és nem csak sima turisták, mert természetesen a pápai audiencia nyilvános, csak olyan különleges helyen ültünk az első sorban, ott fent a pulpituson egészen ott az erkély alatt, ahol kihirdetik a pápát, hogy egész más volt a hatás, egy külön bejáraton, egy külön névre szóló meghívóval bemenni, bekísértek minket, és természetesen az, hogy szinte 3 perc alatt bejutottunk a Szent Péter térre, mert meg volt mondva, hogy hányra menjünk, és 8:30-kor már mehettünk is be a kapun.
1: Eljött a várva várt nap, az a bizonyos szerdai nap, amely a pápai audiencia napja. Hogyan ébredtél fel arra a napra, és hát, mik a legemlékezetesebb pillanataid?
2: Izgalommal voltunk mindannyian. Nem is tudom elmondani. Talán átélni lehet. Tehát azt, hogy maga a világ egyik legnagyobb vezetőjével találkozol. Az, hogy egyáltalán láthatod közelről. Olyan közelről, hogy tehát a legközelebbről, amiről egy átlagívő láthatja. 2,5 méterről, vagy 2 méterről körülbelül. És maga az az egész hangulat, ami a Szent Péter téren kialakul, dobok, énekek, kiabálás, öröm, fantasztikus zene, és akkor a pápa mobil kigördül, és a Szent Atya jön, és akkor végig a Szent Péter téren, ez olyan 3:45-kor már elindult, és akkor 10 óra volt, mire a pulpitushoz fölért, a pápai trónushoz, és akkor úgy ott ülni a pápai trón előtt 2 méterrel, és mellette látni Jézus keresztjét, egy nagyon dekoratív, szép latin kereszt, és akkor látni azt a trónt, amikor üres. Tehát bizony a sede vacante, amikor nincs pápa, az az üres trón. Ez ugye akkor láttam tévében, amikor meghalt Ferenc pápa, és láttam az üres trónt, ami tudtam, hogy most nem üres. De láthattam azt a széket, amelyet oly sokan szeretnének élőbe látni, hogy abban már hány pápa ült. És akkor egyszer csak megérkezett a Szent Atya, fölment a pulpitusra, akkor már a svájci gárdisták is ott álltak a helyükön, meg hát természetesen mindenféle biztonságiak. A protokollosok fekete frakban, kitűzővel, tehát akik ott intézkedtek ott a mi köreinkben is, hogy hol ülünk, mit csinálunk, mikor állunk fel, mikor ülünk le, tehát ilyen természetes oktatásban is részt vettünk. És amikor a pápa fölért, és akkor különböző nyelveken konferálták az apácák és világiak is a eseményeket, meg hogy miről lesz szó, meg hogy melyik országokat köszöntik, és akkor a Szent Atya mindig olaszul reagált ezekre a dolgokra, és amikor ő megszólalt, és a saját hangján felénk nézve mondjuk akár csak a keresztvetés, in nomine patris et filii spiritus sancti, vagy éppen akár az, hogy a mi atyánkat elénekelte a mi atyánk imádságot, felénk fordulva, ez olyan hatást adott, hogy nem lehet elmondani csak azt, hogy éreztél valami energiát, hogy itt olyan energiák mozognak, amely tényleg, hogy olyan, mikor mondta a Szent Péternek Jézus, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, és a pokol kapui sem tudnak rajta erőt venni. Tehát, hogy olyan karizmatikus egyéniség a Szent Atya, és olyan szintű ereje van a megjelenésének, a hangjának, az orgánumának, a jelenlétének, hogy azt nem lehet nem érezni.
1: Erős kisugárzása van.
2: Hatalmas.
1: És ezt az erős kisugárzást te érezted is.
2: Igen, és ez a Vatikán, ahova építve van a templom, vagy maga a Vatikán domb, ahova Szent Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé Krisztus után 67-ben. És ugye úgy van a pápai himnusz, hogy hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve, ezrek ajkán ezer nyelven hőim az engédes, de nem tarts meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Ez ott megtestesült. Tehát ezt az érzést, ami ez a pápai himnusz, minden egyes szavas sora, ez átment a testemen.
1: És 1000 ima szólt 1000 nyelven.
2: Ez pontosan így volt.

0: protokollszakértőként is részt vettél ezen az ünnepségen, ezen a felejthetetlen pápai audiencián, találkozáson. Neked szakemberként milyen üzenete volt ennek a pápai látogatásnak?
1: Nagyon meg vannak szabva a keretek, merev. Egyébként teljesen helyén való. Tehát ezt a tömeget másképp nem lehet koordinálni. Itt komolyan kell venni.
0: Azt, szigorú nem, szabályok igen, szerint kell
1: komolyan
0: mindent.
1: Komolyan kell venni, de ők is megadták venni ennek a tiszteletét. Ugye a külső audiencia, a nyilvános, még akkor is, hogyha külön névre szóló jegyed van, akkor is megvan szabva az öltözködési kultúra, vagyis a dress code. Csak nem fekete, mint ahogy a benti audienciákon fekete öltöny, fekete kosztüm, fekete fátyol a hölgyeken. Itt a sötét az már elfogadott volt. Tehát lehetett szürke bármilyen, lehetett a sötétkéknek bármilyen árnyalata, és az a lényeg, hogy elegáns legyen és sötét. Tehát ez elvárás volt. Ez már elvárás volt, hogy hogy érkezel oda. Akkor maga az, hogy utána már nem állunk fel a helyünkről, ha leülünk. Akkor ott a protokollosok tényleg figyelték, hogy minden rendben menjen. Azt messziről meg lehetett látni, ki van fekete frakban. Tehát azért az egyértelmű volt, hogy ők azok, akik. A svájci gárda az nyilván mozdulatlanul állt, és szemesen rebbent, mondhatjuk így. A rendőrség is képviselte magát, de az is vatikáni rendőr volt, tehát teljesen más volt az egyenruhája, a kalapja, és ő pedig felügyelt arra, hogy ne legyen járkálás, ne legyen esetleg olyan dolog, hogy szaladgál valaki a fényképezőgéppel, és megzavarja a szertartást.
0: A ceremónia közben lehetett fényképezni? Nem.
1: Nem. Hivatásos sajtófotó volt a Vatikánnak a hivatásos oldaláról, meg lehetett nézni a képeket, ez a Vatikán News, és akkor ott minden egyes hivatásos fénykép.

0: De amikor a pápa felét fordulva kitárt karral ezt mondja, hogy áldjon meg benneteket a mindenható Isten, hát az nem akárki mondja. Az az egy a sok bíboros közül, akit kiválasztottak a Sixtus kápolnában. És amikor rád is néz ehhez, meg még ott van a közeledben, és így mondja, az teljesen semmihez sem hasonlítható. És akkor ennek ellenére tudtuk, hogy mi nem tudunk ilyen személyesen oda menni, hogy odaadjuk az ajándékot, mert mi nem vagyunk azzal a jeggyel, piros-kék is volt, még a jegyünk miénk sárga volt, hanem olyanok vihettek ajándékot a Szentatyának, akinek erre már volt engedélye, mi a nagykövetségen adhattuk le az ajándékot, amit eljuttatnak a Szentatya hivatalához, a mi kísérő levelünkkel.
1: És azt aznap adtátok át, vagy előtte való nap?
0: Előtte való nap vittük el, és egy ólomkristálykeresztet készítettünk, rá gravírozva a dátumot, hogy kiktől kapja a Szentatya, és milyen napon, hányadik hónyadikán, és a hátuljára pedig rá volt írva a Szentatya jelmondata. És így egy ólomkristálykeresztnek a talapzatát kell elképzelni, hogy a hátuljára a jelmondat, az elejére pedig maga az eseménynek a napja, a dátuma, és egy korpusz volt belegravírozva a keresztbe, a tetejére pedig egy Szentlélek szimbólum volt belegravírozva, és ezt egy ólomkristálykészítőmester készítette ajándékba, ingyen kaptuk, hogy vigyük a Szentatyának. És ezen kívül egy Batthyány bort is vittünk a Batthyány családtól, amely megint egy nagyon minőségi, nyilván régi eredete van a bornak, és ezt kaptuk még egy viaszpecséttel ellátva, amelyet még a Szentatyának palackoztak külön a tiszteletére, úgyhogy ezt a bort és ezt az ólomkristálykeresztet vittük ajándékba.
1: Szép díszdobozban.
0: Így van, nagyon szép bársonydobozban. És a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola főigazgatója keresett meg engem azzal a céllal, hogy hallotta, hogy megyek Rómába, hogy elvinném a gyerekeknek az ajándékát, és akkor készített az iskola egy gyönyörű naplót, amelyben minden osztályról volt egy fénykép, osztálykép, keresztalakban álló gyerekekkel, ez volt az eleje, a borítója, hogy keresztalakban álltak fel az udvaron, és olaszul volt megírva a levél Szentatyának, és ez volt az első oldala a albumnak. Ezen kívül pedig egy rózsafüzért is fűztek, amelyet egy nagyon szép tüll csomagba raktak, és abban is volt egy levél. És volt egy másik, amelyet a Szentatya megáldott, és úgy hoztam nekik vissza. Tehát két rózsafüzér volt, az egyiket ők ajándékba szánták, a másikat pedig ajándékba kapták maguktól maguknak, amelyet a következő szentmisén, a vasárnapi anyák napján, a nyilvános anyák napi ünnepségen a plébános úr el is mondott a szentmisén, hogy itt van egy rózsafüzér, amely megvan áldva a Szentatya által, és az iskolának a ajándéka. Úgyhogy nagyon örült az iskola is, hogy az ő ajándékuk eljutott, és hogy az a Szentatya áldása pedig hozzájuk jutott el.
1: Kaptatok különböző
0: tippeket,
1: hogy mit ajándékozhattok?
0: Igen, hát nagyjából ungarikumra gondoltunk először, halasi csipkére gondoltunk, halasi szimbólumra, egy Szentlélek szimbólumra halasi csipkéből. Az idő hiányában és egyéb hiányában nem tudott már elkészülni. Akkor gondoltunk egy ceremoniális aláírótorra, egy ökumenikus aláírótorra, amit egyetlen egy ember csinál Magyarországon. Arra sem futotta már az időből. És akkor lehetett volna még a szentelményekből vinni, szentolajokból, Zirci apátság, Pannonhalmi apátság, ezeknek a szentolajaiból, és akkor végül is egy ilyen ólomkristálykeresztnél, egy kegytárgynál kötöttünk ki, ami maradandó emléket képvisel azzal a feliratokkal, amelyeket a talapzatán elhelyeztünk.
1: Az előadásodban olyan érdekes volt, hogy megemlítetted, és az egyik kollégánknak fel is tűnt, ugye a két végletet egymás mellé állította, van, aki azért, mert a pápának készül, ingyen és bérmentve, boldogan, megtiszteltetésként elkészíti az ajándékot, van, aki pedig azt mondja, hogy a pápának készül, és szinte megfizethetetlen annak az ajándéknak az elkészítése, igen, vagy létrehozása. Igen. Valóban nagyon érdekes ebben a hozzáállásban a két véglet.
0: Igen.
1: Hogyan és miként készít ajándékot egy ember, és kinek megtiszteltetés, kinek pedig, hát elnézést kérek, ha azt mondom, de üzleti fogás?
0: Igen, igen. Hát szerintem ez hitbeli kérdés. Ez hétbeli kérdés. Ki azt látja benne, ki pedig ezt.
1: Milyen hosszú volt ez a pápai audiencia? Több órás maga a ceremónia?

0: A ceremónia az körülbelül azzal együtt, hogy ő kigördült a pápa mobillal, és megkerülte a Szent Péter teret, és feljött a pulpitusra, azzal együtt 3 óra hossza volt. Tehát 9 órakor kezdődött, és 10 órakor kezdődött a hivatalos, ami fent volt a tribünön, és délben lett vége. És utána volt még az ajándékátadás a pápának, tehát azért elment vele jócskán az idő.
1: Mivel különleges helyen voltatok, különleges voltam, helyet foglaltatok, abban is volt részetek, hogy külön magyarul köszöntöttek titeket, a ti delegációtokat megemlítették külön is?
0: Angolul említették meg a protokoll szervezetet, és akkor nyilván felsorolták. Tehát francia, olasz, angol, spanyol nyelven ment a konferálás, a Szentatya pedig végig olaszul beszélt.
1: És ha már konferálást említesz, szakmabeliként kérdezem, kik konferáltak?
0: Vegyes volt, tehát én úgy láttam, hogy a Szentszék munkatársai közül is vannak így kijelölve kifejezetten ilyen sajtós vagy kommunikációs szakemberek erre a feladatra, de apácák is voltak különböző rendből, szerzetes rendből, mert látszott a ruhájukon, hogy más és más a ruha, tehát különböző szerzetes rendet képviseltek az apácák, és apácák is konferáltak. És akkor mindig az egy-egy nyelven mondtak valamit, köszöntöttek valakiket, mondtak arról az országról valamit, és a Szentatya arra reagált. Azt követően pedig a gondolatait tolmácsolta a jelenlévőknek, amely inkább a gyermekvédelemről, az anyaságról, a abortuszról, a egymás iránti szeretetről, hitről, békéről, háborúról szólt. Reagált nagyon sok mindenre, tehát ez volt az üzenete az aznapi audienciának, és a végén pedig ugye egy hálaadás, és mi atyánk ki ma, és úgy volt a pápai áldás.
1: Ajándékot adtatok, de ti is kaptatok ajándékot. Igen. Nem is akármilyen ajándékot. Mm. Miért?
0: Hát pápai áldás Pergamenre készül majd, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A nyomtatványt azt oda el kellett juttatni, és majd ugye az kézzel készíti az Alamizsna hivatal, és a Szentatya fotójával ellátott névre szóló pápai áldás majd érkezik, és akkor lesz az a kézzel fogható a történet, valamint egy vatikáni gyűrű is majd, amely bele van vésve, gravírozva a Paternoster, a mi atyánkima, illetve lehet kapni, vagy lehet olyat is kérni, amiben az üdvözlény Mária ima van. És akkor egy szép kereszt van benne, és akkor ez egy örök emlék Vatikánból, hogy egy vatikáni gyűrű és egy pápai áldás az, amely egyébként nem csak szóban és szívben és lélekben, hanem majd maga fizikai valóságában is egy Pergamenen ott lesz.
1: Mert hogy méretet is vettek az újatokról,
0: így
1: ugye?
0: Van, így van, tehát ugye megvan. Egyébként is lehet
1: lesz
0: a vatikáni üzletben ilyeneket kapni, mert nyilván ez egy kegytárgy, csak nem mindegy, hogy megvan áldva, és úgy kapod, vagy nincs megáldva, és megveszed. Ennek van egy különlegessége az áldásnak, és az ajándékokat is megáldattuk, amiket hoztunk másoknak. Tehát lehetett ugye nyilván, mint mindenhol, egy helyen vásárolni rózsafüzért, karkötőt, gyűrűt, szentképet, bármit, és ebben az áldásban, hogyha ott volt nálad, akkor ugye nyilván ebben az áldásban részesült az a tárgy is, amit a kezedben tartottál, vagy ott volt nálad.

0: Többed magaddal voltál, gondolom többségében olyan utitársaid voltak ezen az úton, akik hasonlóan keresztények, pápatisztelők, és mindenki számára kiváltságos helyzet volt és lehetőség, ez a lehetőség, hogy a Szentatyával személyesen is találkozhattak. Volt-e valami olyan említésre méltó lelki fordulat egyik-másik utitársadban, amely így a napok elteltével jó példaként, akár hétköznapi csodaként megfogalmazható?
1: Igen, volt olyan kollega, aki nem annyira volt elragadtatva ennek az egésznek a hevétől. Szakmailag jött el, és igazándiból úgy vettük ki a szavaiból, hogy ez egy program, és el kell menni az eseményre. És akkor, mikor jöttünk ki a pápa ő audienciáról, ő volt az első, aki azt mondta, hogy éreztétek ezt a különleges, karizmatikus energiát? De akkor, amikor fölállt, akkor ti éreztétek azt az energiát? És akkor így egymásra nézve respektáltuk, hogy ezt még az is érzi, aki egyébként nem is gondolta, hogy ez hatással lesz rá. És ő említette meg magától, hogy éreztétek, akkor, mondjuk neki mikor, és akkor, amikor, de azt az energiát éreztétek, akkor, és akkor láttuk azt, hogy ez még az is érzi, aki nem gondolná, hogy érezni lehet. Ezért is mondtam itt az elején, hogy erről beszélni és átélni az egész más.
0: Két különböző dolog.
1: És bárkinek szerintem, tehát aki hívő és ott áll a Szentpéter téren x-edik, százezredik sorba, és csak ott van, csak jelen van, csak hallja, csak látja, annak is. Annak is.
0: Megtörtént a varázslatos nap, a szerdai nap, a pápai audiencia, aztán a harmadik nap hogyan folytatódott és hogyan ért véget?
1: Utána már gyakorlatilag szabad volt a gazda, jöttünk, mentünk, fagyisztunk, finomakat ettünk, szétnéztünk a városban.
0: Apropó, ha már finomakat ettetek, akkor milyen finomságokat kóstoltatok meg?
1: Hát főleg sajtos tészták voltak a különlegességek, különböző finomságokkal, húsokkal, gombával, ki mivel szereti. Pizza, a klasszikus olasz pizza, ami nem a kör alakú és nem a négyzet alakú, hanem ez az ovális alakú, mint a kenyérlángos, és vastagon megsütve, vastagon megrakva. Nagyon-nagyon finom volt, fagyi, olasz fagyi, hát az krémesebb, mint bármelyik, és természetesen mennyiségben sem volt kevés. Presszó kávé, igazi olasz kávé. Ezek azok, amik ilyen hangulatosak, ilyen kuriózumok voltak, hát meg maga a környék. Tehát az Angyalvár, a pálmafák alatti lét, a bíróság területe gyönyörű, akkor ha a Vatikán falain kívülre megyünk, nyilván a Kolosseum, a Viktor Emánuel emlékmű, tehát Rómának ezt nem lehetett nyilván mindent megnézni, de már többször jártunk ott, és már ezt azt láttunk, de mindent nyilván nem lehetett most megnézni, de maga az, hogy egy jó idő volt. Tehát kifogtunk egy időszakot, amikor egy enyhe eső tényleg megfestette a napot, hogy tényleg csak meglocsolta a portól a macskaköveket és egyebek, de zömében egy ilyen közel 30 fok meleg volt, és tényleg a narancséréstől kezdve a gyönyörű virágokig ott minden pompázott. Hát egy olyan 2-3 héttel előbbre volt, mint nálunk most az évszak. Tehát akár a növényeket nézve, a burjánzást, hogy ott már virágzott pompába a rózsa, minden rózsabokor, itt még ugye kevésbé, vagy ott már érett a narancs, hát itt még nem, de amerre tendál az évszak, úgy látszik nálunk sem fog elmaradni majd az egyszer, vagy például a pálmafák, ugye nyilván azok önmagukért beszéltek, de mondhatnánk a babérleveleket, vagy éppen a fikuszt, a leandereket, ott már rontották a virágokat, tehát a füge már tele volt fügével a fa, tehát nem akkor a fügékkel, mint felén kérik, hanem ahol az igazi meleg évszak van, olyan jó maroknyi, mint a körte. Akkor a fügék voltak a bokrokon, persze még zöldek, de már lehetett látni, hogy nem sok tartja, hogy megérjen, és nálunk meg még csak most rügyezik a fügefa. Tehát, hogy úgy annyival előbbre van az ottani évszak, és hát ebben az időjárásban tisztában teljesen mentünk a nyárba, hiszen ugyanannyi náluk az idő, mint nálunk. Tehát az időzóna az nincs előbbrébb, nincs hátrébb.
0: Az előadásodban megemlítetted, hogy olyan nagy hatással volt rád ez az út, hogy most már a találkozol bármilyen leópápás hírrel, információval, teljesen másképp hatnak rád. Igen. Ezek az információk megérintett téged a személye. Most már másképp olvasod, másképp hallgatod a vele kapcsolatos híreket, hiszen volt egy személyes élményed, egy személyes tapasztalásod.
1: Igen. Meg az, hogy ugye, ahogy a Ferenc pápa elment, és ahogy ő lett. Tehát, hogy figyelemmel kísértem a dolgokat. Aki tudja, hogy hogy zajlik a konklávé, és tudjuk, hogy hogy zajlik, és hogy választják a bíborosok közül azt az egyet, akkor azért úgy elgondolkodtam, hogy zárt ajtók mögött a Sixtus kápolnában, mikor megvan, vagy ki az, akit választottak. Még akkor is, ha vállalta a jelöltséget. Akkor megvan, és mondják neki, hogy acceptálod, hogy te lettél. És akkor tapsvihar, és ott ül, és ha még igent mondott is, az teljesen más, amikor megtörténik. Nem véletlenül hívják a könnyek termének azt a sekrestjét, ahol fölöltözik. Ugye bekísérik oda, és már onnan a fehér ruhában vonul ki a erkélyre, amikor kihirdetik, hogy Habemus pápám, és megkérdezik tőlem még mielőtt oda bekísérik, hogy és milyen néven szeretnéd tenni ezt. És akkor tudja, hogy ott vége a világi névnek. A Robert Prevost az már csak egy polgári név, és jön a 14. Leó, és innentől minden megváltozik.
0: Olyannyira, hogy azt is említetted, hogy hatalmas teherbírással.
1: Én nem tudom, hogy én ezen gondolkodtam végig, ahogy ott ültem, és láttam, hogy milyen programok következnek, hogy most jön az alamizsna osztás, most a 16 új svájci gárdistának az avatása, most Szent Mise, most jön hozzá valami delegáció hivatalos audienciára, most tárgyalás lesz, hogy ezt hogy lehet csinálni. Tehát, hogy 70 éves, természetesen még egy nagyon jó korban van. De ez valami elképesztő lelki teher. És mindig topon lenni, közbe írni az enciklikát, a világhoz szólni, a békét képviselni, szentmisét celebrálni, audienciát tartani, magánaudienciát, nyilvánosat. Most ide utazom, most oda utazom, most itt lesz találkozó, most ott lesz találkozó. Hát ott a vatikáni protokollosok azok minden napi rendet számon tartanak. Egy uralkodóhoz lehet hasonlítani egyébként ezt a folyamatot, mert ugye egy királynál is így van, hogy akkor mi fog történni ma, vagy bármely vezetőnél, de egy pápa, akiből csak egy van, és ahhoz az a kellő szerénység, amihez ez párosul, és ahogy ő kijött akkor az erkére, amikor őt bejelentették, és az a szerénység, hogy nem tudott mit kezdeni azzal az óriási tapssal, meg azzal a bármivel.
0: Nekem meg még az maradt meg a kihirdetésével kapcsolatosan emlékezetes pillanatként, amikor a szűzanya tiszteletére és szeretetére felhívta a keresztények figyelmét, hogy ne felejtsük el továbbra is szeretni, tisztelni Szűz Máriát, a szűzanyát, hiszen köztudott, hogy mint II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is mélyen szűzanya tisztelő pápák
1: igen,
0: voltak.
1: Igen, igen.
0: Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
1: Igen, a Remény pápája.
0: A Remény pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is.
1: Igen.
0: Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél? Nem csak, hogy átélted, hanem bebizonyítva megélted.
1: Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő, mint pápa, mint 14. Leó, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született a Remény pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
0: Csodálatos.
1: És ez az, amit talán a legmegfogóbb ebben az egészben, hogy váratlan ölelések.
0: És te ezeket a váratlan öleléseket ott a Szent Péter téren érezted.
1: Érezni lehetett, igen. Hogy tényleg a hívő ember nagyobb próbatételeknek van kitéve, mint egy bárki. Tehát másképp rezonál a lelke, érzékenyebb, szenzitívebb. Van benne ez a bűntudat, vagy ez a lelkiismereti mérleg, hogy kibillent az egyensúlyából, hogy nem megy jól most ez valami biztos, vagy bizonytalan, vagy éppen parizeusi, vagy éppen tompa, vagy éppen tág, belefér minden, vagy éppen gátlástalan, és már semmi akadály nincs vég. És amikor így az emberbe így a belső hang így megszólal, hogy igen, ott voltak a pocsolyák, ott voltak a kövek, ott voltak a kanyarok, az utak, és a váratlan ölelések, a kegyelem, ami gyakorlatilag olyan, mint a semmi. Biztos ismered azt az anekdótát, amikor hullahó, egy hópehely, gramja.
0: Semmi.
1: Semmi. Több a semminél. Semmi. És akkor egyszer csak hullahó, és leszakad az ág. Attól a semmitől. Mert akkor már olyan súlya van a hónak, a semmitől, hogy recs. Hogy ilyen a kegyelem, hogy nem vesszük észre, jön, és van recs, nem egy, sok. És amikor azt gondolnád, hogy a kevesebb a semminél képes erre, hát ez nagyon nehéz megfogni.
0: Nincsenek erre szavak. Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Véleményem szerint sikerült a kedves hallgatóknak az élményeket átadni, én ebben reménykedem, de hát a szavak emberei vagyunk, egy rádióban beszélgetünk. Kérlek szépen fogalmazd meg riportunk végéhez közeledve. Már így jó néhány nappal az utazás és a hazaérkezés után leülepedtek benned az élmények. Mit jelentett számodra ez az út, ez a találkozás?
1: Még mindig feldolgozás alattá. Még mindig feldolgozás alattá.
0: De megtiszteltetés volt számodra.
1: Hatalmas,
0: mindenképpen,
1: hatalmas,
0: hogy ezt átélhetted, és egy lehettél azon magyar emberek közül, akik találkozhattak 14. Leópápával.
1: Igen. És az út, ahogy, ami oda vezetett, hogy csak egy gondolat volt, kevesebb a semminél.
0: Köszönöm szépen Fekete Gábor protokoll szakértőnek, a Szent István Rádió munkatársának, kollégámnak, hogy elfogadtad a meghívásomat, és megosztottad velem, és a Szent István Rádió kedves hallgatóival a közelmúltban, Rómában, a Vatikánban, 14. Leó pápánál tett látogatásod élményeit. A legfontosabbat kívánom neked, jó egészséget, és a jó Isten áldását további életedhez, szakmai munkádhoz.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenhét óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük rádiónk hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése Gyöngyösön. Pedagógus napi ünnepséget tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait mutatták be. 1,8 milliárd forintból újulhat meg hamarosan az EGRI strand. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése Gyöngyösön. A nap minden órájában elérhetőek, így 2025-ben több mint 4000 bejelentés érkezett. Ezáltal is javult a lakosság szubjektív biztonságérzete, ami főként a 24 órás járőrszolgálat munkásságának köszönhető. A részletekről Ferenci Dánielt, a városrendészet igazgatóját kérdezzük.
3: Vaskos anyagot állítottál össze, beszámoló a 2025-ös évről. Én nem is kérném ezt a vaskos beszámolót a teljesség igényével, hanem azokkal a prioritásokkal mondd el, légy szíves, ami a legfontosabb.
4: Jó, tehát a tavalyi évből, tehát a 25-ös évből, amiből beszámoltunk, azt lehetett látni, hogy a kollégáim gyakorlatilag kevesebb bírság alkalmazása mellett a prevencióra tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát nagyon sok területen sikerült megelőznünk azokat a cselekményeket, amikben mondjuk a korábbiakban bírság kiszabására került sor. Itt konkrétan tudok arra utalni, hogy mondjuk például a bevásárló központok előtt a erőszakos kéregetők mondjuk sokkal nagyobb erővel tudtuk kiszorítani ebben az időszakban, tehát hogy elvétve találkozhattak már csak a lakosok ilyen magatartásformákkal. Guberálás kapcsán hasonlóan magas szám, majdnem 500 tetten érésünk volt, ami helyszíni bírsággal végződött. Itt egyébként fel is hívnám a lakosságnak a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nagyon köszönjük, hogy segítik a munkánkat a bejelentéseikkel, de sok esetben ők is tudnak tenni, és főként itt társasházkezelőkre gondolok, mert mai napig találkozunk olyan társasházi szeméttárolóval például, amiben nincsen zárbetét, és minden szolgáltalat fogunk el ott guberálót, illetve ezeknek a megfelelő elkerítés, de ez egyébként a beszámolóhoz nem tartozik, csak mindenképpen jó, hogyha tudnak erről lakosok. De egyébként összegezve erőteljes év volt a 25-ös év. Az látható, hogy a bejelentések száma nagyon-nagyon magas volt. A 24 órás rendészetnek köszönhetően több mint 4000 darab bejelentésünk érkezett összességében, amelyből éjszaka több mint 1200 darab jött, ami este 6 és reggel 6 között volt, és a legjellemzőbb bejelentési formák az a gyanús szemétlátnak a közterületen, betelefonál a lakossal járőrszámra, a kollégán kimegy, körbenéz, látja ott az illetőt, és ezzel is tudtunk egyfajta szubjektív biztonságérzetet növelni a lakosnak, hogy azonnal reagál rá valakit, tehát ugye a korábbiakban erre nem volt lehetőség, hiszen ugye nem működött 24 órában a szervezet.
2: A pedagógusi hivatás nem csupán szakma, hanem egy életre szóló elköteleződés. Tanáraink, oktatóink, nevelőink munkájának elismerése, megbecsülése rendkívül fontos, hiszen gyermekeink tanításáért ők felelnek. A pedagógusok számára díjakat, kitüntetéseket, elismeréseket adtak át június 3-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A részletekről Ballagó Zoltánt, az EGRI tankerületi központ igazgatóját hallják.
5: A pedagógus napi ünnepségünk, az EGRI tankerületi központ pedagógus napi ünnepsége. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy megköszönjük a pedagógusok, nevelőoktató munkát segítő kollégák, illetve valamennyi köznevelési dolgozónak az áldozatos munkáját. Mi az EGRI tankerületi központban hiszünk abban, hogy a legnagyobb érték a gyermek, a legnagyobb erőforrás pedig a pedagógus, a felkészült és elkötelezett pedagógus. Valamennyi beruházásunk, fejlesztésünk, szakmai programunk azt a célt szolgálja, hogy a ránk bízott gyermekek minél jobb körülmények között tanulhassanak, illetve fejlődjenek. Kitüntetések átadására kerül sor. Ezzel ismerjük el azon kollégáknak a munkáját, akik életpályájukkal, szakmai tevékenységükkel és személyes példamutatásukkal különösen is sokat tettek közösségeinkért. Egy kollega miniszteri elismerő oklevélben részesül, 23 kollégának nyugdíjba vonulásukhoz kapcsolódóan pedagógus szolgálati emlékérmet fogunk átadni, valamint az EGRI tankerületi központ pénzjutalommal is járó kitüntetéseinek átadására kerül sor. 10 pedagógus kolléga fog kitüntetést kapni, az EGRI tankerületi központ kiváló pedagógusa címet fogják átvenni. 3 köznevelési dolgozó pedig az EGRI tankerületi központ kiváló dolgozója kitüntetésben részesül. Valamennyi pedagógus munkáját ünnepeljük. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az EGRI tankerületi központ által fenntartott intézményekben. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
2: Szakmai konferenciát rendeztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában, amelyen néhány jó gyakorlat bemutatásával szemléltették, hogy a komplex alapprogram tanítási-tanulási stratégiája hogyan alkalmazható az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekben. A részletekről Zentai Péternét, a komplex alapprogram országos központ szakmai munkatársát hallják.
6: A komplex alapprogram az egy országos lefedettségű tanítási-tanulási stratégia, már 2016-ban kezdődött a kidolgozása, és 2018 óta része a magyar köznevelésnek, közoktatásnak, és a komplex alapprogramot, mint módszertant, mint tanulási-tanítási stratégiát az intézmények országos hálózatban már alkalmazzák 2018 óta. Ez egy bővülő hálózat, egyre több intézmény vezeti be ezt a módszertant tulajdonképpen, és a mai konferenciánknak az a célja, hogy az EGMIG-ben, vagyis az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekben hogyan lehet a komplex alapprogramnak a módszertanát átültetni. Maga a komplex alapprogram az nem EGMIG-re, gyógypedagógiai intézményekre készült, illetve a kollégák a fejlesztés nem ezekre az intézményekre dolgozták ki 2018-ban, de ahogy az évek teltek, azok az elgondolások, azok a stratégiák, módszertan, differenciálás, egyéni bánásmód, mód, azok az elvek, bizonyos elemei a programnak nagyon szépen átültethetők ezekbe az egymékbe, a gyógypedagógiai intézményekbe, amelyek speciális módszertannal dolgoznak. Erre maguk ezek az intézmények, az egymék jöttek rá, hogy így mondjam, egyre többen kezdték el a mi képzéseinket elvégezni, és alkalmazzák. És a mai konferenciát már az első konferencián, de hagyományteremtő szándékkal rendeztük, hogy bemutassák azokat az úgynevezett jó gyakorlatokat, tehát alkalmazási módszertanokat, ahogyan ők a komplex alapprogrammal dolgoznak a saját szakterületükön. A komplex alapprogram életében, tehát mint országos központ iroda életében mindenképpen nagy kihívás, hogy amely program ugye eredetileg nem az egymikre készült, nem a gyógypedagógusoknak, de kidolgozzuk ennek a módszertanát, és őket szakmailag támogatni. Tehát nekünk ez most a központi iroda szervezésének az szakmailag egy kihívás, hogy hogyan tudjuk szakmailag segíteni ezeket az intézményeket, és egyébként pedig a kapott alkalmazó intézményeknek már van egy hálózat, a Kapocs és Élménysuli hálózat, ebbe országosan számos iskola benne van, és az egymiket szeretnénk szintén egy ilyen, a saját maguk szakmai speciális területük alapján szintén egy hálózatba rendezni. Tehát a mi életünkben ez az újdonság, hogy hogyan tudjuk őket szakmailag összefogni, az egymik életében pedig, mint minden innováció, mint minden módszert annak a bevezetése, az helyi szinten szintén kihívást jelent. Tehát, hogy hogyan tudják megváltoztatni az egyéni bánásmódnak a módszertanát, vagy hogyan tudják, milyen elemeket tudnak ebből a komplex alapprogramból a saját intézményükbe integrálni.
2: Az EGRI strand mintegy 1,8 milliárd forintból újulhat meg. A fejlesztések a következő két évben valósulnak meg. A főbb elemek között szerepel a fürdőház és az élménymedencék felújítása, valamint új öltözők is épülnek. A projekt előkészítési munkálatai már elkezdődtek, mondta el Vámos Zoltán, az Eger Termál Kft. Ügyvezetője, aki kiemelte, tervezik a fürdőház átalakítását is.
7: Az egyik központi elem a fürdőháznak az átalakítása, oda be van tervezve egy olyan fedett gyermek élményvilágnak a megvalósítása, ami nagyon-nagyon hiányzik a strandról. Többek között mondjuk azokra az átmeneti időszakokra, amikor mondjuk kint nem éppen megfelelő a hőmérséklet, de egy ilyen benti rész üzemeltetése lehetővé tenni a családoknak, hogy akkor is bejöjjönek, itt töltsék a szabadidőt, illetve hát a másik nagy dolog az, hogy szezonon kívüli üzemeltetést is lehetővé tenne, mert általában az a jellemző, hogy szezonban a családosok jönnek, szezonon kívüli részben pedig zömmel inkább az idősebb, a szenior korosztály, akit tudunk fogadni, természetesen a hétvégék kivételében, mert akkor felkeresnek minket a családosok is. Úgyhogy itt egyrészt minőségi színvonalat szeretnénk javítani, másrészt pedig ezt a szolgáltatási palettát növelni, és mivel nagyon-nagyon kedvező helyzetben van az EGRI strand, Eger kellős közepén, egy olyan turisztikai destináció kellős közepén, ami rengeteg élményt tud jelen pillanatban is adni, így értelemszerűen egy ilyen minőségi fejlesztés további idegenforgalom növekedést hozhat.
2: Az óvodatej államilag, valamint az Európai Unió által is támogatott program, melynek célja, hogy a nevelési oktatási intézményekbe járó gyermekek rendszeresen friss tejhez, illetve tejtermékhez jussanak. Az Eger megyei jogú város önkormányzata is csatlakozott ehhez a programhoz a 2026-27-es tanévben is. A részletekről Batki Krisztinát, az EGRI Eszterlánc tagóvoda igazgatónőjét hallják.
8: Az önkormányzat biztosításával a gyerekek hozzájutnak óvi tejhez. Amikor a óvoda konyhája nem feltétlenül biztosít az étrendben tejet, akkor is van lehetőségük a gyerkőcöknek ahhoz, hogy a tej fogyasztásával a jótékony hatásait élvezzék, illetve amikor összeállítja a konyha az étrendet, ott is választhatják a gyerekek, hogy akkor a tejet, vagy pedig az étrend által összeállított folyadékot fogyasztják. Nagy része szereti a tejet, és azért a közösségnek van egy olyan jó hatása, hogy azért úgy egymástól, ha látják azokat a mintákat, hogy szívesen elfogyasztja a társuk, akkor ők is jobban megpróbálják ezt megtenni, még ha idegen idegenkednek is tőle, de az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik a gyerekek, szívesen elfogyasztják, nem csak tejet van, ugye, hogy azért, hogy változatos legyen azért, vagy kakaó, vagy karamell, vagy akár egy epres, vagy banán turmix formájában, hogy azért változatosan igyekszünk a számukra ezt biztosítani. Szoktunk így foglalkozás keretében is, mert az óvodánknak a pedagógiai programja az prioritásként kezeli az egészséges életmódra nevelést, fölmerül ugye a tejfogyasztásnak is a szerepe, és az ő fejlődésükhöz ez még nagyon lényeges, hiszen a csontozatuk fejlődéséhez, a fogaik egészségéhez, akár a sejtek regenerálódásához, vagy olyan vitaminok forrása van ugye benne, vagy ásványi anyagok, amik még elengedhetetlenek az ő fejlődésükhöz, úgyhogy ezeket így témáink kapcsán is fölelevenítjük velük, úgyhogy nagyon ügyesen ők is szokták ezeket mondogatni, hogy azért egészséges a tej, mert hogy számukra ez milyen jótékony hatással van.
2: Regionális híreink végén az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat záporzivatar, az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Vasárnap a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 6-án.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: régió sportja.
1: A DVSC Labdarúgó Akadémia létesítmény fenntartó non-profit Kft. És a DVSC Labdarúgó Akadémia non-profit Kft. Közös beruházást valósított meg Debrecen Pallagon. Megtartotta sportfelvételijét a leendő elsősök számára a Putnoki Serényi László általános iskola. A nyíregyházi gyalogló Hellebrandt Máté szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. A Barcika Park non-profit Kft. Munkatársai befejezték a Bike Park tavaszi karbantartását. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC Labdarúgó Akadémia létesítmény fenntartó non-profit Kft. És a DVSC Labdarúgó Akadémia non-profit Kft. Közös beruházást valósított meg a Debrecen Pallagon található DVSC Labdarúgó Akadémia területén. A beruházás keretében megépült a DVSC Labdarúgó Akadémia egyes számú labdarúgó pályájához kapcsolódó 200 fő befogadására alkalmas fedett lelátó. Az akadémia területén korábban már kialakították a labdarúgó pályákat kiszolgáló épületet, valamint egy fedett gyakorlópályát, amelyek a labdarúgó akadémia használatában állnak. Az új lelátót az egyes számú pálya mellett építették meg. Megtartotta sportfelvételijét a leendő elsősök számára a Putnoki Serényi László általános iskola. Koszta Péter igazgatót hallják.
2: Ugye a social médiában azért mi is felszoktuk rakni, hogy milyen eredményeket érünk el, és azért az utóbbi időben elég komoly szintre sikerült fejlődnünk. Sokszor elmondtam már, hogy azért elég hátrányos helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy azért mi nem számítunk nagy iskolának a többiekhez képest, akik versenyeznek, de ennek ellenére is a sportosztályaink úgy gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtanak, és nagyon sikeresen szerepelnek a különböző megméretetésen. Ezt megbeszélhetünk birkózásról, beszélhetünk atlétikáról, kézilabdáról, vagy akár labdarúgásról is. És akkor az utóbbi időben meg azt gondolom, hogy ez a sportosztály az nagyon népszerű lett, ma is látható, hogy körülbelül 30 elsős jelentkezett erre a képzésre. Tehát azt gondolom, hogy az eredményesség az párosul azzal, hogy népszerűbbé válnak bizonyos dolgok. Most nekünk ez a úgynevezett sportiskolai beiskolázásunk. Nagyon nagy a létszám, és ugye azért a nagyszámok törvény alapján, hogyha több gyerek van, akkor azért könnyebb megtalálni a tehetséget, mint hogy a kevesebből. Így a minél nagyobb a létszám, annál könnyebb tehetséges tanulót találunk, és hát látom azt, hogy az alsóban is nagyon népszerű a testnevelés óra, szeretik a gyerekek, szeretnek versenyezni, természetesen minden gyerek szeret versenyezni, és ugye már az atlétikát elkezdjük kiskorba is, már ugranak távol, dobnak kislabdát, futnak, tehát azért próbáljuk őket felkészíteni a testi tanárokkal arra, hogyha feljutnak felsőbe is, meg ugye már alsóba is, ugye a versenyeken ezek a sportágok ne először jelentkezzenek náluk. Tehát azért a mi gyerekeink súlyt is löknek, a hetedikeseink azért sokszor jártunk diákolimpiára, láttuk, hogy volt olyan gyerek, aki szerintem életében akkor lökött először súlyt. Tehát azért nálunk ezek is megvannak, és azt gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy jó eredmények érünk, hát csak megnézzük az ózdi egyéni döntőket, hát azért úgy gondolom, hogy a mi iskolánk, a Serényi László Általános Iskola és Gimnázium annyi első helyet szerzett, mint az összes többi iskola, még lehet, hogy többet, és nagyon sok gyerekkel fogjuk képviselni a megyei döntőben az iskolát, és ezek szerintem mind pozitív hatással vannak a mindennapjainkra. Ha csak a sportot nézzük, de azért már azt is tudjuk, hogy mi elsőben kínálunk angol szakkört is például, ami eléggé népszerű. Plusz ugye kert csütörtökön a Szőgyőr Mihály szervezésében van birkózóedzés, ahova jelentkezhetnek a gyerekek. Péntekenként van ritmikus gimnasztika a lányoknak, ahova úgy szintén tudnak jelentkezni. Azon kívül vannak ugye a Lóci DSK által szervezett kézilabdaedzések, amiben is nagyon sok tanulunk vesz részt. Plusz ugye a Sajóvölgye vagy Kazinc Balcikára, akik járnak a futballba is. Tehát azért az atlétika az ugye minden héten a sportosztályainknak plusz van egy atlétika edzésük is, tehát azért elég sok program van a gyerekek számára, sőt arra is kell már vigyáznunk, hogy nehogy a túlterheltség jelentkezzen náluk, mert azért most éppen olvasgattam itt az oktatási törvényekkel kapcsolatos dolgokat, hogy azért itt is van olyan, hogy egy kicsit tehermentesíteni a gyerekeket, hogy kevesebb óra legyen. Hát ugye nálunk szerencsére azt gondolom, hogy még a terhelés megfelelő, nincs annyi plusz szakkör még, mint amennyivel, hogy a gyerekek nem menjenek haza csak délután 4 órakor, mivel mi a sportiskolára helyeztük a hangsúlyt, ezért mi általában csak sport dolgokban gondolkozunk délutánonként. Azt gondolom, hogy a tanóra az első 4-ben bőven megfelelő, főleg úgy, hogy mivel nagy létszámú osztályaink vannak az alsóba, ezért sok helyen csoportbontással tanulunk, tehát magyar matekot, ezért kis létszámú 12-14 fős csoportok vannak a matek meg magyar órán, ami szerintem megint segíti a gyerekeknek azt, hogy a tanárnő, tanítónénik azért könnyebben tudnak foglalkozni 14 gyerekkel, mint mondjuk 31-jel, és meg 28-al, tehát hogy ezekbe is próbálunk minél jobb perspektívát mutatni a szülőknek, hogy nem csak mert természetesen a sporton kívül azért a tanulás az talán az a legfontosabb, tehát hogy minél hamarabb elsajátítsanak mindent, és szerintem ebben mind az informatikai felszereltségünk, amiben részt veszünk edélyemérésekbe, kompetenciamérésekbe, mind bepróbálunk úgymond alkalmazkodni a követelményekhez.
1: Az iskolában kiemelt szerepet játszik az úszás. Kosta Péter erről is beszélt.
2: A úszó nemzetprogramban ugye az első másodikosok vesznek részt, plusz azért azt is hozzátenném, hogy mi harmadikban sem hagyjuk abba. Tehát a mi iskolánkban 3-tól 8-ig ugyanúgy úsznak a diákok a sportiskolai képzésben, ugye az úszás benne van, mint a tanmenetben, és azért heti 2 órában fél éves váltásokkal az sportosztályunk is úsznak. Tehát ha még beleveszünk azt, hogy ugye az úszó nemzetprogramban a óvodáskortól kezdve elkezdenek úszni, első másodikban itt folytatják, aztán nálunk 3-tól 8-ig sem hagyják abba, hanem fél éves váltásokkal, heti rendszerességgel úsznak a diákeink. Tehát azt gondolom, az úszás az megint egy fontos része a gyerekek életének, és hogy minél hamarabb tanuljanak meg úszni, és ha már megtanultak úszni, és itt azért azt is hozzátenném, hogy ebben is nagyon komoly eredményeket értünk el, ha csak a múlt hónapot nézzük, azért egy országos 5. helyezésünk van a Rákosi Áron személyében, ami a mi iskolánk történetének egyik legjobb. Tehát amióta én itt vagyok, ami nem most kezdődött, 2000 óta tanítok, meg ugye 7 éve vagyok igazgató. Én nem nagyon emlékszek olyanra, hogy országos döntőbe értünk el ilyen nagyon jó helyezést, és ugye 4 diákunk is bekerült az úszásba az országos döntőbe, aminek, tehát ez az úszó nemzet program, ez úgy látszik, hogy azért nagyon egy sikeres program volt. Hát azért Egerszegi Krisztina és Dani Tamás ugye a reklám arcai ennek a programnak, ami szerintem egy rendkívül jó sikerült. Azt úgy gondolom, hogy ez folytatódni is fog természetesen, és mivel mi nekünk a sportiskolai képzésünkben alapból, amit már az előbb említettem, benne van a tanmenetben az úszás, nálunk mindenképpen úsznak a sportiskolások, tehát ez is egy, szerintem egy pozitív dolog, hogy nem marad abban nekik.
1: Herebrandt Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye. Most őt hallják.
0: Igazából semmi nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülés az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek, ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előttem majd edzőtáborozni fogunk, ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
1: A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést 1 hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
0: Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek, Szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni. Már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
1: A Barcika Park Nonprofit Kft. Munkatársai befejezték a Bike Park tavaszi karbantartását, így a pálya ismét várja a kerékpározókat. Dorda Pétert, a Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: A Bike Park több szempontból is különleges. Egyrészt egy kiemelt fejlesztési terület mellett helyezkedik el a csónakázótó, illetve a vízikomplexum mellett. Egy természetes közegben, egy völgyben, egy erdőben, ahol nagyon jó levegő várja a bringásokat. A Barcika Park Nonprofit Kft. A tavasz folyamán elvégezte a Bypark szokásos tavaszi fenntartási munkáltait egy alvállalkozó bevonásával. A fenntartási munkátok között az űrszelvényben lógó fáknak, illetve a bokroknak az eltávolítását végeztük el, a téli viharkárokban sérült fáknak az összevágását, illetve az elszállítását, továbbá a természetes domborzati elemeknek a tömörítését, illetve a pálya nyomonának a helyreállítását.
1: A szakemberek a természetes domborzati elemeket is rendezték, és a munkák során a pályát használók visszajelzéseit is figyelembe vették. A Bike Park 6 különböző szakaszból áll. Kisebb és nagyobb körök, meredekebb és erdei pályarészek is megtalálhatók, így mindenki a saját tudás szintjének megfelelő útvonalat választhatja. A pályán úgynevezett fekete szakasz is található, amelyet kizárólag a megfelelő felkészültséggel és felszereléssel rendelkező bringásoknak ajánlanak. Kovács Lászlót, a város sportreferensét hallják.
4: Napközben is tudják használni, természetesen esős idő után egy picit veszélyesebb, de reméljük, hogy egyre nagyobb népszerűséget örvend a tavasz folyamán. Minden korosztály tudja használni, úgy van kialakítva a pálya rendszere, hogy van egy kisebb kör, van egy nagyobb kör, van egy meredek kör, van egy erdei kör, tehát azt mondom, hogy aki a kicsit a természetbe szeretne kerékpározni, az itt megtalálja a számítását.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton. Kedves fiatalok, hamarosan kirándulást tippel folytatjuk, de addig is itt vannak a slágerek. Maradjatok velünk!

Kuruc emlékek reneszánsz kastélyban. A Felső Tisza vidék egyik legszebb reneszánsz stílusú várkastélya, az egyik legrégebbi nemesi család a Vaj família ősi fészkében, a nyírségi Vaján található. A szép ősparkban lévő várkastélyban ma a Vaj Ádám Múzeum kiállítása eleveníti fel a Rákóczi szabadságharcot és korát. A várkastély története. A Vaj család már a 13. századtól jelentős szerepet játszott Magyarország történelmében. Az épület 527 éven állt a család tulajdonában. Építésének pontos idejét legenda lengi körül, a családi tradíciók szerint ugyanis Vaj Ábrahám építette 1418-ban. Ekkor kapta meg Vaj Ábrahám Zsigmond királytól a címert és a pallos jogot. Az épületre vonatkozó első írásos adat 1554-ből maradt fenn. A várkastély legnagyobb része a 16. század első felében épült fel reneszánsz stílusban. A Vaj kastély nem tartozott a komolyabb viszontagságokkal küzdő várak közé, különösebb hadászati jelentősége sohasem volt. A magyar történelemben a Rákóczi szabadságharc ideje alatt írta be magát, amikor II. Rákóczi Ferenc kétszer is járt itt, felkeresvén a kurucok egyik legendás vezérét, Vaj Ádámot. Először 1703-ban azért, hogy a család támogassa a felkelés ügyét, 1711-ben pedig gróf Pálffy János horvát bánnal, a Habsburg fegyveres erők parancsnokával tárgyalt az esetleges fegyverletételről. 1850-ben gróf Vaj Ábrahám romantikus stílusban építette át a kastélyt. A közelmúltban igényesen restaurált várkastélyt az eredeti reneszáns stílusban állították helyre. A várkastély kiállításai, a kastélyban működő Vaj Ádám Múzeum a Vaj család története mellett a Rákóczi szabadságharc helyi eseményeit mutatja be. Emellett a 18-19. Századi főúri intarziás bútorokat bemutató gyűjtemény segítségével repülhetünk vissza a kastély fénykorába. Érdekes, hogy a berendezés nagy része eredetileg is a Vaj családé volt, a II. Világháborút a kastély egyik termébe zárva vészelték át sértetlenül. A kastély fontos művészettörténeti értéke a 2. emeleti nagytermi mennyezet freskó, melyet Lór Ferenc készített 1896-ban. A honfoglalás 1000. évfordulóján ezzel kívánt tisztelegni a Vaj család előtt. A freskó a nikápolyi csatát örökíti meg. A hagyomány szerint Vaj Titus ekkor segítette hozzá Luxemburgi Zsigmond királyt a csatából történő megmeneküléshez. A földszinti kiállítótermekben rendszeresen rendeznek kortárs képzőművészeti kiállításokat is. A vár előtti udvaron, illetve a kastélyt övező csodálatos ősfás természetvédelmi területként védett parkban egy szoborparkot csodálhatunk meg a jeles kuruc személyiségek mellszobraival. Érdemes az óriási platánfát is megcsodálni a kastélyparkban, közel van az épülethez és lehetetlen nem észrevenni. És ez volt most a kirándulástippek.hu cikke a Vaj kastélyról. Most már zenével folytatjuk. Maradjatok velünk!

0: a fiatalok zenei összeállításait a Szent István Rádióban. Kövessétek rádiónkat Facebookon és Instagramon, illetve töltsétek le mobilos applikációnkat a Google Play áruházból vagy az Apple Store felületéről. A szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton búcsúzik tőletek. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Erdőteleki Rózsafűzér Társulattal imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miként

0: őket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: Gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanyja kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: A

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Isten. Amen. Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Üdvözlégy, légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszony!

után. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: A

0: legyen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesanya kérje a szűzanya közbenjárását gyermekei tanulmányaiért, munkaügyeikért, magán és hitéletükért. Egy hallgatónk testi-lelki gyógyulásáért és édesanyjának fájdalmai enyhítéséért kérjük a szűzanya segítségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen

Isten! Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Az

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg

0: szorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy édesanya és lánya hálát adnak a szűzanyának eddigi segítségéért, és kérik további közbenjárását, jó munkahely találásáért és élethelyzetük jobbra fordulásáért. Ugyanebben a tizedben egy 69 éves nagymama gyógyulásáért kérjük a szűzanya segítségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: A

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztusi életeire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú,

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Erdőteleki Rózsafűzér Társulattal imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László atya lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátraverebély Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diákónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az eseménysorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
2: A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a Központi Szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát. Eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat, a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni, családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk ezekből a kiútat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányában, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenebb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a misszióba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szent Atyát Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
1: Az egri ciszterci templom közösségének zarándoklatot szervezett Vizi János templomigazgató atya. Most itt beszélgetünk a Bélapátfalvi ciszterci apátság előtt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen zarándoklatot szervezzél? Talán ez az első alkalom, amióta te itt vagy a templomban, Egerben.
3: Hát a felújítás előtt is többször voltam már ebbe a templomban, de ugye éveken keresztül nem tudtuk látogatni, nagyon vártuk, hogy elkészüljön, és hát ki is használtuk az első adandó alkalmat. A múlt heti megáldás után egy héttel később már itt is vagyunk. Hát fontosnak éreztem, hogy a ciszter templom közössége egyrészt közösségformálás szempontjából is, de azért is, hogy a ciszter lelkiséget ápolva meglátogassuk azt a több évszázados apátsági templomot, ahol ugyanaz a ciszter szerzetes közösség élte a mindennapjait munkában, imádságban, mint akik Egerben is ugyanúgy megtették ezt. Összeköti ezt a két templomot, ez a ciszter közösségi lelkület, és volt is rá igény, és hát mindig szívesen jövök ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és a felújítás után pedig hát egyszerűen szemkápráztató, gyönyörködtető látni, hogy milyen csodát műveltek ezzel a templom, ami régen sem volt csúnya, de most egyenesen gyönyörű.
1: Igen, érdemes a hallgatóknak is majd ide kijönniük. Zarándoklat, ahogy te meghirdetted, vonattal jöttetek, illetve gyalog, és imádkoztátok a rózsafüzért. Milyennek látod itt a közösséget? Hányan jöttetek?
3: Hát 40-50 fő körül érkeztünk meg, legtöbben vonattal, az állomástól 2-3 kilométert gyalogol, zarándokolva, imádsággal, énekekkel, az idősebbek őket kocsival kihozták, de jó volt látni, hogy ilyen sokan össze jöttünk. A ciszter gimnázium diákjaival már voltunk hamarabb, még az átadás előtt egy gyalogos zarándoklat keretében, az kicsit hosszabb volt, az 10 kilométeres gyaloglást jelentett, de azt is nagyon élvezték a fiatalok. Később is tervezünk még ilyen alkalmakat, ha jól tudom, ősszel minden ciszter iskolából a diákság képviselői el fognak idejönni, körülbelül 200 fő a ciszterfest keretében. Az egyik programpont pont ez lesz, hogy mivel Eger lesz a házigazda, Egertől nem vagyunk messze, akkor ide kizarándokolunk a gyerekekkel.
1: Többször említetted a szentbeszédedbe a csendet is, illetve a hitnek a továbbadását is. Mi a ciszter lelkületnek, lelkiségnek az üzenete így a 21. században?
3: Hát én sima egyházmegyés pap vagyok, egy ciszter szerzetes atya többet tud erről mesélni. Ami engem megfogott, az tényleg, hogy az elvonultságban, vagy gyönyörű természeti környezetben, a csöndben keresik az Istennel való kapcsolatot, közelséget, az egyszerűségben, tényleg sallagmentesen minden arról szól, hogy az ember és az Isten az ő kapcsolatát ápolva, de közben munkálkodva, dolgozva építse már itt a Földön is az Isten országát, de szem előtt tartva, hogy ott van a végső célunk, hogy valóban eljuthassunk majd az örök mennyei hazába.
1: Érdemes a kedves hallgatóknak kizarándokolni ide Bélapád falvára, Ciszterci apátsághoz. Június 20-án a múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható majd az apátsági templom, de ehhez regisztrálni kell az érseki palota látogatóközpontnak a honlapján. Egerbe látogat Böjte Csaba ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap, 18:30-től szentmisét mutat be a bazilikában. Június 8-án hétfőn pedig a Szervita templomban 17:30-től mutat be szentmisét Böjte Csaba testvér. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10:00 kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templomot építő apát plébános aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10:00 Vukas Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri bazilikában. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20:00 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapádfalvi ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17:00. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba Egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek Erős Pali című meséjének második befejező részét, melyet Vándor Éva olvas fel.
2: Erős Pali. Ment mendegélt Pali az alsó világban, s este felé meglátott egy asszonyt, amint éppen vizet merít a kútból. Hát ez az asszony csodálatosan hasonlít az ő anyjához. Köszön az asszonynak, s kérdi, vajon nem az ő nénye-e? Én nem lehetek a te nénéd, mondja az asszony, mert amikor a lidérc elrabolt, nem volt nekem fiú testvérem. Már akár volt, akár nem, úgy szemlélem, hogy testvérek vagyunk. Csak kóstold meg ezt a pogácsát. Megkóstolja az asszony a pogácsát, s hát egyszerűen megérezte, hogy az anyja tejével van sütve. Hely, Istenem, nem tudta, mit csináljon szertelen nagy örömében. Ölelte, csókolta Palit, bevezette a házukba, de mindjárt el is akarta rejteni az ágy alá, mert félt, hogy ha hazajő az ura, a lidérc, megöli Palit. De már azt nem teszem, mondta Pali, hogy ágy alá bújjak. Abban a szempillantásban nagyot döndül a ház oldala. Kiszaladnak, s hát egy hétmázsás buzogány fekszik a földön. Hát ezt kidobta ide, kérdezte Pali. Ezt az én uram, felelte a nénye, mégpedig 7 mérföldről. Felkapja Pali a buzogányt, s azonnyomban úgy visszadobja, hogy éppen a lidércnek a lova elé esett. Meg is botlott benne a ló, s visszahőkölt nagy horkolással. Nyetenye, rikkantott a lidérc. 100 esztendeje járok rajtad, s még sohasem botlottál meg. Aközben meglátja a buzogányát, fölkapja a földről, megsarkantyúzza a lovát, s repül haza, mint a szél, még annál is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Pali kint állott az udvaron, s fogadta. Jó estét, sógor!
3: Adjon Isten, sógor! Na csak, hogy ide jöttél, most már 3 éjjel s 3 nap mindig vigadunk.
2: Nem lehet, sógor, mondja Pali. Mert nekem még virágos vitézhez kell mennem, hogy megkérdezzem tőle, miért sír mindörökké, s miért nem kacag sohasem az ő húga.
3: Jól van, sógor, eredj csak, de ha visszajössz, hozd nekem egy aranyalmát a virágos vitéz háza elől. Hozok, sógor, hozok.
2: Tovább ment Pali, s másnap megtalálta a másik leánytestvérét, harmadnap a harmadikat. Ezeknek is lidérc volt az uruk, s ezek a lidércek is mind kérték Palitól, hogy hozzon egy aranyalmát a virágos vitéz háza elől. Ment, mendegélt Pali, s rengeteg erdőbe ért. Amint megy, meglát egy embert egy nagy fának a tövében. Ott feküdt, s aludt. A lova meg a fához volt kötve, a kardja pedig egy hajszálon lógott a feje felett egy ágon. Nézi, nézi Pali az alvó embert, s gondolja magában, ez bizonyosan virágos vitéz lesz, mert ő róla hallotta, hogy amikor alszik, mindig lóg egy hajszálon a kardja a feje felett. Lefeküdt virágos vitéz mellé, s elaludt ő is. De virágos vitéz hamarabb felébredt, s csak elcsodálkozott, amikor látta, hogy egy legény fekszik mellette. No, ezt most megölhetném, gondolja magában virágos vitéz, de nem ölöm meg, mert ő sem bántott engem. Egy kevés idő múlva felébredt Pali is, s egyszeribe összebarátkoztak. Virágos vitéz elvitte Palit a házához, s hát csak ugyan úgy volt, ahogy Pali hírből hallotta. A virágos vitéz húga mindig sírt, és sohasem kacagott. Kérdi Pali a leánytól. Mondd meg nekem, miért sírsz mindig, és sohasem kacagsz? Feleli a leány. Azért, mert a bábám, aki vénboszorkány, amint megszülettem, kivette a tüdőmet, s addig nem is kacagok, amíg valaki vissza nem teszi. Pali meg sem pihent, indult, hogy előkerítse azt a vénboszorkányt, ha a föld feneke alól is. 3 nap s 3 éjjel folytonfolyvást ment az erdőben, de még csak egy élő lelket sem látott. Meg is éhezett, meg is fáradott erősen. Egy nyulat, amint előtte szaladt, meglőtt, egy nagy falát tüzet rakott, sütni kezdte a nyulat. Egyszer csak hallja, hogy valaki reszket, didereg a feje fölött, s mind azt mondja nagy fogvacogással. Jaj, de fázom! Jaj, de fázom! Felszól Pali a fára, de fel sem nézett, hogy ki van ott. Ha fázol, gyere le, s ülj a tűz mellé.
3: Lemegyek, ha az egyik hajszálat, amit ledobok a kardodra, s a másikat a puskádra kötöd. Jól van, jól, csak gyere le! Hát éppen az a vén boszorkány volt a fán, akit Pali keresett. A boszorkány ledobta a két hajszálat, s ahogy Pali rákötötte az egyiket a kardjára, a másikat a puskájára, leereszkedett a fáról, s lekuporodott a tűz mellé. Egyszerre csak előkap honnan, honnan nem, egy varangyos békát a vén boszorkány. Nyásra húzza, a tűz fölé tartja, s amint csepegett a zsír a békából, mindig pusmogta magában. Békát sütök, nyúlhúst eszem. Eszel, ha adok, mondta Pali fokhegyről. De a vén boszorkány csak mondta tovább. Békát sütök, nyúlhúst eszem. S amikor a nyúl jó piros ropogósra sült, a békát úgy a Pali arcához csapta, hogy a szeme majd kiszökött. Hely, felszökik Pali a tűz mellől, kap a kardja meg a puskája után. De a kard is, a puska is hajlós fává változott a vén boszorkány hajszálától. No, nem ijedt meg, Pali, két kézre kapta a boszorkány, s úgy megrázta, hogy no! Mit gondoltak, mi történt vele? Abban a szempillantásban mindenféle csúszó-mászó állattá változott a vén boszorkány. De annyi volt, hogy Pali alig győzte szerte taposni. Akkor a csúszó-mászó állatokból ismét boszorkány lett, s elővett minden ördögi praktikát, amit csak tudott, de nem tudott kiszabadulni Pali keze közül. Könyörgésre fogta, s ígért mindent Palinak, csak hagyja meg az életét. Nem kell nekem semmi egyéb ezen a világon, csak add elő a világos vitéz húgának a tüdejét. Megtalálod, mondta a vén boszorkány, a kapujok bal sarkánál. Ott van elásva egy kis ládikóban. Indulj előttem, vén boszorkány, rikkantott Pali, s akart nem akart, mennie kellett a boszorkánynak a világos vitéz kapujáig. Ott csak ugyan megtalálták a leány tüdejét egy kis ládikóban. Visszatették egyszeribe, s hát, halljatok csodát! A leány abban a szempillantásban elkacagta magát. De bizony, ha elkacagta magát, Pali meg is kérte mindjárt a leány kezét. Bezzeg, hogy adta szívesen virágos vitéz, s ment hozzá szívesen a leány is. Hét puszta határban sem talált volna különb legényt. Ott mindjárt nagy lakodalmat csaptak, s a lakodalom után elindult Pali a feleségével hazafelé. De előbb szakasztott három aranyalmát a három lidért sógornak. Amikor megérkeztek az első sógorhoz, az volt ennek az első szava. No, sógor, hoztál-e aranyalmát a virágos vitéz háza elől? Igen, sógor, itt van mi. De amint át akarta adni az almát, lejtette, mintha csak történetesen ejtette volna le. A lidérc utána kapott az almának, de Pali is a kardjának, s úgy lenyisszentette a lidérc sógor nyakát, hogy attól ugyan mehettek tovább bátorsággal. A második és a harmadik sógorral éppen így tett Pali. Akkor aztán a feleségével s a három leánytestvérével ment a lyukhoz. Hely, még csak most jutott eszébe, hát ha eddig letelt a hét esztendő, s kőmozsoló nem vár rá. Akkor aztán itt maradhatnak még a világ, s még két nap. De áldott szerencsére a hét esztendőből még hibázott egy nap, s a kötél ott lógott a lyuk aljában. Először az idősebb leánytestvérét húzatta fel, azután a középsőt, harmadiknak magát, nehogy a kőmorzsoló megcsúfolja. Amikor aztán fent volt, felhúzták a kisebbik testvérét, s a feleségét egyszerre. Megköszönte kőmorzsolónak, hogy olyan hűséges szolgája volt hét álló esztendeig, aztán mentek, s meg nem állottak, míg a falujokba nem értek. Jaj, de örült a szegény asszony, amikor meglátta Palit a feleségével és a három leányát. De még csak ezután volt nagy öröme, mert halljatok csodát! Pali letette a földre a három aranyalmát, egyre rásuhintott egy vesszővel, s ragyogó fényes aranypalota lett belőle. Rásuhintott a másik kettőre is, s azokból két aranyalmafa lett. Termett azokon annyi aranyalma, hogy a szem nem győzte belepni. Volt pénz most annyi, hogy nem tudták mennyi. Akadt a három leánynak is három kérője, s csaptak olyan lakodalmat, hogy hetet-hét országról jártak el a csodájára. Én is ott voltam. Erősen megcsodáltam. Aztán megfordultam, s hazáig meg sem álltam.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek Erős Pali című meséjének második befejező részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi előjárók fogadták a Rómából érkező 14. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntő ajándékként. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő, mint mondta. Az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formált a kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus Szenteste és Vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és propagandája által használt gyűlöletbeszédet, írt a Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. Magyar Péter illusztrációként egy internetes oldalnak a demonstrációról szóló, trágárságokat tartalmazó írásáról osztott meg egy képernyőképet, megjegyezve Orbán Viktor igeforrása így tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről. Magyar Péter a bejegyzésében megjegyezte, nem gondolja, hogy a nemzeti zászló lobogtatása, a mosoly vagy egy szív felmutatása provokáció lenne, ahogy azt sem hiszi, hogy ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Végül az időjárásról. Kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az új ember június 7-ei száma, a tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
8: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
9: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
10: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
11: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
10: Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
12: Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
10: Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
13: Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásukat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
10: Tartsanak velünk!
14: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
10: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
11: Kolozsvár Törökvágási Egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontosággal, teatrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermek istentisztelet.
10: Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
11: Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
10: Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
11: Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
10: Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
11: Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, s a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
10: Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
11: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
10: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
14: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
10: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcímnyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
13: Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvételét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént, a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, ami mi vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezet ennek a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
10: Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
13: Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne ne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Ezt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
10: Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
13: Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Nyilvánvalóan, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget. Mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
10: Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
13: Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás sokat látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom. Tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen, nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevont. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy soha sem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
10: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
14: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
10: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
15: Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzsön és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a beregszázi református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
10: Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
15: Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak, szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
10: Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
16: Ha most püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni a nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsorszerkezetben azt, hogy
12: hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek. És azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
10: Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
12: Szerencsénk van, mert Kárpátalja

0: ruhája. Jól éreztem magamat az oltár körül, amikor kisgyerekként ministráltam. Szentmisékre gyakran jártunk, édesanyámék vallásosan neveltek, öten vagyunk testvérek, pedagógus családból származom. Édesanyámék a házas hétvégében szolgáltak, majd pedig a Mécs család közösségnek most az aktív tagjai. Így volt részem abban is, hogy Partium vidékére, mint tímtagok a házas hétvégében, 90-es évek derekán, édesanyámék 5-6 évig kijárogattunk minden hónapba, megismertünk ott különböző családokat, barátságokat kötöttünk, tehát így szépen mindig mutatta az Úristen, hogy merre, hogyan tovább, megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne az, hogyha én is talán pap lennék, és hát komolyabban gimnáziumban érlelődött meg bennem ez a gondolat, hogy akkor tényleg ez lesz az az út, amire az Úristen engem elhívott, elszánt.
1: A Jóistennel való kapcsolatod, az hogyan alakult? Említetted azt, hogy 4 éves korodtól kezdtél templomba járni, ministrálni. Nyilván, hogyha ministrálásra gondolunk, azért egy 4-8-10 éves kisfiúnak talán még a legnagyobb élmény az, hogy ha kinéz a padsorok közé, akkor látja a szüleit, a nagyszüleit, akinek a csillogó szeméből látja azt, hogy na, én jó helyen vagyok, büszkék rám, és ő is büszke saját magára. Örül annak, hogyha valamilyen szolgálatot akár rázhatja a csengőt, tarthatja a tálcát a szentáldozásnál. Örül annak, hogyha valamilyen feladatot kap, és látja a pozitív visszajelzést. Mikortól érezted azt, hogy már nem csak ezek a külsőségek azok, nevezzem ezt külsőségnek, külsőségek azok, amik téged oda vonzanak, vagy akár a megtartó közösség lehet a lelkipásztor, és az a ministráns vagy fiatalokból álló közösség, amit ő ki tud alakítani a plébánián, ez is egy pozitív megtartó erő lehet. Mikor érezted azt, hogy ebben már úgy a Jóisten is benne van, és önmagában az a szolgálat, amit te ott elláthatsz az oltár körül?
0: Hát nagyjából úgy gondolom, hogy 8-9 éves korom körül fogalmazódhatott meg ilyen rózsaszín kötfelhőszerűen az, hogy papi hivatás.
1: Jó példát láttál magad előtt?
0: Igen, az egyházközség, ahonnan származom, Felsőgödön nagyon sok jó lelki pásztor kapott. Az egyik ilyen számomra nagy alak, bár én még kicsi gyerek voltam, az a kármelita Rumi Tamás atya volt, aki az elszóratások idején édesanyámék nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak vele az atyával, meg a nővérrel is, aki szintén szerzetes nővér volt, és együgyan azon utcával laktak édesanyámék, mint az a atya, meg az a szerzetes nővér. És kisegítő lelkipásztorként, mert hát más lehetőség nem volt akkori időben, az egyházközségnek nagyon mély nyomot hagyott, mint a mai napig. Az ő lelkisége, a kármelita lelkisége, a mély imádságai, a mély prédikáció a szülők elmondása alapján. Én kicsi voltam, tehát annyira nem emlékszem rá, később, pár évvel később találkoztam az atyával, de hiszem azt, hogy édesanyáméknak az a szoros baráti kapcsolatuk mély nyomot hagyott az egyházközségbe, ugyanakkor a családunkban is mély nyomot hagyott, és neki is köszönhető valószínűleg ez, hogy az Isten valahonnan elindított bennem egy vágyat.
1: Említetted azt, hogy öten vagytok testvérek. Mennyire érte ezt akár a testvéreidet, akár a szüleidet meglepetésként, hogy te erre a hivatásra készülsz?
0: A szülők örültek neki, bár én még szerzetes életet éltem, igaz, hogy 1 évet jelölt éves voltam, de az alatt az 1 évem alatt volt időm azon elmélkedni, hogy valójában melyik az az életforma a papságon belül, amit szeretnék, amire meghívást adott az Úr. Nagyon jó lelkivezetőm volt sokáig a dr. Varga Lajos Váci segédpüspök úrral, sokat beszélgettem erről, különösen akkor, amikor nagyon nehéz időszakaim voltak a jelölt időm alatt. Ő segített rávezetni arra is, hogy akkor, hogyha ténylegesen nem az a szerzetes közösség, amiben vagyok, akkor próbálja meg az egyházmegyés szolgálatot. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy alapvetően hiányzottak nekem azok a motivumok, amik egy egyházközségben megvannak. Szentmise után jó beszélgetés a hívekkel, húsvéti körmenet, meg az ilyen alapvető dolgok, amik úgy egy szerzetes közösségnek a nyitott kápolnáján belül nem megoldható, mert a szerzetes udvar, ahol van a ház, ott nem megoldható az, hogy egy körmenetet tartsunk, vagy úgy konkrétabban, elmélyültebben beszélgessünk. És ez is rávezetett, de leginkább az vezetett rá, hogy mégis az egyházmegyés szolgálatra kértem a jelentkezésemet a püspöknél, hogy akkor úgy fogalmaztam, hogy eredetileg is ez volt a szándékom, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni. nem zárom ki.

0: ki mindazon mellett a szerzetes életet. Akkor valószínűleg inkább a szerzetes közösség egy ilyen rózsaszín kötfelhőszerűség lehetett, most már inkább komolyabb. De úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy tényleg, hogyha az Úr valóban egy szerzetes közösségbe hív, akkor mi az a közösség, melyik az a lelkiség, amelyik közel áll hozzám, illetve, hogy ha azt a életformát is választom, képes leszek-e úgy élni egy közösségben, vagy esetleg egy zártabb rendszerben megélni az Istennel való mélyebb kapcsolatot, vagy arra van tényleg szükségem, vagy arra kaptam hivatást az Úrtól, hogy a híveknek az elmélyült imádságokból született gondolatokat megosszam, az Isten szeretetét, örömét, tapasztalatát, amit megéltem a szemináriumban, nehézségeken keresztül akkor is odavinni elég, hogy már pedig jó az Istennel együtt lenni, örömteli az életem, hogy vele lehetek, és részük lehet nekik is ebben az örömteli életben, a mindennapi problémájuk ellenére is. Páli Szent Vince Missziós Társaság Lazaristák szerzetes közösségében éltem jelöltként, de egyébként a kármeliták felé van egy vonzódásom, most így utólagosan visszagondolva, nem csak az atya miatt, hanem maga a lelkiség, amit képvisel a kármelita közösség. Nem mélyedtem annyira el ebben a szerzetes közösségnek a lelkiségébe, de arra nagyon emlékszem, mert ez egy pár évvel ezelőtt volt, amikor fölvettem a skapulárét augusztus vége fele, akkor veleig kirázott engem a hideg, borsózott a hátam, jó értelemben, mert annyira mélyen megérintett az Istennek a szeretete, meg a szűzanyának az a oltalmazó, mondhatni palástja, úgy éreztem, mintha körül fogna engem. Ez az egyik szerzetes közösség, elmélyültebb közösség az a kapucinus közösség, ott pedig Pió atyának a példája. Az elmélyült imádkozás, magányba levés, az Istennel való kapcsolatomba, mert fontosnak tartom azt, hogy az életembe napi szinten próbáljak minél közelebb kerülni az Istenhez, hogy az Isten szeretetétől átitatottan sugározzam kifele az embereknek, hogy jó a vele való közösség.
1: Most itt három szerzetes közösséget is megemlítettél, ami vonz és amivel szimpatizálsz. Ugyanakkor megjelent az, amit végül is most választottál, a világi papság. A kapucinusok zárt szemlélődése, az egy picit azért távol áll a világi papság közösség formáló, meg egyházközség alakító életétől. Mégis vonz, de itt vagy. Ez hogy lehet összeegyeztetni?
0: Hát úgy lehet szerintem összeegyeztetni, hogy alapvetően az imádságaimban van egyfajta elmélyültség, és ezt nem a magam tudás alapján tudom, hanem a gyóntatom meg a lelkivezetőm virágított arra rá, hogy hajlamos vagyok az elmélyültebb imádságra, az olyan böjti vagy olyan keményebb böjti cselekedetekre, amelyet nem feltétlenül biztos, hogy egy világi hívő vagy egy világi papnak jelen van, nem zárható ki, hogy jelen lenne az életébe. Meg a barátok is úgy fölhívták rá a figyelmet, vagy mondták, hogy azon kívül, amikor úgy találkoztak velem, beszélgettek, első, második, harmadik beszélgetés után letisztult számukra az, hogy valami több van, valami mélyebb, letisztult, lekristályosodott kép van. Tehát ezért is, mert nekik is említettem ezt, hogy van egy vonzalmam a szerzetes közösségek felé, megemlítve ugyanezt a kapucinus közösséget, a Kármel közösséget, és sokadik beszélgetés után ők visszajeleztek, hogy érezni a mögöttes letisztult képet, hogy van valószínűleg valami alapja azoknak a dolgoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a híveknek, és ezért is az egyházmegyés világi papságban szeretném a szolgálatomat teljesíteni, mert a híveknek is szükségük van egyfajta olyan, remélhetőleg olyan életpéldát fogok tudni majd mutatni papságomban. Kérem az Úristen mindennapi imádságomban, hogy valóban így éljen meg a papi szolgálatot, amely számukra vonzó, és azt látják, hogy nem önmagam azt tárolom, hanem nekem az a fontos, hogy az XYZ, aki rám van bízva, az valóban az Isten kapcsolatában egyre közelebb kerüljön, és az üdvösséget elnyerje.

0: Egy év jelölt idő után bekerültél az EGRI szemináriumba. Voltak benned, most lehet, hogy ez rossz szó, mégis ez jut eszembe, voltak benned elvárások, hogy mit szeretnél itt kapni? Volt már egy év tapasztalatod egy szerzetes közösségben, azt érezted, hogy téged az egyházmegyés papságra hív a Jóisten. Szerettél volna valamit konkrétan itt kapni?
1: Hát úgy konkrét elvárásom nem volt, mert azért az az egy év, amit a szerzetes közösségben éltem, az megmutatta, hogy mi volt az a rész, ami rózsaszín kötfelhő volt, és ez nagyon jó tapasztalat volt számomra. Másrészt pedig próbáltam nyitottan idejönni, de ugyanakkor nem volt könnyű megoldanom azt, hogy bár otthon is volt, hogy többen laktunk egy szobába testvérek, de az más jelleg. Itt viszont még akkor is, hogyha missziós lelkületű volt a szerzetes közösség, ahol éltem, mégis volt egy magánszobám, ahol el tudtam csöndesedni, ahol tudtam végezni csöndben a dolgaimat, mind a napi feladatoktól függetlenül, és akkor bekerültem egy olyan helyre, ahol 3-4 szempár esetleg ott nézi, hogy mit teszek a szobába, hogy teszek a szobába, hogyan sikerül megélnem hitelesen a mindennapjaimat. Ezt azért nem volt könnyű az első időben magamban visszagondolva tolerálnom, de azért próbálkoztam.
0: Erről szól a szeretet, az egymás elfogadása, igen, hogy egy picit össze kell rázódni, de valahogy a szerzetes közösség is erről szól, hogy nem te választod meg azt, hogy kivel vagy egy közösségben.
1: Igen, igen, tehát a szerzetes közösségben is erről szól, mégis más jelleget ölt a szerzetes közösség, mint egy világi papságra készülő közösségben, ahol tólig évekig, elsőtől hatod évig, majd aztán ki tudja, lehet, hogy rövidül hosszabbodik a képzési idő, ezt a bölcsök majd meglátják, hogy hogyan, mint, de mégis másabb jellegű. Mert nekem volt már egy bizonyos értelemben egyfajta tapasztalatom ilyen téren. Másnak más volt a tapasztalata, és azt egyeztetni és ütköztetni, hogy az én tapasztalatom, meg az ő tapasztalata, ő a világból jött, én már egy bizonyos értelemben más rendszerből jöttem, másfajta felfogással, másfajta gondolatmenettel, ő megint csak egy másik gondolatmenettel, neki rózsaszín kötfelhő, minden, nekem már nem annyira rózsaszín kötfelhő, azt úgy egyeztetni, úgyhogy hogy ebből jó, persze, hogy vannak ütközések, de mégis azért a legvégén a kibékülés legyen ott, az nem mindig volt könnyű megoldani. De sikerült, tehát nem mondhatom azt, hogy most úgy egymásnak ugortunk volna, csak tudatosítanom kellett azt, hogy az illető most jött be, nekem volt egy kicsivel annyi előnyöm, hogy éltem egy másfajta közösségben.
0: Talán nagyobb a tapasztalatod, ha nem is sokkal hosszabb ideig tartó tapasztalat, de mindenképpen nagyobb, mint az, aki egyből a szemináriumba jön. Említetted azt, hogy gyerekkorodban még az egyházközségben szolgálatot teljesítő kármelita atya volt az, aki úgy példaként állt előtted, hogy milyen egy pap, és talán az ő személye is vonzott ahhoz, hogy a Jóistennek a meghívását határozottabban meghalld és el tud fogadni. A te elképzeléseid azok hogy alakultak? Te nyilván gyerekként látva egy életpéldát, annak a hiányosságaival, pozitívumaival együtt gondolhattad azt, hogy milyen egy jó pap, itt a szeminárium sokat alakított, formált ezen a képen. Te most milyen pap szeretnél lenni, vagy milyennek gondolod, hogy milyen egy jó pap?
1: Megszólítható. Nekem az az alapelvem, hogy legyek megszólítható. Ha jó a program, ha van egy mulatság, akkor merjek belekapcsolódni azokba a mulatságokba, nem úgy, hogy csak ott leülök, és akkor beszélgetek emberekkel, hanem teljesen normális módon megtáncoltatni időstől fiatalokig változóan, hogy megtalálható legyen, hogy képes legyen meghallgatni másokat odafigyelve, legyenek olyan barátok, akár ott az egyházközségben, vagy máshonnan, világi barátok, akikkel meg tudom beszélni az én problémáimat is, amit megoszthatok. Nyilván legyenek papi barátságok is, ezt fontosnak tartom. De nagyon-nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a megszólíthatóságon belül lássák a komoly és a komolytalan oldalt is. Értem ez alatt, hogy nem az a besavanyodott, bekövesedett ember legyek, hanem életvidám ember, akire, hogyha ránéznek, akkor azt mondják, hogy bár ő az Isten embere, de mégis két lábbal a földön jár. Ezt nagyon fontosnak tartom. ugyanezt szoktam mondani prédikációkban is, hogy a szentjeink sem ez a besavanyodott, bekövesedett, magasba révedező tekintetű, bocsánat, ezzel a hasonlattal szoktam én vecsési savanyú káposzt, amire beleharap az ember, és akkor érdekes savanykás íztad, és akkor fancsolódik el az ember arca, hanem életvidám emberek voltak. Tudtak saját magukon jót röhögni, ügyetlenségeiken, mit tudtak, felszabadultak lenni az Istenben, belső mély szabadsággal megélni az Istennel, és emberrel való kapcsolatokat. Ezt szeretném a saját életemben megvalósítani, hogy tudjak megszólítható maradni, ne szálljak el. Nem szeretnék elszállni a magaslatokba, de ugyanakkor tudjam azt is, hogy mint egy jó atya, mikor kell keményebbnek lennem, és mikor kell kicsikét a anyai érzelmekkel táplált, mint ahogy a tékozó fiú történetében is látjuk. Ott is van egy határozott apa, és van egy irgalmas anya, aki a kettő együtt. Mert úgy gondolom, hogy a mostani világban, főképp így a fiatalok, mert én is fiatal vagyok, és így nézem a világban a fiatalokat, azok a sok szétzilált családokban élő fiatal generáció, akik utánam jönnek, azoknak fontos az, hogy legyen egy pozitív egyház élményük, bármit mondanak a médiában papokról, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, lássák meg azt, hogy hoppá, mégsem teljesen igaz, amit mondanak a médiába, de ugyanakkor azt is lássák, hogy el tud mélyülni az az ember az Istennel való párbeszédében, és vonzóvá tenni ezt a fajta párbeszédet.
0: A megszólíthatóság az önmagában kevés. Az is fontos, hogy te meg tudsz szólítani majd akár a saját korosztályodat, de idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Erre vonatkozóan pedig azért nagyon jó terep és nagyon jó lehetőség volt, azt hiszem, plébániai gyakorlat. Te azt hol töltötted?
1: Kistarcsán töltöttem, de ugyanakkor Csömör, illetve Nagytarcsa is ahhoz a plébániához tartozott. Hála Istennek egy élő egyházközség az is. Nagyon sokszínű társaságból áll, különböző lelkiségi mozgalmak, mély családközösség, akkor az időseknek ilyen idősek délelőtti foglalkozásuk volt. Mária Légió azokban is volt, hogy alkalmanként, hétfő esténként lementem, és akkor közöttük voltam, beszélgettem velük. Első péntekenként ott is tartják az éjszakás szentségimádás, ezt úgy örömmel vettem, hogy ott első pénteken, pénteki reggeli misétől szombat reggeli miséig kint van az oltári szentség, kivéve amikor szent mise van a templomba. A plébánián téli időszakban lent a pincerészen ki van alakítva nagyon szépen a pincerés egy közösségi része, ott voltak a szentségimádások. És a szentségimádásokon belül is nem csak az a hagyományos népi szentségimádás, hogy elővették a kisebb vagy nagyobb imakönyvet, és akkor olvasgattak ilyen-olyan elmékedést, hanem a dicsőítés is jelen van. A karizmatikus lelkiségi közösség az közel áll a szívemhez. Nyitott vagyok bármely más lelkiségi mozgalom fele is, hiszen édesanyámék is valamely lelkiségi közösséghez tartoznak. Papoknál láttam, akik vannak, akik fokolárosok, vannak, akik karizmatikusok, kurzillósok. Tehát fontosnak tartom ezeket a lelkiségi közösségeket úgy, hogy megtanítani őket még inkább krisztucentrikusan gondolkozni, és úgy kifele hatóan társadalomra. Ahogy a fiataloknál is, hogyha kell, akkor beülni egy jó pofa sör mellé, leülni, beszélgetni, mert nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik járnak misékre, azok a fiatalok ott vannak úgyis. De a legtöbbjük nem a misén, nem a templomban található meg, hanem kint. És amikor leülünk teljesen normális emberként, mert pap is egy hétköznapi ember, leül, odaszánja az időt, és beszélget, és akkor egy korsó sör, vagy valamit iszogatnak, közösen pizzáznak, vagy akármi, ami jó program, beszélgetés vége fele kiderül az, hogy rákérdez nagy neheze, hogy akkor mégis én ki vagyok, mi vagyok, és utána látom azt a megdöbbentséget, hogy hoppá, és akkor pozitív egyház élményt kapott, egyházképet kapott a papokról is, és akkor mélyebben elkezd merni beszélgetni az ő saját problémáiról, hogy mit él meg, hogy él meg, mint él meg. Ha találkozik olyan problémával, ami sajátosan érinti őt, nyilván az erkölcsi értékek mellett kiállva, de szeretettel elmagyarázva, hogy ez miért nem jó, akkor egy morzsányi kis valamit adok neki. és bízom abba, hogy az majd szépen elindítja az Úristen, tovább viszi ezeket a dolgokat. Ebben az egyházközségben, és ezt láttam a plébánoson keresztül, hogy nagyon jól kezeli a közösségeket. Szinte majd, hogy nem mindenen ott van, ami lehetséges. Nyilván persze, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem tud részt venni. Ezekbe bekapcsolt, igyekeztem én is ezekbe a közösségekbe helytállni, de ugyanakkor volt alkalmam úgy is, hogy az utcán vagy bárhol máshol találkoztam olyan emberekkel, akik nem a templomba vannak. Fiatalokat, gyerekeket tanítottam az iskolába. Volt nem katolikus iskolák, direktbe bementem reverendával az iskolába, és akkor először csak úgy pislogtak rám a iskolában a diákok, akiknek úgy kevés közük van az egyházhoz. Hittanórán megtapasztalni azt, amikor a teremtés történettel kapcsolatosan beszélik. Gyerek azt mondja, hogy nekem az anyám és az apám az már nincsen együtt, már x-edik partnerével van, és úgy elmagyarázni neki házasság szentségének mi voltát, hogy egymásnak teremtődtek, és az ő kettejük szeretetének gyümölcséből születtél te, akkor igencsak kellemetlenül érezte magamat. De valahogy akkor ott jött a Szentlélek, és adott segítséget abban, hogy ezt hogy lehet akkor elmagyarázni. Nagyon-nagyon sok ilyen gyerek van az iskolába, környezetünkbe, felnőttek körébe is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretettel, határozottan, de érezzék azt is, hogy valakit képviselek.
0: Én ezt kívánom neked, hogy egész életedben tudj nyitottan, megszólíthatóan, és ezzel a Krisztus által átjárt szeretettel odafordulni fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.

0: Kedves hallgatóink, Simon Gáspár Balázs Jobbágyi Káplánnal Papp Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki egy hetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi előjárók fogadták a Rómából érkező 14. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntő ajándékként. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő, mint mondta. Az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus Szenteste és Vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és propagandája által használt gyűlöletbeszédet, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. Magyar Péter illusztrációként egy internetes oldalnak a demonstrációról szóló, trágárságokat tartalmazó írásáról osztott meg egy képernyőképet, megjegyezve Orbán Viktor igeforrása így tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről. Magyar Péter a bejegyzésében megjegyezte, nem gondolja, hogy a nemzeti zászló lobogtatása, a mosoly vagy egy szív felmutatása provokáció lenne, ahogy azt sem hiszi, hogy ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Végül az időjárásról. Kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Móra Ferenc Arabember fiai című művének első részét Boromisza Dóra mondja el. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkban először az egri munkás mozgalmakról hallanak, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Kállói Molnár Péterről írott eszéjét. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján, Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Ezután a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek júniusi rendezvényeiről lesz szó. Ezt követően az idei Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral. Végül pedig a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóit ismertetjük. Ajánlunkban Újvári Marikát kérdezi az adás egyik szerkesztője, Farkas Erzsébet.
1: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
0: Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődik Kódex című műsorunk, melyben dr. Romsi Csiknác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának második részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, a trianoni békediktátum következményeiről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben.
3: Elkerülhetetlen volt, természetes volt, hogy a trianoni békeszerződésre a magyar politika egy revíziós politikával válaszolt. Nem csak Magyarország válaszolt azzal, azzal válaszolt Németország is, azzal válaszolt Bulgária is, azzal válaszolt a Szovjetunió is, és még a nyertes Olaszország is azzal válaszolt. De ha Olaszország nyertes volt, mert kevésnek érezte a nyereményt ebben a kérdésben.
0: 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc Arabember fiai című művének első részét Boromisza Dóra mondja el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.

0: Móra Ferenc, rabember fiai. Első fejezet. A fejedelem rosszat álmodott. Megesik bíz az a szegény emberen is, hogy rosszat álmodik. De hát mi veszedelem van abban? Örül neki, hogy csak álom volt, s hálát ad az Istennek, hogy már elmúlt. Ha pedig még azután is nyomja a lelkét az aggodalom, azon is tud segíteni, akkor átüt az üllőre a kalapáccsal, hogy az aggodalom menten elijedt tőle. Vagy keményebben vágja a kapát a földbe, haragosabban rángatja a fűrészt, sebesebben döföli a tűvel a posztót, kinek hogy hozza magával a mestersége. S mert hogy így sebesebben halad a munka, a szegény embernek még haszna is van abból, ha álmában borsot tört az orra alá valami gonosz manó. Hát mikor a fejedelem álmodik rosszat? No, az nehéz sor, mert annak kárát vallja az egész ország. De legalábbis az udvarbeli népek mindig megsiratják a gazdájuk rossz álmát. Ehol Apafi Mihály uramnak is, az erdélyi fejedelem őnagyságának csupa kötözködés az élete, mióta az ágyas házából kilépett. De bizony még a fejét se dugta ki a bíbor hálós ágyból, mikor már ráförmett a szolgálattevő kisapródjára, aki az ágy lábánál leste a fejedelem ébredését. Hát neked, öcsém, talán gyökeret vert a lábad, hogy hajnal óta úgy állod az egy helyet. Miért nem nyitott ki az ablaktáblákat, mikor látván látod, milyen régen nem alszom? Pedig abban a percben pattant ki a szeme a jó úrnak, még akkor se egészen, mert éppen úgy pislogott, mint akinek beleesett valami a szemébe. A gyerek azonban a világért sem mert volna ilyent gondolni, se nem hogy mondani. Ne felejts, kék szemet teleszaladt könnyel, hosszú aranyfürtös fejét félrehajtotta a vállára, s ilyetten motyogta. Igenis, nem, nagyságos fejedelem. Apafi félrehúzta az ágy nehéz sejen függönyét, és mérgesen tekintett ki alóla. Az ámni, ezt ugyan magamtól is tudhattam volna. Csak Szitári Ádám lehet az a vitéz legény, akinek mindjárt a csizma szárába szalad a bátorsága, ha az ember szóba ereszkedik vele. Igenis, nem, nagyságos fejedelem. Hol tanultál te magyarul, te gyerek? Tán a krími tatároknál? A kis aprót fölemelte szégyenletében neki pirult képét, s úgy nézett a fejedelemre, hogy a kő is meglágyult volna bele. Apafinak pedig nem kő volt a szíve, hanem vaj. De most meg nem lágyíthatta az Ádámka tekintete. Úgy sötéten lett rajta a rossz álom, mint valami nehéz felhő. Eredj innen, öcsém, míg szépen vagy, mert ha én fölkelek a könnyedet letörülgetni, akkor lesz miért itatnod az egereket. A csizmámat a bátyát hozza be, annak a kis ujja különblegény, mint te, mindenestül. Az előszobában 12 apród állt sorfalat, várva a fejedelem kilépését. Deli szép nemes úrfiak, csupa ifjú jegenyék, ahogy vidáman sürögtek-forogtak ott a nevető reggeli napfényben. Csak egy nagy fekete fiú állt köztük komolyan, széles mellén összefont karral, s ezt szólította meg a kis szitári gyerek. Tamás, vidd be a fejedelem csizmáját. Szepegve, elcsukló hangon mondta, s az apródok csapatán valami halk kacagás zsibongott át, mint méh dongás a kerten. De az is elcsendesedett, mintha csak elvágták volna, ahogy a szitári Tamás tekintete átvillant rajtuk. No, mondta csendesen, s azzal karjára véve a fejedelem piros csizmáit, illedelmesen megkocogtatta az ajtót, s benyitotta az ágyasházba. Ügyet sem vetett rá, hogy a fejedelem azzal fogadta, úgy rugdosod azt az ajtót, mintha az ország pénze egyébre se kellene, csak ajtót csináltatásra. Mindig olyankor lábatlankodsz, mikor az ember legjobb ízűt alszik. Már ezt a kis álmot is elveszitek tőlem. Majd elhallgat, ha megunja, gondolta Tamás, s odaállította a csizmákat az ágy elé. A fejedelem végignézett rajtuk, és elkiáltotta magát. Hát azt gondoljátok ti, hogy nekem egyéb dolgom sincs csak bálba járni. Jó is volna, ha piros csizmában el lehetne táncolni az ország gondját. Tamás kifordult a kacki piros csizmákkal, és visszajött egy pár feketével. De még át se lépte a küszöböt, mikor a fejedelem már eléje kiáltott. Hát temetésre készülök én, hogy ilyen gyász csizmákkal állsz elejben. Hát nem megmondtam már tegnap este, hogy ma Dacó uramhoz kocsikázom szüretre. Mit gondol maga, úrfi, hogy ebben az országban éppen csak a fejedelemnek nem szabad egy napot pihennie? Mit gondolt az úrfi, mit se? Az az ő dolga. Csak az bizonyos, hogy mikor egy pár perc múlva bement, olyan rakás csizmát vitt a két karján, hogy a feje se látszott ki közülük. Lerakta őket a fejedelem elé. Válogasson közülük, nagyságod, hajolt meg tisztességtudóan. Volt miben válogatni, az bizonyos. Karmazsin csizma, sárga csizma, kordován csizma, bársony csizma, szattyán csizma, annyi volt ott, hogy könnyű volt kitalálni, miért járt a székely hadaknak fele mezítláb. A fejedelem pedig azért is valami sejen papucsba bújtatta a lábát. A lippai basa ajándéka volt, gyönyörű sztambuli munka, de meg nem állhatta, hogy el ne nevesse magát, s a vállára ne veregessen Szitári Tamásnak. Csak nagy kúpén akadsz te enni, Tamás fiam. Ne, felezzétek meg ezt az aranyat az öcséddel. Megrikadtam szegénykét az elép. De csak olyan volt ez a jó kedv, mint mikor az olmos őszi felhők közül egy szempillantásra kikukucskál a nap. Utána még nagyobb lesz a sötétség. A fejedelem is éppen csak, hogy megmutatta, hogy tudná ő a jó kedvét süttetni, ha akarná, de nem akarja. Dúlt, fúlt, kötekedett, zsörtölődött mindenkivel, aki útjába került. A nádmézes kávé keserű volt neki, a keserű borovicska édes. A fejedelem megszitta, aki nevetett, lehorta, aki komoly képet vágott, befogatott a csengettyűs hintóba, s kiküldte Dacó uramhoz szüretelni Naláci uramat, mert tudván tudta, hogy a két úr úgy van egymással, mint kutya a macskával. A fejedelem haragszik. Ezt már a verebek is csiripelték a hervadozó kertben a levélhulló oleanderbokrokon, hiszen egyebet se hallottak a palotában egész délelőtt, mert ezt súgta-bukta minden teremtett lélek. Hanem azt senki se tudta, hogy miért haragszik a fejedelem. Az csak az ebédnél derült ki. Szomorúan kezdődött pedig az is nagyon. Csupa sóhajtozás, csupa pisszegés. Sóhajtozni szegény fejedelem sóhajtozott, mégpedig akkorákat, hogy majd elfújta az asztalról a levelen sültet. Pisszegni meg a fejedelem asszony pisszegett, Bornemissza Anna, aki kardos asszony valamás különben, s kicsibe múlt, hogy egyszer meg nem főzőkanalazta magát a török császárt is. De ilyen borúsnak rég nem látta az ura homlokát, s maga is megszeppent. Akire pedig pisszegett, az nem volt más, mint a kis erdélyi fejedelemfi, Apafi Mihályka. Csintalan kis legény volt a herceg, eleven, mint a kéneső, fürge, mint a gyík. Nagy, szelíd, barna szeme volt, mint az őzikének, de tele vidámsággal és pajkossággal. Érezte, hogy ő a legnagyobb úr a háznál, s bizony oda se nézett az apja haragos kedvének. Azzal mulatta magát, hogy a kettévágott gránátalma sikamlós magját hüvelykújja meg a mutató ujja közé szorította, s célba vette vele, hol az egyik, hol a másik szitári fiút, akik fölszolgáltak az asztal körül a fejedelmi családnak. El is találta, hol a szemét, hol az orrát az ártatlan golyóval a pajtásainak. Akkor aztán olyanokat sikoltott örömében, hogy az ajtón álló is csikorgatta bele a fogát. Integetett a fejedelem asszony, s meg-megrántotta az asztal alatt Mihályka bársony dolmánykáját. Nem ért az annak semmit, hanem mikor a fejedelem asszony egyre összébb ráncolt szemöldökkel jelentgette, hogy milyen rossz kedve van a fejedelemnek, kapta magát a kis herceg, s egy gránátalma maggal úgy odatalált a homloka közepére Apafi Mihálynak, hogy csak úgy koppant. Olyan csend lett, hogy a tornácról behallatszott a légydongás. Még Szitári Tamás is elfehéredett az ijegységtől. Bezzeg nem ijedt meg a kis herceg. Mire az apja körülnézett, már akkor ott ült az ölében, s vékony kis kezével végig-végig cirógatta az édesapja deresedő szakállát. Ne haragudjál, édes jó apám uram, csak ezt a csúnya ráncot akartam elkergetni a homlokodról. s abban a percben az a csúnya ránc csak ugyan elsimult a fejedelem homlokán. Nem volt már haragos, inkább csak szomorú. Szeliden simogatta meg a kis apafi gesztenyés bodor fürtjeit. Te miattad volt ott az a ránc, édes kicsi fiam. Rosszat álmodtam rólad az éjszaka. Mit álmodtál, lelkem jó apám? Tán nem akart a kis lovam szénát enni álmodban? A fejedelem már mosolygott is. Még annál is rosszabb álmom volt, édes cselédem. Odakint vadászgattam veled az erdőszélben, sütött a nap kegyetlen, el is fáradtam a szarvas hajszolásban, szinte szédelegtem a melegtől. Elnyomondom magamban, mi nehezet érzek magamon. Akkor veszem észre, hogy fönt felejtettem a fejemen a nyusztprémes fejedelmi süveget. Nosza, leveszem a süveget, hogy majd a te fejedre teszem. Már kinyújtom a kezem, mikor egyszerre csak lecsap az égből egy sebes szárnyú sólyom madár, kiszakítja a csőrével a kezemből a süveget, s úgy elcsattog vele, hogy még most is borzadok bele. Rosszat jelentesz, fiam, rosszat. Valami rossz szerzet leskelődik a fejedelemségünk után. Világ életében mindig attól rettegett jó apafi Mihály, hogy ki akarják alóla rántani a fejedelmi trónust. Ő magáért már nem bánta volna. De mi lesz akkor a szegény kis herceggel? A szegény kis herceg azonban éppen nem találta ezt az álmot valami rettentőnek. Mindössze a kis piros száját biggyeztette el. Te benned volt a hiba, apám uram. Ha már vadászni voltunk álmodban, miért nem hívtad ki velünk a szitári gyerekeket is? Tamás majd lelőtte volna a sólymot. Ugye, Tamás? Lelőtted volna azt a rabló madarat. Szitári Tamás féltérdre ereszkedett a fejedelemfi széke előtt, s megcsókolta az egyik kezét, Ádámka a másikat. A kis herceg meg átfogta a két fiú nyakát, s biztatva csacsogta az édesapjának. Ne félts te engem, apám uram, míg ilyen jó két pajtásom van, mint a Tamás meg az Ádámka. Öröm volt látni a három gyereket így összeülelkezve, s a fejedelemnek csak ugyan elszállt minden aggodalma. Gyengét szeretettel összekoccantotta a három szép fejet. Menjetek játszani, mókuskák, a kertbe. Nézzétek meg, hagyott-e még csengettyűkörtét az öreg fán a sárgarikó. Második fejezet. A basa sólyma. Nem is volt egészen bolondság, amit a fejedelem álmodott. Olyan világ járt akkor szép Erdélyországban, hogy mikor este lefeküdt a fejedelem, sose tudhatta bizonyosan, hogy fejedelem lesz-e még reggel, mire felébred. A német volt annak a megmondhatója, meg a török. Hol az egyik, hol a másik ültetett gazdát az erdélyi fejedelmi székbe, s akit az egyik beleültetett, azt a másik letaszította. Apafi Mihály uram a török árnyékában nyugodott. De bizony gonosz nyugalom is volt az, mint mikor valami szegény kis bokor megbújik a terebéfa tövében, aki nem ereszti ugyan hozzá a szelet, de elfogja tőle a napot is. Ha híre szalad, hogy gyülekeznek a német hadak az ország szélén, hol az egyik, hol a másik török basa sietett fölbátorítani apafit. Sose félj te, jámbor fejedelem, majd ellátjuk mi a németnek a baját. Te csak oltogasd szép bátorságosan a rózsafáidat a görbe kertész bicskáddal. A kartforgatást csak bízd mireánk. Mikor aztán a németnek a hátát végig cirogatták a karddal a basa urak, akkor az apafi óra alatt hadonáztak vele. No most már tedd le a kertészbicskádat, jámbor fejedelem, s vedd elő az ország pénzes ládájának a kulcsát. Mert azt csak nem kívánhatjátok, hogy ingyen hajkurásszuk a németet ebben a nagy melegben. Az ország ládájának meg olyan rossz természete volt, hogy fenékig is kotorázhatott benne az ember. Mégis üresen húzta ki a kezét. Olyankor aztán azt mondta a török, se baj, fejedelem, majd találunk mi magunknak valót ebben a szép országban. Akkor aztán végigrabolta a török az országot szép barátságosan Brassótól Kolozsvárig. Nem volt válogatós, ha pénzt nem talált, elhajtotta a barmot, s hogy olyan is legyen, aki vigyázzon rá, 10000-ével vitte rabszolgának a széket meg a szászt. S hogy ne sajnálja otthagyni üres, kifosztott hajlékát az Isten adta nép. Fölgyújtották a falvakat, városokat egymás után, úgyhogy kormos lett bele az ég Erdély fölött. Hát ilyen gonosz mulatság volt az a török barátság háborús időben. De nem voltam különb a békességes időse, mert volt esze a töröknek, hogy az ilyen nagy garázdálkodások után csendességben maradjon egy kicsit, addig, míg összeszedi magát a nyomorult ország, míg fölépítik a leégett városokat, míg a kövér gulya nevelkedik a letiport legelőkön, míg betakarítják az új gabonát. Így békesség idején megint más mulatságot eszeltek ki maguknak a basaurak. Szépen tiszteltetem a fejedelmet, holtig való jó barátjává tenne, ha kisegítene egy kis apró pénzzel, üzente a temesvári basa. A jenői basának meg az volt a panasza, hogy az ő környékükön nem tudnak takaros csizmát szabni a vargák a török katonáknak. Nagyon örülne tehát, ha a fejedelem küldene neki vagy 100 vargát, de mindjárt vigyék magukkal a csizmának való bőrt is, legalkalmasabb lészen pedig azt borjú képében elhajtani. A lippai basa már sokkal emberségesebb férfiú volt, az világért se fosztotta volna ki ilyen nyilvánosan a fejedelmet. Hanem küldött neki egy rozsdás gírbe-gúrba kardot, s amellé ilyen üzenetet. A kegyelmes basa tudja, hogy a nagyságos fejedelem mennyire élhal a régiségekért, azért küldi neki szíves barátsággal ezt az öreg kardot, amivel Attila hadakozott valamikor. Testvérek között is megérne 1000 aranyat, de a fejedelemtől nem kér érte a basa többet, csak 500-at, meg egy hátas lovat. A fejedelem pedig noha tudván tudta, hogy az az ócska vas vadonatúj korában sem ért 5 garast, sietett elküldeni az árát a kegyelmes basának, s még meg is köszönte a nagy jó akaratát, ám bátor, üzente a követtől, egész padlásra való Attila kardot vétettek már vele a basa urak. De történt ennél még cifrább dolog is, éppen aznap pedig, mikor olyan rosszat álmodott a fejedelem. Még föl se kelt az asztal mellől, mikor nagy ijetten esik be az ajtón Buzát Gáspár, a sárvári kapitány. Nagyságos uram, követ érkezett a váradi basától, a váradi basától érkezett követ, nagyságos uram! Az a szép szokása volt a jó Buzát Gáspárnak, hogy minden mondatát megkettőztette, mintha nagy örömet elt volna a maga hangjában. Pedig a fejedelem első hallásra is kiérezte a hírből a veszedelmet. Úgy, tá már megint elveszejtette Attila a kardját. Vezettesse kegyelmed a követet a tanácsterembe. Magam is mindjárt ott leszek. Ment is a fejedelem, csak éppen a kardját kötötte fel, de nem az Attila félét, hanem fényes dömöcki acélpengét, amivel rá lehetne ijeszteni a pogányra, ha úgy kívánná a szükség. Mert nagy elbizakodottságában néha olyan arcátlanul feleseltem egyik-másik török követ Erdély fejedelmével, hogy kikívánkozott a kardja a hüvelyéből. No, a váradi basa követen nagyon emberségtudó szerzet volt. Ahogy apafi belépett a tanácsterembe, a követ mindjárt hasra vágta magát, s úgy csúszott a fejedelem elé, mint valami nagy teknős béka. S mikor odaért elé, nagy fekete kezével elkezdett a fejedelem lába után kapkodni. Mit akarsz, atyám fia? Hüledezett apafi. Csak nem akarsz a lábamba harapni. Esze ágába se volt az a jámbornak, csak azon mesterkedett, hogy hogy dughatná turbános fejét a fejedelem talpa alá. Mikor aztán elérte célját, akkor megszólalt nagy alázatosan. Tündöklő ábrázatú fejedelem, hatalmas császárom szeme fénye, haragos tekintetű oroszlán. Engedd meg, hogy a te alázatos szolgád cselebibék talpad alatt nyugtathassa hitvány fejét. A tündöklő ábrázatú fejedelem majd sóbálványá változott szegény, sose látott még ő ilyen alázatos török követet. Aztán, hogy ő haragos tekintetű oroszlán volna, örvendezve emelte föl a törököt a földről. Miben lehetünk a segítségedre, emberséges cselebibék? Ó, Kegyelmes uram, világnak ékessége, jajgatott a török, kimondhatatlan kár érte az én uramat, parancsolómat, a páratlan vitésségű hajdárbasát. Tegnap előtt elszökött a sólyom madara, akivel vadászni szokott járni.
1: A sólyom madara, rezzent össze a fejedelem.
0: Eszébe jutott az álma arról a másik sólyomról, amelyik a fejedelmi süvegét elrabolta. Igen, a legkedvesebb sólyma, s a bölcs Musztafa, a váradi basa udvari tudósa azt olvasta ki a csillagok járásából, hogy az álnok sólyom ide szökött Kolozsvárra.
1: Az bizony megtörténhetett, hagyta rá apafi.
0: Jól mondod, kimondhatatlan bölcsességű fejedelem, éppen ezért arra kéred hajdárbasa, kerestesd meg az ő kedves sólyom madarát, és ne terheltessél neki visszaküldeni.
1: Hogyne, készségeskedett a fejedelem.
0: Mindjárt szétszalajtom a sólyom után az udvari vadászokat. Nyugtasd meg a basát, jó ember, holnap ilyenkor otthon lesz a sólyma. Egyik sólyom olyan, mint a másik sólyom, gondolta magában apafi. S ha egyéb kívánsága nincs a váradi basának, kaphat sólymot egész erdőre valót. S ez a gondolat olyan jó kedvre derítette, hogy egész az ajtóig kísérte a hajlongó követet, s már azon gondolkozott, hogy tán valamivel meg is kellene ajándékozni a nagy tisztesség tudásért, mikor a követ egyszerre elvigyorogta magát. Azám! Majd el is felejtettem mondani, hogy a basa sólymának aranyos volt a szárnya. Ezt jól eszedbe vedd, uram. Azzal kitotyogott az ajtón, a fejedelem pedig haragosan csengette be a főtanácsosát, Teleki Mihály uramat. Nézze már, kegyelmed, micsoda gonosz tréfát űz velünk megint ez a tarka hitű hajdárbasa. Olyan sólymot kerestett rajtam, aminek aranyos a szárnya. Mit gondol, kegyelmed? Futja-e a láda fia? Benne van az a vadonatúj verettű 200 arany, amit tegnap szállítottak be mutatóba Zalatnáról. Elég lesz az éhét elverni annak a telhetetlen pogánynak. Elégnek elég lesz, sóhajtott a fejedelem, de nagyon sajnálom azokat a szép új aranyakat. Sose sajnálja, nagyságos uram, vigasztalta Teleki. Úgyis egy kis hiba esett azokon a pénzeken. Nagyságodnak a képe volna rájuk verve, de a pénzverő kifelejtette róla a bajuszt. Ezen aztán elmosolyogta magát a fejedelem is, s már egész neki vidámodva kérdezte. Aztán kitől küldenénk el azt az aranyszárnyú madarat? Szitári Kristóf uram lesz arra a legalkalmasabb ember. Ügyes is, hűséges is, háládatos is nagyságot hoz, amiért a két fiát idevette maga mellé. Nosza, szaladjon hát valaki Szitári Kristóf uramért a Cseperke utcába. Mire Szitári Kristófot előhívták, akkora már ott tollászkodott a fejedelem karján egy betanított vadászsólyom. Teleki uram meg a szárnya alatt motoszkált a madárnak. No, Szitári uram, látod te már aranyos szárnyú sólyomot? Kérdezte a fejedelem, mert kelmed már csak világlátott ember. Olyant azért mégse láttam, nagyságos fejedelem. No, most lesz része benne, mondta Teleki, s elővett két kis selyem erszényt. Ebben az erszényben 100 arany van, emebben is annyi, s ezeket ide kötöm a madár szárnya alá. Hát ilyen az aranyszárnyú sólyom. S ezt viszi kelmet hajdárbasának nagyváradra, ebben a drótkalitkában. Mégpedig ma, uram teremtőm, de mindjárt, tette hozzá a fejedelem. Boldog vagyok, ha nagyságot szolgálatára állhatok, hajtotta meg magát Szitári. Csak arra kérnék engedelmet, hogy előbb búcsút vehessek a két fiamtól. Sose búcsúzkodjál, barátom, nyújtotta kezét a fejedelem, mert az is időbe kerül, s attól tartok, meggondolja magát a török, és sólyom helyett majd gólyát keres rajtunk. Annak pedig akkora szárnya van, hogy egy mázsa aranyjal se lehet kibélelni. Szitári Kristóf a kezébe vette a kalitkát, és szomorodott szívvel indult kifelé. Bántotta, hogy meg sem ölelheti a két fiát, pedig hiába az ajándék. Aki a törökhöz viszi a fejét, sose tudhatja, hogy visszahozza-e. Valami ilyesfélét gondolhatott a fejedelem is, mert utána kiáltott Szitárinak. Tudod mit, Kristóf? Kísérjen el egy darabon a két fiad is. Reggelre aztán hazalovagolhatnak.

Móra Ferenc a Rabember fiai című művének első részét Boromisza Dóra mondta el. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, június 7-én 0:05-től megismételjük.

0: Léganőm beszélget.
1: Domonkos Rönn nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve, prédikátorok rendje ez a Domonkos szerzetesek neve mögött található OP jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a Domonkos Rönnnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet lóhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magas lóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta Domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká Domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította Domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a Domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A Domonkos család úgy épül fel, hogy van a Domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a Rönnek az nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a Domonkos testvérek, van a másodrend a Domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek Domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a Domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk. Illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik Domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a Domonkos családot. És hogy mik ezek a Domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap. Aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy Domonkos nővér, nem Domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok Domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
2: Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De ahogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra, egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell?
1: A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések, akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga.

0: volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
1: A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
0: Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellettem a tech tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez, mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal is, természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu, ez egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
1: Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
0: Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még eszem ágában nem volt szerzetesnek lenni, én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait. És amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam dómunkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domunkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirándulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog kétgyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgérésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, meg beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
1: Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük? De ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
0: Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy fekete bőrű, kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magán, ugye ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni a zászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó hangzik. Na és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fog sikerülni.
1: Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
0: Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csodabogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkora megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen izzadságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem be József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat, akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.
2: Kedves hallgatóink, Veronika nővér mesélt a domonkos rend sajátosságairól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi előjárók fogadták a Rómából érkező 14. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntő ajándékként. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő, mint mondta, az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és propagandája által használt gyűlöletbeszédet, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. Magyar Péter illusztrációként egy internetes oldalnak a demonstrációról szóló, trágárságokat tartalmazó írásáról osztott meg egy képernyőképet, megjegyezve Orbán Viktor igeforrása így tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről. Magyar Péter a bejegyzésében megjegyezte, nem gondolja, hogy a nemzeti zászló lobogtatása, a mosoly vagy egy szív felmutatása provokáció lenne, ahogy az sem hiszi, hogy ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Végül az időjárásról. Kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mivel készültünk a mai adásban. Műsorunkban először az egri munkás mozgalmakról hallanak, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Kálói Molnár Péterről írott esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Molnár Dávidot, és helyesbítem magam dr. Molnár Dávidot, akinek a doktori disszertációja értekezése a munkásmozgalmi irányzatok Egerben 1860 és 1920 között címet viseli. Hogy mondjam, munkásmozgalmi irányzatokkal foglalkozni nekem, mint a laikusnak, egy kicsit olyan, főleg Eger tekintetében szentségtörő.
1: Megértem az aggodalmat. Igazából több egyháztörténész kezén is átfutott ez a kézirat, és sokuknak az volt az első gondolata, hogy hát mi köze van neki ehhez. Igazából szerintem a mi Eger történetével kapcsolatos az egy kicsit egyháztörténet is. Az, hogy ez a munkásmozgalommal még így nem került párba, vagy így összehasonlítási alapként, ez nem merült még így fel. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy erről az időszakról retrospektíve 1945 után írtak legfőképpen. Akkor ugye egy nagyon erős és meghatározott ideológiai főirány volt, annak meg kellett felelni, és ebbe nem fért bele az, hogy a klasszikus materialista, szocialista munkásmozgalmon kívül esetleg más jellegű munkásmozgalomról is beszéljünk. Pontosabban azért szóba került, de ennek a jelentőségét azért próbálták úgy lekicsinyíteni, ilyen nagyon reakciós, vagy egy ilyen nagyon felülről szervezett tömegmozgalomként bemutatni, és igazából 1990 után sem történt meg ennek a revíziója. Tehát ugye a köztudatban így benne volt, hogy azért a hagyományos szocialista munkás mozgalmon kívül erre válaszul szerveződött egyfajta keresztény szocialista, vagy egy ilyen egyházi irányítással szerveződő munkás mozgalom, de ezt nem kezelték egy koherens egészként olyan szempontból, hogy mind a kettő története jobban megérthetővé válik azáltal, hogyha ezeket egymás mellé rakjuk, és akkor
0: tehát
1: látjuk...
0: a keresztény szocializmust, a materialista
1: van, mert hogy ugye ebben az időszakban, ami a dualizmus korszaka, ez hagyományosan a munkásmozgalom arany, vagy hát ilyen hőskorának szokták nevezni, ezek párhuzamosan működtek. Ugye főleg Egerben ez a vizsgálati terület, ez nagyon alkalmas volt arra, hogy akkor párhuzamosan vizsgáljuk ezt az egészet, és kimutatkoztak a hasonlóságok, a különbözőségek, bizonyos esetekben akár személyi átfedések is, és hát ugye ennek az ideológiai vonzatán kívül azért voltak politikai, gyakorlati vonzatai. Eleve az, hogy a két mozgalom az hogyan szervezi meg önmagát. A baloldali jellegű mozgalmak azok inkább egy ilyen alulról szerveződő mozgalmak. A keresztény szocialistáknál ott azért mindig van egy egyházi támogatás, tehát mindig megtalálunk a klérusból egy-egy személyt, aki segíti ezeket a törekvéseket mellé.
0: Ő például
1: hát ő a fő
0: ideológiailag.
1: Ő ideológiailag mindenképp. Ugye az elsők között volt, aki igyekezett adaptálni ezt a fajta szellemi irányzatot, de itt Egerben dr. Nagy János neve mindenképpen megemlítendő, vagy korábbi időszakban azok a tudós író papok, akik nagyon tájékozottak voltak a világban, tudtak az új szellemi irányzatokról, követték ezt, tudták, hogy miről szól a baloldali szocializmus, ismerték Marxot, Lassalt, a kortárs gondolkodókat, és hát nyilván ők ezekre reflektáltak, és eszmei szempontból, tehát mondjuk így az irodalom szempontján, az, hogy ezek az emberek miket írtak, az már a 1860-as évektől megmutatkozik az erre való reflektálás. Sőt, hova tovább, az Egri főegyház mennyiben, Tengely Adrián egyébként nagyon jól kikutatta, már 1848-ban is írnak arról vidéki plébánosok, tehát hogy nem is az egyház hierarchia legmagasabb csúcsán álló értelmiségiek, hogy igen, itt Nyugat-Európában van egy akut probléma, ez a munkáskérdés, ami ugye az ipari társadalomnak egy tünete, és ez magával vonza azt, hogy az emberek radikalizálódnak, és ezeket az indulatokat valahogy be kell csatornáznia az egyháznak, mert különben ugye egy ilyen materialista irányzatba fognak összpontosulni.
0: Volt Kolping egylet például.
1: Így van. A 1860-as kezdet, az pont ezért van, mert az a katolikus legényegyletnek a megalakulása szeptember 8-án.
0: És amit mondtál, az vezetett el végül is a Rerum Novarumhoz, hogy az egyház valamit kezden a munkás rétegekkel. 1860, tehát azért innentől indul a disszertáció, mert ez a katolikus legényegylet megalakulása. Akkoriban még ilyen céhes rendszerben dolgoztak a munkások, igazán nagy gyárak legalábbis Magyarországon viszonylag kevés volt. talán mondhatom ezt. Hogy tudtak mozgolódni, szervezkedni így a munkások?
1: A klasszikus értelmezési keret a munkás mozgalomnál az az, hogy ez a nagyipari, gyári proletariátusnak a tömegmozgalma. És ahogy ön is nagyon jól mondta, ugye Magyarországon az ipari volumen nem volt ekkora mértékben, sokkal később indult be ilyen szempontból a gazdaság. Viszont Egerben és nagyon sok vidéki városban, attól függetlenül, hogy egyházi központról beszélünk, vagy nem, a kisipar, illetve a céhes keretek között szerveződő úgymond könnyű ipar, vagy kézműves ipar, az egy komoly hagyományokra tekintett vissza. Ezt is érdekes megfigyelni, hogy ugye itt egy nagyon érdekes jelenség az, hogy a ipari szakmákba bekerülő fiatalok, akik mondjuk, hogy az 1830-as, 40-es években születtek, és mondjuk fiatalon megtapasztalták a 48-as forradalmat, és ők utána ugye ipari segédszemélyzetként, tehát segédként, tanoncként helyezkednek el egy-egy mester mellett, egy kis vállalkozás keretein belül, hogyan szembesülnek azzal, hogy a fennálló céhes keretek, amiket egyébként a liberális kormányzat is próbál lebontani, ugye itt a dualizmus korszakában, hogyan zárja be őket, és nem tudnak igazából kiteljesíteni, nem tudnak saját vállalkozást indítani. A mesterek, illetve az önálló iparűzési engedéllyel rendelkezők zárt sorai miatt maximum csak kontárként vagy céhen kívül, ugye ezt ma úgy mondanánk, hogy maszekolva tudnak boldogulni, vagy pedig hát a fejlődő gyáripar, mert azért ne felejtsük el, hogy főleg a kiegyezés után egy viszonylag komoly iparosítás indul meg, még hogyha ez mondjuk Eger közvetlen térségét annyira nem is érintette, de ezek a létrejövő új gyárak, üzemek azért szintén felszívják ezt a réteget, ami létszámában egyre nagyobb. Tehát, hogy egy ilyen korfaként próbáljuk elképzelni, akkor ugye van egy ilyen előregedő, önálló iparűzői réteg, és vannak az újak, a fiatalok, akik szeretnének érvényesülni, de ez egyre nehezebb, és igazából ez is egyfajta egy ilyen frusztrációs tényező volt sokszor a mozgalmak történetében.
0: Térjünk rá Egerre. Milyen munkásságról beszélhetünk Eger esetében? Én, ha megkérdeznék, hogy milyen gyárat tudok mondani, ami mondjuk az első világháború előtt már működött, talán csak a dohánygyárat tudnám megemlíteni. Nyilván ez kevés az én ismeretem ahhoz, hogy ezt átfogjam, de az úgy híresebb volt.
1: Egyébként nagyjából jól lefedi, tehát ez akkor sem, és hát úgy valljuk meg, később sem lett egy nehézipari központ, ez ugye hozzájárult a földrajzi elhelyezkedés, a közlekedési viszonyok nehézsége. Történtek kísérletek már viszonylag korán arra, hogy valamilyen több embert foglalkoztató gyárat, üzemet létrehoznak. Volt egy bútorgyár, malom működött, de ugye tőke hiányában ezek egyrészt nagyon hamar elhaltak, és ugye nagy üzem alatt is érthetjük azt, hogy mondjuk egy maximum 50 főt tudtak alkalmazni. Az első ilyen nagyüzemi próbálkozás, úgymond, ez valóban az egri dohánygyár volt. Ennek kapcsán viszont érdemes megemlékezni arról is, hogy alapvetően hiába, hogy van egy jelentős kis- és kézműipar, de létszámában az agráriumból élő lakosság az sokkal nagyobb.
0: A helyi tehát a szőlő.
1: Így van, egy monokulturális gazdaságról beszélhetünk, a szőlő jelentette az elsődleges megélhetést, és ugye ezek a szőlőföldek, ezek nagyon ritkán voltak magántulajdonban. Ugye a város, a káptalan és az érsekség voltak a legnagyobb szőlőbirtokosok, és ezek általában bérben adták ezeket a kisebb parcellákat, ahol a helyi ugye kapásoknak hívták, kapásegriek tudtak gazdálkodni. Igen, ám, de ugye az 1880-as években elsült a filoxéra. Mai napig hátborzongató belegondolni, hogy 97-98%-át a szőlőknek ez a betegség ez elvitte, ugye nyilván több éves folyamatról beszélünk, de lényegében a helyi agráriumból élő lakosság lába alól abszolút kihúzta a talajt. És ugye erre történő válaszreakcióként ugye nyilván van egyfajta elvándorlás, próbálkoznak zöldségtermesztéssel, más fajta mezőgazdasági munkával, de nagyon érdekes, hogy több visszaemlékezésben is azt tükröződik, hogy főleg azokban a családokban, ahol több gyerek volt, az ipari oktatás, tehát az, hogy ő mesterséget tanuljon egy mester mellett, az ebből a szorult helyzetből egyfajta ilyen kitörési lehetőség is volt. Tehát amiről az előbb beszéltem, hogy van egy létszámbeli növekedés a fiatalabb iparűzők között, az többek között ennek is tulajdonítható be. És visszakanyarodva a dohánygyárhoz, ugye annak is a munkaerejét elsősorban a szőlőtermelésből kiszorult helyi agrár népesség adta, és főleg női munkavállalók egyébként, ami érdekes. Tehát, hogy többségben voltak a női munkavállalók kezdetben a dohánygyárban. Ugye ez végül is feldolgozóipar, tehát feltételezem én, hogy mondjuk olyan komoly fizikai terhelés nem igényelted, de hát nyilván azért egy kemény munkáról volt szó.
0: Legsokszor a monoton munkát
1: így van,
0: a nők jobban bírják.
1: Így van. Illetve azt is leírják, hogy mellette ezek az asszonyok idényszerűen ugyanúgy jártak ki a szőlőbe kapálni, és akkor tehát a mezőgazdaságtól az agrár nem szakadtak el teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen párhuzam a gyári munkáslét és a hagyományos, tradicionális paraszti lét között is.
0: Milyen szakmák azok, amelyek megemlítendők még, ahonnan kikerültek a munkások?
1: Ez is egy nagyon érdekes kérdés. A.G.P. Taylor nevű angol történész, viszonylag nagy vagy hát híres történész foglalkozott ezzel. 1998-ban kiadták a kommunista kiáltványnak a szövegét, és ennek az előszavát ő írta. Ez egy nagyon híres tanulmány, és többek között arról ír benne, hogy miért van az, hogy a ideológiai kiinduló pont az, hogy hát itt a gyári munkásságnak egy ilyen ösztönszerű színre lépését kéne látnunk, de ehelyett az órásmesterek, a szabók, a cipészek, azok, akik úgy igazán forradalminak tekinthetők. Nem az, aki 12-14 órát egy szalag mellett robota. Ugye nyilván neki erre se ideje, se energiája nincsen, és ő örül annak, hogy az, amit megszerzett, az megvan, és nem feltétlenül akarja a lángba borítani a világot azért, hogy ő mondjuk proletár diktatúrát alakítson ki. Viszont azok a kisiparosok, akik egyedül dolgoznak, vagy egy-két segéddel, viszonylag monoton munkát, ugye nekik van idejük gondolkodni, úgymond, és hát A.G.P. Taylor többek között ezzel magyarázza. De visszatérve a kisipari jellegből, baloldalon főleg ez a szabó, cipész, tehát azok a munkák, amik talán olyan kevésbé voltak kifizetődők, jobban meg kellett dolgozni mondjuk azért a havi vagy heti bevételért. Keresztény szocialista szempontból pedig az asztalosoknak a felülreprezentáltsága figyelhető meg. Ezen sokat gondolkodtam
0: ez
1: én
0: érdekes,
1: is, hogy vajon...
0: A papám meg a dédapám is asztalos mesterek voltak, és mind a ketten benne voltak a egyháztanácsban, mint elnökök.
1: Igen, nekem is legényegyleti tagok voltak egyébként. Egy olyan ötletem lehet, ami talán erre választhatott, ez talán az, hogy egyház részről esetleg több megrendelés érkezett irányukba, vagy nem tudom. De az is lehet, hogy nem kell emögött egyébként különösebb okokat keresni. Ugye az embernek a világnézetére annyi minden van hatással az élete folyamán, hogy ezt már nagyon nehéz megmondani, hogy ő éppen miért volt érdekelt abban, hogy egyik vagy másik irányzatot jobban támogass, és hát arra nem is szólva, hogy azért sokan voltak azok, akik igazából közömbösek voltak ezzel az egésszel kapcsolatban.
0: Tehát akkor itt mondjuk Egerben akárhány munkásmozgalmat vetünk is össze, de tömegjelenségről nem beszél?
1: Ugye ez kicsit félrevezető, mert hogy munkásmozgalmi irányzatok, ez igazából kettő irányzatot takar így leegyszerűsítve. Ugye egyrészt ez a hagyományos baloldali szocialista szociáldemokrata, és egy ilyen egyház által propagált, segített, nevezzük keresztény szocialista irányzatnak. Azért problémás ez az utóbbi kifejezés, mert ugye 1895 előtt még keresztény szocializmusról abba az értelemben, mint a Rerum Novarum után nem beszélhetünk, de azért voltak ennek előzményei. Az, hogy méretét tekintve, tehát hogy mondjuk hány fő tartozott ebbe, ez nagyon képlékeny volt és hullámzott. De azt tudom mondani, hogy a legaktívabb években is igazából pár százas nagyságrendű táborokról beszélünk. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ezek egy országos hálózat részei voltak. Tehát ugyanúgy mindegyiknek volt egy pesti központja, ugyanúgy szerveződtek más vidéki városokban.
0: Újságuk is volt,
1: ugye ez a korabeli internet volt lényegében, ahol akár levelezhettek, vagy kommunikálhattak egymással. Tehát igen, ezt tudom mondani.
0: Ha már újság, a nyomdászok, azok mindig baloldaliak voltak, szóval szocdemek legalább.
1: Nem. Pont ugye Tóth István, a legényegyletnek az egyik, vagy hát a legfőbb ilyen elindítója, patrónusa, ő nyomdász volt egyébként, és a nyomdászok között is azért, ugye itt Egerben érseki nyomda működött nagyon sokáig. Nagyon érdekes az, hogy Tóth Istvánt utána 1890-es évek elején leváltják a nyomda éléről, abba nem menjünk bele, hogy miért, de nagyjából 10 évvel később szintén az érseki nyomda keretein belül Vályi István és társai vezetésével kezd el kialakulni a szociáldemokrata sejt. Tehát, hogyha egy kicsit így elengedjük a fantáziánkat, akár még azt is feltételezhetnénk, hogy hát Vályi, aki tanoncként került be Tóth István alá a nyomdába az 1890-es években, az ő lázadásának ez valami kiteljesedése, vagy az egyéni sérelmeinek egy ilyen revansvágya vezethette ahhoz, hogy ő aztán a szociáldemokrata mozgalmat szervezze helyben. Tehát ezt így kategórikusan nem lehet kijelenteni, hogy egytől egyig baloldaliak lettek volna. Azért is nagyon érdekes a nyomdászok helyzete, mert kisebb-nagyobb megszorításokkal azért egy kézműipari szakmának tekinthető, de itt azért szükség volt szép érzékre, komoly technikai tudás kellett hozzá.
0: Munkás arisztokrácia.
1: Így van. Egy munkás arisztokrácia volt, és ugye pont azért, mert hogy viszonylag sok olvasnivaló vette őket körül, tájékozottabbak is voltak a társaikhoz képest.
0: És ezek a munkás mozgalmak, ezek hogy kapcsolódtak a pártokhoz?
1: Pártokról ugye a századfordulóig eléggé nehéz beszélni. Ugye a magyarországi pártstruktúra az 1860-as évektől, ugye a kiegyezés környékétől úgy nézett ki, hogy volt egy párt, ami elfogadta a kiegyezést, meg volt egy, ami nem. És akkor ugye nyilván ebből, most így leegyszerűsítve, lesarkítva mondom, ugye ebből kikiváltak különböző irányzatok, de 1905-ig lényegében ez volt a nagy totálja ennek az egésznek. Érdekes, hogy az első ilyen baloldali jellegű mozgalmár egerbe Szabó Sándor, akinek stílszerűen Szabó volt egyébként a mestersége, ő nagyon nagy tisztelője volt Deák Ferencnek és a magyar kiegyezésnek. Őt korabeli ilyen élszlapok eléggé támadták is emiatt, miközben ugye már akkor is Egerre egy ilyen eléggé határozott függetlenségi párti hangulat volt, azért jellemző. Ugye a szociáldemokrácia részéről történtek pártalapítások már az 1870-es években is. Szabó egyébként ezekbe bekapcsolódott, tehát úgymond kivette a részét ebből az egészből, de ugye 1890 a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása.
0: Jó tudni, bocsáss meg, hogy megszakítom, amit mondasz, mert a rendszerváltás után a történelem érettségén ezt húztam ki, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása a tétel B, a hazai munkás mozgalom kezdetei. Benne se volt a tétel sorban. Nyilván megbuktam.
1: És ez már 90 után?
0: Ez 90 után volt. Tehát most már legalább tudom, hogy mikor alakult meg a Magyarországi Szozdem párt.
1: Ugye ennek egy fontos előzménye volt az, hogy előtte egy évvel Párizsban alakul meg a második internacionáli. Ugye ez a nagy francia forradalomnak a 100. évfordulója, és többek között azért is érdekes, mert már Marxnak a halála után vagyunk, és ennek az internacionálnak az elnöke az a barátja Engels volt. És az első internacionálira is az volt a jellemző, de a másodikra már főleg, hogy azért itt a marxizmussal párhuzamosan nagyon sok irányzat volt, ami szocialistaként deklarálta magát. Hova tovább? Tehát ez a jelző, ez az egyházi személyek részéről se volt egy pejoratív jelző. Tehát ők, ha nem is teljes mellszéglességgel vállalták magukra azt, hogy ők szocialisták, de úgy gondolták, hogy igen, itt vannak akut problémák, amiket meg kell oldani, és ezekre, mint egy ilyen gyűjtő fogalomként használták a szocializmus jelzőt. Na most ugye 1889-ben a második internacionálénak az egyik fő kitűzése az volt, hogy minden más irányzatot, itt elsősorban az anarchistákról beszélhetünk, ki kell szorítani ebből a nemzetközi szervezetből, és a marxi alapokra helyezett munkásmozgalom programját kell egyeduralkodóvá tenni. És ennek az egyik eszköze az volt, hogy az internacionálban résztvevő országok mindegyikében szerveződjenek tömegpártok. Ugye ez nagyon érdekes, hogy ugye addig a pártok azok inkább egy ilyen elit klub jellegű pártok voltak, akik ugye befolyással rendelkeztek a közigazgatásba, vidéken, itt-ott, de ugye a mai értelemben vett erős, alulról szerveződő tömegpárt legjobb tudomásom szerint az MSZDP előtt nem volt.
0: Tehát szozdemek előtt.
1: Így van. Tehát végül is innen datálhatjuk azt, hogy a különböző ilyen önszerveződési kísérletek azok egyre inkább kezdenek húzni a politika felé, és pártpolitikai színezetet is kaphatnak. Ezt megelőzően inkább arról volt szó, hogy a munkásság jogait kell kiterjeszteni, kapjanak szavazati jogot, de ugye ez nem azt jelentette feltétlenül, hogy ők akkor, mint párt, akár hatalomra is akarnának jutni. Csak ugye nyilván a korabeli ellenzék ebbe azt látta, hogy társadalmi bázist tudnak szerezni a kiegyezés pártiakkal szemben, mivel hogy a társadalom jelentős része egyébként ezt elutasította, mármint az osztrák-magyar kiegyezést. Ugye keresztény szocialista részről, csak hogy ugye ez a kettőség meglegyen, amiről ez az egész dolgozat is szól, ott a politikai katolicizmus, ami ugye a egyházpolitikai reformok, ugye itt a 19. század utolsó éveiben a polgári anyakönyvezés, a polgári házasság bevezetése, tehát legfőképpen ezzel szemben formálódott, nagyon sokáig nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel az alulról jövő keresztény szocializmussal, és igazából ez végül aztán egy ilyen szakításhoz is fog vezetni, és létrejön egy önálló keresztény szocialista párt. De még egyszer mondom, tehát ugye a századforduló előtt azt kell látni, hogy inkább a polgárosodást elősegítő mozgalmakról beszélhetünk, akik programokat szerveznek, akik olvasóklubokat, akik színi előadásokat szerveznek, és bizonyos politikai kérdésekben, vagy gazdasági kérdésekben megnyilvánulnak. 1903 után azért ez a tömegesedés, vagy tömegmozgalmiság azért mind a két oldalról megfigyelhető, és ez egy eléggé komoly verseny is látszik. Ugye itt már azért beszélhetünk sztrájkokról, beszélhetünk tömegtüntetésekről Eger szempontjából.
0: Keresztény szocialisták is sztrájkoltak Egerben?
1: Hagyományos értelemben ez nem sztrájk volt, inkább valamilyen kifogást emeltek bizonyos mester alatt dolgozó munkások, és aztán ezt egyházi segítséggel, akkor megegyezéssel sikerült érvényre jutatni. Ugye attól függetlenül, hogy például Gisvány Sándor, és egyébként a Rerum Novarum is, a jogos sztrájk miben létét elismeri, és úgy gondolja, hogy ez egy tiszteletben tartó dolog, ezért a gyakorlatban mégis az volt a cél, hogy lehetőleg a legbékésebb módon megegyezéssel záruljanak ezek az érdekellentétek. Ez ugye sokszor, vagy hogyha nyilván, hogyha az ember olyan szemüvegen keresztül nézi, akkor azt mondhatja, hogy hát jó van, kaptak valami koncot, lekenyerezték őket, és akkor ugye a kecske is jól lakott, a káposzta is megvett, és akkor egy időre ezeket a feszültségeket lehetett tompítani. Tehát 1903-tól egy nagyon komoly verseny van, tömegszintű mozgalmakról beszélhetünk, de aztán az első világháború előtt meglepő módon mind a két irányzat eléggé elhal. A szociáldemokraták tekintetében ott kicsit túlnyúltak, mint ameddig a takaróért. Ők létrehoztak egy munkás otthont, amihez kölcsönt vettek fel, ez a Diófak utcában volt egyébként. Ugye most kormányhivatal működik abban a régi laktanyai épületben, és annak a túloldalán már azóta elbontották egyébként.
0: Itt Egerben,
1: igen. Felépítettek, illetve létrehoztak egy eléggé komoly ilyen munkás központot, büfével, színházteremmel, könyvtárral, tehát egy nagyon sok funkciót ellátott. És majd kitérek a legényegylet székházára is, mert ez is nagyon érdekes, hogy amúgy párhuzamosan is vetélkedve.
0: Az még mindig el.
1: Igen, de zajlott ez az egész, és végül ez egy pénzügyi csődnek bizonyult olyannyira, hogy 1914-re lényegében az egész mozgalom felemészti magát. Szintén a világháború kitörésére a keresztény szocialistáknál is egy ilyen lelassulás figyelhető meg, de Nagy János azt írja 1928-ban, tehát az első keresztény szocialista szervezetek megalakulásának a 25. évfordulóján, hogy addigra ő úgy vette észre, hogy ez az egész eltávolodott eredeti célkitűzésétől, és a karrieristák aránya kezd felül reprezentáltá válni. Egyébként Gisvány Sándor is hasonlóan.
0: Ő ki volt?
1: Gisvány Sándor, ő győri illetőségű egyházi személy volt, szociológus, író, nagyon komoly értelmiségi, a korszak egyik legprogresszívabb egyházi értelmiségie volt, aki rendkívül toleráns volt, megértő volt a baloldali betétársakkal, úgymond, sőt, főleg a forradalmak után, a 20-as években halt meg, de élete vége felé, mintha jobban is szót értett volna velük, mint a saját szellemi közösségével. Ugye ez már a kialakuló Horthy korszak, Ról beszélünk, és hát ugye korának tényleg egy ilyen sztár értelmiségie volt, aki nagyon hitelesen és nagyon jól megtestesítette ezt a keresztény szocialista mozgalmat. Ugye például az antiszemitizmus az rá nem volt jellemző, miközben ugye ezt a vádat azért sok emberre azért, vagy embert lehet ezzel illetni. Arról nem is beszélve, hogy 1914 után ő következetesen pacifista. Tehát abszolút elítéli a háborút. És már nem tudom, hogy kanyarodtunk ideig.
0: A kommunisták hogy jöttek a képbe? Mondtad ezt a lanyhulást mindkét részről, igen, mind baloldali, mind úgymond jobboldali, igen, a szocialista részről.
1: Ugye a baloldal fő betegsége, és egyébként ma is, mint ahogy mindig is, ez ugye a frakciózás, hogy ahol van két baloldali ember, ott tudja, hogy az egyik mérsékelt lesz, a másik pedig radikális. És ez a fajta kettőség már a kezdetektől bizonyos olvasatokban azért megvan, de itt ugye főleg egyrészt, amiről beszéltem, az 1890-es évektől a marxizmusnak az egyeduralkodóvá válása, illetve kizárólagossá válása, illetve az első világháború radikalizáló hatása. Ugye ezek a fiatal emberek kikerülnek a frontra, nem egy közülük ugye orosz hadifogságba is esik, nem egy közülük át is éli az orosz forradalmat, ugye így kerülnek haza, és igazából annak a kommunizmusnak, amiről 19-ben beszélünk, annak azért nincsenek olyan mély gyökerei, mint mondjuk a szociáldemokráciának. Ott elsősorban a világháború demoralizáló hatását, illetve az erőszaknak a mindennapossá válását lehet szerintem elsősorban felmutatni.
0: És 19 Egerben?
1: 1919 Egerben sok szempontból az országos tendenciába illeszkedett be. Ugye itt már 1918-ban ugye lezajlik egy választás, ahol egy Vas János nevű személyt választanak meg képviselőnök. Károly Mihálynak egyébként személyes jó barátja, és egyébként vallásügyi miniszter is lesz 1919 elején. Ekkor már a Ferences rend História Domuszából van egy olyan bejegyzés erről a napról, tehát a választás napjáról, hogy hát ez nagyjából a világ vége kezdete, egy ilyen eléggé vészjósó, negatív hangvételű bejegyzés, de igazából az, hogy itt őt megválasztották, illetve az, hogy magának az egész országnak már teljesen elege volt a háborúból és a mindennapos nélkülözésből, ez már előre vetítette azt, hogy a dualizmus elitje, főleg ugye a háborúban érdekelt személyek, azok labdába se rúghatnak egy esetleges fegyverletételt követően. És azért, aki jobban utána olvas a dolgoknak, annak eléggé egyértelművé látszik, hogy igazából egyetlen egy erőtér volt a magyar közéletben, úgymond, ez pedig végül 1918 őszén a Nemzeti Tanácsban központosult, tehát ugye a szociáldemokraták, a polgári radikálisok és a függetlenségi pártiak Károly Mihály vezetésével. Arról nem beszélve, hogy 1918-tól óriási tömegek lépnek be a szakszervezetekbe. Valahogy azt gondolták az emberek, hogy ez a fajta önszerveződés, ez minden bajukra gyógyírt jelenthet, illetve hát ugye a forradalom öröme az nem tartott sokáig, mert ugye rögtön egy honvédő háborúba kellett részt venni, ugye először a csehek, aztán pedig a románok betörése miatt. Tehát Egerben igazából Vasnak a megválasztása már egy kicsit úgy előrevetítette azt, hogy itt mi várható, de összességében egyébként 1919 tavaszáig, májusáig itt különösebb erőszakos vagy ilyen megdöbbentő eseményre nem került sor. De egy nagyon fontos fordulópont volt 1919 januárjában az, hogy a Konfi Zsigmond vezette oktatási tárca, ugye azelőtt vallás és közoktatási minisztériumról beszéltünk, ezt akkor szétszették, és volt egy a baloldali szociáldemokrata Konfi által vezetett oktatási tárca, illetve a Vas által vezetett vallásügyi tárca. És ugye ebbe a kérdésben felmerült az, hogy igen, de akkor mi legyen a felekezeti oktatással. És ugye nyilván a radikálisok azt szerették volna, hogy a felekezeti oktatást azt váltsa fel az állami oktatás, jelentse ez akár a hitoktatásnak az eltörlését is. Voltak ilyen köztes állapotok, hogy jó, a hitoktatás mondjuk maradjon, de az egyházaktól kerüljön át egy központosított állami kézbe. Az oktatás is ugye nyilván voltak azok, akik abszolút elutasították ezt. Az egri közvélemény egyébként ilyen volt. Annak ellenére, hogy erről egy nyilvános vitát rendeztek 1919. januárjában, ha jól emlékszem, ahol lényegében a baloldaliak megszállták az egész üléstermet, és el lehetetlenítették, hogy erről érdemi vita folyjon. Tehát ez már, én a kéziratban is végülis azt a tanulságot szűrtem le, hogy Egerben a forradalmár és az ellenforradalmár közötti csoportok szakító próbája az ez volt, és szakadás is lett belőle. Hogyha a szélesebb közvéleményt nézzük, azért itt nyilván a fő hangadókat már azért bizonyos érdekek, vagy ilyen helyezkedés is tudta motiválni bizonyos esetben. És így érünk el 1919. március 21-ig, amikor igazából követve az országos tendenciákat, Egerben is történik egy hatalomváltás. Annak mindenfajta szellemi vonzata az egyébként itt is megvolt, vagy hát tapasztalható volt, de ugye olyan, hát nevezzük hétköznapi problémáknak, mint például a haderő,

0: időszakban, amit vizsgáltál, úgymond atrocitás, vagy valami erőszakosabb cselekmény 1960 és 1920 között köszönhetően annak, hogy a munkásmozgalmi irányzatok megjelentek Egerben?
1: Hál' Istennek egyébként nem volt ez jellemző. Tehát ugye ezt nem úgy kell elképzelni, mint hogyha, nem tudom, kicsit ilyen vadnyugati
0: környezetben. Vagy a Potyomkin páncélos, hogy a matrózok sztrájkja miatt lövik a tömeget.
1: 1990 erre azért volt példa, tehát ott akkor ugye az erőszak általánosságban eléggé elterjedt, de azért a nagyobb időtávlatot nézve azért az hál' Istennek nem volt jellemző. Ugye itt végül is egy kisvárosról beszélünk, azért ilyen vadnyugati díszletek között zajló ilyen bandaháborúkra azért nem kell.
0: Hát nem csak mondjuk egy gondolni. Május 1-jét megzavarnak a rendőrök mondjuk.
1: Nem volt ez jellemző. Olyan volt, hogy nem engedélyezték. Meg talán az is előfordulhatott, hogy mondjuk összeverődtek különböző csoportok, amiket aztán hatóságilag feloszlattak és haza küldtek. Egy esetről tudunk, ez szerintem eléggé jól sikerült fejezet a disszertációba, ez az első sztrájkoknak és bérharcoknak a történetét veszi sorra, és ugye ebben is főleg ugye nem azt mondom, hogy a baloldali csoportok, hanem a baloldali mozgalom ezt úgymond így fel tudta kapni, tudott ezzel példálózni, hogy itt egészen pontosan egy sztrájkban résztvevő, vagy hát rosszkor, rossz helyen lévő személy egyébként meghal egy ilyen összetűzés során az 1890-es években, vagy talán már századforduló után. Sajnálom, most nem emlékszek ennyire pontosan, de ez azért egy elszigetelt esemény volt. Ugye beszéltem arról, hogy utána 18 őszén telén, ugye vidéken, főleg kisfalvakban eléggé elharapózik az erőszak. Ezt Hatos Pál pár éve nagyon jól feltárta, eddig ez sem volt egy eléggé köztudott dolog, de azért az elszigetelt helyeken, ahol ugye volt mondjuk egy jegyző, meg egy plébános, meg egy tanító, és nagyjából ez jelentette a falusi elitet. Ezek felé, az emberek felé az erőszak eléggé tudott kulminálódni, és sokan el is menekülnek. Itt azért 1919 májusáig ilyen véres atrocitásról nem beszéltünk. Májusban van egy ellenforradalmi kísérlet, ahol két személy hal meg, az egyiket kivégzik, a másik pedig egy Mésző Géza nevű katonatiszt pedig elég különös körülmények között hal meg. Nem nagyon lehet megmondani, hogy az egy ilyen köztörvényes jellegű gyilkosság volt, vagy volt-e valami ideológiai indítatás is benne. Majd ezt követően egy másfél hónappal később, pedig 1919 júniusában egy spontán szerveződő tüntetésbe lőnek bele a karhatalom emberei a mostani városházából.
0: Itt
1: Egerben. Ennek voltak halálos áldozatai, egy kisgyermek is életét veszti, de ezt követően olyan erőszak, ami a civil lakosságot érintette volna, és kvázi ilyen pogrom szelő, az hál' Istennek nem volt. De hát arról azért ne feledkezzünk meg el, hogy ugye egy folyamatos harc van ilyenkor, és folyamatosak a sorozások, és ment ki szinte mindenki a frontra. Ez a militáns közeg, illetve az, hogy az embereket a háborúba és az erőszakba kényszerítik, ez még utána nagyon sokáig ott van a hétköznapokban, és igazából meg is előlegzi aztán a 20. századnak a többi szörnyűségét.
0: Mondta, hogy még egy dologról ejtsünk szót, legalább egyről, ez a Kolpingház. Így hívták ezt?
1: Többféleképpen hívták ezt a különböző korokban.
0: Ma Bartakovics Béla.
1: Ma, igen, ugye ez a műfáz, vagy mi, amikor fiatal voltam, még így hivatkoztunk rá. Pedig most se vagyok idős, mindegy. Ugye ott egy földszintes épület állt, ugye ez a minarettel szemben lévő épület. Vendéglő működött ott nagyon sokáig, ezt sikerül megszerezni aztán a 1860-as évek elején, és a földszintes épületből nagyjából 60 év alatt lesz egy három szintes épület. Ugye egyfelől a Kolpingnak, vagy a legényegyletnek egy bázisa, de aztán a keresztény szociális egyletnek, egyesületnek hívták ezt akkoriban, ami végül is a keresztény szocialistákat takarta egy Egerben, annak is a központja lesz. És hát ugye, ahogy a Diófakút utcai munkásotthon is, ez is egy ilyen sok funkciós épület volt, itt működött tanoncinternátus, színházterem, tornaszoba, különböző műhelyek, rengeteg rendezvényt tartottak itt, és hát ugye bérbe is kiadták. Aztán nagyon érdekes lesz a sorsa, mert ugye én már ezzel a korszakkal komolyabban nem foglalkoztam, de ugye 1945 után a szerveződő

0: kommunista vagy kommunista szimpatizáns fiatal szervezetek ugye legelőször erre vetnek szemet, és ezt is sikerül aztán rekvirálni.
1: Az elmúlt percekben dr. Molnár Dávid történésszel beszélgettünk a munkásmozgalmi irányzatok Egerben 1860 és 1920 között címet viselő doktori értekezéséről.

0: Most saját írását Bozók Ferenc atya olvassa fel.
1: Kállói Molnár Péter, a költő. Igen, jól hallott, kedves rádióhallgató. Most nem a nemrég elhunyt fantasztikus színművészről, hanem a költőről szólok. Nem névrokonok. Ugyanarról a szeméről van szó. Élt itt köztünk, és biztosan tovább is él velünk egy kiváló, nekünk játszó, nagyon látszó, kortárs színművész, Kállói Molnár Péter. Ugyanakkor élt itt köztünk, és remélem tovább is él egy kevésbé látszó, befelé játszó, introvertáltabb művész, Kállói Molnár Péter, a költő. Több kötetes költő. Szabó Zoltán Attila interjú kötetében Kállói összes rövidítve, vagyis kör, Kállói Molnár Péterrel játszik egy a könyvben intarziásan visszatérő szójátékot, vagy brainstorming játékot, melynek az a lényege, hogy rövid hívószavakra vagy tőmondatokra Kállói Molnár Péternek azonnal séróból reagálnia, válaszolnia kell azt, ami hirtelen a neki szegezett kérdés kapcsán eszébe jut. Sajnos lehet, hogy önbeteljesítő jóslattá válik kettejük alábbi dialógusa. Szabó Zoltán Attila. Kállói Molnár Péter, mint költő? Kállói Molnár Péter válasza. Úgy tűnik, majd a halálom után. Szabó Zoltán Attila Nyugat Plusz folyóirata missziónak tekintette, hogy a színész mellett a zárkózottabb, bujkálósabb költőt is megmutassa. Vézna verskötetéket nem könnyű észrevenni egy könyvesbolt polcán, a hatalmas, hivalkodó könyvóceánban. Már a Nyugat Plusz elődjében, a Nyugat Most 2011 márciusi számában is találunk Kállói Molnár Péter verset. Ebben a korai versben már tetten érhetjük a sajátos Kállói Péteres finom csavartechnikát. Finom líraisággal csavar egyet a klisé szokott tartalmakon. Például nem a téma hever az utcán, hanem a lírai alany így csavar egyet, témáimban az utcán heverek. A statikai viszonyok változnak. Nem a kocsma áll statikusan, hanem a költő maga tehetetlenül hever, míg a kocsma részegen tántorog. Kállói szereti a szójátékokat és a szintagmatikus játékokat. Ezek ismert szószerkezeteken döccentenek egy kicsit. De ezek a szerkezetek úgy kapnak enyhe gellert, hogy határozottan új tartalmak jönnek létre. Hagyni kellett volna dolgozni az időt és biztatni a költőt, hogy ezek a sajátosan kállois kifejezésformák mélyüljenek, s lírájának hamisíthatatlan védjegyeivé válhassanak. Különleges kapcsolódás van a Jézus és a Júdás című párverseiben. Kállói Molnár Péter egyháza szerint református, személyes vallása szerint pedig hívő és imádkozó ember volt. A már említett körben, Kállói összes rövidítve, így vallott. Hiszek Istenben, mert nincs más válaszom arra, ami körülvesz. A fohász része az életemnek. Számos híres párverset, azaz párhuzamosan olvasandó verset kínál a világlíra. Ezek a párversek nem csak tükrei egymásnak, vagy nem csak kapcsolódnak egymással, akár egymás ellentéteiként, hanem szervesen egybe is épülnek. A két vers szimultán gondolkodást indít az olvasóban. William Blake, preromantikus költő, a Bárány és Tigris című, az ítészek által párban értelmezett versei, valamint a magyar lírából merítve asszociálhatunk Petőfi, a Kutyák dala és a Farkasok dala című verseire. Ady Endre Júdás és Jézus című verse is eszünkbe juthat. Kállói Molnár Péter Júdás és Jézus versei ugyanazt a pillanatfelvételt mutatják be, szimultán technikát alkalmazva. A szürrealisták, például Apolliner, a Szeszek vagy a Mirabeau híd című szürrealista, expresszionista költeményeiben kapcsol össze, szimultán egymástól távoli, de időben párhuzamosan lejátszódó pillanatokat. A kállói versekben Jézus halála utáni csend jelenik meg, különböző szereplők nézőpontjaiból. Mindenki igyekszik valahogy túl lenni, túl lépni a történteken, de valamiképp talán mindenki érzi, hogy nem folytatható már semmi sem ugyanúgy, ahogy eddig. A pénzváltók újraállították az asztalt. Pilátus végre ivott egy kortyot. Kajafás csettintett ujjával. A nép hazafelé tartott. 11 rémülten várta, hogy mi lesz. Barabás szabad. Nem történt semmi. Ezzel a nyüzsgő sokasággal szemben a Júdás című vers az áruló utolsó mozdulatát, az öngyilkosság előtti pillanatfelvételt mutatja fel a szétgurult ezüstökkel. Nagyon finom sűrítéssel kapcsolódnak össze az árulás miatti riadalom mozzanata, az áruló szavak végzetes súlya és az árulás bére. Kergült bárány szalad, ezüst mindenütt, széjjel kergetett szavak. Hogyan születtek a Kállai Molnár Péter versek? Nyilván vonaton, szobában, kávéházak teraszán, rendszerint ideális esetben, laboratóriumi csendben. Születhetnek azonban extrém körülmények között is versek. Például színpadon, egy dobozban. Műhely titkáról így vallott a költő. A padlásban megfordultam ennyi, ott is, mint Robinson a gép, aki nem énekel, de cserébe nem is látszik. Egy dobozba voltam bezárva, 3 órán keresztül. Egy év múlva megjelent a Staccato című verses kötetem, melyet itt a dobozban, a szünetekben írtam. Egy kritikus szerint a versek a bezártságról szólnak. Hát csoda! Az önvallomásos bezártság élmény mellett, melyek Kállai Molnár Péter költészetének legmeghatározóbb motívumai, az anyától és apától, mitikus családi ős egységtől való elszakadás, a kiszakadás vagy kilökődés traumatikus élménye, a legkivált a fent említett Staccato kötetben, a címadó versben és alábbi versben érhető tetten. Szelíden, alig hallhatóan, elengedted a kezem. Azóta nem találom az egyensúlyom. Obligáció, anyám című vers. Elhagytad magad? Miért nem talállak sehol? Apa, elhagytalak. Subito forte, apám című vers. A halál az elmúlás, pontosabban inkább a mulandóságból fakadó cselekvési sürgetés, kényszer, több versében is tetten érhető. Az Anekdota című versében a kaszás, a halál közismert allegorikus alakja meglátogatja a költőt, és elkezdenek vitatkozni, alkudozni. Ismert toposz, hogy a lovag sakkozik a halállal, és a halál addig ad neki időt, míg a játszmában van ötlete a következő lépésre. Gondoljunk Ingmar Bergman a 7. pecsét című filmjére. A szóban forgó kállói versben a verset író költő szabadkozik, hogy nem halad az írással, mert folyton elrontja. A kaszás azonban leleplezi a kifogáskeresést, és rámutat, hogy teljesen üres a költő előtt álló írólap. Drámai, dialógikus civakodássá válik a vers vége a költő és a halál között. Te csak ítélkezni tudsz, hörögtem. Te még azt sem, mosolygott. Nincs nekem erre időm, ziháltam, nincs időm. Adott. A kaszás éjfél körül távozott. Kállai Molnár Péter, mintha előre látta volna személyes sorsát, tudta, hogy létünk ideig tartó, átmeneti váróterem csupán. Mint ki rettek, hogy valamit megértett, hogy ez az utolsó tart, amíg. Ez az átmenetiség, bezártság és végesség élmény azonban verseiben a nagy kinyílás felé bátorítja az olvasót. Végül megszabadulunk az anyagvilág rabsága által determinált zárvány létezésünktől, lelkünk kirepül testünk csigaházából, vagy Vörös Sándor egyszavas versében szereplő tojás éjből. A csibe a tojás belső falából csőrével kikopogtat valami tágasabb felé. Túl az óperenciás tengeren, az üveghegyen is túl, elérted a végtelent. Innen már gondolattal is használhatod a szárnyaidat is, szabad. Átutazó című vers. Kállai Molnár Péter itt hagyott minket. De szeretnénk, ha a filmeiben és színpadi emlékeinkben a színész, könyves polcainkon pedig a költő maradna velünk, mert, hogy szintén tőle idézzek, rohan a madár, szabad az égbolt, akármerre repül, A tegnapja szép volt. Londoni eszmélet 2017. Amit nekünk itt hagyott, az volt a tegnapja. Szép volt, köszönjük. És maradjon bennünk a jövője.
0: Kállói Molnár Péter a költő saját írását Bozog Ferenc piarista olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi előjárók fogadták a Rómából érkező 14. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntő ajándékként. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Mint mondta, az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és propagandája által használt gyűlöletbeszédet, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. Magyar Péter illusztrációként egy internetes oldalnak a demonstrációról szóló, trágárságokat tartalmazó írásáról osztott meg egy képernyőképet, megjegyezve Orbán Viktor igeforrása így tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről. Magyar Péter a bejegyzésében megjegyezte, nem gondolja, hogy a nemzeti zászló lobogtatása, a mosoly vagy egy szív felmutatása provokáció lenne, ahogy azt sem hiszi, hogy ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. végül az időjárásról. Kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát.

szent koronát. Ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt évek politikai küzdelmeiben a Horthy korszak ismét kitüntetett témává vált. Egyesek nemzeti felemelkedésként, mások a tragédiák előszobájaként tekintenek rá. Éppen ezért különösen fontosak azok a történészi megszólalások, amelyek a politikai szenvedélyek helyett a tényekre és az összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Dr. Romsics Ignác Széchenyi díjas történész, az MTA rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának második részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, a trianoni békediktátum következményeiről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben. Dr. Romsics Ignác történészt hallják.
2: A korszaknak a kulturális élete, átugorva egy harmadik aspektusra, rendkívül sokszínű volt, és eredményekben azt mondhatom, hogy bővelkedő vagy gazdag. Alaptendencia vagy jellemző volt a műveltségnek a kiterjedése. Mégpedig ez összefüggött azzal az oktatással, az oktatásnak a kiterjedésével. Ezt már a dualizmus időszakában kötelezővé tették 1868-ban, de hát ugye az alapoktatás nem teljesen hiába volt kötelező, ugye hogyha a 20 kilométeres körzetben nem volt egy iskola, akkor oda nem nagyon lehetett elvinni a gyerekeket. Tehát ezért az első probléma az volt egyáltalán, hogy legyen annyi iskola, hogy ez a gyerekek által bejárható legyen is. Ennek érdekében a kormányzat nagyon sokat tett, főleg a Klebersberg minisztersége idején a 20-es évek utolsó harmadában, amikor ezt a híres nevezetes 5000 népiskola, illetve népiskola létesítmény programot kidolgozták, de ez folytatódott Hóman Bálintnak az időszaka alatt is. Úgyhogy ennek köszönhetően a külvárosokban, kis falvakban és a tanyás körzetekben épültek föl ilyen népiskolák, amelyek természetesen nem feleltek meg a mai elvárásoknak és a normáknak, mert az idősebb korosztály közül valószínűleg még vannak néhányan, akik ilyen falusi Klebersberg iskolába tanultak, ami vagy egy tanteremből állt, vagy két tanteremből állt, és nem osztott oktatás volt, hanem egy tanító, vagy maximum kettő tanította a gyerekeket mindenre. Tehát olyan szofisztikált dolgokat itt nem lehetett megtanulni, de nem is ez volt a célja, hanem az írás, olvasásnak mondjuk és a számolásnak a megtanítása egy bizonyos százas számrendszeren belül mondjuk. Bonyolult algoritmusokkal nem tudtak természetesen az emberek dolgozni, és az írás készségük is korlátozott volt, ahogy erről a háborús levelek, paraszti levelek, vagy a népi levelek szépen beszámolnak. De mégis óriási dolog volt az, hogy az analfabetizmust, amely a 19. század közepén 80% körül járt, a 20. század 30% körül, 1920-ban 15% körül, azt 1940-re levitték 7% alá. És ebben az időszakban Lengyelországban még 20%-os az analfabetizmus, a balkáni országokban 30-40%-os az analfabetizmus, és a nyugat-európai országban 4-5%-os, 3-5%-os. Tehát eredményes volt a népiskolai programja a korszaknak, úgy szintén eredményes volt a felsőoktatásnak a fejlesztése is, ami egy másik pillér. De ez volt a két prioritás, a alullévőknél a műveltség elemi szintjeinek az elsajátítatása, az analfabetizmus felszámolása, mert az ipari modernizáció különben elkerülhetetlen volt. Tehát amikor már nem a lovat kellett vezetni, hanem esetleg a traktorra fölülni, vagy bizony dolgokat megszámolni, a gyárakról nem is beszélve, akkor ott már ezt analfabéta módon nehezen lehetett ugye, elintézni, tehát megkövetetett. De azzal is tisztában volt a korszak, hogy növelni, fejleszteni kell a magasan képzett elit értelmiséget is Magyarországon, ez is a modernizáció része, és ennek érdekében nem elégedtek meg azzal, hogy a Pesti Egyetemet fejlesztették, vagy a háború előtt megalapított Debrecen Egyetemet fejlesztették, hanem a háború előtt létrehozott Pozsonyi Egyetemet áttelepítették Pécsre, a kolozsvári 1873-ban létrehozott egyetemet pedig a 20-as évek elején áttelepítették Szegedre. És a szegedi, a pécsi és a Debrecen Egyetem is a 20-as évek végén, 30-as évek elején épül ki, és így lesz Budapest mellett négy ilyen vidéki egyetemi centruma Magyarországnak, ahova ugyan sokkal kevesebben járnak, mint Budapesten, és a tanári kar sem olyan népes, mint Budapesten, de mégis azt gondolom, egy jelentős fejlesztés volt. Plusz ehhez járult a európai fővárosokban, Berlinben, Rómában, másutt a kollégiumi hungárikumoknak a rendszere, amelynek az volt a feladata, hogy az egyetemet elvégzett középiskolai tanárok fél évre, egy évre, ha nem is mindenki, de többségük, kiusson egy-egy külföldi országba, azt a nyelvet, amit itthon tanult, jó színvonalon elsajátítsa, megtanulja, kultúrát megismerje, és hazajöve a fiatal gyerekekbe ezt átlántálja. Ez is azt gondolom, hogy egy jó rendszer volt, még akkor is, hogyha nagyon kevesen részesültek benne. Az egész felsőoktatásos tanulóknak a létszáma 13-14 ezer volt a Horthy korszakban. Csak összehasonlításképpen mondom, manapság 400 ezer, plusz-mínusz néhány tízezer, tehát ez egy egészen, az egy valóban egy elit oktatás volt, nem pedig egy tömegoktatás, mint ami ma van a felsőoktatásban. És ugyanez volt a középiskoláknak a helyzete is, ahol kicsit többen jártak, mint a felsőoktatásban, 40-50 ezeren, de sokkal többen nem, az is döntően a közép réteg és a felső rétegeknek, gyerekeinek a művelődését szolgálták. Elitiskolák voltak, de nagyon kevesen tudtak oda az alsóbb néprétegekből bejárni, vagy oda azt elvégezni. Az 1930-31-es tanévben a 18-23 éves korosztályból a nagy és középbirtokosok gyerekei közül minden hatodik, az ipari tisztviselők közül minden 18-dik, a kisbirtokos parasztok gyerekei közül minden 121-dik, a munkások gyerekei közül minden 425-dik, és a föld nélküli szegény paraszt gyermekei közül minden 1320-dik járt felsőoktatásban. Tehát ez mutatja azt, ugye, hogy magas szintű volt a középiskolai oktatás, magas szintű volt a felsőoktatás, de egy meglehetősen szűk réteg számára, és a társadalmi mobilitás meglehetősen alacsonyfokú volt. Létezett, de alacsonyfokú volt. És az oktatási rendszernek egy másik problémája, és ezt nem feledkezhetünk meg, az az, hogy miközben a 30-as évektől a szegény sorsú vidéki gyerekeknek az előrejutását támogatták, külön ösztöndíj alapokat hoztak létre, tehetségkutató intézményt állítottak föl, és talán a idősebbek közül szintén emlékeznek még, vagy talán néhányan élvezték is ennek az áldását, a ingyen tanulást a közép- és a felsőoktatásban, de volt egy társadalmi csoport, amelyet 1920-tól kezdődően következetesen korlátoztak a felsőoktatási tanulmányaiban, jogszabályszerűen, és ez a magyarországi zsidóság volt, vagy pontosabban az izraelita felekezetűek. 1920-ban vezetik be az úgynevezett numerus clausus törvényt, amelynek az a célja, hogy a felsőoktatásban az izraelita vallású, vagy zsidószármazású diákoknak a számát lecsökkentsék a háború előtti 30-35%-ra, ról arra az 5%-ra, amelyet képviseltek az egész társadalom belül. És bár ezt nem érték el csak 30-as évek végére, de a 28-as enyhítés ellenére ez az intézmény kétségkívül végig létezett, végig megvolt, és a magyarországi zsidósággal szemben egy negatív diszkrimináció, egy negatív megkülönböztetést jelentett. Nos, annak következtében, hogy a kultúra, a művelődés elemei az egész társadalomban terjednek, teszi azt, hogy a újságolvasóknak és a könyvolvasóknak a száma is érdemben nőtt. A két háború közötti Magyarországon több könyvet adnak ki, mint 1918 előtt, és több újságot, mint 1918 előtt. Ami azért érdekes, mert közben az ország lakossága kétharmaddal csökkent. A 18, illetve a 22 millióból 7-8 millió lett az összlakosság Magyarországon, de mivel az iskoláztatási mutatók javultak, az analfabetizmus csökkent, ezért az újságolvasó és a könyvolvasóknak a száma növekszik. Tehát kulturáltabbá válik a magyar társadalom jelentős mértékben. Természetesen sokan az egyszerűbb rétegekben kalendáriumot olvasnak csak, és ha újságot, akkor az olvasókörbe, nem rendelnek meg színes lapokat, meg egyebeket, de jellemző az, hogy egy kiskunhalas melletti, mondjuk egy 70 oldas tanyásgazda, az napilapot is járat, színes lapot is járat, és azt a nyilván a családtagok azt forgatták, látták, és mellette jókai köteteket rendel, lexikonokat rendel, Nem mondom, hogy ez általános volt, nem volt általános természetesen, de a lehetőség adott volt, és ilyenek is voltak. A könyv és az újságolvasóknak a kiterjedése mellett, ugye egy jelentős, ami egy ilyen kulturális, hát hogy mondjam, eszköz, információ szolgáltat, két új ilyen eszköz van még a két háború között, az egész világon és Magyarországon, az egyik a film, a másik pedig a rádió. Ugye a filmezést a századfordulón találják ki, és 1926-ig néma, 1926-tól hangos is, és hallatlan népszerű, nagyon kényelmes, akkor még ugye tévé nem volt, meg videó nem volt, tehát az olvasás mégis egyfajta elszánást igényel, odafigyelést igényel, időt igényel. A mozi az másfél-két óra alatt letudható, csak nézni kell tulajdonképpen, miután hangos film van, más nem igényel, úgyhogy hallatlan népszerű volt, és a korabeli számítások azt mutatják, hogy ugyanannyi pénzt költött a magyar társadalom mozira a 30-as évekkel, mint újságra és könyvekre együttvéve. Annak ellenére, hogy a mozi nagyon olcsó volt, néhány fillér, tehát ezt a városi cselédlányok, kimenős bakák, katonák egyaránt meg tudták fizetni, és mentek is moziba, amelyeknek a száma szaporodik. Ugye erre a nagyvárosokban már effektíve mozitermek jönnek létre, filmszínházak kicsiben, kisebb falvakban pedig, ahol ilyen nincs, meg még áram sincs, ott pedig egy sajátos technikával, agregátorral működtetnek ilyen, és akkor fehér falra vetítenek ilyen képeket, ami technikailag persze nem áll több, mint a mai nagyképernyős szupermozik, meg a videók, de árnyékokat lehetett látni, és hangok is jöttek, úgyhogy azt az illúziót keltette, hogy ott valami cselekmény van. A legnagyobb sikerű ilyen film 1934-ben bemutatott hollywoodi stílusú meseautó volt, főbb szerepekben Törzs Jenő, Kabos Gyula, Perczi Zita, ennek van egy modern földolgozása is, és biztos, hogy látták vagy egyiket, vagy másikat, mert a Duna TV előszeretettel vetíti ezeket a filmeket. Tehát tulajdonképpen szórakoztató filmeket gyártottak a korszakban. Nevettető szórakoztató filmeket, az egyik típus ugye a gentry katona, Schneidig középosztálybeli katonatiszt, az elcsábított, de szép, alacsony származású hölgy, vagy a polgárnak a típusa, a kispolgár típusa, Kabos Gyuláé, annak is van egy modern földolgozása. Olyan fajta művészfilmeket, mint a 60-as években gyártottak tömegével Magyarországon, viszont nem nagyon gyártottak. Az a kapitalizmus viszonyai között nem nagyon tudott volna megélni, de egyre mégis fölvön figyelmet, amely a 42 vagy 41-ben a Velencei Filmfesztiválon nagy díjat nyerte, Szőcs Istvánnak az Emberek a Havason című nagyon szép megrendítő filmje, ezt pedig karácsonytáján szokták vetíteni a magyar tévében, és azt hiszem, hogy Nyílő Józsefnek egy novellája alapján készült. A másik pedig a rádió volt, amely szintén terjedt Magyarországon, és körülbelül ott álltunk ebben is, mint minden másban, vagyis középen. 1000 lakosra a 30-as évek közepén. Németországban 136 rádió jutott, Franciaországban 99, Csehszlovákiában 68, Magyarországon 43, Lengyelországban 25, Romániában 12, Jugoszláviában 11, és Bulgáriában 3. Albániában nem tudjuk, mert ott akkor még nem csinálta a statisztikát, de valószínűleg ennél kevesebb. A rádió mellett terjedt a sport is, mégpedig a tömegsport. Elég sok sportlétesítményt hoztak létre, ami összefüggött a trianoni békeszerződéssel és a Levente intézményével. Ezek persze nem ilyen bicskei típusú versenyuszodák voltak zömmel, hanem céllövő pályák vagy futópályák a falu szélén, de arra, hogy a fiatalok ott focizzanak, testgyakorlatokat végezzenek, erre ez is jó volt, és határozottan kijelenthető, hogy a tömegsport ekkor kezd a Horthy korszakban éppen ennek az intézménynek köszönhetően terjedni. A nyaralás is éppen a fizetett szabadság miatt megjelenik és terjed, mint a 20. század elején, 18 előtt körülbelül 10-20 ezer volt azoknak a száma, akik rendszeresen nyaraltak, teleltek a Lidón Velence mellett, a szerényebbek Abáziába, télen meg a Tátrába, meg különböző helyeken. Ez most ez a 10-20 ezer fő fölemelkedik 200-300 ezer főre a két háború között, tehát gyakorlatilag az egész középosztály és a munkásságnak a felső rétege is elmegy, hogy így mondjam, pihenni. Ekkor kezdik a Balaton környékét fölparcellázni, és ott kis házakat építeni, és válik a munkásoknak is egy rendszeres szórakozásába a hétvégi, hát vándorlás, vagy hogy mondják ezt, a hegyekbe való kirándulás. Úgyhogy mindezek, a mozi, a rádió, a turizmus, a tömegsport, ezek a motorizációval egy nagy életformaváltozás kezdetéről tanúskoznak.

a politikai rendszer, amely talán a legtöbb vitát váltotta ki az elmúlt időszakban. Ahogy utaltam már rá, 1945 után ezt a rendszert fasizmusnak minősítették, fasiszta diktatúrának, de hát nem kellett hozzá túl okosnak lenni, csak kicsit elfogulatlannak, hogy az ember rájöjjön arra már diákként, amikor ezt tanították neki, hogyha a diktatúra volt, akkor mi az, amiben akkor éltünk a 60-as vagy a 70-es években, mert hiszen több párt volt a parlamentben, ezeknek a pártoknak a képviselőt mondták a véleményüket, egy párt volt betiltva, ez a kommunista párt volt, 1919, az valóban illegalitásban működött, de az összes többi párt az parlamente képviselettel rendelkezhetett, vagy rendelkezett. Az újságok szintén politikai színkép szerint voltak baloldaliak, jobboldaliak, keresztények, nem keresztények. Tehát az újságoknak, a szellemi életnek a szerkezete és a politikai szerkezete, politikai élet szerkezete is alapvetően pluralista volt. Azt azonban, hogy demokratikus lett volna, mindezek ellenére nem mondhatjuk, mert ennek több akadálya is volt. Az egyik, ugye, de azt nevezzük demokratikus rendszernek, kicsit egyszerűsítve, amikor a politikai hatalomért folytatott versenyben minden felnőtt ember egyenlő feltételek mellett minden diszkrimináció nélkül vesz részt. Vagyis 18 évtől, 20 évtől, vagy 24 évtől mindenkinek van egy szavazati joga. És azt ezt titkosan érvényesíti. A Horthy korszakban ez nem így volt. Az első dilemma az, hogy különbséget tettek férfiak és nők között. Ez mondjuk egy bocsánatos bűn, elnézést kérek a hölgyektől, mert ez a világ más részén is ebben az időszakban még előfordult, annyira, hogy Svájcban a nők csak 72-ben kaptak választójogot, Franciaországban a II. Világháború után. Tehát általában a kapitalista, liberális korszaknak a fölfogása az volt ezzel kapcsolatban, hogy a nők a férjüktől függnek, tehát önálló véleményalkotásra nem alkalmasak, vagy legalábbis nem lehet megbízni a szavazatokban, mert a férjük irányítja őket. Még akkor is ez a gyakorlatban fordítva volt számos esetben, mint tudjuk. Ez volt a fölfogás, tehát a nőknél egy magasabb vagyoni és értelmi cenzust állapítottak meg, mint a férfiaknál. Jobban több iskolát kellett végezni, az, hogy szavazati joggal rendelkezzenek. Tehát ez mondjuk egy, de talán ez nem olyan súlyos. A másik dolog az, hogy az analfabétákat, vagy a kevés iskolát végzetteket se engedték, és a teljesen nincs telneket se. Tehát 1920-ban volt egy majdnem általános és titkos választójog Magyarországon, amikor az összlakosság 40%-a szavazhatott titkosan, de ezt a Bethlen kormányzat 1921-22-ben nagyon gyorsan megváltoztatta, és lecsökkentette a szavazók arányát 30%-ra. Az összlakosság 30%-ára, ami azt jelenti, hogy a felnőtt lakosságnak, mit tudom én, mondjuk egy közel 50%-át jelentette. De az összlakosság 30%, és ezt azért mondom, hogy ez sem még akkora nagy negatívum, mert ez nem volt magasabb Franciaországban sem. Csehszlovákiában, Ausztráliában, Angliában magasabb volt. Ott 50-60%. Finnországban 20. század eleje óta mindenkire kiterjedt, minden felnőtt egyformán kiterjedt általános titkos választója volt. Dániában is, Norvégiában is. Tehát a tendencia abba az irányba mutatott, hogy a vagyonos művelt rétegek egyre bővülve a társadalom egészére kiterjedjen a választók. Magyarországon azonban sajátos okok miatt nem ez történt, mert az egész dualizmus időszakban föntartották azt, hogy az összlakosságnak csak 6%-a szavazhatott nyíltan. És ezért az ország demokratizálásának egyik fontos szempontja, követelménye volt a század elejétől kezdődően az, hogy tágítsák ezt ki, ha nem is az általános és titkos, de több embernek adjanak szavazati jogot. Ugye ez a modernizáció elkerülhetetlen velejárója, következménye volt, egyre többen tudtak írni, olvasni, és hogyha különösen az első világháború után, ha jók voltak arra, érveltek, hogy a lövészárokban 4 éven keresztül harcoljanak, ezt a technikát működtessék, akkor tessék bennünket elfogadni szavazópolgárnak is. Úgyhogy mindezek miatt kiterjesztik az összlakosság 30%-ára, de hogy nehogy valamiféle olyan, ha ez a 30% választ, akkor ez meglátszik a megválasztottaknak az arányán és a gondolatkörben. Ez azt jelenti, hogy benne vannak a szegényebb parasztok, benne vannak az ipari munkások, és akkor esetleg demokratikusan olyan törvényeket hozhatnak, amely a hatalmon lévő konzervatív elitnek nem felelnek. Ezért azt találta ki az akkori uralkodó Horthy, Bethlen és mások, hogy ugyan megtartják ezt a 30%-ot összlakosságnál, de csak titkos, csak a nagyvárosokban lehet,
a törvényhatósági jogú városokban más néven. Ez azt jelentette, hogy a nagyvárosokban, a törvényhatósági jogú városokban választották a képviselőknek kicsit kevesebb, mint 20%-át, 18%-át. Az összes többit a nyílt körzetekben, kisvárosokban nyíltan választották. És ezt elképzelhetik, hogy a szavazás eredményét az valamiképpen befolyásolhatta, hogy egyedül vagyok a fülkébe, és teszem oda az X-et, vagy pedig egy asztal előtt teszem oda az X-et, és az asztal túloldán ül a helyi plébános, a földbirtokos meg a jegyző. Ez ugye némely embernek a véleményalkotását befolyásolta akkor is, és ha így lenne, akkor ma is befolyásolta. Befolyásolná. És ezzel magyarázható, ezért mondom azt többek között, hogy ez nem volt demokratikus rendszer, mert a választójoga nem volt demokratikus, hanem ilyen mértékű korlátozásokat tartalmazott, és ezzel magyarázható az, hogy a konzervatív kormánypárt az egész korszakban végig kétharmados többséggel rendelkezett. Tehát lehetett bírálni a kormányzatot és a konzervatív kormánypártot a parlamentben, bírálták is gyakran. Újságokban is lehetett bírálni. Leváltani nem lehetett. Erre az adott választógi rendszer mellett praktikusan nem volt mód. És volt még egy olyan másik eleme, momentuma is ennek az időszaknak politikai szempontból, ami miatt a demokratikus jelző nem igen használható rá. Ez a zsidósággal szembeni diszkrimináció volt, 1938-tól kezdődött. A numerus claususra már utaltam, az ugye végig érvényben volt, de 1938-tól kezdődően egymás után hoznak olyan zsidóellenes törvényeket, amelyek előbb a zsidó vallásúakat, majd a zsidó származásúakat fosztják meg az értelmiségi, kereskedelmi és egyéb munkájuktól, és tulajdonképpen a végeredményben már 42-ben már a mezőgazdasági földbirtokaiktól is azt is el kell adni, tehát tulajdonképpen egy olyan mértékű diszkriminációt alkalmaznak, negatív diszkriminációt velük szemben, amely szintén a nem csak, hogy nem volt demokratikus, hanem még a 18 előtti liberális magyar állampolitikához képest is eltérést, visszacsúszást jelentett, mert ha 18 előtt kevesen is választhattak 6%, de állampolgári jogegyenlőség volt. Ezek a törvények az állampolgári jogegyenlőséget alapvetően sértették.

hatályba, ha az uralkodó szentesítette. Egyébként nem. Horthy sem előszentesítési, sem szentesítési joggal nem rendelkezett. Természetesen megbeszélték vele a törvényeket informálisan, hiszen ő volt 1920-tól az államfő, de ha a parlament ragaszkodott valamilyen döntéséhez, azt Horthynak visszaküldhette megfontolás véget, de ha a parlament elfogadta, Horthy köteles volt aláírni. Kicsit hasonló volt ez, mint ma a köztársasági elnök és a kormány, illetve a parlamentnek a viszonya. Tehát Horthy legfeljebb egy középerős köztársasági elnöknek nevezhető ebben az időszakban. A 30-as évek közepétől kiterjesztik a jogkörét a parlamenttel szemben, de nem azért, hogy egy diktatúrát vezessen be, és erre nem is került sor, hanem azért, hogy az erősödő, akkor már erősödő szélső jobboldallal szemben a kormányzó, aki egy alapvetően konzervatív ember volt, szintén egy féket jelentsen, hogy esetleg, ha olyan törvényt akarnának hozni, hogy felosztjuk az összes földet, akkor azt meg lehessen akadályozni. 39-ben visszahozzák a titkos választójogot, és ezért terjesztik ki ezzel párhuzamosan Horthynak ezt a választójogot. Úgyhogy mindezeket mérlegelve, a választójogot mérlegelve, Horthy jogkörét mérlegelve, a zsidó ellenes törvényeket mérlegelve, a történetírók úgy szoktak fogalmazni, hogy ez egy autoriter rendszer volt, amely a demokratikus parlamentarizmus és a fasiszta vagy szovjet típusú diktatúra vagy totalitarizmus közötti átmenetet jelent. Parlamentarizmus volt, de egy ilyen értelemben korlátozott parlamentarizmus. Nekem is ez a véleményem. Ha önök közül valakinek más a vélemény, akkor az már nyilván el fogja mondani, és akkor ezt megvitatjuk, hogy hogyan és miért. Hogyan lehetne akkor nevezni, hogyha ez az elnevezés nem jó. Befejezésképpen a külpolitikáról, amelynek az iránya, a céljai adottak a trianoni békeszerződésből. Elkerülhetetlen volt, természetes volt, hogy a trianoni békeszerződésre a magyar politika egy revíziós politikával válaszol. Nem csak Magyarország válaszolt azzal, azzal válaszolt Németország is, azzal válaszolt Bulgária is, azzal válaszolt a Szovjetunió is, és még a nyertes Olaszország is azzal válaszolt. De ha Olaszország nyertes volt, mert kevésnek érezte a nyereményt ebben a kérdésben. Úgyhogy a revizionizmus a két világháború között egy legitim politikai célkitűzés volt, Magyarország is ezt képviselte, és 1938 és 1941 között négy lépcsőben, négy egymást követő szakaszban a trianonban elcsatolt területeknek jelentős részét vissza tudta szerezni. Először 1938 végén Felső Magyarországnak a déli szegélyét, ahol a magyarok aránya magyar népszámlálás szerint 80%, a szlovák és csehszlovák népszámlálás szerint közel 60% volt, majd 1939. márciusában Kárpátalját, ahol a magyaroknak az aránya viszont kevesebb volt, mint 10%, döntően ruszinok laktak, 1940. augusztusában Észak-Erdélyt, a Székelyföld, ahol a magyarok aránya körülbelül a visszakerült lakosságnak a felét tette ki, majd 1941. áprilisában Bácskát és Muraközt, ahol hát mondjuk olyan jó indulata 40% lehetett a magyaroknak az aránya, és elég sok volt a délszláv, illetve a német. És mindezek következtében az ország lakosságának a száma 8 millióról fölemelkedett közel 15 millióra, és a korábban nemzetiségi szempontból homogén országnak a lakosság ismét egy 20% körüli nemzetiségi lakosság élt az országban, főleg ruszinok, románok és németek természetesen. Ezekre a revíziós lépésekre vagy sikerekre minden esetben Németország és Olaszország támogatásával került sor. Függetlenül, hogy erre így került sor, az első lépéseket a nyugat elfogadta többé-kevésbé, például a Felvidék visszacsatolását, Kárpátalja visszacsatolását nem támasztott vele szemben kifogásokat akkor. Erdély megosztását már sokkal inkább kifogásolták, legalábbis Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, elismerve, hogy Trianon igazságtalan volt, de ugyanakkor ezt a döntést is egy német diktátumnak tartva, és azt jelezve, hogy a háború után majd ők fognak ebben a kérdésben dönteni. Amit legkevésbé tudtak elfogadni, az a Jugoszlávia elleni 41-es katonai föllépések volt Németország oldalán. Anglia ezért hadat akart üzenni Magyarországnak, de végül csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította meg. Ennél is nagyobb baj volt azonban, hogy ezek a revíziós lépések és az ennek következtében kialakult német, szoros német kapcsolatok oda vitték az országot, vagy a politikai vezetést, hogy 1941. júniusában csatlakozott a Szovjetunió elleni háborúhoz is. Mégpedig úgy csatlakozott,

hogy ezt Németország nem követelte. Tehát lehetőség lett volna arra, hogy fél évre, egy évre, két hónapra, nem tudni mennyi időre Magyarország ne vegyen részt ebben a háborúban. Magyar vezetés azonban, beleértve Horthy Miklóst is, úgy ítélte meg, hogy ha nem lép be azonnal Németország oldalán a háborúban, akkor a románokkal, a szlovákokkal folytatott versenyfutásban le fog maradni, és esetleg ez a területi szerzeményeket veszélyezteti. Mi több, mert ebben bíztak, győztes háború után német segítséggel a régi történelmi Magyarország lesz helyreállítva, és Magyarország a Duna-medencében ugyanolyan irányító hatalom lesz, mint amilyen korábban volt. Ez egy nagy tévedés volt, egy nagy illúzió volt, a német politika teljes félreismeréséről árulkodott, és ilyen értelemben egy hibás döntésnek nevezett. Nem vonatkozik ugyanez, amit mondok, ugyanakkor a második magyar hadsereg kiküldésére 1942 elején, igen, 42 tavaszán, mert az egy kifejezett német nyomásra történt, tehát ott csak alkú folyamat zajlott, hogy az egész magyar hadsereg menjen, vagy annak csak egy része. Tehát tulajdonképpen ez egy kompromisszum történt. De azzal, hogy ebbe a háborúba is beléptünk, és Németország oldalán végig harcoltunk, ez tulajdonképpen megint azt jelentette, hogy Magyarország a II. Világháború végén is, mint az első világháború végén, a vesztesek oldalán foglal helyet, és a 38 és 41 közötti revíziós eredmények tulajdonképpen semmivé váltak, sőt, három falut még Pozsonnyal szemben elveszítettünk, tehát hosszú távon nem sikerült Trianont orvosolni, csak rövid távon. És hát a végül, ugye miután, ha utolsó csatlós nem is volt Magyarország, mert Olaszország, illetve Horvátország később lépett ki a háborúba, vagy később fejezte be, mint Magyarország, de minden esetre még akkor is ellenállt a szovjet hadseregnek és a szövetségeseinek, amikor ennek emellett már sok érvet nem igen lehetett felsorolni, és az ország eltérően az első világháborútól hadszíntérré vált. Ebből adódott az, hogy míg az első világháborúban a magyar lakosságnak csak 2,5%-a pusztult el, a második világháborúban 6,2%-a. Ez 900 ezer főt jelentett, közel 1 millió főt, közülük mintegy 340-360 ezer főre becsülhető a katonáknak a száma, a honvédségnek a száma, és mintegy 500 ezerre a zsidók száma. Akikkel az történt, hogy az addigi diszkriminációk után, amelyek ugyan nagyon súlyosak voltak, de az életüket legalább nem veszélyeztették, az ország német megszállása után 1944 tavaszán a zsidóság kétharmadát kiszállították, deportálták Magyarországról, magyar német irányítással, de a magyar közigazgatásnak a közreműködésével, és ezek közül, ezeknek túlnyomó többsége nem jött vissza, hanem elpusztult a koncentrációs táborokba, és ez mintegy fél millióra tehető. Ez főleg a vidéki zsidóságot érintette, a budapesti zsidóság Horthy föllépésének és más körülményeknek köszönhetően többségében megmenekült, mert végül július elején leállították a deportálásokat. A katonák zsidó veszteség mellett körülbelül még 600 ezeren fogságba estek, többségük a szovjet fogságba, 600 ezeren szovjet fogságba, angol száz, amerikai fogságba pedig mint 300 ezeren. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a minden negatívum, pozitívum mérlegelése után a korszaknak a végső eseményei, vagy a lezárulása, az rendkívül tragikus volt Magyarországra nézve. Úgy is, hogy elveszítettük a háborút, úgy is, hogy irtózatos emberveszteséget szenvedett Magyarország, sőt, amiről nem beszéltem, ezen túlmenően irtózatos épületkárokat, infrastruktúrális károkat, ezért az újraépítés, az életnek az újrakezdése tulajdonképpen annál is nehezebb feladatokat rótt Magyarországra, mint az első világháború végén 1920 után. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kedves hallgatóink, dr. Romsics Ignác történész professzor előadásának második részét hallották, amelyben a Horthy korszak politikai és társadalmi mérlegéről, valamint a korszak máigható történelmi és közéleti megítéléséről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi előjárók fogadták a Rómából érkező 14. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntő ajándékként. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Mint mondta, az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és propagandája által használt gyűlöletbeszédet, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. Magyar Péter illusztrációként egy internetes oldalnak a demonstrációról szóló, trágárságokat tartalmazó írásáról osztott meg egy képernyőképet, megjegyezve Orbán Viktor igeforrása így tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről. Magyar Péter a bejegyzésében megjegyezte, nem gondolja, hogy a nemzeti zászló lobogtatása, a mosoly vagy egy szív felmutatása provokáció lenne, ahogy azt sem hiszi, hogy ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne. megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Végül az időjárásról. Kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szent Atya beszéde a spanyol hatóságokhoz: ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz: ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szent Atya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pár a két lányával várta a Szent Atyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magán megbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelgett a lehető legillusztrisabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszloptermében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatást jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázada segítik az ország egyház életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg, a kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. A Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek eloszlanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szentatya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni, egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúságtétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szent Atya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak,
1: es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserének. Tizedik bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag örökség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Cordoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szent Atya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat. Válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szent Atya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért, amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák, és támogassák az Európai Egyesülés folyamatát nem más hatalmakkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot.
1: Que Dios bendiga a España.
0: Zárt a 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végigkísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást és a madridiak egyik ismert mondására utalva, így fogalmazott. Aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm Madrid ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek. A migráns kádri története kapcsán Leó pápa hangsúlyozta a befogadás jelentőségét. Valaki kinyújtotta a kezét felé, megmutatva, hogy értékes embernek tartja és hisz benne. Ennek eredményeként nem csak munkát talált, hanem újra megtalálta az élet értelmét is. Új erőt kapott ahhoz, hogy ne csak folytassa útját, hanem ő maga is mások támaszává váljon, mondta Leó pápa. A Szentatya külön köszönetet mondott Alíciának és a többi önkéntesnek, akik nap mint nap segítik a bajba jutott nőket. Segítenek nekik visszatalálni méltóságukhoz, önállóságukhoz, reményükhöz, személyük szent értékének tiszteletéhez, és hogy új életet kezdhessenek. Leó pápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történeteire utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alícia él közöttünk. Ezekben a történetekben ma is folytatódnak azok a cselekedetek, amelyeket Jézus véghez vitt az evangéliumban. A madridi érsek korábbi szavaira utalva Leó pápa a Betlehem képét idézte fel. Elmondta, hogy Madrid híres karácsonyi betlehemeiről, de az itt látott valóság még szebbennél. Ma ezekben a terekben egy egyszerű és befogadó jászol áll előttünk. Ez a jászol, magyarázta, maga a központ, amely éjjel-nappal helyet készít Krisztus számára azokban az emberekben, akik segítséget keresve lépik át küszöbét. A látogatás mottója Jézus szava volt, emeljétek fel tekinteteteket. Leó pápa szerint ez arra hívja a keresztényeket, hogy vegyék észre a segítségre váró embereket. A szeretet nem tűr halogatást, majd így folytatta. Ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairosz, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta. A hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette, az élő szív meleg és lüktető, életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségéneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
1: Égből szállott.

0: Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
1: Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég.

nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.

legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten, e szentségben nyerjék meg, mit remélnek.

Reménységünk csak Te vagy. Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.

0: Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam.
1: Hittel áldunk és imádunk.
0: A negyedik sorban pedig, melynek a szövege

következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket.

Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis, tézis lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
4: Együtt éjfélig.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Móra Ferenc, a Rabember fiai című művének első részét Boromisza Dóra mondja el. 0 óra 35 perctől a szerzetesek fél órájával jelentkezünk, melyben a domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Papp Ildikó beszélget. Egy órától 7 nap című regionális hírösszefoglalunkkal, majd a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával várjuk Önöket. A 2 órai hírek után Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Fekete Gábor protokoll szakértővel, a Szent István Rádió munkatársával beszélget a közelmúltban Rómában, a Vatikánban tett látogatásáról és élményeiről, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
1: Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
2: Igen, a Remény Pápája.
1: A Remény Pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is. Igen. Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél?
2: Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő, mint pápa, mint 14. Leó, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született, a Remény Pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
0: A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma a Hevesvároshoz tartozó település részre, Heves-Alatkára látogatunk, a 33. Eper Fesztiválra. Ajánlunkban Heves polgármestere Schweitzer Sándor beszél.
3: Amikor Heveshez csatolták, akkor itt ugye megszűnt az oktatás, és minden diák, mindenki bement Hevesre, viszont ez a terület ez itt maradt önkormányzati tulajdonban, és ezt ugye most így hasznosítjuk, hogy különböző rendezvényeket lehet ide kihozni. Nyilván vannak iskolák, akik ide kijönnek nyársalni, baráti társaságok kijönnek egy kicsit így, ugye lehet látni, hogy van egy játszóterünk is, körbe van kerítve. Tehát Alatka mindig is a mezőgazdaságáról volt híres. Itt azért, hogy jövünk az úton, az Eper az egyik, de azért a dinnye, gyümölcsök, hát nagyon sok minden van.
0: 4 óra 5 perctől zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klíz Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papp Ildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Napbúcsúztató.

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Mély kifürkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Isten megnevezhetetlen. Könnyebb megmondani, mi nem, mint azt, hogy mi. Nem igaz, hogy az Isten mindenben kinyilvánítja magát. Épp oly kevéssé igaz, mint hogy mindenkor elrejtőzik. Elrejtőzik azok elől, akik követelőzve keresik, de kinyilvánítja magát azoknak, akik vágyakoznak utána. Érezni azt, hogy szeretjük őt, és hogy ő szeret minket, ez az ég volna. A menny pedig, néhány kivételes pillanattól eltekintve, nem itt van a földön. Istent nem lehet előállítani, sem rendőrileg, hogy igazoltassuk, sem laboratóriumban, hogy ellenőrizzük. Nem arra való, hogy előrángassuk akkor, amikor kifogytunk az emberi szuszból. Kiszámíthatatlan. Lelke mélyén szinte mindenki idegenkedik Istentől. Isten kimutatja szeretetét, de mi érezzük, megfelelő viszonzásra képtelenek vagyunk. Ezért inkább elutasítjuk ezt a szeretetet, idegenkedünk tőle, lázadozunk ellene. Úgy érezzük, Uram, mentegetnünk kell téged sokszor. Mások előtt is, önmagunk előtt is. Elégedetlenségünk mélyén ez a nehézségünk húzódik meg. Miért tűröd el a rosszat, pedig kisúnyi fáradtságodba se kerülne, hogy minden rosszat megakadályoz. Nehezen értjük meg, hogy ezzel szabadságunk iránti hatalmas tiszteletedet bizonyítod. Világunk tele szennyel. Ismered a föld minden undokságának mocskát. Mindez téged mégsem szennyez be. Ahogy a napsugarat sem, pedig az is behatol sok förtelmes zúgba, mégis megőrzi ragyogását és tisztaságát. Így derítesz te is fényt minden vétekre, anélkül, hogy téged csak egy kicsit is megérintene.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. Bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt években vagy a besorolás, vagy a kilátás romlott az egyik, vagy a másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél. Szemerei Samu, építészeti és magasépítészeti beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A hivatalos értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt. Emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kilátás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző méretű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet a távirat irodával. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet, így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend.

jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. Mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei. Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni. Az év újdonsága, hogy a kék hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a békés Intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, az Osztrák Szövetségi Vasutaktól kölcsönkapott kocsik is, számolt be róla Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc Arabember fiai című művének első részét Boromisza Dóra mondja el. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.

0: Móra Ferenc, rabember fiai. Első fejezet. A fejedelem rosszat álmodott. Megesik bíz az a szegény emberen is, hogy rosszat álmodik. De hát mi veszedelem van abban? Örül neki, hogy csak álom volt, s hálát ad az Istennek, hogy már elmúlt. Ha pedig még azután is nyomja a lelkét az aggodalom, azon is tud segíteni, akkor átjut az üllőre a kalapáccsal, hogy az aggodalom menten elijed tőle. Vagy keményebben vágja a kapát a földbe, haragosabban rángatja a fűrészt, sebesebben döföli a tűvel a posztót. Kinek hogy hozza magával a mestersége. S mert hogy így sebesebben halad a munka, a szegény embernek még haszna is van abból, ha álmában borsot tört az orra alá valami gonosz manó. Hát mikor a fejedelem álmodik rosszat? No, az nehéz sor, mert annak kárát vallja az egész ország. De legalábbis az udvarbeli népek mindig megsiratják a gazdájuk rossz álmát. Ehol Apafi Mihály uramnak is, az erdélyi fejedelem őnagyságának csupa kötözködés az élete, mióta az ágyas házából kilépett. De bizony még a fejét se dugta ki a bíbor hálós ágyból, mikor már ráförmett a szolgálattevő kisapródjára, aki az ágy lábánál leste a fejedelem ébredését. Hát neked, öcsém, talán gyökeret vert a lábad, hogy hajnal óta úgy állod az egy helyet. Miért nem nyitott ki az ablaktáblákat, mikor látván látod, milyen régen nem alszom? Pedig abban a percben pattant ki a szeme a jó úrnak, még akkor se egészen, mert éppen úgy pislogott, mint akinek beleesett valami a szemébe. A gyerek azonban a világért sem mert volna ilyent gondolni, se nem, hogy mondani. Ne felejts, kék szemet teleszaladt könnyel, hosszú aranyfürtös fejét félrehajtotta a vállára, s ilyetten motyogta. Igenis, nem, nagyságos fejedelem. Apafi félrehúzta az ágy nehéz sejen függönyét, és mérgesen tekintett ki alóla. Az ámni, ezt ugyan magamtól is tudhattam volna. Csak Szitári Ádám lehet az a vitéz legény, akinek mindjárt a csizma szárába szalad a bátorsága, ha az ember szóba ereszkedik vele. Igenis, nem, nagyságos fejedelem. Hol tanultál te magyarul, te gyerek? Tán a krími tatároknál? A kis aprót fölemelte szégyenletében neki pirult képét, s úgy nézett a fejedelemre, hogy a kő is meglágyult volna bele. Apafinak pedig nem kő volt a szíve, hanem vaj. De most meg nem lágyíthatta az Ádámka tekintete. Úgy sötéten lett rajta a rossz álom, mint valami nehéz felhő. Eredj innen, öcsém, míg szépen vagy, mert ha én fölkelek a könnyedet letörülgetni, akkor lesz miért itatnod az egereket. A csizmámat a bátyát hozza be, annak a kis ujja különblegény, mint te, mindenestül. Az előszobában 12 apród állt sorfalat, várva a fejedelem kilépését. Deli szép nemes úrfiak, csupa ifjú jegenyék, ahogy vidáman sürögtek-forogtak ott a nevető reggeli napfényben. Csak egy nagy fekete fiú állt köztük komolyan, széles mellén összefont karral, s ezt szólította meg a kis szitári gyerek. Tamás, vidd be a fejedelem csizmáját. Szepegve, elcsukló hangon mondta, s az apródok csapatán valami halk, kacagás zsibongott át, mint méh dongás a kerten. De az is elcsendesedett, mintha csak elvágták volna, ahogy a szitári Tamás tekintete átvillant rajtuk. No, mondta csendesen, s azzal karjára véve a fejedelem piros csizmáit, illedelmesen megkocogtatta az ajtót, s benyitotta az ágyasházba. Ügyet sem vetett rá, hogy a fejedelem azzal fogadta, úgy rugdosod azt az ajtót, mintha az ország pénze egyébre se kellene, csak ajtót csináltatásra. Mindig olyankor lábatlankodsz, mikor az ember legjobb ízűt alszik. Már ezt a kis álmot is elveszitek tőlem. Majd elhallgat, ha megunja, gondolta Tamás, s odaállította a csizmákat az ágy elé. A fejedelem végignézett rajtuk, és elkiáltotta magát. Hát azt gondoljátok ti, hogy nekem egyéb dolgom sincs csak bálba járni. Jó is volna, ha piros csizmában el lehetne táncolni az ország gondját. Tamás kifordult a kacki piros csizmákkal, és visszajött egy pár feketével. De még át se lépte a küszöböt, mikor a fejedelem már eléje kiáltott. Hát temetésre készülök én, hogy ilyen gyász csizmákkal állsz elejben. Hát nem megmondtam már tegnap este, hogy ma Dacó uramhoz kocsikázom szüretre. Mit gondol maga, úrfi, hogy ebben az országban éppen csak a fejedelemnek nem szabad egy napot pihennie? Mit gondolt az úrfi, mit se? Az az ő dolga. Csak az bizonyos, hogy mikor egy pár perc múlva bement, olyan rakás csizmát vitt a két karján, hogy a feje se látszott ki közülük. Lerakta őket a fejedelem elé. Válogasson közülük, nagyságod, hajolt meg tisztességtudóan. Volt miben válogatni, az bizonyos. Karmazsin csizma, sárga csizma, kordován csizma, bársony csizma, szattyán csizma, annyi volt ott, hogy könnyű volt kitalálni, miért járt a székely hadaknak fele mezitláb. A fejedelem pedig azért is valami sejen papucsba bújtatta a lábát. A lippai basa ajándéka volt, gyönyörű sztambuli munka, de meg nem állhatta, hogy el ne nevesse magát, s a vállára ne veregessen Szitári Tamásnak. Csak nagy kúpén akadsz te enni, Tamás fiam. Ne, felezzétek meg ezt az aranyat az öcséddel. Megrikadtam szegénykét az elébb. De csak olyan volt ez a jó kedv, mint mikor az olmos őszi felhők közül egy szempillantásra kikukucskál a nap. Utána még nagyobb lesz a sötétség. A fejedelem is éppen csak, hogy megmutatta, hogy tudná ő a jó kedvét süttetni, ha akarná, de nem akarja. Dúlt, fúlt, kötekedett, zsörtölődött mindenkivel, aki útjába került. A nádmézes kávé keserű volt neki, a keserű borovicska édes. A fejedelem megszitta, aki nevetett, lehorta, aki komoly képet vágott, befogatott a csengettyűs hintóba, s kiküldte Dacó uramhoz szüretelni Naláci uramat, mert tudván tudta, hogy a két úr úgy van egymással, mint kutya a macskával. A fejedelem haragszik. Ezt már a verebek is csiripelték a hervadozó kertben a levélhulló oleanderbokrokon, hiszen egyebet se hallottak a palotában egész délelőtt, mert ezt súgta-bukta minden teremtett lélek. Hanem azt senki se tudta, hogy miért haragszik a fejedelem. Az csak az ebédnél derült ki. Szomorúan kezdődött pedig az is nagyon. Csupa sóhajtozás, csupa pisszegés. Sóhajtozni szegény fejedelem sóhajtozott, mégpedig akkorákat, hogy majd elfújta az asztalról a levelen sültet. Pisszegni meg a fejedelem asszony pisszegett, Bornemissza Anna, aki kardos asszony valamás különben, s kicsibe múlt, hogy egyszer meg nem főzőkanalazta magát a török császárt is. De ilyen borúsnak rég nem látta az ura homlokát, s maga is megszeppent. Akire pedig pisszegett, az nem volt más, mint a kis erdélyi fejedelemfi, Apafi Mihályka. Csintalan kislegény volt a herceg, eleven, mint a kéneső, fürge, mint a gyík. Nagy, szelíd, barna szeme volt, mint az őzikének, de tele vidámsággal és pajkossággal. Érezte, hogy ő a legnagyobb úr a háznál, s bizony oda se nézett az apja haragos kedvének. Azzal mulatta magát, hogy a kettévágott gránátalma sikamlós magját hüvelykújja meg a mutató ujja közé szorította, s célba vette vele, hol az egyik, hol a másik szitári fiút, akik fölszolgáltak az asztal körül a fejedelmi családnak. El is találta, hol a szemét, hol az orrát az ártatlan golyóval a pajtásainak. Akkor aztán olyanokat sikoltott örömében, hogy az ajtónálló is csikorgatta bele a fogát. Integetett a fejedelem asszony, s meg-megrántotta az asztal alatt Mihályka bársony dolmánykáját. Nem ért az annak semmit, hanem mikor a fejedelem asszony egyre összébb ráncolt szemöldökkel jelentgette, hogy milyen rossz kedve van a fejedelemnek, kapta magát a kis herceg, s egy gránátalma maggal úgy odatalált a homloka közepére Apafi Mihálynak, hogy csak úgy koppant. Olyan csend lett, hogy a tornácról behallatszott a légydongás. Még Szitári Tamás is elfehéredett az ijegységtől. Bezzeg nem ijedt meg a kis herceg. Mire az apja körülnézett, már akkor ott ült az ölében, s vékony kis kezével végig-végig cirógatta az édesapja deresedő szakállát. Ne haragudjál, édes jó apám uram, csak ezt a csúnya ráncot akartam elkergetni a homlokodról. s abban a percben az a csúnya ránc csak ugyan elsimult a fejedelem homlokán. Nem volt már haragos, inkább csak szomorú. Szeliden simogatta meg a kis apafi gesztenyés bodor fürtjeit. Te miattad volt ott az a ránc, édes kicsi fiam. Rosszat álmodtam rólad az éjszaka. Mit álmodtál, lelkem jó apám? Tán nem akart a kis lovam szénát enni álmodban. A fejedelem már mosolygott is. Még annál is rosszabb álmom volt, édes cselédem. Odakint vadászgattam veled az erdőszélben, sütött a nap kegyetlen, el is fáradtam a szarvas hajszolásban, szinte szédelegtem a melegtől. Elnyem mondom magamban, mi nehezet érzek magamon. Akkor veszem észre, hogy fönt felejtettem a fejemen a nyusztprémes fejedelmi süveget. Nosza, leveszem a süveget, hogy majd a te fejedre teszem. Már kinyújtom a kezem, mikor egyszerre csak lecsap az égből egy sebes szárnyú sólyom madár, kiszakítja a csőrével a kezemből a süveget, s úgy elcsattog vele, hogy még most is borzadok bele. Rosszat jelentesz, fiam, rosszat. Valami rossz szerzet leskelődik a fejedelemségünk után. Világ életében mindig attól rettegett jó apafi Mihály, hogy ki akarják alóla rántani a fejedelmi trónust. Ő magáért már nem bánta volna. De mi lesz akkor a szegény kis herceggel? A szegény kis herceg azonban éppen nem találta ezt az álmot valami rettentőnek. Mindössze a kis piros száját biggyeztette el. Te benned volt a hiba, apám uram. Ha már vadászni voltunk álmodban, miért nem hívtad ki velünk a szitári gyerekeket is? Tamás majd lelőtte volna a sólymot. Ugye, Tamás? Lelőtted volna azt a rabló madarat. Szitári Tamás féltérdre ereszkedett a fejedelemfi széke előtt, s megcsókolta az egyik kezét, Ádámka a másikat. A kis herceg meg átfogta a két fiú nyakát, s biztatva csacsogta az édesapjának. Ne félts te engem, apám uram, míg ilyen jó két pajtásom van, mint a Tamás meg az Ádámka. Öröm volt látni a három gyereket így összeölelkezve, s a fejedelemnek csak ugyan elszállt minden aggodalma. Gyengét szeretettel összekoccantotta a három szép fejet. Menjetek játszani, mókuskák, a kertbe. Nézzétek meg, hagyott-e még csengettyű körtét az öreg fán a sárga rikó. Második fejezet. A basa sólyma. Nem is volt egészen bolondság, amit a fejedelem álmodott. Olyan világ járt akkor szép Erdélyországban, hogy mikor este lefeküdt a fejedelem, sose tudhatta bizonyosan, hogy fejedelem lesz-e még reggel, mire felébred. A német volt annak a megmondhatója, meg a török. Hol az egyik, hol a másik ültetett gazdát az erdélyi fejedelmi székbe, s akit az egyik beleültetett, azt a másik letaszította. Apafi Mihály uram a török árnyékában nyugodott. De bizony gonosz nyugalom is volt az, mint mikor valami szegény kis bokor megbújik a terebéfa tövében, aki nem ereszti ugyan hozzá a szelet, de elfogja tőle a napot is. Ha híre szalad, hogy gyülekeznek a német hadak az ország szélén, hol az egyik, hol a másik török basa sietett fölbátorítani apafit. Sose félj te, jámbor fejedelem, majd ellátjuk mi a németnek a baját. Te csak oltogasd szép bátorságosan a rózsafáidat a görbe kertész bicskáddal. A kartforgatást csak bízd mireánk. Mikor aztán a németnek a hátát végig cirogatták a karddal a basa urak, akkor az apafi óra alatt hadonáztak vele. No most már tedd le a kertész bicskádat, jámbor fejedelem, s vedd elő az ország pénzes ládájának a kulcsát. Mert azt csak nem kívánhatjátok, hogy ingyen hajkurásszuk a németet ebben a nagy melegben. Az ország ládájának meg olyan rossz természete volt, hogy fenékig is kotorázhatott benne az ember, mégis üresen húzta ki a kezét. Olyankor aztán azt mondta a török, se baj, fejedelem, majd találunk mi magunknak valót ebben a szép országban. Akkor aztán végigrabolta a török az országot szép barátságosan Brassótól Kolozsvárig. Nem volt válogatós, ha pénzt nem talált, elhajtotta a barmot, s hogy olyan is legyen, aki vigyázzon rá, 10000-ével vitte rabszolgának a székelyt meg a szászt. S hogy ne sajnálja otthagyni üres, kifosztott hajlékát az Isten adta nép. Fölgyújtották a falvakat, városokat egymás után, úgyhogy kormos lett bele az ég Erdély fölött. Hát ilyen gonosz mulatság volt az a török barátság háborús időben. De nem voltam különb a békességes időse, mert volt esze a töröknek, hogy az ilyen nagy garázdálkodások után csendességben maradjon egy kicsit, addig, míg összeszedi magát a nyomorult ország, míg fölépítik a leégett városokat, míg a kövér gulya nevelkedik a letiport legelőkön, míg betakarítják az új gabonát. Így békesség idején megint más mulatságot eszeltek ki maguknak a basaurak. Szépen tiszteltetem a fejedelmet, holtig való jó barátjává tenne, ha kisegítene egy kis apró pénzzel, üzente a temesvári basa. A jenői basának meg az volt a panasza, hogy az ő környékükön nem tudnak takaros csizmát szabni a vargák a török katonáknak. Nagyon örülne tehát, ha a fejedelem küldene neki vagy 100 vargát, de mindjárt vigyék magukkal a csizmának való bőrt is, legalkalmasabb lészen pedig azt borjú képében elhajtani. A lippai basa már sokkal emberségesebb férfiú volt, az világért se fosztotta volna ki ilyen nyilvánosan a fejedelmet. Hanem küldött neki egy rozsdás gírbegúrba kardot, s amellé ilyen üzenetet. A kegyelmes basa tudja, hogy a nagyságos fejedelem mennyire élhal a régiségekért, azért küldi neki szíves barátsággal ezt az öreg kardot, amivel Attila hadakozott valamikor. Testvérek között is megérne 1000 aranyat, de a fejedelemtől nem kér érte a basa többet, csak 500-at, meg egy hátas lovat. A fejedelem pedig noha tudván tudta, hogy az az ócska vas vadonatúj korában sem ért 5 garast, sietett elküldeni az árát a kegyelmes basának, s még meg is köszönte a nagy jó akaratát, ám bátor, üzente a követtől, egész padlásra való Attila kardot vétettek már vele a basa urak. De történt ennél még cifrább dolog is, éppen aznap pedig, mikor olyan rosszat álmodott a fejedelem. Még föl se kelt az asztal mellől, mikor nagy ijetten esik be az ajtón Buzát Gáspár, a sárvári kapitány. Nagyságos uram, követ érkezett a váradi basától, a váradi basától érkezett követ, nagyságos uram! Az a szép szokása volt a jó Buzát Gáspárnak, hogy minden mondatát megkettőztette, mintha nagy örömet elt volna a maga hangjában. Pedig a fejedelem első hallásra is kiérezte a hírből a veszedelmet. Úgy, tá már megint elveszejtette Attila a kardját. Vezettesse kegyelmed a követet a tanácsterembe. Magam is mindjárt ott leszek. Ment is a fejedelem, csak éppen a kardját kötötte fel, de nem az Attila félét, hanem fényes dömöcki acélpengét, amivel rá lehetne ijeszteni a pogányra, ha úgy kívánná a szükség. Mert nagy elbizakodottságában néha olyan arcátlanul feleseltem egyik-másik török követ Erdély fejedelmével, hogy kikívánkozott a kardja a hüvelyéből. No, a váradi basa követen nagyon emberségtudó szerzet volt. Ahogy apafi belépett a tanácsterembe, a követ mindjárt hasra vágta magát, s úgy csúszott a fejedelem elé, mint valami nagy teknős béka. S mikor odaért elé, nagy fekete kezével elkezdett a fejedelem lába után kapkodni. Mit akarsz, atyám fia? Hüledezett apafi. Csak nem akarsz a lábamba harapni. Esze ágába se volt az a jámbornak, csak azon mesterkedett, hogy hogy dughatná turbános fejét a fejedelem talpa alá. Mikor aztán elérte célját, akkor megszólalt nagy alázatosan. Tündöklő ábrázatú fejedelem, hatalmas császárom szeme fénye, haragos tekintetű oroszlán. Engedd meg, hogy a te alázatos szolgád cselebibék talpad alatt nyugtathassa hitvány fejét. A tündöklő ábrázatú fejedelem majd sóbálvánnyá változott szegény, sose látott még ő ilyen alázatos török követet. Aztán, hogy ő haragos tekintetű oroszlán volna, örvendezve emelte föl a törököt a földről. Miben lehetünk a segítségedre, emberséges cselebibég? Ó, kegyelmes uram, világnak ékessége, jajgatott a török, Kimondhatatlan kár érte az én uramat, parancsolómat, a páratlan vitésségű hajdárbasát. Tegnap előtt elszökött a sólyom madara, akivel vadászni szokott járni.
1: A sólyom madara, rezzent össze a fejedelem.
0: Eszébe jutott az álma arról a másik sólyomról, amelyik a fejedelmi süvegét elrabolta. Igen, a legkedvesebb sólyma. S a bölcs Musztafa, a váradi basa udvari tudósa azt olvasta ki a csillagok járásából, hogy az álnok sólyom ide szökött Kolozsvárra.
1: Az bizony megtörténhetett, hagyta rá apafi.
0: Jól mondod, kimondhatatlan bölcsességű fejedelem. Éppen ezért arra kéred hajdárbasa, kerestesd meg az ő kedves sólyom madarát, és ne terheltessél neki visszaküldeni.
1: Hogyne, készségeskedett a fejedelem.
0: Mindjárt szétszalajtom a sólyom után az udvari vadászokat. Nyugtasd meg a basát, jó ember, holnap ilyenkor otthon lesz a sólyma. Egyik sólyom olyan, mint a másik sólyom, gondolta magában apafi. S ha egyéb kívánsága nincs a váradi basának, kaphat sólymot egész erdőre valót. S ez a gondolat olyan jó kedvre derítette, hogy egész az ajtóig kísérte a hajlongó követet, s már azon gondolkozott, hogy tán valamivel meg is kellene ajándékozni a nagy tisztesség tudásért, mikor a követ egyszerre elvigyorogta magát. Azám! Majd el is felejtettem mondani, hogy a basa sólymának aranyos volt a szárnya. Ezt jól eszedbe vedd, uram. Azzal kitotyogott az ajtón, a fejedelem pedig haragosan csengette be a főtanácsosát, Teleki Mihály uramat. Nézze már, kegyelmed, micsoda gonosz tréfát űz velünk megint ez a tarka hitű hajdárbasa. Olyan sólymot kerestett rajtam, aminek aranyos a szárnya. Mit gondol, kegyelmed? Futja-e a láda fia? Benne van az a vadonatúj verettű 200 arany, amit tegnap szállítottak be mutató bazalatnáról. Elég lesz az éhét elverni annak a telhetetlen pogánynak. Elégnek elég lesz, sóhajtott a fejedelem, de nagyon sajnálom azokat a szép új aranyakat. Sose sajnálja, nagyságos uram, vigasztalta Teleki. Úgyis egy kis hiba esett azokon a pénzeken. Nagyságodnak a képe volna rájuk verve, de a pénzverő kifelejtette róla a bajuszt. Ezen aztán elmosolyogta magát a fejedelem is, s már egész nekividámodva kérdezte. Aztán kitől küldenénk el azt az aranyszárnyú madarat? Szitári Kristóf uram lesz arra a legalkalmasabb ember. Ügyes is, hűséges is, háládatos is nagyságot hoz, amiért a két fiát idevette maga mellé. Nosza, szaladjon hát valaki Szitári Kristóf uramért a Cseperke utcába. Mire Szitári Kristófot előhívták, akkora már ott tollászkodott a fejedelem karján egy betanított vadász sólyom. Teleki uram meg a szárnya alatt motoszkált a madárnak. No, Szitári uram, látott-e már aranyos szárnyú sólyomot? Kérdezte a fejedelem, mert kelmed már csak világlátott ember. Olyant azért mégse láttam, nagyságos fejedelem. No, most lesz része benne, mondta Teleki, s elővett két kis sejem erszényt. Ebben az erszényben 100 arany van, emebben is annyi, s ezeket ide kötöm a madár szárnya alá. Hát ilyen az aranyszárnyú sólyom, s ezt viszi kelmet hajdárbasának nagyváradra, ebben a drótkalitkában. Mégpedig ma, uram teremtőm, de mindjárt, tette hozzá a fejedelem. Boldog vagyok, ha nagyságot szolgálatára állhatok, hajtotta meg magát Szitári. Csak arra kérnék engedelmet, hogy előbb búcsút vehessek a két fiamtól. Sose búcsúzkodjál, barátom, nyújtotta kezét a fejedelem, mert az is időbe kerül, s attól tartok, meggondolja magát a török, és sólyom helyett majd gólyát keres rajtunk. Annak pedig akkora szárnya van, hogy egy mázsa aranyjal se lehet kibélelni. Szitári Kristóf kezébe vette a kalitkát, és szomorodott szívvel indult kifelé. Bántotta, hogy meg sem ölelheti a két fiát, pedig hiába az ajándék. Aki a törökhöz viszi a fejét, sose tudhatja, hogy visszahozza-e. Valami ilyesfélét gondolhatott a fejedelem is, mert utána kiáltott Szitárinak. Tudod mit, Kristóf? Kísérjen el egy darabon a két fiad is. Reggelre aztán hazalovagolhatnak.

0: Móra Ferenc a Rabember fiai című művének első részét Boromisza Dóra mondta el. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek fél órája.
1: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Papildikó kolléganőm beszélget.
2: A Domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve, prédikátorok rendje ez. A Domonkos szerzetesek neve mögött található OP jelzésnek a feloldása az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És ő felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a Domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet lunhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta Domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká Domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította Domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a Domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A Domonkos család úgy épül fel, hogy van a Domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az, nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a Domonkos testvérek, van a másodrend a Domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet,

0: Kodjuk így a domonkos családot. És hogy mik ezek a domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap, aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
1: Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De hogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra. Egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell.
0: A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok, hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
1: A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
0: Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellettem a tech tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik.

0: Budakeszin Egyetemi Kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal is, természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu, ez egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
1: Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
0: Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még eszem ágában nem volt szerzetesnek lenni, én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirándulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, mikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog kétgyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgélésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam, az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, meg beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
1: Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük? De ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
0: Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy feketebőrű, kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. és erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magánügy, ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni a zászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó hangzik. Na és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
1: Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
0: Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csodabogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkora megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen izzadságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem be József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat. Akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.
2: Kedves hallgatóink, Veronika nővér mesélt a domonkos rend sajátosságairól.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombat Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt években vagy a besorolás, vagy a kilátás romlott az egyik, vagy a másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél. Szemerei Samu, építészeti és magasépítészeti beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A hivatalos értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt. Emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kilátás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző méretű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet a távirat irodával. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet, így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend. Jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei. Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni. Az év újdonsága, hogy a kék hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a békés Intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, az Osztrák Szövetségi Vasutaktól kölcsönkapott kocsik is, számolt be róla Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Csütörtök reggelre virradóra ismeretlenek rongálták meg az Egri Mária utca végén felállított feszületet. A vandálkezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertájmesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
1: 2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggel azonban megváltozott itt a kép.
2: Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínenek is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt, Mária szobrot kidobták, a virágtartókat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécses tartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a Szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restauráltatnunk kell később.

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk, közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.

0: Legutóbbi ülésén elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
1: Nagyon fontos napi rendi pontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk, nem kellett hitelt fölvennünk. Környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még mindemellett megtakarítást is éltünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevétel-kiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitány számolt be a múlt évről. Ezen a területen is, hál' Istennek, jó Sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekintetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevétel, illetve a nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot, és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségbe mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó KFT-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni és remélhetőleg közösséget alkotni.

0: Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generáli Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
1: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolai időn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg, nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson, itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások. Ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a Drogambulancia Alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.

0: A közösségi élet erősítését tűzte ki célul az a filmklub, amely nemrég indult el Bekecsen. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendszeres vetítések találkozási lehetőséget teremtsenek a helyieknek, miközben együtt élvezhetik a magyar filmek világát. A kezdeményezésről Nyíri Renáta klubvezetőt hallják.
1: A filmklub idén kerül először megvalósításra itt Bekecs településen. Ez egy 6 alkalomból álló filmvetítés sorozat lesz, aminek a célcsoportja az a fiataloktól teljesen az idősekig lesz meghatározva. Azon kívül még, hogy 6 vetítés lesz, az még, ami meghatározásra került, hogy ezen a filmklubon elsősorban magyar filmek kerülnek vetítésre. A Magyar Filmintézet bocsátott rendelkezésünkre egy listát, amiből választhatunk, és elsőként most a Macskafogót választottuk a fiatalokkal, de ezen kívül még tervezünk kinti filmvetítést ilyen piknikmozi keretében, ahogy majd jön a jó idő, úgy fogjuk majd kivinni az udvarra ezt a filmvetítése sorozatot, és nyilván, hogy a célcsoportnak megfelelően fogjuk kiválasztani az adott filmet. Egészen december 31-ig fogjuk elosztani ezt a 6 alkalmat. Igazából ennek az is a célja, főleg a fiatalokhoz hozzá kapcsolódva, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, akik szeretnek együtt lenni, találkozni. Évekkel ezelőtt folyamatosan táborokat rendeztünk, ugye az Erzsébet tábor keretében, és azért kialakult egy olyan mag, akik ragaszkodnak a művelődési központ, illetve az én általam szervezett rendezvényekhez többnyire, tehát hogy azért az igényeket, azokat ismerem, illetve ifjúsági klub is működött Bekecs településen. Pénteki alkalmakkor, ez most már egy ideje nincsen, de hogy azért minden ünnepkörhöz kapcsolódóan próbálunk olyan eseményeket generálni, ami vonzó lehet a fiatalok számára, de ezzel a filmklubbal az én célom az az, hogy a fiatalokat is egy kicsit szorosabban közösséggé tudjuk formálni. Vannak más ötleteim is, de igazából ez a filmklub, ez egy lépése ennek a megvalósításához, illetve ugye szoktam csinálni olyan alkalmakot, amikor kincskeresés van a településen, húsvétkor, illetve az emlékház kapcsán is van ilyen lehetőségünk. Igazából így próbálom úgy megszervezni a programokat, hogy az ő véleményüket is kikérve, megbeszélve velük, tehát ezt a filmet is úgy választottuk, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy mégis mire lenne igény. Főleg az általános iskola korosztálya számára ki tudom használni talán azt is, hogy ez egy fajta szövegértés gyakorlás is, mivel a végén van egy kvíz, amit összeállítottam, és ez remek alkalom arra, hogy a gyerekeknek a megfigyelő képességüket kicsit próbára tegyük, és ezáltal is egy plusz színfoltja lehet ennek az eseménynek.

0: több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem maradt ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
1: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidülésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is, akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.

0: 60-ban június 20-án nyit a strandfürdő. Az árak változatlanok, a szolgáltatások pedig bővültek. Az úszni vágyókat reggel 6-tól 9 óráig várják, a strandolókat pedig 9 órától 19 óráig. A részletekről Szegedi Zoltánt, a strand ágazatvezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
1: A nyitásunk az mindig az iskola szünet kezdetéhez van kötve. A tavalyi évünk átlagosnak mondható, se nem volt rendkívül rossz a forgalom tekintetében, illetve se nem volt rendkívül jó, tényleg egy átlagosnak mondható. Hőségriasztások is voltak, a tavaly előtthöz képest kevesebb, emiatt mondom, hogy a látogatottságunk, mert a harmadfokú hőségriasztás van, amit a országos tisztifőorvos rendel el, akkor a strandunk egy óráig van nyitva, és ez tavaly előtt. Elégedettek vagyunk abszolút a forgalommal.
2: Teljesen elégedettek vagytok. Szolgáltatások tekintetében azért tavaly gazdagodtatok.
1: Így van, bízunk benne, hogy idén is, illetve folyamatban vannak, minden évben folyamatban vannak új jelentkezők, hogy egy kicsit színesítsük a alapszortimentünket, hogy alapból van több büfénk, akik már évek óta fix, és minden évben igyekszünk találni, illetve meg is keresnek minket mindenféle érdekességgel, valamikor összejön, valamikor nem, idén is tervben van, hogy szélesítsük egy kicsit, színesítsük a repertoárt a vendéglátók terén.
2: Mondtad, hogy az iskolai szünetnek a időzítéséhez van időzítve a nyitás. Miért?
1: Ennek földrajzi oka van, illetve a létszám miatt, hogy ugye az Uszoda, azt mindenki tudja, hogy bent van a város szívében, a Hajós Alfréd utcában, a strand pedig jóval kijebb újhat van a Teleki úton, és nekünk a személyzet és minden technikai dologgal ki kell költöznünk a nyári időszakban, amit már el is kezdtünk nyilván időben, de a létszámunk, az állandó állományunk nem teszi lehetővé, hogy korábban nyissunk. Nyilván nyáron kiegészülnek, csak mindenki így időzíti a szabadságokat, tehát akiket bebírunk hívni időszakosan a nyári szünetre, nagyjából így ér rá mindenki, ennyi a oka. Jellemzően, amit tapasztalok, nagyon sok uszodába járok, hogy azok a strandok tudnak részben, és ők sem egészben megnyitni, ahol egy helyen van, az uszoda és a strand. Legutoljára pont Egerben láttam, hogy már május 1-én ők kinyitottak, de nem teljes kapacitással, a legjobb tudomásom szerint. Ez évek óta így van már 60-ban, hogy a iskolai szünethez van igazítva.
2: Akkor nézzük meg, hogy idén pontosan azt a dátumot, amikor reggel kinyitott.
1: Június 20, szombat, reggel 6 órától várjuk az úszókat, és 9 órától várjuk a strandolni vágyókat. Este 7-ig vagyunk nyitva. Nagyon nagy igény van, tehát tényleg várják az emberek azért ezt a 20-át, tehát nagyon, nagyon klassz megnyitni, mert nagyon klassz létszámunk van ilyenkor. Harmadfokú hőségriasztás esetén van a strand nyitva, önkormányzat részéről, hogy egy órával tovább lehessünk nyitva, hogy még akkor bírjanak hűselni az emberek.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Koleszár Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Megnyílt a túlélők fotókiállítása Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az EGRI Májva Virágpont vezetője Pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója, Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a Tíz lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrány Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható, a Tittel Pál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók és kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeroma szakkollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely mostanra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott: ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
3: Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállít számító rendszerben igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportban sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
2: Abszolút.
3: Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon ül egész nap és nem jár társaságba. Most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
2: Hogy egy introvertáltabb személy.
3: Ah, igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság, vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata,

0: elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz. Az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát hogy valami történt vele. Például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges, másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal, leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy gyükitérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
0: Igen,
1: legtöbb
0: meg ugye
1: ezt láttam.
0: Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet a magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket, és hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
1: Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
0: Igen, őt egyébként ilyen szekta vezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egy fajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogy valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltsa az agressziót.
1: Ebbe soha nem gondoltam így bele.
0: Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, mikor, hogyha a szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik,

0: sírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
1: És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
0: Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia az tanult. Ez nagyon fontos. Tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz 2 évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye, kinek van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a maci leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
1: Jó, mert magamra is veszem akkor.
0: Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most azt, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmus is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát, hogy ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát egy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcából ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
1: De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem átment?
0: Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítése nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, hát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az ember, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor az nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. De most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
1: Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százaléka a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
0: Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felszisszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiál annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, így akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmie.
1: De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
0: De az nem sorozatgyilkos.
1: És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból...
0: Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a... erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fértette.
1: Most igen.
0: Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
1: Mint a John Wayne Gacy.
0: Igen.
1: Például.
0: Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma, és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
1: Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele, már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
0: Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát hogy igen. Ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye, hát ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet. És ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
1: Abszolút. És ha már média, és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes, sorozatos alakot, akik pszichopaták, vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
0: Hát úgy nagyjából igen.
1: Az Annie Wilkes a Tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a Bárányok hallgatnakból, Annie Du a Holtadiglamból, ez megvan neked, ezt ismered?
0: Nem.
1: Nem, de akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
0: Fűrészfilmet nem láttam, de azért ítélek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. De persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a bárányok hallgatnakat kizárjuk ebből, akkor általában olyan viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjünk. Fény
1: tőlük. Igen. Van,
0: de most már egyébként sokkal komplexebbek, most, hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Vecnának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy, és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostanában, mostani filmekben, sorozatokban, hogy azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
1: Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
0: Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői.